0: már munkakönyvvel lehettem csak a zenekarba tanuló, és kaptam egy 20 forintos napi fizetést. Tehát én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy tudtam igazolni 15 éves koromig, egészen addig a napig, míg el nem mentem nyugdíjba a pályámat. Mindenről megvolt a dokumentációm, bevételem, kifizettem az adót utána, tehát én egy különleges helyzetben vagyok. De azok a muzsikus társaim, akik olyan helyzetben voltak, hogy akár a kategóriájuk mértéke, mert ugye volt ABC-ük, ez befolyásolta a jövedelmet is, olyan minimális fizetéssel rendelkeztek akkoriban, amit ma, hogyha beszámítanak a nyugdíjba, és nem csak a muzsikus társadalom, hanem Magyarország nagyobbik része, akik ma elmennek nyugdíjba, és az elmúlt évtizedekben még dolgoztak, és nem azokon a béreken voltak bérezve, mint amit ma már elfogadhatónak találunk, olyan minimális nyugdíjba részesülnek, amiből képtelenek megélni. Egy muzsikus végig muzsikált 40-50 évet a pályán, és olyan megszégyenítő nyugdíjat kap, amivel egyszerűen nem tud megélni. De ez nem az ő hibája, ez a rendszer hibája olyan szempontból, hogy akkor mi be voltunk sorolva a fodrászok és nem tudom milyen taxisofőrök közé, hogy mi borra való szakma vagyunk. És ezt tudomásul kell venni, hogy igen, valóban mi akkor a borra valóból éltünk. De mi a ma borra valót nem tudjuk igazolni, hogy mi kaptunk, mert akkor nem is lehetett utána adózni. 1988-ban, amikor bejött az új adózási rendszer, akkor az én zenekarom és én személy szerint adóztunk a borra valónk után. Amit engem egyszer behívott a NAV egy ellenőrzésre, és átnézték a dokumentumokat, amit leadtam, és a hölgy megakadt egy A4-es papírnál, hogy ez mi volna. Hát mondom, ez a napi borra valóm. 365 napra levonva. Szóval ő még ilyennel nem találkozott. Elment, nem tudom hova, megkérdezte, hogy ebben most mit csináljon. És ez az egész zenekaromnak kötelezővé tettem. Mert majdnem az egész zenekaromnak én csináltam az adóbevallást. Úgyhogy mi azután is adóztunk, amit megkerestünk. Tehát valamivel jobb helyzetbe kerültünk, mi más kollega, aki csak felérte ezt a pénzt. De gyakorlatilag nem mi tehetetlenek voltunk, volt egy fizetési besorolás is kész, és azután ma, amit kapsz nyugdíjat, abból nem lehet megélni.
1: Ha jól emlékszem, még az 1900-as évek elején, 1800-as évek végén talán éppen Rácz-Pali kezdeményezésére elindult valamiféle nyugdíjazási rendszer. Tehát már voltak erre korábban is felelhető példák. Milyen megoldás lehet manapság erre?
0: Nézd, most a legnagyobb probléma az, hogy nincs miből adózni, mert nincs bevétel. Tehát nem muzsikálnak, nincs bevétel. Most, hogy volt ez a pályázat, ugye, amit a kormány juttatott a muzsikusoknak, itt ez egy bizonyos kis bevétel volt, ez le van adózva, ez majd valamikor megjelenik az ő nyugdíjukba. De a legnagyobb probléma az, hogy ma is abban a világban élünk, amiben a második világháborúban volt része a muzsikusoknak, hogy be lehet jönni fiúk muzsikálni, aztán majd kerestek valamit. De az, hogy fizesse és leszerződtesse őket, és kifizesse utánuk a járulékot, ilyen ma nagyon fehér holló. Egyszerűen a zenekarok nincsenek leszerződtetve. Be lehet menni muzsikálni, aztán majd kaptok valamit. Szóval és ez a jövőben beli nyugdíjba képzeld el, hogy mit jelent? Semmit. Gyakorlatilag még az évek sem lesznek meg a mostani generációnak. Nem fogja tudni igazolni az éveket.
1: És mi van a fiatalsággal, az utánpótlással?
0: Nézd, aki ma a gyerekét erre a szakmára tanítja, az egy halálos vétek. Nekem ez a meglátásom. én még a kis unokáimat is maximálisan eltítottam attól, hogy a közelébe menjek. Egyszer a Sanyi, a nagyobbik unokám, egy hegedűtokkal jött haza az általános iskolából, és a fiam, a Sanyi rémülten hívott fel engem telefonon, képzeld el, mi van, a Sanyi hozott egy hegedűt, most mi legyen? Hát mondom, ne törődj vele, hát mondom, gyakorolni akar, akkor hadd csinálja. Hát egy év múlva szépen elcsomagolt egét, és azt mondta, hogy köszön szépen, ő ebből nem kér, ennyi volt a zenei pályája, kérlek szépen, de hála Istennek. De egyébként a kisebbik fiamnál fönnállt az a lehetőség, hogy egy doknányi növendék volt a szomszédunk, aki ezt francia nyelvet járt gyakorolni, és a néni mindig mondta, hogy tipikál, hogy megtanítlak zongorázni. Hát, és mondtam neki, hogy ez jó ötlet, hegedülni ne akarj, mert egy hegedűs már van a családban, Sanyi, de egy hegedű zongora az talán még megél valahol. De zongorázni az Istennek nem akart, ő mindenre hegedülni akart, mondtam, hogy az szártalan. Ma informatikus, bár nem a szakmájában dolgozik, de jobban megél, mint a bátyja. Gondolom, kevesebb gondja van az életben. Aki primás, ugye a nagyobbik fiam. Az a nagyon nagy probléma, hogy amikor mi felnőttünk, akkor nekünk alkalmunk volt tanulónak lenni egy zenekarba. Tehát láttuk azt, nem a konyhába kellett megtanulni egy mesterséget, mert azt nem lehet. Én 15 éves koromban bekerültem az apunak a zenekarába, és láttam, hogy mit csinál. Láttam, hogy hogy csinálja. Ő tanított engem minden este valamire, akármire. Sőt, azt lehet mondani, hogy minden vasárnap, amikor ő szabadnapos volt, elvitt engem egy másik primást meghallgatni, egy másik zenekart meghallgatni, és azt mondta, hogy ne azt figyeld, hogy hogy hegedül, az lényegtelen. Azt figyeld, hogy hogy mozog a vendégek között. Azt figyeld, hogy mit muzsikál. Azt figyeld, ne azt figyeld, hogy hogy muzsikálja, az most nem érdekes, hanem hogy mit muzsikál. Hát például az apunak a nagybátyja, a Tibor bácsi, az egy varázsló volt, kérlek szépen. Én személy szerint találkoztam ebben, hogy Lent Siófokon az Európa szállóba muzsikált, és egy a 80-90 tagú vagy létszámon kelet-német csoport jött le vacsorázni, van rossz kedvű arcokkal, belebújtak a tányérba, és semmi másra nem figyeltek. Az öreg fölvette a hegedűt, 5 perc múlva táncoltak. Olyanokat muzsikált rögtön, hogy abban a pillanatban ki tudta őket zökkenteni. Egyébként ez egy olyan műfaj, magába véve a mi muzsikánk, a cigányzene, ami tényleg 10 percen belül meg tudsz valakit siratni, vagy meg tudsz valakit nevettetni. Ez egy ilyen műfaj.
1: Hadd utaljak most a saját műfajomra is, hiszen én klasszikus zenész vagyok, de azt szokták mondani viccesen a klasszikus zenészekre, hogy asztalnál meghalnak. Tehát ez nem véletlen. hiszen tényleg a vendégeknek a szórakoztatása az, hogy ott áll egy prímás, oda megy a vendéghez, és egyből tudja, hogy mit kell neki játszani. Mert esetleg görög, vagy török, vagy nem tudom honnan jött, és akkor olyan zenéket játszik neki például.
0: Persze.
1: Igaz? Persze. Vagy egyszerűen látja rajta, hogy mit szeret. Tudja, tehát ezeket a tapasztalat útján megtanultad.
0: Tudod, ez egy kialakul az emberbe egy olyan, hogy is mondjam, egy érzés, vagy valamilyen tudat alatti, hogy amikor bejön nekem legalábbis az ott, bejött a vendég az ajtón, akkor én már tudtam, hogy annak a vendégnek kell majd muzsikálnom, vagy nem kell muzsikálnom. Uh-huh. Ezt már én akkor éreztem. De te szembe kerülsz egy zenekarral, mármint primás, mert ugye a zenekar azt mondja, hogy te miért nem mész oda ahhoz az asztalhoz, miért nem próbálod meg, én tudom, hogy nem kell nekem, és nekem tudod, az zsenánt volt, hogy én oda megyek, és azt mondja a vendég, hogy köszönöm szépen, nem kérek semmit. Na én ezt úgy védtem ki, hogy volt egy csodálatos segédprimásom, a Putyi, akit megkértem, hogy Putyikám, azt az asztalt kérdezd meg. Én tudtam, hogy vissza fog jönni, hogy semmi, de a zenekar meg volt nyugodva. Putyi odament, sajnos. Ja. Akkor bevezettük a lemezárusítást. Az egy szuper gondolat volt, kérdezték, ez a Bécsi Mátyás pincébe alakult ki. ott fél héttől fél tízig nem mehettem leasztalozni. Tehát pódiumon kellett muzsikálnom. Na most képzeld el, hogy 3 órán keresztül az a rengeteg vendég ott van, és nem tud pénzt keresni, mondjuk ilyen durva kifejezéssel érve. És akkor arra jöttünk rá, hogy én nem mehetek le, ugye nekem ott a putyi az lemehet érdeklődni. Úgyhogy a putyi mindig lement egy asztal, és kész. Elmondták, hogy mi visszajött, elmuzsikáltam, és a putyi fogott egy hanglemezt a kezébe, szépen odament, és a vendég, hogy valamit még kapjon is, boldogan megvette a lemezkére. Nem borravalót adott, hanem megvette egy lemezt. És azon mi megkerestük a kis pénzünket.
1: Tehát a prímásnak mindig nagy a felelőssége a zenekar, illetve a családjuknak az élelmezésében, hogy ezt mondjam, hiszen a prímás keresi a pénzt.
0: Hát ebben belegondolsz, ezt már sokszor elmondtam Ágival, és hogy most ott neked van egy 7 tagú zenekarod. Az alapjába véve már 21 ember, mert ugye van egy feleséged, van esetleg egy gyerek, és akkor még esetleg vannak a nagyszülők. Ugye? Akkor egy embernél már 5 vagy 6 emberről gondoskodsz, és ezt megszorzott héttel, az már ugye mindjárt 42. 42 szájat kellett etni. És hogy én valamikor betettem volna egy 100 forintost a fogólap alá, az nálam kizárt dolog volt. Az én édesapám megtanított engem elegánsan pénzt keresni. Én láttam, hogy ő hogy keresi a pénzt, és azt is megmutatta nekem, hogy amikor neked borravalót akar adni a vendég, akkor hogy fogadod el, hogy nem a kezére nézel, hogy mit kapsz, hanem a szemébe nézed, és azt mondod, hogy köszönöd, és mindig ugyanabban a zsebedbe teszed be a pénzt, mert a zenekar figyel. És akkor visszamész a cimbalomhoz, akkor kifordítod a zsebedet, fiam, hogy lássák, hogy mindent kivettél belőle. És ez nagyon fontos. Ezt hidd el, egy zenekarban 2 dolgon tudnak összeveszni, az az akkord meg a pénz. A harmónián még átmegy a dolog valahogy, de a pénzed már egy kényes dolog. Én 40 éven keresztül a Mátyás pincébe nem osztottam pénzt. Volt egy klarnétosom, a Bulka Rezső. Örököltünk az én édesapámtól egy kis ládát, egy kis lakat, ilyen kis ilyen ajándékozó emléklakattal, az volt rajta, forma kedvéért, és abba tettük be a pénzt. És akkor zárulakor a Rezső azt kinyitotta, megszámolta, és úgy osztott el a zenek, még ő osztott el a pénzt. Én voltam az utolsó mindig, aki megkapta a dupla részt, mert nekem dupla részem volt.
1: Ebből is
0: mindig probléma volt, de hát ez egy tradíció.
1: Igen, így van.
0: De ha belegondolsz, azért te viseled a alapot, és ha valami baj van, akkor neked kell ott állni és intézni. Ezért kapta valamikor a prímás volt talán a dupla részt. Állítólag 4-esben már, vagy 3-asban nem járt. Úgy emlékszem, 3-asban nem járt, 4-esben már igen. De ebben nem vagyok biztos, viszont az én zenekaromban az volt, hogyha valaki beteg volt, akkor az megkapta a pénzt, a részét, és a szabadságra ment, akkor is megkapta a részét. És volt, 7-en voltunk, 8 fele osztott kellett volna osztani, de mi 9 fele osztottunk, és egyrészt a Rezső minden nap bevitt a bankba. És ha valaki meg volt szorulva a zenekarba, akkor abba a pénzből kivehetett. Akármire szükség, és ha valaki meghalt, Isten ne adja, mert ilyen is volt, akkor egy éven keresztül adtuk neki a részt. Egy éven keresztül, ugyanúgy, mint hogyha ott lett volna velünk. Ez egy tradíció, legalábbis az én zenekaromban így volt.
1: Nekem nagyon szomorú volt látni, amikor a Mátyás pince bezárt, hát hiszen ez volt a fellegvára a cigány zenének.
0: Hát nézd, ez egy olyan dolog volt, hogy 100 éven keresztül vendéglősök vezették az üzletet. Ugye? Volt egy Bardauf Mátyás nevű tulajdonos, és volt a Tercsi néni a felesége. És ők vendéglősök voltak. Tudod? Ő tudta, hogy a vendéget mivel lehet megfogni, mire van szükség, hogy kell azt csinálni, és általában Mátyás pince élén mindig nagy tudású vendéglátósok voltak. Jött a Pandi bácsi, akit ugye, őt, akinek a szüleié volt a kispesti halászcsárda, jól emlékszem. Tehát a Pandi bácsi abban nőtt föl, hogy ő vendéglős. Mm. És amikor 50-es években a Mátyás Vince bútorraktár volt, akkor valamilyen rendezvény miatt valakinek eszébe jutott, kitakarították és meghitották. És utána az volt a kormánynak a bankethelye. Tehát minden nagy személyiséget odahoztak el, akár ebédelni, akár vacsorázni. Tehát az egy kihelyezett egy reprezentációs helye volt a kormánynak. Tehát mindig olyan üzletvezetők voltak, mint aki utána a Pandi bácsi, mikor elment nyugdíjba, akkor olyan ember került az élére, akit ő nevelt ki. És ez így folyamatosan így volt 40 éven keresztül, egészen addig, ameddig a részvénytársaság el nem adta az üzletet, illetve bérbe adta. Egy, azt hiszem, hogy valami keleti jordánok, vagy nem tudom, kik vették bérbe az üzletet 20 évre, és hát kérlek szépen, hát az ők befektetők voltak. Nem vendéglősök. Nem vendéglátósok. Az, hogy te egy étterembe, még a Pandi bácsira így visszaemlékezve, amikor én oda kerültem 67-ben, egy évet muzsikáltam az apu helyett, mert annyi szerződése jött neki össze, hogy az állam azt mondta, hogy ezt a pénzt nem lehet kidobni az ablakon. Lakatos Sándornak igenis ki kell menni, ezt a pénzt haza kell hozni az államnak. Pandi bácsi meg azt mondta, hogy a Lakatos Sándor nem megy sehova, mert nekem teljesíteni kell a tervet. De a fia ide jön egy évre, akkor jó, rendben van. És akkor így kerültem én 67-ben egy évre a Mátyás Vincébe, akkor az öreg engem leültetett minden este 6:30-kor az asztalához, és elmondta nekem, hogy aznap este ki és hol fog ülni. És ha arabok vannak, akkor zsidót nem muzsikálsz, fiam. Azt, hogy Szépváros, Korozvár, azt már ma nem muzsikálod el. És egyébként is 9:30-ig azt mit csinálsz, amit akarsz, 9:30-kor leteszed a hegedűt, ha a világ legjobb vendégénél is muzsikálsz, mert nekem az kell, hogy a vendégek felálljanak. Fizessenek és menjenek el, de te muzsikálsz, akkor nem mennek el. Mert 10 órakor jön a színházi közönség, és nekem kellenek az üres asztalok. Tudod? Hát ez a vendéglátás. Te 9:30-ig muzsikálsz, mert tudod, egyébként Andris, ez az érdekes, hogy az étterem világába minden este van egy pillanat, amikor te megmutathatod magad. Mert elvégre, amikor a vendég bejön és vacsorázik és beszélget, akkor nem te vagy a fontos. Nem az a fontos, hogy te mit muzsikálsz, neked úgy a háttérben szépen ott kell lenni, de amikor eljön az a pillanat, amikor minden asztalnál úgy egyszer elfogyik a étel, elfogyik az ital, és elfogy a beszélgetni való, és úgy elcsendesül az étterem. Akkor kell valami azt muzsikálni, hogy észrevegyenek, hogy te ott vagy. És amikor ez bekövetkezik, akkor esetleg még rendel egy üveg bort, vagy rendel egy sajtálat, vagy akár, de különben már fizetne. És ezért fontos az élőzene. Na most te abban a pillanatban éppen vécén vagy, amikor ez a vécén bekövetkezik ez a pillanatnak az estének annyi, akkor vége van. De én azért nem tettem le sose hegedűt. Én elkezdtem 7 órakor muzsikálni, esetleg az első szünetet megtartottam a dohányosok kedvéért, ugye, mert minden 6-an voltunk, abból 5-en cigarettáztak, és utána én 3-8-tól vagy 8-tól a záróráig egyfolytában muzsikáltam. Én nem tettem le hangszert, mert 3 termet kellett bemuzsikálnom. Volt egy söröző, volt a nagyterem, volt a jubelomterem, és volt a halászterem. Hát ha én leteszem és 1/2 órákat pihenek meg ezek, akkor elveszik a hangulat, elveszik minden. Valaki ki akar menni cigarettát, mint a rezső, a klarnétos, hát az életveszélyes dohányos volt. Most kiment, szívott két szívő, és jött vissza a két. El volt intézve. De én nem tettem le egyedüt.
1: Sokat változott az elmúlt években a hanglemezpiac. Ma inkább a szolgáltatók dominálnak, mint a Spotify, a YouTube, ahol esetleg még képi anyagot is lehet tekinteni. Tehát teljesen megváltozott a piac. Milyen tapasztalatai vannak, Sanyi bácsi?
0: Hát, kérdez éppen, mi 1995-ben alapítottuk a Lamarty hanglemezkiadót. Rövid két év alatt 42 CD-vel jelentünk meg a piacon. 42 darab különböző CD-vel. És utána be kellett fejeznünk, mert egyszerűen láfizetésbe futottunk bele, mert mindent elloptak. Lemásolták, kopírozták, kész, és nem volt felvevő piac. Arról nem beszélve, hogy az üzletek horror áron árusították azt, amit én bevittem, arról nem 10% vagy 50%-ot, hanem 300 vagy 400%-os haszonkulcsal árusították. És ezzel nem tudtál védekezni. És neked mindent meg kellett előlegezned, mert csak bizományiba vették át. Ha bevittél 100 lemezt, akkor fizették ki, hogyha ők eladták. Lehet, hogy még akkor se. Ilyen is volt. De neked a szoba a 100 lemezben már benne volt a pénzed. Ugye, mert meg kellett a felvételt, el kellett készíteni, le kellett gyártani, az Artisiust a gyártás pillanatában ki kellett fizetni, nem az volt, hogy majd utólag fizettünk, hát szó nincs. Legyártatta ezer lemezt, akkor ezer lemeznek a szerző jogdíját, azt ki kellett fizetni. És még hol adtad el? Sehol.
1: De akkor valahol a mai lehetőségek tulajdonképpen biztosítanak egy olyan fajta pluralizmust a zenészek számára, hogy mindenki megjelenhet a piacon. Ez persze rossz is lehet.
0: Hát ez volt a lakzolancsinak a legnagyobb húzása valamikor. Amikor mi még arra vártuk, hogy majd a Hungároton fölhív minket telefonon, hogy most csináljunk egy felvételt, akkor a Lajcsi meg bement egy stúdióba, fölvette a maga kis zenei anyagát, kiment Prágába, vagy valahova Szlovákiába, vagy Csehországba, vagy csak akkor még Csehszlovákia volt, ugye, és valahol egy ilyen gyárban legyártatta. És hazajött 3000 kazettával, és vígan állulta. Mi még fel se ébredtünk, mi még arra vártunk, hogy majd Dorogon legyártják a lemezünket. És amikor mi Bécsbe elkezdtük ezt a lemezárusítást, és hazajöttünk, és itthon folytatni szerettünk volna, egyszerűen nem volt mit árulni. A Hungáraton nem gyártott készletet. Nem volt, vagy nem volt pénz, vagy nem tudom mi volt. Minden esetre én eljutottam odáig, hogy a gazdasági igazgatóval tudtam tárgyalni, és azt mondtam, hogyha nem tetszene kihozni a felvételenket, akkor szeretném kivásárolni. Ez egy olyan varázsszó volt, hogy utána rögtön lehetőséget kaptam arra, hogy bizonyos üzletekbe én legyártassam a saját pénzemen a lemezeimet, és esetleg a Rózsavölgyinek vagy valamelyik nagy lemezüzletbe elvigyem és leadjam, és úgy kerültünk újra forgalomba. És gyakorlatilag ennek a hatására kezdtük el mi a Lamartyba meg elkezdeni ezt csinálni. Volt olyan, hogy a papának egyszerűen nem volt lemeze a piacon. És a Göncz Árpád akkor, mint a köztársaság elnök utazott valahová, és ahova ment oda, ő egy lakatos lemezt akart vinni, mert az illetőnek az apu egy kedvence volt, és nem volt a piacon CD-je az apunak. És a titkársága felhívta akkor a édesapámat, akivel akkor éppen 3 vagy 4 nappal előtt akkor megalakult IMI lemeztársaságnak csináltunk egy felvételt, de hát az még csak dobozban volt. És akkor mondta a papa, hogy hát most készült egy ilyen felvétel, de hát az még sajnos nincs, és akkor ők fölhívták az IMI-t. Képzeld el, hogy 2 nap alatt én aznap éjjel még bementem, megmontíroztam a lemezt, segítettem a rendezővel, megmontíroztam, 3 nap alatt legyártották a lemezt, valahol, mint azt hiszem Prágába, és a Göncz Árpád azt vitte ki. De ugyanaz az ember volt addig a Hungáratonnak a vezérigazgatója, akkor az ilyen. Na most mit mondjak neked? Ez egy ilyen világ.
1: Ahogy a Spotify-t böngészem időnként, telefonon szoktam hallgatni, vagy a kocsiban, bizonyára sokan vannak ezzel egyébként így. Örvendetes egyrészt, hogy azért van néhány cigányzenei lemez, viszont elszomorító, hogy viszonylag ez kevés. Nagyon-nagyon kevés.
0: Nézd, hát van, amikor jogi problémákba ütközöl. Például a Tibor bátyámnak, vagy a nagybátyám, apám nagybátyának van egy ilyen nótája, hogy orgol a világos utcátokban. Na most egy évfordulója volt az öregnek, és gondoltam, hogy a YouTube-ra felteszem a YouTube nem engedte. Azt mondja, hogy szerzői védettség alá esik. Hát én azt hiszem, hogy a mai szerzők összetennék a két kezüket, hogyha a YouTube-ra fel tudnának kerülni a szerzeményeikkel. Nem pénzt akarnának, hanem örülnének, hogy egyáltalán valaki meg tudja hallgatni, és van hol meghallgatni. Mert ha most belegondolsz, már a Dankó rádió sem az a Dankó rádió, mint ami elkezdődött. Mert én nagyon sokat autózom most Siófok és Budapest vagy Szentendre között, és bizony hallgatom a hajnali, vagy akár a déli, vagy akár a délutáni műsorokat, hát minden talok, csak cigányzenét talok a legkevesebbet. Lehet, hogy ez az én hibám, rosszul kapcsolom be a rádiót, de hallok operettet, hallok slágert, hallom a 60-as éves slágereit, Zalatai Saroltát, stb. Csak épp a Bokor János nem hallom például. Meg hát a Dankó rádió nem ennek indult, mert akkor miért van a Petőfi rádió? A Petőfi rádión viszont egy nótát nem hallok az életben soha. Hát akkor hogy van ez?
1: Térjünk vissza egy picit a könyvre. Tulajdonképpen, mivel ez egy családtörténetről szól, a Déki Lakatos Sándor cigány prímás élete és családtörténete, hogy pontos legyek, és hadd mondjam el ismét a címét a könyvnek, Így muzsikáltunk, Szokoszki Ágnes írása. És ebben számos történet van. Biztos vagyok benne, hogy amikor ezekre visszaemlékezett, akkor nyilván nem volt egyszerű egyrészt, mert megkoptak az emlékek, másrészt ezek azért bizonyos érzelmi hullámzások is lehettek, hiszen vannak olyan kedvelt, vagy éppen kevésbé kedvelt történetek, amik nyilván érzelmileg is meghatják az embert. Melyik a kedvenc története?
0: Nagyon nehéz kérdés, de amire soha az életemben nem fogom elfelejteni, az volt, amikor még tanuló voltam a papával, lehettem úgy 16 éves, és akkor ő már 2 évvel vagy 3 évvel ezelőtt a vizsgáztató bizottságnak elnöke volt, vagy tagja volt, már nem emlékszem, oda a kategória szerző vizsgáról beszélek, arról lemondottam, mert biztos, az biztos, mert ugye majd én fogok jönni vizsgázni. Nehogy szó érje a ház elejét. Na most mindegy, de ő már 3 évvel előtt elkezdett engem felkészíteni erre a vizsgára. Tehát minden délután valami kötelező anyagot, vagy valamit átnéztünk, megtanította nekem. Ugye nem tudom hány nótát volt köteles beadni leírt formában, amiből a bizottság bármit kérhetett meg, stb. Mindenesetre eljutottunk kérlek szépen a Johann Strauss Tavaszi hangok című keringőjéhez. Na most délután ezt átmuzsikáltuk az apuval, ugye, nem is egyszer, többször, tehát gyakorlatilag már addig is a zenekarbát ugye folyamatosan muzsikáltam velük, de most ezt speciál ebben foglalkoztunk akkor délután. Most ez valahogy ő benne is benne maradt, most bementünk este muzsikálni, és ő elkezdte ezt a valszert nekem azért muzsikálni, hogy én gyakoroljam, tudod, hogy a zenekarral is. De közben telefonhoz hívták, és nem a Flórisra, a bátyára mutatott rá, aki a segélyprímás volt, hanem rámutatott, hogy álljak föl, és muzsikáljam. Hát jó, akkor ezt én fölálltam, és végigmuzsikáltuk a valszert. Nem is lett volna nagy baj, csak tudod, a végén van egy kóda. Na most, ha ott van vagy három vagy négy hang, ami elvezet a kódához. Nos, ha te nem azt muzsikálod, hanem már, akkor visszakerülsz az elejére. Na most képzeld el,

0: akkor segítségre néztem a nagybátyámra, hogy az is összezavarodott, hát hogy tercet muzsikát, ott minden. Megint visszakerültünk az eset. Nem, úgy kérdez, a vendég az beletemetkezett az étlapba, és vihogott, érted? Hát most mit mondjak neked? Ez így volt, utána már majdnem az asztal alá csúszott a nevetéstől. Megint eljutottunk az elejéig, képzeld el a Valszernak. Apu bejött a telefonhívás után, és ránézett az órájára. Tudj, hogy mi mindig a talasszangokat muzsikáljuk. Nem csinált nagy dolgot, csak oda őt elvette a kezemből a hegedűt, meg a vonót letett, azt uraim, szünet van. Na most képzeld el, ez a vendég, aki a sarokba ült, ez egy Strauss unoka, vagy nem tudom milyen leszármazott volt, egy dirigens, aki aznap este a Károly kertbe egy Strauss hangversenyt dirigált. Úgyhogy másnap le volt adva nekem egy kis Frühlingstimmen partitúra, ez a mini partitúra, és be volt írva, hogy köszönöm, hogy az életem milyen jót nem neveztem. Képzeld el, hogy mi volt ott. De ez a memória zavar. Hát
1: ilyen előfordul bárki.
0: Előfordul, persze. Ez soha az életemben nem fogom elfelejteni. Soha.
1: A mai vendégem Déki Lakatos Sándor cigányprímás volt, akivel a cigányzenészek nyugdíjáról, szakmai titkokról, a Mátyás pincéről és a hanglemez piacról is beszélgettünk. Tartsanak velem holnap is 22 órától. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottam.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le az idei országgyűlési választást, közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Nagy Attila a választásokról szóló beszámolóját ismertetve közölte, a 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezeren bonyolították le, 10 ezernél is több hazai szavazókörben és mintegy 150 külképviseleten, ami 20 ezer választási irodai tagot és 50 ezer választott, valamint 40 ezer delegált bizottsági tagot jelent. Személyesen jelent meg a tragédia miatt indult büntetőper tárgyalásán Tóth Nikolett, a Jókai utcai házomlásban lebénult egykori balerina. A vádlottak továbbra sem ismerték el felelősségüket. Tóth Nikolett különösen a kivitelezővel szeretett volna találkozni, akinek nyilatkozatai mélyen felháborították. Az egykori táncos bízik abban, hogy a bíróság kimondja a vádlottak felelősségét, még ha ez az ő állapotán már nem is változtat. A tárgyalás maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége ügyében indult. A nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amelyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Reggelig szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallja 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. október 22-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai napon ismét gyászol a nemzet, és gyászol a muzsikus cigány társadalom. Elhunyt ifjabb Sánta Ferenc, a nemzet művésze, kétszeres Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas hegedűművész. A műsorunk első felében ráemlékezünk, majd a továbbiakban Déki Lakatos Sándor cigányprímással készült beszélgetésemből hallgathatnak meg egy részletet. Tartsanak velünk a mai este is! Ifjabb Sánta Ferenc 1945. március 2-án született Kaposváron. A Nemzet Művészet címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas hegedűművész prímás. Cigányzenész családba született, édesapja idősebb Sánta Ferenc elismert, híres cigányzenész volt, de már a dédapja is hegedült. Klasszikus zenei tanulmányokat folytatott, de 9 évesen már apja zenekarában is bemutatkozott. 1955-től a Kaposvári Zeneiskolában Lehota Dezsőnél tanult hegedülni, és 13 évesen már a Kaposvári Szimfonikus Zenekarban játszott. 2 évvel később Gréf Matild szakfelügyelő javaslatára felvételi nélkül bekerült a Pécsi Zeneművészeti Szakközépiskolába. 1963-tól a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián tanult Ney Tibornál, de eközben már országjáró cigányzenész volt, Kovács Apollóniát kísérte. Hegedűművészi és tanári diplomáját 1969-ben szerezte meg. Első népi zenekarát 1973-ban alakította meg. Cigányzenészként bejárta a világot, de időről időre klasszikus zenét is játszott. Pályafutása elején például tagja volt a Budapesti Operaház zenekarának. 1969-ben a Göteborgi Szimfonikus Zenekarnak is zenésze volt. Európa szinte minden országában játszott, járt az Egyesült Államokban, Japánban, Ausztráliában, és még sorolhatnám. Alapító tagja volt a 100 tagú cigányzenekarnak, és az 1990-es évek közepén alakult Magyar Nemzeti Cigányzenekar művészeti igazgatója és vezető prímása volt. Magyar nóta és csárdás feldolgozások sorát készítette el. Tanított is az OSK stúdiójában, ahonnan sok sikeres növendéke került ki. A Magyar Rádióban már 1972-ben elkészítette első önálló hanglemez felvételét, és azóta folyamatosan jelentek meg rádiós, televíziós és hanglemez felvételei. Ezeken és koncertjein a cigányzene klasszikus darabjai mellett többek között Brahms, Liszt és Bartók műveit is játszotta. 1981-ben megkapta a Magyar Televízió, 82-ben a Magyar Rádió névódíját. 1995-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével, 2002-ben Liszt Ferenc díjjal, 2007-ben pedig Kossuth díjjal tüntették ki. 2009-ben Prima Primissima díjat kapott, 2011-ben Budapest, 2024-ben pedig Kaposvár díszpolgára lett. Emléke a felvételeink keresztül örökké velünk marad. A műsorunk további részében Déki Lakatos Sándor cigányprímással készült beszélgetésből hallgathatnak meg egy részletet, aki mesél nekünk a cigányzenészek életéről és a szakmáról, illetve a hivatásról.
4: Most, hogy így megemlítettük a kategória vizsgát, beszéljünk már egy picit róla, mert azért ez nem volt egy egyszerű feladat. Tehát ott rengeteg számot, csárdást, nótát és olyan nehézségű számokat is tudni kellett, mint a Salzate, Cigánynervájzen, és sorolhatnám még sokáig. Hát, tehát ez egy komoly vizsga volt.
5: Hát egy-két fázisa volt a vizsgának. Ugye volt egy klasszikus rész, amikor a kutatudásodból, tehát vagy hogy is mondjam, tehát a hegedű tudás, a hangszer tudásodból, mert ugye más hangszerek is vizsgáztak, nem csak a hegedűsökre, nagybőgősök ugyanúgy, tehát a hangszer tudásodról kellett számot adni. Én akkor az Égerland Tisza bácsihoz jártam az OSK stúdióba, és az az érdekes, hogy a Pista bácsihoz járt az apu azután, hogy az akadémiát felfüggesztette, hogy a rádiózenekarban tudta az akadémiát is végezni, csak azért, hogy a tanulmányait az ne aggódjon meg, ő járt a Égerland Pista bácsihoz hegedű órákra. Utána én lettem még a növendéke, és a Sanyika is nála végzett a Pista bácsinál. Úgyhogy ő nála kellett, ott is az volt, hogy húznod kellett, volt szabadon választott valami, én Paganin etüdőt, vagy valami, úgy emlékszem, a 14-es etüddel mentem, és amikor ez megvolt, ott kaptál egy bizonyos, ott klasszikus muzsikusok hallgattak meg. Tehát volt egy klasszikus bizottság. Ők meghallgattak, ott kaptál egy pontszámot, amit vittél aztán a prímások elé, mert ugye a szakmai vizsgát azt a prímások végezték. De az már repertoártudás és minden ilyesmi. Ott kellett számot adnod arról, hogy elvégre, mint vendéglátós muzsikus megállod-e a helyed, és milyen besorolással. Mert a besorolás rendkívül fontos volt.
4: Ugye az A-kategória volt a legmagasabb, ugye?
5: A-C. Na most ez magával vonta azt, hogy bizonyos szempontból a kategóriák be voltak árazva, ugye? Úgy fizetés szempontjából ez nagyon fontos volt. Az A-kategória volt ugye a legmagasabb a fizetés szempontjából, és az, hogy te külföldre is mehettél nyugati országba, és vállalhattál munkát. Mert B-kategóriával nem volt biztos, hogy te egy szállodában muzsikálhatsz. Szóval az A-kategória biztosította azt, hogy te bárhol muzsikálhattál. Na most én nem voltam még 18 éves, amikor vizsgára jelentkeztem, és A-kategóriát kaptam. Na hát ebből borzalmas nagy probléma volt, kérlek szépen, mert valaki panaszt tett a kulturális minisztériumban, hogy ez biztos valami bunda volt, vagy valami, ugye mert a Lakatos megbundázta a fiának. De mondom neked, akkor már 3 éve nem vizsgáztatott. Direkt ezért. És akkor az aput behívatták a minisztériumban, és azt mondta az apu, hogy nem gond, a gyerek megvédi a kategóriáját, de nyilvánosan. Mindent muzsikáltam, amit elképzelhető volt. És akkor is volt egy bizottság, aki aztán megerősítette az A kategóriámat.
4: Ez egy komoly minőségbiztosítás volt, és erre akkor szerintem nagy szükség volt, hiszen ez is biztosította akkor, hogy ami kimegy Magyarországról külföldre, az csak a legnagyobb, legmagasabb minőséget képviselhet. És egyébként akkor nem is csoda, hiszen erre szükség volt, mivel én azt gondolom, hogy akkor a kultúrpolitikának fontos része volt a cigányzene, hiszen akkor Magyarországot a gulyáslevessel és a cigányzenével azonosították.
5: Így van.
4: Ez most már persze mára megváltozott, ami egyébként egy szomorú
5: a gulyás
4: valóság.
5: A gulyásleves is megváltozott, kérlek szépen, már ez nem az a minőség, mint ami volt, de most, ezt most hagyjuk, viszont az a lényeg a dolognak, hogy tényleg valóban mi akkor egy két lábon járó valuták voltunk.
4: Igen.
5: És eddigre minket igenis kiengedtek nyugatra muzsikálni, ugye? Komoly pénzekért muzsikáltunk, mert akkor már ott a bérek azért megint csak máshogy tartottak, és azt hiszem, ha jól emlékszem, a minimum a 10% volt, amit köteles voltál a bérből hazahozni Magyarországra. Tehát egy impresszálási díj, mert csak a koncertigazgatóságon keresztül utazhattál, ők adták az útlevelet, viszont az OSK adta a javaslatot. Na most, ameddig te az OSK-ban nem fizetted ki a szakszervezeti díjat, addig nem kaphattál javaslatot. Amikor ők megadták a javaslatot, akkor mentél a koncertigazgatóságra, ott megnézték a szerződést, hogy milyen feltételek vannak. Ugyanis, hogyha véletlenül te kaptál ellátást, tehát kaptál egy ebédet, vagy vacsorát, vagy csak vacsorát, akkor azt felszámolták bevételnek. Olyan, mint hogyha annak az árát, annak az ára után is ki kellett fizetnem a 10%-ot. Aztán, hogyha te a jövedelmeddel, tehát a borravalót most hozzá akartál számolni, és a borravalótból is akartál valamit vásárolni, akkor úgy tudtad megoldani, hogy a borravalódat bejelentetted, a borravalónak az 50%-át forintosítani kellett, tehát azzal kellett hozni, és a másik 50%-ából vásárolhattál valamit. És akkor úgy tudtad azt hazahozni.
4: És ha jól emlékszem, akkor sem volt mindegy, hogy hol vásárol az ember, hiszen hogyha valutáért vásárolt, akkor azt...
5: Tudtál a Konzumexbe vásárolni, az volt a hát egy röhely volt kérlek szépen olyan szempontból, hogy a nagy klasszikus muzsikusaink, ugye, akik kijártak külföldre, azok ugyanúgy sorbáltak a cigarettáért, mint mi, akik csak vendéglátós muzsikusok voltunk, és ugyanúgy hozták haza a számítógépeket, meg a számítógépet, mint a mi voltunk, kasszagépeket, meg ilyeneket. Hát ez egy ilyen világ volt, meg C64, hát az, tudod, és akkor, mikor mi egy évre mentünk ki muzsikálni, akkor volt egy ilyen zöld könyvünk, és amit menet közben hazahoztál, azt be kellett abba a zöld könyvbe írni, és akkor a határon azt igazolták, stb. És másnap rohantál a Majakovszki utcába, a bizományiba, mert már meg volt rendelve, hogy hozol 3 darab C64-et. Az már le volt vajazva, csak a C64-re már meg volt a 3 vevő, és akkor mit tudom, egy hónap múlva megkaptad a díjat. Így éltünk. De ez nem csak mi, mondom neked, az ország összes muzsikusa, klasszikus, vendéglátós, mindezt csinálta. De legalább tudtunk mondani, szóval volt egy lehetőségünk, ami senki másnak nem adatott meg. Hisz azt hiszem 3 évenként lehetett utazni külföldre, $5 a zsebedbe. Úgy indítottak el minket 2000-el egy ausztrál turnéra, hogy $5 volt a zsebünkbe. És az úgy volt megtervezve az útunk, hogy Budapest, Belgrád, Szingapur és Ausztrália. Igen, azt mondták, hogy nem lesz probléma Belgrádba az átszállással, mert tranzitutasok vagyunk. Igen ám, de valami miatt a tranzitutasokat, mikor mi ugyanúgy kiterelték a városba, mint aki nem folytatta az útját valahová. Ez avval járt, hogy amikor visszajöttünk, akkor repülőtéri illetékelet kellett fizetni. És ez több volt, mint az $5. És hát ott álltunk kéne szépen egy ausztrál túrai kapujába, és nem tudunk felszállni a repülőképre. Csak a nagybögösöm levette a cipőjét meg az okniát, és kivett belőle egy 100 márkást. Ugye, ami életveszélyes volt akkor magával vinni, és ez mentette meg a turnénkat. Hogy ő elővette ezt a 100 márkást, és ki tudta fizetni a repülőt illetékét a zenekarnak. Komoly fejmosásban részesült, azért meg is dicsértem. Hát ez ilyen világot éltünk akkor is.
4: A Rajkó zenekar milyen szerepet játszott az életében?
5: Hát kérlek szépen, én ugye oda kerültem 52-be a Gyula bácsinak a lévén. Mi nagyon jó viszonyt ápoltunk fel az egész családdal. Hát például 3 lánya született ugye a Gyula bács, és mind a 3 lányt az édesanyám keresztelte. Tehát anyu volt a lányoknak a keresztanyja. És hát nagyon sokat mentünk az Akácfa utcába, hogy ott laktak a Gyula bácsiék, és a Gyula bácsi, hát ahogy ő tanított, az megint egy különlegesség volt. Szóval hát akkor már azért nekünk kellett ugye kottát tanulni, de az ott kottát ott te nem láttál, hogy csak a Gyula bácsinál volt egy partitúra, és hangszerenként meg volt mutatva minden, hogy kinek mit kell muzsikálni, és kész.
4: Ő kézről tanított, de hogy
5: kézről
4: csinálta
5: tanított.
4: Ezt?
5: Én, hát a bőgősöknek elmondta, hogy milyen hangokat kell vizsgálni, egődűsöknek meg tudtam ugye mutatni, mivel ő cimbalmosoknak ugyanúgy elmondta a harmóniát, melyik kézzel, hova is, mit csináljon, és tökéletesen működött. Tökéletesen. És meg az, hogy valaki jelentkezett, Szem bácsi sose felejtem el. Hát ez volt a beceneve, Korka volt a Szem bácsi, beült, hogy ő hegedűs, jó. Gyula bácsi meghallgatta, szóval maga nagybőgős. Sámlira állt a Szem bácsi, mert csak úgy ért el a bőgőt, az ország legjobb bőgőse lett belőle. Lehet, hogy mint hegedűs sose lett volna semmi. Tehát Gyula bácsinak egy különleges, hogy is, egy fantaszta volt, tudod, aki egy annyira hogy is elkötelezettje volt annak, hogy neveljen egy generációt. És az a generáció az mind a Gyula bácsinak a nevé, a kezében nőtt fel. Ha csak nem volt olyan családi háttér, ahol, de mi nálunk volt családi háttér, és mégis az apu beadott. Mert kellett az, hogy a közösségbe legyél, más gyerekeket is lássál, muzsikálni, halljad, és megszokjál egy zenekari hangzást. Mert más a konyhába gyakorolni, és más egy ilyen együttesbe.
4: Valahol a gyerekek itt egymástól is tanultak. Há, tehát ez is egy fontos része volt, én azt gondolom, a zenekarnak.
5: Hát akkor kerültek a Csócsi gyerekek ugye be az együttesbe, a Jenőke is, meg a Józsi. Hát akkor már a hegedűsök voltak, hát fantasztikus. Na, hát én Győrből ismertem őket, ugye. Zapot sokat foglalkozott velük, amikor kisgyerekek voltak. Meg hát ugye ott volt a Farkas Béla hangszerkészítő, Béla bácsi, és ő csinálta ott a romáknak a hangszert, folyamatosan gyártotta a hegedüket, és akkor került neki a kezébe az a hangszer, mint az Zatuleszkinek a képmása volt a hátán kifaragva, míg az apu adta oda neki a fényképet, amit az apu Zatuleszki növendék volt akkor, és kért egy képet a Béla bácsi, hogy neki szeretne készíteni egy ilyen hegedűt. És az apu vitte neki a képet, és ennek az alapján faragta ki az öreg, úgyhogy az apu akkor próbálta ki a hegedűt, amikor még nem is volt lakkozva. Lakkozatlanul próbálta ki, és kéne szépen az a hegedű Belgiumban lett aranydíjas, egy arany első aranydíj, díjat nyerte a engedés, amikor visszakerült hozzá, akkor az Atuleckinek ajándékozta a Béla bácsi. És az Atulecki ugye kiment Amerikába, ott halt meg, és a végrendeletében vissza ajándékozta a Béla bácsinak. És a Béla bácsi hozta el aztán hozzánk a Hegedűt, mert akkor jött az apu az 58-as világkiállításról, és azt mondta, hogy Sándor, azt hiszem, hogy ez a te kezedbe kell, hogy maradjon ez a Hegedű. És az apu akkor vette meg tőle a Hegedűt. Élete végéig azon muzsikált. Én is azon tanultam egyébként hegedülni. Aztán amikor már én más hangszert választottam, akkor nála maradt. Azon muzsikált élete végéig. Az öregnek volt egy nagy problémája ott a Béla bácsinak, hogy mellette volt a körtekocsma. Tudod, itt volt neki a ő kis műhelye, és mellette volt a körtekocsma. És ezt a hegedűt hallotta a Yehudi Menuhin az apunak a kezébe, és ő azt hitte, hogy ez egy Stradivári. Mert a Stradivári mintára készítette ezt a hegedűt a Béla bácsi. És a Menuhin elkérte az aputól, hogy megnézze, és azt mondta, hogy hát meg akar ebben a mesterrel ismerkedni. És képzeld el, hogy nem tudtak mit csinálni, hát letelefonáltak a tanácselnöknek, vagy kinek oda Győrbe, hogy a Yehudi Menuhin lemegy a Béla bácsihoz, meg akarja ismerni. A Béla bácsi a kocsmába, hát volt reggel, hol lett volna az öreg. Na most nem tudtak mit csinálni, ez valami rettenetes öltözékben volt az öreg, gyorsan átszaladtak a henteshez, elhoztak tőle egy ilyen fehér kabátot, érted, és abban fogadta a Menuhin, és az volt a fain, hogy itt volt egy felirat, hogy hentes, és nem tudom milyen vállalat kéne, az embléma. És a Menuhin egyébként rendelt két hegedűt, ki is fizette, a Béla bácsi meg is csinálta neki. Az világi volt.
4: Így egy picit visszatérve a Farkas Gyulára, nagyon érdekel, hogy ő kézről tanított. Ez mennyiben jelentett másfajta tanulási metódust?
5: Rögtön megjegyezted, és nem felejtetted el. Hát ez volt a régi cigányzenekaroknál. Hát nem voltak ott olvasó emberek. Egy valaki volt, a karmester, ezt úgy hívták. Tehát egy ember ismerte a kottát a zenekarba, és az minden reggel 10 órakor próba volt. Abból senki nem maradhatott el. Meséltem az Áginak, hogyha valaki este nem tud bemenni muzsikálni, piázott vagy valami, nem történt semmi, elküldték neki a lészt, semmi, de a másnap reggel 10-kor nem volt ott a próbán, akkor kidobták. Kész, ennyi volt. Na most ez a karmester, ugye taktusról tanította meg a zenekarnak mondjuk egy kék duna keringőt. Na most, amit ezek az emberek akkor megtanultak, azt az életükben nem felejtették el. És valami hatalmas repertoárral rendelkeztek, mert minden nap tanultak. Minden nap próba volt. Abból senki nem engedett. Mert a primások avval leúzáltak, hogy kinek milyen repertoárja volt. Például az én nagypapámnak voltam, meg is találtam, hogy aznap este csak operett nyitányokat muzsikáltak. Akkor másik este opera nyitányokat. Akkor másik este hegedű szóló. Meg ilyenek. Van repertoár, és a tagok cserélődtek az egyik zenekarból a másikba, nem történt semmi, mert ugyanazt tudták a másik zenekarba, és mind ebbe. Óriási repertoárral rendelkeztek.
4: Azért egyik-másik darabot elég nehéz lehetett megtanulni, hiszen azért ezek nem könnyűek. És mégis ezt mind hallás után, vagy úgy, hogy megmutatta az úgymond karmester nekik? Ez hogy lehetséges?
5: Még az én zenekaromban is volt a zenekari tagom, aki nem olvasott kottát. A Jenő bácsi, a Dandás Jenő brácsos. Az ország egyik legjobb rácsosa volt. Na most, ha egyszer meghallott valamit, azt az életében nem felejtett el.
4: De ennek akkor nem az volt a lényege, hogy azért kellett őket megtanítani kézről, mert nem olvastak kottát, hanem azért, mert ez egy másfajta metódus.
5: Persze, most ha belegondolsz, én mikor kisgyerek voltam, akkor, hogy az érdeklődésemet felkeltse az én nagyapám, tudod? Lényegtelen volt, hogy nem tudok még csak három vagy négy fekvésbe hegedülni, tanulni, de már mutatott olyan darabot, amit az ötödik, hatodik fekvésben is kellett játszani. Csak azért, hogy az a darab az olyan volt, ami nekem tetszett, és mindenhol meg akartam tanulni. És tudod, hogy kik vezették be ezt a metódust? A japánok. Ugye mikor mi kint koncerteztünk Japánban, ahol nem szokás, hogy a koncert után bejönnek gratulálni, meg stb. Nem szokás, de egy zenei iskolának az igazgatója ragaszkodott ahhoz, hogy a koncert után bejöjjünk hozzám beszélgetni, és meghívott minket másnap az ő iskolájába, hogy hallgassuk, menjünk el, látogassuk meg. És kéne szépen elmentünk, és úgy képzeld el, hogy volt egy 4 vagy 5 éves kislány, a Pagani negyedű versenyt muzsikált a D-duros, leestünk a székről. Most el tudta képzelni, hogy név még se? Hát meg se született. Meg se született, már tudott hegedülni. Szóval rögtön műveket tanulnak. És tudod, van benne valami. Mert most, ha te végigmész egy, akár mondjuk nyelvet tanulsz, vagy valami, akármit, és valahogy úgy tanulod, hogy az nem érdekelt, az nem serkent arra, hogy foglalkozzál vele, akkor nem. Nem találsz benne szépséget. De az, hogy neked mondjuk, nekem kisgyerekkoromban egy Schubert még megtanított a nagyapám, amikor még 8 éves voltam, hát közel nem volt ahhoz, hogy én azt el tudja megedülni. De már megtanította nekem. Mert az érdekelt, és az annyit fejlesztett a technikán, hogy évekkel előre tudott vinni az a metódus, mint hogyha az állami kötelező lépéseken haladtál volna tovább.
4: Lehet még így valahol tanulni?
5: Otthon. Otthon. Komolyan mondom neked. Hát én most mit tudom én, egyébként a Kigyorsi Zeneiskolában, mondom neked, ott jártam, az öreg az kiszúrta rögtön, ugye, hogy mit tudom én vittem a Sándor, nem tudom én, harmadik kötetét, abból egyet üdött, és hát az már én az Isten tudja, 4 évvel ezelőtt tanultam, csak aznap délelőtt átnéztem. És az öreg hallgat, szóval jó, és ez otthon mit gyakorolsz? Hát mondom, a kis dontot. Akkor lehetne a kis donttal foglalkozni, és ezt felejtsük el, küldd be az apádat. Csak az apu bement, és azt mondta, hogy ne haragudjon, Kigyorsi úr, de nálunk a családi hagyományok az valahogy így van, hogy visszük előre a gyerek. Jó, azt mondja, csak akkor én ne a Sándor tanítsam a gyereknek, nem mondd meg, Sándor, hogy mit tanítasz most a gyereknek, és akkor avval foglalkozunk. És akkor 3 vagy 4 osztályal rögtön előbbre kerültem. Mert az apu, szóval, hogy is mondjam neked, rettenetesen nehéz, te mint tanár tudod, hogy nehéz eldönteni, hogy mi az, ami elfogadható egy növendéktől, és mi, ami még nem. Tehát milyen szinten tudja ő azt az etüdöt, hogy érdemes avval még foglalkozni, vagy lépjünk tovább. Hiszen egy etüdnek a elsajátítása mondjuk nem annyira fontos, hogy 100%-os legyen, inkább a következőre lépünk, mert akkor már egy ugrással fejlesztünk valamit. És minél hamarabb jutunk előre, annál gyorsabban tudjuk annak a gyereknek a technikáját, vagy a zenei intelligenciáját, vagy a hozzáállását fejleszteni. Ugye az én nagypapám mindig azt mondta, hogy Kreitzer, ugye a 42 etüdös, életed végig, unokám. Minden nap egyet el kell belőle muzsikálni. Az öreg az reggel 8-kor felkelt, elővette egy Paganini etüdöt, elmuzsikált, ez volt a reggeli. 24 etüdöt végig muzsikált el minden hónapban szépen, és amikor elérte a 24-et, akkor elővette a Kreitzert. És érdekes módon, hogy a Menuhin, egyszer olvastam, és a Menuhin is ezt nyilatkozta, ugye a legfontosabb tananyaga a hegedülésben, például a Kreiszernek a 42 etüde. Még hát akkor még hol van a kisdont, meg a nagydont, meg a macasz, meg ezek, ugye? De mondom neked azt, hogy az én édesapám nem arra törekedett, hogy azt az etüdöt én most 100%-ig kifogástalanul elhegedüljem, hanem hogy elhegedüljem, és lépjünk tovább. Szóval egy ilyen 42 etüdöt, azt mondjuk 90 vagy 100 nap alatt végig muzsikáltad. Másút eltart egy évig, vagy két évig. Ő vitt előre, tudod?
4: És ha cigányzenét akar valaki még tanulni, mert elkötelezett, vagy mert annyira szenvedélyesen szereti, akkor mit csináljon?
5: Otthon.
4: Szintén otthon.
5: Nézd, hát megszűntek az, hogy most hova tudsz te egy gyereket beküldeni tanulónak például? Most hiába primás mondjuk az édesapja, hát az apja sem muzsikál sehol. Hát akkor hogy kerül be egy zenekarba tanulónak?
4: Ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen egy iskolában valóban nagyon nehéz ezt megtanulni.
5: De az éttermi viselkedést és alkalmazkodás az sehol. Bár régen volt ugye a Rajkónak, fenn a Szabadsághegyen,
4: vagy igen, az ifjúságszálló.
5: Ifjúságszállóban ők adták a zenét. Tehát nekik volt egy alkalmuk arra, hogy az éttermi viselkedést és repertoárt is elsajátítsák, és hozzászokjanak ahhoz, hogy mi az, hogy vendég. Vagy egyáltalán mi az, hogy ruhatáros. Hát amikor te bekerülsz egy étterembe, a legfontosabb pont az étterembe a ruhatár. Ugyas a vendég ott jön be, és ott megy el. És valamikor a Mátyás pincében a Bandi bácsi minden este oda ment a volt tulajdonoshoz, mert az volt a nevetséges, hogy a Mátyás pince tulajdonosa volt a Mátyás pince ruhatárosa. Mert az államosítás után ugye ők ott laktak az 5. emeleten, és hát kenyér nélkül maradtak. És amikor újra nyitott a Mátyás pince, akkor a Bandi bácsi fölment hozzájuk, és azt mondta, hogy Lajos bácsi, Mátyi bácsi maga lesz a ruhatáros, és a kedves felesége, hogyha elvállal, akkor ő lesz a könyvelője a Mátyás pincének. Hát az öreg asszony könyvelte 100 évig. Mátyás már persze, hogy tudta, hogy mi az. Ugye? És akkor ez így működött. Tehát volt, hol megtanulnod a szakmát. De most, ha belegondolsz, ez ugyanígy van most mondjuk a felszolgálók világában. A legjobb minőségi felszolgálók voltak a Mátyásban, és volt egy ugyanolyan mennyiségű tanulógárda, akik éppen kikerültek a vendéglátó, akár főiskoláról, vagy akár onnan, vagy csak gyakorlatra bekerültek a Mátyás pincébe. Tehát a nagy öregektől tudták megtanulni, hogy mi az, hogy kiszolgálás. Hogy mész oda egy vendéghez, hogy foglalkozol egy vendéggel. Vagy odaadod a vendégnek a kezébe az étlapot, és utána a vendég már nem is foglalkozik az étlappal, mert elkezd el te ajánlani neki. Ugye? Régen az úgy volt a Mátyásban, hogy a pincérek leültek, és kijött a séf, és elmondta, hogy aznap mit kéne eladni. Van kérem szépen 42 kacsa, minden sülve ezt el kéne adni. És akkor az pincérek mindenki odaadták a nétlapot, és azt mondta neki a vendégnek, hogy én azt mondom, hogy én ezt vacsoráztam, ezt tudnám önnek ajánlani. Fél ház kacsát evett. Biztos, hogy el volt adva a 42 kacsa. Hát ez szakma. Ez egy szakma. De ma kitől tanulod meg, attól a gyerektől tanulod meg, aki az életében három tányért nem fogott meg. Hát attól nem tudod megtanulni.
4: Ezzel az a gondom, hogy beszéltünk itt korábban a cigányzene aranykoráról. Aztán a cigányzene második aranykoráról. Én reménykedek, hogy el fog jönni a cigányzene harmadik aranykora, de aggódom viszont amiatt, hogy akkor ők viszont kitől tanulják meg ezt a hivatást, ezt a szakmát.
5: Nézd, ma már az van, hogy mindent muzsikálnak a kollégáink, csak ezt a műfajt nem. Arra hivatkoznak, hogy a mai főnökök nem szeretik, hogyha te nótát és csárdás muzsikálsz muzikereket akarnak hallani, Rómeó és Júlia és mit tudom én, miből részleteket. De az, hogy te halljál ma egy pihari verbunkost, egy zenekarnak a repertoárját, az nincs. Nincs. Az, hogy egy rózsavölgyi verbunkost elmuzsikáljanak, nézd meg a televíziós műsorokat. Így szimpla nóta kész viszontlátásra. Nincs repertoár. A primás arra hivatkozik, hogy a cimbalmos nem tudja, a cimbalmos azt mondja, hogy én azért felejtettem el, mert a primás nem muzsikálta. Bezárult a kör. Uh-huh. Én elhiszem, hogy három vagy négy emberrel ezt nem lehet muzsikálni. Szépen nem.

0: borzasztó nagy nagy hiányossága annak, hogy nem lesz kinek továbbadni. Hát ma nincs, ma már probléma az, hogy továbbadjad. Hisz az öregek sem muzsikálják. Nem igaz, hogyha tudná, akkor nem muzsikálná. Hát miért nem muzsikálná?
1: Déki Lakatos Sándor cigányprémással készült beszélgetésből hallgathattak meg egy részletet. Tartsanak velünk a holnapi napon is, este 22 órától. A viszonthallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
2: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallom.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió D. Hoppá!
1: Szevasztok, hey!
2: Na ne! Nem igaz?
1: De igaz.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap, mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Hogyan fejleszthető a roma gyerekek tanulása? A mai társadalomban nagyon fontos kérdés, hogy minden gyermek egyenlő esélyekkel vehessen részt az oktatásban. A cigány gyermekek tanulásának fejlesztése nem csak az ő jövőjük szempontjából lényeges, hanem az egész társadalom számára fontos. Az iskola lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek tudást szerezzenek, szakmát tanuljanak, és később könnyebben boldoguljanak az életben. Ahhoz azonban, hogy a cigány tanulók sikeresebbek legyenek az oktatásban, több területen is segítségre és támogatásra van szükségük. Elsősorban fontos a családi háttér szerepe. Sok cigány család nehéz anyagi körülmények között él, ezért a gyerekek gyakran nem kapják meg azokat a feltételeket, amelyek segítenék a tanulást. Előfordulhat, hogy nincs megfelelő tanulási környezetük, kevés az a könyv vagy az internet hozzáférés. Ezért nagy szükség van olyan programokra, amelyek támogatják a hátrányos helyzetű családokat, például ingyenes tanszerekkel, korrepetálással vagy ösztöndíjakkal. Nagyon fontos az óvodai nevelés is. Azok a gyermekek, akik már kicsikorban közösségbe kerülnek, könnyen fejlődnek beszédben, viselkedésben és tanulási készségekben. Az óvoda segít abban, hogy a gyermekek megszokják a szabályokat, megtanuljanak együttműködni másokkal és felkészüljenek az iskolára. Ez különösen fontos azoknál a gyermekeknél, akik otthon kevesebb fejlesztő lehetőséget kapnak. Az iskolák szerepe szintén kiemelkedő. A pedagógusoknak türelmesnek, elfogadónak és segítőkésznek kell lenniük. A tanárok sokat tehetnek azért, hogy a cigány tanulók ne érezzék magukat kirekesztve. Fontos, hogy minden gyermek egyenlő bánásmódban részesüljön, és megkapja a szükséges segítséget a fejlődéshez. A pozitív megerősítés, a dicséret és a bizalom növeli a gyermekek önbizalmát és motivációját. A közösségi programok és a mentorok sokat segíthetnek. Ha a gyermekek olyan emberekkel találkoznak, akik hasonló háttérből származnak, mégis sikeresek lettek, könnyebben hiszik, hogy ők is képesek lehetnek jó eredményeket elérni, és az így is van. A sport, a művészetek és a különböző szakkörök szintén fejlesztik a képességeiket, és segítenek abban, hogy hasznosan töltsék szabadidejüket. Összességében elmondható, hogy a cigány gyerekek tanulásának fejlesztése közös feladat. Szükség van a családok, az iskolák, a pedagógusok és a társadalom együttműködésére. Ha megfelelő támogatást és elfogadást és lehetőséget kapnak, akkor a cigány gyermekek ugyanolyan sikeresek lesznek, mint bárki más. Az oktatás nem csak tudást ad, hanem esélyt is egy jobb jövőre.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. október 30-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Kati Horváth Lajos hegedűművész, zeneszerző, Magyarország érdemes és kiváló művésze, akivel beszélgetek az életéről, híres roma muzsikusokról és a művészetről. Tartsanak velünk a ma este is! 25 évig volt a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központnak az igazgatója. Mire emlékszik vissza legszívesebben ebből az időszakból?
4: Hát erre az időszakra, ami a számomra is a legemlékezetesebb, hát már az elején, mikor kineveztek ennek az intézményhálózatnak a főigazgatójává, hát gondolkodtam ugye azon, hogy természetesen a társművészeteket, a művészetet, de elsősorban a zenét szeretném bemutatni, és akkor nagyon sok versenyt, fesztivált rendeztem, tehát elsők között ugye az országos primás versenyt, amit rendeztem, azt követően ugye a jazz versenyeket rendeztem, különböző kategóriákban, zongorán, gitáron, szaxofonon, basszusgitáron, dobon, stb. Ez itt végigmentünk ugye ezeken a hangszereken, és ugye hát ami a legnevezetesebb, akik már nincsenek sajnos közöttünk, Miskolci Balogh Jancsi bácsi, Babács Apollónia, Madarász Katalinnak. Tehát olyan felvételeket csináltunk, hogy végül is hát ezek olyan maradandóak hangfelvétellel, fotóval, ugye örökítettük meg filmmel, kamerákkal ezeket az eseményeket, és hát ezekre nagyon szívesen is emlékszem, büszke és büszke vagyok arra, hogy meg tudtam rendezni.
3: Ezekre még mindenféleképpen visszatérünk, hiszen ezek nagyon izgalmas témák. Előtte azonban egy picit térjünk vissza a gyökerekhez, a családjához. Nagyon híres zenész családból származik Lali bácsi. Mesélne egy kicsit nekünk róluk?
4: Hát igen, ezt így álszerénység nélkül elmondhatom, hogy büszke vagyok arra, hogy volt főpolgármesterünk Tarlós Pista bácsi, avatta édesapámnak a híres cigány muzsikusok parkjában a úgy mondom egy posztamensen édesapám és Szifra György vannak egy posztamensen, ugye, mert hát apukám valójában egy nagyon híres és egy nagyon jó jazzgitáros volt az 50-es évek előtt, aztán lett heged is, mivel magas végzettsége is volt neki azon, csak megrázta az áram őt, azok még régen ilyen csöves erősítők voltak, és hát majdnem oda sültek ez a gitárhoz, és a gitárnak a saját súlya, hogy leesett, így ma tudott valószínű életben maradni, és füstölt a tenyerembe egy kicsit meg, és akkor elhatározta, hogy akkor már nem fog gitározni. Tehát ez a része ennyi, de azért még a résznél maradva, ők azért is volt osztamensen a Génius Szifra György világhírű zongor művésszel, mert egy zenekarba játszottak az Arizona étterembe az édesapámmal, a Horváth Sándor, a Bece nevénő Patkány néven volt ismert, és hát nagyon sokáig, hosszú éveket töltöttek együtt, szinte ilyen családi barátságban voltak ők fiatal koruk óta, tehát most azt hiszem, ma már erről lehet beszélni, hogy azért nem volt nagyon kedvelt, szeretett művész, akárhogy elismerték Szifrát Magyarországon, de hát abban a bizonyos 50-es években egész az emigrálásáig, szóval nagyon tartózkodóan viselkedtek vele, ugye a fellépéseivel kapcsolatosan, mint ugye az, hogy őt piadesztára emelték volna, és akkor játszottak édesapámékkal az Arizonába, és hát nem is volt a jó anyagi helyzetben, mert a Sándor bátyám, a Patkány adta neki a smokingot, édesapám a lakcipőt. Azt hiszem 43-as, 44-es volt a lába apukámnak, meg 42-es valami, és akkor is beleerőltett a lábát, aztán mondta apunak, hogy Kati, azt mondja, tedd ma arrébb az erősítőt, mert lerúgom a hizét, és akkor zokniba pedálozott, zongorázott, de az erősítő, a gitár erősítő eltakart a lábát neki. Szóval ezek olyan érdekes és ilyen szép események, amit apukám ugye elmesélt. És tehát az, hogy ez az időszak egy olyan zseniális emberek, ugye idősebb Pegaladár volt, ugye a dobos, Szifra zongorista, Patkány egyik gitárral, másik gitárral, édesapám. Akkor ugye, hát nem tudom, most hirtelen összeszem, talán a Piroska Zoli volt az egyik szaxofonos, akkor a Jimmy Bece nevén volt a dobos, akik hát mind Amerikában, és ezek világhírre tettek, mert ugye akkor már mikor elhagyták bizonyos okok miatt Magyarországot. És tehát nagyon sok olyan történetet meséltek édesapámék, hogy tehát ugye ezen akadémiát végzett emberek voltak általában, és hát a Cifrának egyébként is abszolút hallásaként nagyon jó írt dallamot, és akkor ha voltak ilyen amerikai musical filmzenék, ugye a Gershwin, vagy akármilyen ilyen jó musical filmek, elmentek a moziba egyszer, kétszer, és rögtön leírta ott a harmóniát, a számot, és egy-két nap múlva bent az Arizonába játszották. Akkor fölléptek, hogy akkor még ilyen egyenes rádióadások voltak, az Erkel Színházból közvetítettek, na akkor onnan volt a közvetítésük, és hát nagyon tudtak ugye improvizálni, nagyon komoly hangszerismeretük volt mindenkinek egyenként, és volt is egy ilyen zenekar, amit együtt alapítottak, csak aztán már később ebbe Cifra nem vett részt, csak rövid ideig, amit úgy hívtak, hogy Jó Szomszédság Zenekar. Ott is a Banyák Kálmán volt, a Patkány Apu, Öreg Pagaladár, Cifra Győrsz. Ez olyan zenekar volt, hogy ez, ha maradt volna, akkor tényleg ez szinte világszínvonal volt. És klasszikus számokat, meg ilyen evek, vagy bármilyen zenéket meg improvizáltak úgy, hogy hagytak rajta, mit tudom én, 5-10 perces szólókot, a Cifra olyan, egy zongoraversenyt csinált abból a műből, és fantasztikus improvizációs készséggel rendelkeztek, és hát ezekről nagyon sokat mesélt édesapám.
3: Honnan jött a Patkány családnév?
4: A Patkány család onnan jött, hogy a Patkány ezt egy nagyon jó kép, nagyon szép, egy enyhén kreol bőrű ember, hanem enyhén eléggé, ugye a fehér bőr színhez képest, és egészen nagy, hosszú fehér fogai voltak neki, gyönyörű fogai, csak ezért ő nevezték előtt Patkánynak, úgyhogy nagyon nagyon híres volt, és hát arról is, aki ismert és hallott a Patkánynak az adottságait, annyira tudott táncolni, steppelni, hogy a nagy jelenlevű programokban, műsorokban, meg filmeken jött le a lépcsőn, gitár a nyakába, kaszva, akkor Gibson gitárral, és közben meg steppelt. Hát ő foglalkozott, ugye hát mondták, hogy a Magyarország egyik legnagyobb steppistája, ő volt a Latabár Kálmán, Feleki Kamil bácsi, akkor Kismanyi, és még sorolhatnám, és hát és ki is korregálta őket a táncokba, úgyhogy mondták neki, jó van, másza, jó ez nekünk így, tehát annyira túl, hogy akkora tehetséges ember volt, és még azért itt megragadva az alkalmat, nagyon jó barátságban volt akkor ugye az Örkény István nagy költővel, íróval, a Lágerek népe című kötetébe ír a Patkányról, és ezt elmondanám, tehát az a cím, hogy Lágerek népe Örkény Istvánnak, és írja azt, hogy hát nekem egy nagyon nagy kedves barátom, akivel nagyon sokat szórakoztunk, és mentünk, azt mondja, dolgozunk az éjszakába, azt mondja a Horváth Sándor, Patkány néven volt közismert, ez megvan ebben a könyvben. És olyan jó kép, olyan szép ember volt, szóval minden csajt levágott a kezünkről, azt mondja, és azt mondja, és elegáns volt, mancsetta, mindig kiúzban, aki kemény, azt mondja, hát nem lehetett őt, azt mondja, persze, azt mondja, nem észrevenni, pláne a nőknek. Ugye egy alkalommal ezt írja a könyvébe, a Lágerek népe Örkény István, Patkánnyal mentünk az András úton már, azt mondja, hát kezdett egy kicsit világosodni, azt mondja, hogy soha nem hagyta ott bent az üzletbe a hangszert, vitte haza, mert otthon is mindig csinálta, elővette gyakorlat. Azt mondja, és az hajnalba elővette a gitárt, azt mondja, a Tokból, azt mondja, és ott nekem játszott, képzeld el. Azt mondja, hát én mit tudtam csinálni, azt mondja, csak ezt így elmondja a könyvébe, ismétlem, Lágerek népe, ez az Örkény István könyvének, ahol erről megemlékezik, hogy ő nekidőlt a fának, azt mondja, és csak cigarettázott, és hullott a könnye, úgy gitározott a Patkány. Na és erről beszél. Hát ezt azért csak így riportban nagyon fontosnak találtam, hogy elmondjam.
3: Érdekes lehetett egyébként ilyen környezetben felnőni, ahol tényleg ilyen fantasztikus zenészek vannak a családban, és hát Cifra György is, aki ugyebár nekem is nagy példaképem, ő is így tulajdonképpen egészen közeli kapcsolatban lehetett. Milyen volt a gyerekkora, Lajos bácsi?
4: Hát én nekem az én gyerekkorom az igazság, hogy mikor már elemigrált, akkor még csak 4 éves voltam, de később, amikor én is elkezdtem kijárni Franciaországba, akkor nem, első időben nem tudtam vele személyesen találkozni, mert akkor éppen valahol volt, vagy turnézott, de feleségével tudtam beszélni telefonon, és tehát ez az előzte meg, hogy a 70-es évek elején, most pontosan nem tudom, már 72 vagy 73-ban volt itthon, ahol az Intercontinental szállóba lakott, és akkor fölhívta apu telefonon, de nem kapcsoltak be senkit soha, ez az igazság. Hát, hogy amikor Magyarország mindenkivel akart beszélni, pláne ugye akkor azok a romák, akik ugye összemű újpesti volt a cifra.
3: Igen, a Tripolisban.
4: Tripolisban, igen.
3: Hát, az
4: igen.
3: 13. kerület, igen.
4: Igen, így van. És ott voltak neki még rokonai is. Én tudom, a Skulu, a Brácsos, én csak így tudom a nevét neki, az neki tényleg unokatestvére volt, egy tripoliszi nagyon jó Brácsos ember volt. A summa summarum. És a portán meghagyta édesapám a nevét, hogy Horváth lesz, de oda tették, hogy tegyék zárójelbe, hogy Patkány Kati. Na, és akkor bekapcsolták, és hát mondta, hogy szeretné látni. És akkor tudtak is találkozni, akkor a testvéremnek már volt autója, hogy Münchenből jött haza az idősebbik bátyámnak, és akkor aput elvitte oda, és ott találkoztak meg a Zuléka nénivel. Hát ugye emlékezgettek dolgokra, meg minden, és akkor hát az volt a helyzet, hogy ugye hát lényegre rátérve, hogy ő a Zeneakadémiáról mindig elvitt ösztöndíjasokat, zongoristákat, operai énekeseket is, sőt, még képzőművészeket is vitt el. Nagy Gábor, akkor a ő később, mikor visszajött a Cifrától, ő lett a Képzőművészeti Akadémiának a rektora. Én nekem ezekről vannak fotói, készült, amikor bekerültünk, én akkor már házas voltam, és hát én nem a kollégiumban laktam, hanem nekem hozzájárultak ahhoz, hogy albérletet tudtam kivenni, már 4 éves volt a kislányom, rá 2 évre megszületett a fiam is. Tehát azt a támogatást, ugye, amit én nem is vártam el, azt megkaptam a családtól, és hát az az igazság, hogy a Cifra György zseniális zongoraművész professzornak mindent mondhatunk róla. Köszönhetem azt is, hogy megismerkedhettem Yehudi Menuhinnal, a világhírű hegedűművésszel. Már Cifrának, tehát ugye Sunlisbe volt a fundációja, és hát ő náluk a képzések ugye úgy mentek, hogy különböző professzorokat fogadtak meg, ott akkor nála volt egy orosz származású kövérnő, Madame Richardnak hívták őt, és ő adta az órákat, aztán én menet közül ugye megtudtam, hát ő magától nem mondta, csak már egy fél év múlva, hogy ő a David Oistrachnak volt a tanítványa, és azt az iskolát hozta. És ott ugye vettem az órákat, de hát ugye az kevés volt a heti 2 alkalom, vagy 1, vagy volt olyan hét, amikor nem is volt óra. Ugye hát ott is a termek elfoglaltsága miatt. Elég az hozzá, hogy a Yehudi Menuhinnak volt már akkor Angliában, New Yorkban, Svájcban, sőt, azt hiszem Japánban is volt neki fundációja, de arról nem tudok, Németországban nem volt, sem Ausztriába. És létre, akkor hoztak létre Párizsba egy Yehudi Menuhin fundációt. Hát
3: alapítványt,
4: igen. És hát akadémiának is nevezték, hogy akadémia időmenő, hogy Menuhinnak az akadémia. És akkor hát ő mondta, hogy fog engem oda javasolni, de még mielőtt azért erről is így beszélnék, azért egy előzetest hagy mondjak el, ami szintén az 50-es években volt, mikor az apai nagybácsikám Horváth Elemér, aki szintén egy nagyon ismert hegedűművész volt. Hát ugye ott is a háborúk meg a probléma miatt ugye hát nem tudta gyakorolni, mint Cifra a hegedűművész, hanem ő is étterembe játszott meg. Akkor azt hiszem a New York kávéházban játszott, és akkor oda levitték, hát ugye, mint a leghíresebb hegedűművész, és prímásként, ugye egy cigány prímás a Menuhint. És másnap, mikor ugye hát ő már a harmadik nap elrepült, akkor ők ugye ott barátságba kerültek, és csodálta neki a hegedű játékát, akkor az újságban mi nálam megvan újságcikk, hát ezt édesapádéknak, édesanyádéknak mutattam már több alkalommal, ki is nagyítottuk az irodámba, azt írta, lefordították magyar, hogy Horváth Elemérnek brilliáns kollégámnak Yehudi Menuhin. Mm-hmm. És utána egy nagy cikk, hogy egy nagy újságcikk, hogy nem tudta, nehezen tudta folytatni a vacsorát, mert annyira elkápráztatta a játék, stb. És aztán hát én szándékosan mondtam akkor a mesternek, ugye Cifra Györgynek, hogy azért tegyen már, ha lehet róla, vagy ha már nem ő fog beszélni, ő nem beszélt, hát ő megbízott vele valakit, hogy neki volt kapcsolata, mert mikor kiliszidált az én Elemér bátyám, akkor ő Bécsbe maradt, és Bécsből, a lágerből a Yehudi vihetette őt át New Yorkba. Tehát nem volt idegen a név, és mondta, hogy ez a apai, tehát ez a unoka öcs, akiről szó van, és hát ő szeretne ugye felvételizni ide az alapítványába. És akkor megkaptam ezt az időpontot, hát ez volt az életem egyik legnagyobb, ugye ugródeszkája, és hát onnan indult el végül is a pályám. A Cifrának köszönhetően, hát ezekről mind a sajtó feljegyzései megvannak a különböző újságokban, ugye, hát ez még a rendszerváltás előtt volt jóval, 70-es évek végén, 80-as évek elején. És tehát akkor, hát ugye ennek a génius zseniknek ugye hát nagyon nehéz hegedülni, meg játszani, ugye, és hát az emberek a lámpalázat ugye is beleértve készültem, hát egy Paganinivel, egy Bachal, de hát mondom azért, ez nem olyan minőséget fogok tudni hegedülni, mint ők, vagy most, ahol legyen az én korosztályomat, mondhatnám, ugye, hát egy kicsit idősebb tőlem a Isaac Perlman, meg a Gidon Kremer, akik még szintén akkor csak 20 évesek voltak, és akkor eszembe jutott, ugye, hát én, mint alkotó, és hát mindig is ugye ez egy nagyon erősségem volt, az improvizáció készség, és én tudtam improvizálni, de a felét mindig megalkottam. Írtam egy szólószonátát Bartók emlékére, és mondtam, hogy ebből is szeretnék részletet játszani, hát az érdekelte a legjobban. És hát ez is hangfelvételen megvan, aki a Magyarország, nem tudom, melyiknek volt a főszerkesztője, ez csak Dr. Kőbányai János. Ez a lényeg, most is van neki nagyon sok ilyen írólvasó találkozója, és ilyen feljegyzéseket csinált. Ő vette föl magnetofonra, akkor még ilyen kis kézi diktafonok voltak, alatt szuper latinuszokba beszélt rólam, és az akkori operának az igazgatója, akik ebbe a meghallgatáson részt vettek, tehát ilyen röpködtek a fantasztik, meg mit tudom én. És hát ez nagyon nagy örömmel, boldogsággal töltött el engem, és hát nagyon érdekelte, hogy meg elkaphatna a kottáját. Hát mondtam, most itt van a bukás, és akkor elmondtam, hogy ez a fele igen volt, de a felét improvizáltam. Hát akkor meg még nagyobb volt az én renomém előttük, és akkor hát nem is nagyon mondta, hogy nem nagyon hiszi ezt el. Elég az hozzá, hogy én akkor 30 éves voltam, 29-30, tehát eledatálom vissza azt az időszakot, ahol tulajdonképpen az a hogy mondjam, a trambulin, ahol én és az ugródeszkámmal elindult, és azóta is az ő segítségük által áldom a nevüket, hát mindenek előtt Istenét, ugye, de az ő nevüket, hogy elindítottak a pályámon nekik köszönhetően, és hát sajnos fölöttem is eljárt az idő, és most itt vagyunk.
3: Akkoriban kezdett tanítani is, hogyha jól tudom.
4: Az az igazság, hogy én mikor megkaptam a diplomát, és hát nagyon aranyos volt, mert hát zseniális hegedűsök voltak ott nála összönnyel, de korábban, mint én, volt a Gidon Krémer is, meg a Vladimir Spivakov, tehát ezek olyan zseniális nevek voltak, akkor hát később, mert tőlem jóval fiatalabb fiatalabb a Vengerov, meg, és néhány ilyen kiváltságosaknak a Menuhin azért azt leírta, hogy Assistant de Yehudi Menuhin, és az enyémet is így írta alá a diplomát, hogy Assistant de Yehudi Menuhin, és alá van írva. Tehát erre nagyon büszke vagyok, meg voltam akkor, és hát akkor mondtam, hogy mindent nagyon szépen köszönök, lejárt az idő, meg már szeretném kamatoztatni a hazámba, mert az az igazság, hogy igen, idegen ajkúak, nem akartunk maradni. Egy, a másik az, hogy ha Isten úgy akarta volna, hogy én franciának, vagy német, vagy angolnak születtem volna, és mondtam, hogy nem szeretnék azért ezen a nyelven élni, meg álmodni, meg stb. És akkor mondtam, hogy hazajövök. És akkor megajánlották azt, hogy hát ha azt hiszem, akkor maradhatnék ott egy kicsit tanítani meg. És hát ugye a nyelvi probléma, ahogy én intellektusom azért ugye az, hogy filozófikusan beszél az ember, pláne mikor egy hangszernek a tudását kell ugye fejleszteni, és a személyiségét megvalósítani, ami benne van az adott delikvensnek, ugye a művésznek, azért ez nem egyszerű egy másik nyelven. Nagyon sokat jegyzeteltem, kis papír, noteszek voltak, zsebembe írogattam, ceruzával, mindent, tehát egy-két év alatt nagyon sokat tudtam fejlődni a francia nyelvben, de előtt én jól beszéltem németül, mivel hát német származások vagyunk a apai nagymamai részről. Terézia Páter volt a déd nagymamám, aki müncheni születésű nő volt, és hát ő törte a magyart. Tehát édesapámék, meg a gyereke, a testvérek, mindenkik tökéletesen beszélték, írtak, olvastak németül, és ezt hát mi meg gyereknek ugye avval játszottunk, hogy ki az a mondat, vagy szóval, amit a másik nem tud, mert négy fiú volt, mint muzsikus, ugye, és a gyerekek nem barkobáztunk, hanem ezt játszottuk. Szóval szumárom, nagyon nehéz volt nekem átállni egy másik nyelvre, meg egyébként is ugye hát az angol az egy olyan nyelv, amit az ember azért szívesen megtanul, de ugye az, hogy egy francia nyelvet azért nagyon kevesen beszélik is. Én rá voltam kényszeredve, de és sikerült magamat túltani, és akkor hát nagyon büszke voltam arra, hogy azért én a Menuhin Fundációból lehetek és taníthatok, stb. Jól tudtam ezt csinálni évekig, úgyhogy végül is 90-ben a rendszerváltás reményében, 83-tól még, hát összesen 11 évet voltam ott a családdal, és még a diploma után még 7 évet ott töltöttünk el, és mikor kikiáltották a köztársaságot, akkor feleségemnek mondtam, na, szedd össze a gyerekeket, gyere szépen, itt nincs tovább, megyünk haza. És hát szép kis lakásunk volt, bérletünk, ugye megvettünk mindent, az utolsó pohárig mindent ott hagytunk. Szép történet, azért így el szeretném azt mesélni, hogyha még erre van idő, hogy egy olyan házban laktunk egy ilyen művész negyedben, így mondja a francia, 18e, tehát az a 18. kerület, a Montmartre alatt van ez, ahol jazzisták, művészek, tehát fekák, meg nagyon, nagyon lezser helyen, és hát látták, hogy még se fehérke Európa emberek vagyunk, és a gyerekeket ott toltuk, meg minden, és feleségem is ilyen olaszos fazon inkább, és befogadtak minket úgy, hogy nem idegenek voltunk ebbe az egész milliőbe. És pont a házunk alatt volt egy tapétabolt, és rögtön mellette 2-3 méter egy ilyen mindenes közért, ahol tojás, kenyér, szalámi, meg minden ilyen vegyes élelmiszer volt, ilyen önkiszolgáló féle, de pult is működött, tehát de ha valaki el akart, az is működött. Na most elég az hozzá, ha én nem voltam otthon, akkor a feleségemnek nagyon segítőkészek voltak, aki egyáltalán nem tudott beszélni, mikor kijött, meg még legalább egy fél évig, egy évig is csak tanulta, meg írta a szavakat, hogy tojás kell, kenyi, meg hagymák, meg a prézli, meg minden, és hát ezeket én sem tudtam, de én megtanultam. És én ugye jobban megjegyeztem idő, és mielőtt elmentem dolgozni, akkor mondta, hogy a rántotus, akkor a prézli, akkor az a sáplűr, akkor mit tud, öf, a tojás, na mindegy, és akkor ezeket lentem, de mondom, ha nem tudod, nem érdekes, mutass rá, mondom, menj oda, és nagyon segítettek, ugye, és látták, ott volt a gyerekek, ugye a feleség, akkor Alika 1 éves volt, akkor, vagy 2, nem tudom pontosan. Elég az hozzá, hogy ővelük jó barátságba kerültem, és aztán én mondtam nekik, mondom, mert tudtam, mondták, hogy még nem érünk be, mert ők valahonnan járnak be, ugye a saját üzlet, 2 testvér volt, ilyen családi vállalkozás. Hát mondom, én itt lakom fölül, de mondom, most megyünk haza Magyarországra, én ezt a lakást mondom, így át szeretném. Hát olyan boldogok voltak, ide figyelt az üzlet, hát ezt nem tudtak, mert az örömükben mit csinálni. Elég az hozzá, hogy megegyeztünk, és volt autóm, egy Renault is, és mondtam, hogy a autót itt hagyom, jöjjenek föl, tihaidi tisztán tartottad. A kés, a villa, a pohár, itt az ágy, nem, semmit nem viszünk el, csak a személyes tárgya, a ruhát, meg a gyerekeknek, és meg a bőrönd, ami, de ágy nem üt, meg semmit, sem, még törölközőt sem viszünk haza. Hát minek? Hát úgy tudtuk, hogy itt veszünk minden. Mikor már hát nekem a lakásom az meg volt, le volt zárva, meg édesanyámék, meg a testvéremék tisztították, szellőztettek, porszívoztak, na mindegy. És mindent átadtunk nekik, megegyeztünk ugye a bizonyos pénzbe, össze, hogy az autóval, a lakás, mindent ott hagyunk nekik. És mikor jöttünk el, akkor ők csináltak ilyen ajándékcsomagokat nekünk, a gyerekeknek csokoládétól kezdve, mondták, hogy hát a repülőre nem akarnak, ők akartak gyümölcskocsot, banánnal menni. Csokoládét azért tettek el a gyerekeknek, jócskán a legfinomabb csokoládét, minden, hát én hagyd, de mondjam, nekem viszkit, a feleségemnek bélisszitalt, meg mit tudom én. Tehát nagyon boldogok voltak, nagyon elégedettek voltak, és hát az a kis történetet így azért mondtam el, hogy mi is szerencsések voltunk, hogy nem kellett ott kereskedni, meg hirdetni, hogy el, mert akkor az késleltette volna a hazatérésünket. És akkor hazatértünk Magyarországra, és azóta itthon élünk boldogan.
5: A műsor erején úgy mutattam be, Lajos bácsi, hogy hegedű művész, zeneszerző. Tehát azért én tudom, hogy nagyszerűen zongorázik, nagyszerűen gitározik, tehát nem csak hegedül. Ezek ugyanolyan fontosak Lajos bácsinak, mint a hegedű. Nyilván a zeneszerzéshez azért ezek sokat számítanak.
4: Szóval őszintén mondom, hogy azért kell róla beszélni, mert ugye a tradíció, nem egyszer, nem kétszer, mikor a Csányi Matyi bácsival én is találkoztam Bécsben, a világhír, ugye jazzgitáros, hát a legnagyobb volt, hát a Patkányék, meg a Bacsikelek után, mert ő legalább 10-12 vagy 13 év, 14 évvel is fiatalabb tőlük, mert azt hiszem, ő 32-es születésű volt, a cifra azt hiszem 20-as, 19-es vagy 20-as születésű volt, a Patkány is, édesapám 24-es, tehát ez akkor ilyen fiatalkorban nagyon sokat számít, és ők voltak a Csányi Matyinak az eszményképe. Na most, mikor találkoztam vele Bécsbe, jöttem haza külföldre, akkor mondták, gyere be, azt mondja, ebbe a jazzklubba játszik, azt mondja a Csányi Matyi. és mindig belántak a rajkósok, ugye, meg ma mentek külföldről, általán megkeresték a nagycsócsék, meg édesapádék, meg minden a ilyen amerikai jazzklubokba játszott Bécsbe, és akkor bevitt engem el a Costa, biztos hallottáról könyv, és bennem neki volt a tanítványa, de mindig ilyen párbajban voltak azért, mert nagyon-nagyon tudott a Costa is játszani, a papája hárfás volt, az öreg Costa, nagyon nagy jazz hárfás volt. És akkor mondja, te is rajkóban vagy? Azt mondják, az a prímás vagy. Hát mondom, nem vagyok prímás, mondom, de hegedűs vagyok. És akkor mondta direkt, hogy majd ő fog engem bemutatni a csász. Mondja, na most azt mondja, nagyon szedd el a tudásodat, gitározzám, ezt mondja. Csak mondom neked, azt mondja, a gyerek a patkánynak a fia, a Katinak a... Jaj, gyerekem, azt mondja, és akkor már majd csírdogám, mert ugye Tintorettos volt. De egy bűbájos ember volt, hát, és csak mikor mondta, hogy hát jó fog, mi a kedvenc szám, vagy valami, mit játszol, azt mondja, és azt mondja, te hát hegedűsz, azt mondja, de gyere már, hogy gitározz, lehetetlen, azt mondja, a patkán családban, hogy valakinek gitározon, az lehetett, biztos, hogy tudsz gitározni. Hát mondom, tudok gitározni, de én nem fogok most mondom neked gitározni, gondold már, na, Csányi Matyát, nagy név volt, és nagyon tudott. És a kérdésre visszatérve, tehát egy kicsit gitározgattam neki, ezt én tényleg jól játszottam, megpengettem, és megint öt ujjal, de a basszus, akkor én minden szólt, hát ott csókolgatott meg minden, de mondtam, hogy én csak hobbi szinten mondom, mert hát én a hegedű, a szerelmem, meg minden is. Na most nálunk is négyen voltunk fiúk, testvérek, aki mindenki különböző hangszereken játszott, és én bennem volt az a egészséges versenyszellem bennem, ugye, hogy nem tudtam elviselni, hogy a testvérem zongorát tanul, és ő jobban zongorázom, mint én. A másik testvérem dobolt, akkor ő jobban doboljon, mint én, vagy a hegedűt csak édesapám művelte, ő volt az egyik eszményképem, ugye, és az a minőség, amit hegedült. Hát

0: Hát így születtek. Na summa summarum, testvéreim ugye játszottak a hangszerkén, és akkor apukám, hát ugye mindig elment 2-3 évre általában külföldre, ott hagyott egy 8-9 éves gyereket, akit ő tanított, mire hazajött, már mutált hangolmalma, serkent a bajusz, azt se tud. Szóval, hát te nem hegedűs vagy, hát hogy tudsz így zongorázni? Hát mondom, de akkor hát itt a zongora, mondom, ne álljon már. Akkor kérlek szépen utána egy napon konyhába gyakoroltam, gitáron, gitározgat. Te most melyik? Hát négy fű röntött. Te melyik vagy, azt mondja? Hát ma én vagyok a Lali. Jaj, nem, te zongoráztál, te nem mondom, mi hegedülök, csak mondom, hát azt mondja, ez nem hiába anyámnak, ez a patkány család, ez a gyerek, azt mondja egyedül. Tehát minden hangszerem már gyerekkoromban, és hát fölfejlesztettem.
1: Mai vendégem Kati Horváth Lajos hegedűművész, zeneszerző, Magyarország érdemes és kiváló művésze volt. A beszélgetés folytatását holnap 22 órától hallgathatják meg. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
4: FS The King.

0: Rádió Dick. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől 20 drát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a 20 drát cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatért oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján 1000 éve tartozik, Európába, a nyugati értékközösségbe, írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős leendő miniszter Facebook oldalán szombaton. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre május 9-én az Európa napon kerül sor. Mint mondta, ez a nap a béke, az újjáépítés és az összefogás szimbóluma. Magyarország számára pedig a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét jelenti. A most megalakult országgyűlés tagjai elődjeikhez hasonlóan jelentős díjazásban részesülnek, miközben munkafeltételeik megteremtéséhez bőkezű költségtérítést is kapnak. A képviselők tiszteletdíja havonta mintegy 2.200.000 forint, ami a tavalyi havi átlagos bruttó kereset 3-szorosával egyenlő, írja az Index. A képviselőcsoportok vezetőinek számláira bruttó 4.400.000 forintot. A képviselői alapdíj kétszeresét utolják a tárgyhónapot követő hónap 1-jén. A frakció vezető helyettesek, az állandó bizottságok elnökei és az országgyűlési jegyző bruttó 3.700.000 forintra jogosult. Forsthoffer Ágnes házelnök tiszteletdíja bruttó 5.892.000 forint lesz. A katonai hivatásban a lényeg nem a csillag, nem a külsőség, hanem a szolgálat, mondta Bőröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen szombaton Budapesten. Az ünnepség elnevezése arra a 100 napra utal, amely még hátra van a honvéd tisztjelölteknek a tisztavatásig. A Ludovika téren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt a vezérkari főnök a tisztjelöltekhez szólva kiemelte, bármi történjen az elkövetkező 100 napban, bármilyen kihívás elé is állítja őket a sors. Egyetlen felelősségük van, a hazát szolgálni mindenáron.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dickben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. október 31-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Kati Horváth Lajos, hegedűművész, zeneszerző. Magyarország érdemes és kiváló művésze, akivel beszélgetek az életéről és a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központban végzett munkájáról is. Előtte azonban ismerkedjünk meg a Halloween, a Mindenszentek és a Halottak Napja hagyományaival. Tartsanak velünk a mai este is! Magyarországon, sőt egész Európában is a Mindenszentek számít a hagyományosabb ünnepnek, hiszen ez kapcsolódik a római katolikus ünnepkörhöz, ahol a szentek tisztelete, ünnepnapjaik megtartása sok évszázados hagyomány. Ha megnézünk egy római katolikus naptárt, majd minden napra jut egy szent, akinek éppen az ünnepnapja van. A római katolikus szentek számát 1000 és 8000 közé teszik. A pontos számot azért nehéz megadni, mert a kereszténység első századaiban elég szabadon adományozták a szent címet. Például a vértanúk mindegyikét szentként tisztelték. Azonban bizonyos, hogy csak Ferenc pápa 893 szemét avatott szentté. A keleti egyházban már 380-ban is megtartották ezt az ünnepet. A nyugati egyházban pedig 609-től emlékeznek meg a mennybe jutott szentekről. Magyarországon az 1100-as évektől szenteltek templomokat és apátságokat a Mindenszenteknek, és több település nevében is felfedezhetjük ezt a szót. Ma a római katolikus híveknek minden szentek napján kötelező misén részt venniük. A római katolikus ünnepkör szerint november 2-a a halottak napja. Ekkor emlékezünk meg a halottainkról, ami azért is különösen fontos a katolikus híveknek, mert hitük szerint nem jut mindenki azonnal a mennybe, hanem vannak, akik a tisztító tűzben várják a végső megtisztulást, amelyben a még élő rokonaik segítségükre lehetnek. A halottakért való imádkozással, gyászmise mondásával, különböző felajánlásokkal, amelyek lelkiek és anyagiak egyaránt lehetnek, a rokonok segíthetik szerettük szenvedéseinek lerövidítését. Halottak napján tehát minden eltávozottra emlékezünk, amely hagyomány minden nép kultúrájában benne van valamilyen formában. Magyarországon is számos néphagyomány kapcsolódott ehhez az ünnephez, amelyhez a halottakért való harangozáson, misén, esetleg körmeneten túl a halott etetése és itatása is hozzátartozott. Ez sokszor összekapcsolódott az alamizsna osztásával is, mert a halottnak szánt ételt és italt végezetül a szegények között osztották ki, akik gyakran az adomány fejében imádkoztak az elhalt lelkekért. A protestánsok nem ünneplik a minden szenteket, és bár megemlékeznek a halottaikról, sokan gyertyát sem gyújtanak, hanem a reformációt ünneplik október 31-én. Persze nem véletlen, hogy a reformáció ünnepe éppen erre a napra esik, mint ahogy az sem véletlen, hogy Luther Márton Ágoston rendi szerzetes 1517-ben éppen ezen a napon tűzte ki a wittenbergi várkápolna kapujára a 95 tételét. A Halloween nálunk valóban nem hagyományos ünnep, és nagyjából az 1990-es években kezdett megjelenni hazánkban. A Halloween egy régi angol szász ünnep, amit október 31-én tartanak. Eredete vitatott, de valószínűleg a kelta időkre, ünnepekre vezethető vissza. A kelta hagyományok szerint ezen az éjszakán a természet feletti lények és a halottak is szabadon járnak kelnek az emberek világában, és könnyen beköltöznek a testükbe. Ezt elkerülendő bújtak félelmetes maskarákba, és világították ki a házaikat töklámpásokkal. A Halloween a 19. században vált divatossá Amerikában, ahol a mi farsangunkhoz hasonló ünneppé vált. A gyerekek ijesztő állarcokat és jelmezeket vesznek fel, házról házra járnak, és gyűjtik be az édességet azoktól, akik ajtót nyitnak nekik. Most pedig következzék mai vendégem, aki ismét Kati Horváth Lajos hegedűművész zeneszerző lesz, Magyarország érdemes és kiváló művésze, akivel beszélgetek az életéről és a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központban végzett munkájáról is.
4: 17 éves koromban már Szakcsilakatos Bélával, Pegaladárral játszottam, ablakos lakatos Dezső szakszafon, ugye, és ez nekem egy olyan, hogy mondjam, mérföldkő volt az életemben, hogy ezekkel az emberekkel már fiatal gyerekkoromban játszhattam, hogy nem tehettem azt meg, hogy nem gyakorolok 5-6-7 óra hosszát, és azokat a számokat, azokat, amiket én megalkottam akkor, ugye hát ilyen free jazznek hívták, és mi ilyen, már akkor ilyen Stravinsky meg Bartók zenéket dolgoztunk föl, jazzes meg, tehát ha nem is az, de a hangzásuk már a kortárs zene irányába tolódott el, és hát én ezt az igazság így álszerénység nélkül maga nagyon szerettem is, és hát én ebbe ez egyik erősségem volt, amire nagyon odafigyelt a Szakcsilakatos Béla. És velük játszottam a híres Rákfogot, aki ismeri ezt a nevet, ugye 1972-ben, akkor jött haza Sirius és az Orszánszki Cseki zenekara Amerikából. Velük volt a Rádói Mihály, aki fantasztikus szakszabonos volt, és az Orszánszki Cseki, és hallottak engem akkor elektromos jazzhegedülni, ugye meg ilyen progresszív zenét játszani, és hát ők is, mint vendégszólista, ami megjelent rőlük néhány éve könyv, a Széttört álmok, hát abban végig benne vagyok, mint vendégművészük, vendégszólistájuk, és egyik oldalon a teljes fotóm, mit tudom én, 20 éves voltam azon a felvételen, és ott is, ugye hát hál' Istennek nagyon szép kritikával ugye eltöltötték meg a riportot velem kapcsolatban, Tehát volt lehetőségem több zenekarban megmutatni az oroszlán fogaimat, és a kérdésre válaszolva, hogy ezek a hangszereken rákényszerettem arra, hogy tényleg magasabb szinten csináljam, mint hogyha csak ilyen mellék mankoként kezelném azt, hogy zeneszerzéssel kezdek foglalkozni. Nem tanultam zeneszerzést autodidaktaként, de nagyon agilisan foglalkoztam vele, és később ezt a hiátust pótolnom kellett, és ugyanebbe volt szakcsillagatos vélek, szintén ilyen autodidakta volt, de ő sokkal jobban tudta már a hangszerelést papírra fektetni, mint én. És akkor nagyon nagy segítséget nyújtott nekem ebbe a területen, és már ugye a 90-es évek után nagyon nagy hangsúlyt fektettem arra, mert ugye hát az az igazság, hogyha az ember mellusszásba ugye kevésbé jó, de zseniálisan tud hátúszni, akkor azt kell csinálni. És hát én is felfedeztem, ugye a Menuhin is mondta, és egy nagyon kedves, drága barátom, aki nemrég ment el tőlünk, Kossuth Díjas világhírű karmester, zeneszerző volt, Ötvös Péter, aki olyan kritikát és levelet írt nekem, nem is egyet, amikor írtam az Alfa és Omegát, és abban zongoráztam, és a vonosokat följátszottam, hárfát, minden, hogy azt mondta, hogy annyira fantasztikus adottsága van ő, tehát az, hogy én nem tanultam ugye zeneszerzést, hanem mint autodidaktaként, és rengeteg improvizációs elemek vannak benne, amit ő nem is gondolná, hogy azok improvizációk. Ez még egy olyan önbizalmat adott nekem, hogy foglalkozzam ebben még behatóbban, és akkor erre nagyon ráálltam, hogy a hangszereken el tudjam sajátítani azt a fokot, azt a tudást, ami hát ki tud domborodni, és több sávon keresztül játszottam fel ezeket az elemeket.
3: Van több szerzeménye is, Lajos bácsi. Melyiket tartja a legfontosabbnak, a legjelentősebbnek? Beszéltünk az Alfától Omegáig, illetve igen. Alfa és Omega, ami tényleg attól különleges, hogy minden hangszert saját maga játszott igen. föl.
4: Megmondom, ez az egyik, mert ez volt ugye hát az első olyan művem, ahol nekem is nagy kihívás volt. Nagyon fontosnak találom azt azért elmondani, és itt mindenkitől elnézést kérek, mert szubjektív dolog az, hogy valaki hívő vallásos, vagy csak vallásoskodó. Én azért azt el szeretném mondani, hogy én számomra, de és ismétlem, hogy ez szubjektív dolog, hogy ki milyen valláshoz, milyen párthoz tartozik, szőke, vörös, fekete nőt szereti, ez magánügy. De az, hogy azért számomra nem igazán teljes értékű egy művésznek, az bármilyen hangszeren legyen művész, vagy a társművészet, a képzőművészet, vagy az irodalom területén nincs hite Istenbe, Jézus Krisztusba, azért egy kis hiátus ott van. Mert anélkül alkotó szellemiség egy tudásalapú társadalomba úgy élni, hogy nincs, legyen hite, másba hisz, de Istenbe, Jézus Krisztusba nem hisz, ezt csak azért mondom el, hogy én nekem, számomra nem teljes értékű a produkció. De ezt most ismétlem, hogy mindenkitől elnézést kérek, aki ebből nem ért egyet a hallgatóságból. De az, hogy megkérdeztem barátokat, kollégákat, akiket ugye hát nagyon jól ismertük az egész szimfonikus zenekarból, azok a kortársak, akik hát mindenki tudja, hogy ki hol volt, honnan játszott, rádiózenekar, nemzeti filharmonikusok, ugye akkor a MÁV szimfonikusok, akárhova bemegyek, meg mindenki ismer, hát én is ismerem őket, hogy az idő, az én korosszámat, vagy még a kicsit fiatalabbakat is. És próbáltam agitálni, megszerezni őket. A első kérdésük nem az volt akkor, hogy mennyi a pénz rögtön, ugye? Hát is menj be, és Lajoskám, hát összeegyeztetni az időt, mert tudod, a próbák vannak, meg minden, és de akkor tegyük inkább a próbákat, meg a találást, hogy estére, későre, hát 9-10 óráig még bírom, azt mondja, mert hát reggel is próba, meg előadás, vagy olyan. És akkor ugye elkezdtem gondolkodni, és akkor tartottunk egy-két ilyen kotpa műzét, ugye lapról olvasási próbát, és akkor ugye azért úgy belejavítottam meg az ugye, amit nem lehet teljesen ugye a papírra fektetni, azt az érzelmi világot, azt az ádlibot, azt a szabadságot, vagy valami, amit egy... Szóval én megmondom őszintén, azért azt a nagyon-nagyon ilyen, tehát azt a kortás kopogási modernzenet, ami azért ugye sokszor megjelent Kurták professzornál is, aki viszont zseniális minden alkotással, csak mondom, mert mindenki előtt teljesen meghajlok, de vannak olyan művei, amit én nem szeretek, és valószínű, hogy mások sem szeretik. De én ezt nem követtem le soha. És nagyon nehéz hangokat írtam le meg, nagyon, és ott tényleg egy akkora hangszertudást igényelt, ami ugye a temperált hangszernál az kijön, ide odaugrok a zongorán, de a hegedűnél, ha nincs egy közép távfekvés, egy pont, ahol ami egy valamit elhelyez valahová, nem tud a félfekvésből rögtön a negyedik, öt, hatodik fekvés ugrani, lehet-e, nem találja el, mert nincs támpont középen vagy valahol. Sajnos ilyenre sikeredett ezek a zenék, de ami nagyon-nagyon jó volt, nem tudták úgy megoldani, a pénz is olyan összeget kértek, és akkor elhatároztam, így kezdődött a több hangszeres, hogy én ezt több sávra föl fogom játszani, és én ismerem a legjobban. A másik meg az, hogy szóval majd teljesen a te Isten volt az Alikám. Szóval ne erről beszélj, hogy Isten most itt mit látott, hogy találkozott János apostol Jézussal, vagy bár, szóval a hangokról, a zenéről beszélj. Te mondom, a zenékül nem működik, nem mehet. Hát azt felejtsd el, azt mondja, a hangokról beszéljünk itt, hogy mi van odaira, C-fét, és utána hogy kell, és a motivumról beszéljünk, de azt hagyd ki. Na mondom, itt már ez már biztos nem az emberem. Tehát az, hogy nem tudtuk azonosulni, nem tudtak azonosulni avval a papírra fektetett hangokkal, és lelkileg érzelmi világuk nem jutott oda, nem ért el addig, meg nem akart elérni. És akkor azt mondtam, jó, én ezt meg fogom oldani. Nagyon sokat kellett gyakoroljak, hát mondjuk a bőgőt azt meg tudták volna oldani bárki, mindegy, de akkor azt mondtam, most akkor mit, hát ő is pénz, nincs, én finanszírozom meg, mit tudom én, jó pályázatot adtam be rá, de az nem lett volna elég. És akkor én feljátszottam a nagy bőgőket is, csellót, hárf, talányomnak a Lubik Hédi néni volt a Zenakadémiántól, professzor azt mondja, tanár azt mondja, Ildikém, én tanítlak téged, azt mondja, és édesapád azt mondja, az egyik legfantasztikusabb hárfás, akit én hallottam valaha. Hát így hárfáz, de hát hogy tudom, mi ki ez az ember? És akkor ugye, hát a lányomnak megvettem a hárfát, aztán én dupla annyit gyakoroltam, mint ő, meg hát azért ugye hát nekem volt az, hát tudtam ugye a C, ha kihagok egy hangot a D-t, akkor utána az ilyet kis tercek jön, vagy nagy tercek jönnek, ugye? És akkor hát így elszott, mondom, és ha itt van a C, além nyomom a pedált, akkor lesz belőle cisz. A D-nél ott van, alnyomom a jobb pedált, akkor disz lesz belőle, vagy ez, vagy mindegy. Tehát is ezeket a logikán keresztül rögtön megnyitom, most letettem ki, ott, már meg volt a hármas hangzat, az akkord, a szepti. Hát mondom, ezt a futamot, de meg akkor megvannak ezek a csodálatok, a szükitekteket, de mondom, most ez az alap, aztán most jön, el kell tolni, mondom, a kortárzerem, hogy zongorázom, mondom, most ezt átültetem a hárfára. És aztán beállítottam azokat a hangásokat, és egyszerűen tényleg 3-4-6 nap múlva zseniálisan hárfáztam. Mindaddig, míg elteltek évek, 3-4-5-6-7 év, aztán adtam hárfa koncertet, meg stb. Úgyhogy ezek olyan dolgok, hogy a hit, a maga az, hogy a hangszernek a tudása, ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy azt mondja az ember, nem élettelen a hangszer, hanem élő, de nekünk kell életre kelteni, ugye, akik interpretáljuk a zenét. Tehát azt azért soha nem igazán fogadtam el, hogy vért kelljen izzadni azért, hogy az emberek tapsoljanak, és azt mondja, hogy jaj, de jót, és én meg szakadrólom a bizonyos alámpalázas, hogy ki fog jönni ez a futam, fogom tudni, nem? Eltéveztem, mellé nyúlok, vagy de tök mi? Hát szóval tehát uralni kell, a hangszer fölé kell emelkedni az előadó művésznek ahhoz, hogy, hogy magabiztos legyen, ugyanúgy, mint az öttusászónak, az olimpikonnak, akinek fáradhatatlanul dolgozni, edzeni kell, nekünk ugyanezt kell csinálni, de félelem nélkül, szeretetből kell jönni, mert ha én félelemmel kimegyek, és elvárom, hogy tapsoljanak, és vegyék meg a jegyet, vagy a bérletet, és én végig rettegek, akkor hát nehéz, jó, erről nagyon nehéz beszélni, mert két-háromféle előadó művész van. Van olyan zseniális művésszel beszéltem, aki hiába Kossuth-díjas, aztán nem mer a közönség felé fordul, mert meglátja a közönség, de közben a világ legnagyobbját nyújtották. De akkor is egy életen át benne van az a félsz, meg az a lámpaláz, mert ilyen a habitus, ugye? Hát azért mondtam, hogy többféle előadó művész van és létezik. Hál' Istennek én nem tartoztam közé gyerekkoromba, mert akkor jöttek a rokonok, vagy apukámnak egy zenész barátja, már ugdostam apám lábát, hogy akkor hegedüljek, mi nem is akar. Szóval, hogy hát engedd be az a gyerek, hogy hegedüljön. Már ki sem mondta, már húztam. Tehát ez is az, hogy az ember tényleg, hogyha ez így vele együtt alapozódik meg, akkor ez, ha kimarad az ember életéből, akkor az előre viszi a művészetet.
5: Számos díjat kapott már Lajos bácsi. Melyikre a legbüszkébb, és ez mit jelent önszámára?
4: Hát az igazság, az egyik legnagyobb, tehát mindenféleképpen ugye a hazámtól, amit hát Magyarország érdemes, kiváló művésze, de hát előtte megkaptam az a lovagrendet, tiszti keresztet, de arra büszke vagyok, hogy 1966 Kodály halála követően első között voltam az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja, ahol 29 Nobel-díjas szavazott be. Pontosan ezért, hogy beadtam az Alfa és Omegát, meg a Cigányok a holokausztban a című művemet, ami szintén abban a konstellációban játszottam föl, hogy minden hangszert én szólaltattam meg végig. És ott ugye, amiről Istentől, embertől nem volt fölhatalmazva Hitler, amilyen ember és népírtást művelt úgy a zsidók között, mint a egyéb embereken és a cigányokkal szemben is, és akkor én ezt első között vagyok, azt hiszem, akik ebből csináltak egy ilyen hangzó anyagot, aminek az a címe, hogy Cigányok a holokausztban. Tehát ezeket halván ugye, hogy az alkottól játsza föl több sávon keresztül a hangszereket, akkor valahogy egy olyan bizottság megállapította akkor, hogy olyan 6 vagy 800 évesnek kéne legyek, aki ilyen magas szinten játszik ennyi hangszeren, és amit ott meghalanak, azt ő egy ember adja elő több sávon keresztül, és maga a mű is nem hasonlít Bachra, Beethoven, Stravinsky, Bartók, senki nem. Tehát a személyiség megvalósítás, az egyéniséget értékelték benne, és akkor azt mondták, hogy akkor abban az évben én vagyok a jelölt. És így tudtam bekerülni. Hát természetesen professzorok Magyarországról ugye javasoltak be, és tehát már volt, én nem mondom a neveket, hogy több nagy Kossuth-díjas művészünket javasoltak akkor be, és nem fogadták el. Nem fogadták őket el. És engem viszont, mondom, elfogadtak, hát erre a kérdésedre válaszolva, hogy igen, erre az egyik legnagyobb büszkeségem, hogy ide bejutottam, és profitáltam is, és profitálok belőle mai napig, és a magyar kitüntetéseim, ugye, arra is büszke vagyok, hogy Karikó Katalin kapott Nobel-díjat, és előtte egy évvel kapta meg itt Magyarországon az Emberi Méltóság Tanácsa kitüntetést, és rá 6 hónapra én kaptam ugyanazt a kitüntetést az Emberi Méltóság Tanácsától, és ez évben májusban kaptam az UNESCO által létrehozott nemzeti kisebbségekért a kultúra területén a nemzetközileg való ért, amit semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes úr javaslatára is őtől levehettem át ezt a kitüntetést május 23-án ez évben.
5: Gratulálunk hozzá természetesen.
4: Köszönöm szépen.
5: Beszéljünk egy picit a FROC-ról, vagyis a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központról, amelynek 25 évig volt az igazgatója. Milyen munkásságára a legbüszkébb ezzel kapcsolatban?
4: Hát az az igazság, hogy itt vannak pozitív, negatív vélemények, de elfogadom, de hát nem, valószínű nem lehettem volna 25 évig az igazgatója, amit mindig egy fővárosi közgyűlés szavazott meg. Hát ott az ellenzék is akármilyen ugye nem szerettett ugye oldalon áll egyik a másik, akkor is mindig azt mondták, hát mikor fölmerült, hogy pályázott Kati Horváth Lajos, akkor az ellenzék is mindig megszavazott, és a kormánypárt is. Tehát erre büszke vagyok, hogy itt nem nézték azt, hogy esetleg milyen kormány, vagy milyen párt finanszírozta, vagy támogatja ezt az embert, hanem a függetlenséget nézték, hogy jól csinálja, vagy nem csinált. És nem lehettem volna közgyűlés által megválasztott igazgató 25 éven keresztül, ha valamit nem jól csináltam volna. De hát az, hogy az ember mindenkinek megfeleljen, az hát az az igazság, hogy örömüket, bánatukat mindig ebbe az intézményrendszer hálózatba jöttek a roma társadalom elmondani. Arra nagyon büszke vagyok, hogy hiába oktatás és kulturális központ voltunk, nem tudom, beszélhetek arról, ugye, hogy édesanyád volt, és hosszú éveken keresztül az én irodavezetőm, a titkárságomnak, ugye az igazgatói titkárságnak a főeladója, a vezetője, aki nagyon sokat segített nekem ebbe a területbe, és hát kértem, hogy legyen a segítségemre, mert bejött egy édesanyja például, hogy elhagyta a férje őt, 2-3 gyereke van, mert cukros volt az anyuka, levágták a lábúját, ugye, meg stb. És akkor adta hasába az inzulint, és ezért megutálta a férje, és elhagyta, meg ivott, meg mit tudom én, és hát most nehezen él. Akkor csináltunk nekik olyan pénzt, pályázatot, beadta a minisztériumba, leírtam a nevét, milyen körülmények között, és akkor kapott pénzt. Na most ezek a lényegek. Másik olyan család, akik ugye szintén 2-3 gyerekkel másfél vagy egy szobán összkomfort vagy félkomfortos lakásokban laktak, akkor tudtuk neki közkomfortot csinálni és nagyobb lakást csinálni. Volt annak, aki a közüzemi számla fizetése hiányába ki akarták lakoltatni. Hát én rögtön ugye fölöltöztem, akkor már megvoltak ugye egy magas kitüntetéseim, meg hát ugye most álszerénység nélkül a nevem, ahol bementem bárhol a Kati Horváth Lajost, és fogadtak FROC főigazgató. Mondom, ugye ezt nem gondolta senki komolyan, hogy ezt a gyereket, családot, mondom, most kiteszitek az utcára, mert el van maradva 1 millió forint közüzemi számlával, és nem is fogja tudni, sem most kessében, itt senki nem tud fizetni, ha eddig nem tudta, és ez néhány év alatt igen összegyűlt. Szóval hát nem tehetne kivételt, mert aki nem fizet, ki fogja, ő nem fogja a fizetéséből kifizetni. Nem jó, társadalmi összefogásra van szükség, tessék, adjunk be egy pályázatot, ide, oda a minisztériumban, a Nemzeti Kisebbségi Főosztály, és ezt a számlát fizessék be, és kapjanak egyfajta vagy kártyás rendszert a gáz villanyórára, vagy egy bizonyos összeget kapjanak mindenhol, ami nem, hát csopó nem kaphatja, mert ruhát nem vehet rajta, ma csak befizetheti valakik, bevigye be a csekket, és valakibe. Tehát ilyen dolgokat tudtam elintézni. Na most erre nagyon büszke vagyok, az, hogy egy kulturális oktatási központ, ilyen szociális ügyel és hálóval foglalkoztunk. Nagyon szegény cigány családoknak nagyon jó kapcsolatát ápoltam a Vöröskereszttel, és bementünk oda is, és amikor jött a karácsony, meg Mikulás, azokat a Mikulás csomagokat, ugye, meg Mikulásokat, meg édességeket, amik nekik meg volt, mondom, most ezen felül, ha még néhány száz vagy ezer darab lesz, mondom, a Józsefvásárhely hátrányos, a leghátrányosabb helyzetű családoknak, akik nem tudnak venni egy fél tábla csokoládét sem a gyerekeknek, se egy ilyen 5 centis Mikulás semmit, ezt most ki fogjuk osztani, és jöjjön ki tőletek is egy ellenőrző bizottság, 2-3 ember, hogy ezek a családoknak átvonadva, ez nem fog eltűnni, még nekünk nem kell, meg senkinek. Ott sírnak, hogy nem tudnak a karácsonyfalát tenni, még egy szemcalon cukrot sem. Más a számra. akkor Vöröskeresztől kaptuk kilószámra jó minőség, mondtam, rosszat ne adjatok, jó minőségi ruhákat, használt ruhát. Hát természetesen ezek a 90-es évek végén volt, 2000-es évek közepén, és innen fölfele. Tehát erre a tevékenységeimre vagyok azt hiszem a legbüszkébb azon felül, hogy ugye, hogy a zenét és a művészetet az magától érdetődően mindig jól működött, és legmagasabb szinten tudtuk megszervezni addig, ameddig ugye, hát ezt erről is kell beszélni, mert nem lehet vék alá rejteni, hogy valóban a jelenlegi regnáló kormány, ugye ez partner volt benne, később ugye aztán eztek sajnos egy kicsit ellene ment a másik oldal, ugye amikor már a váltás volt a fővárosba, akkor itt ilyen ugye hajba kapás ment, meg az, hogy ne legyenek meg, hát én már menjek nyugdíjba, meg legyen már megelégedve vala, akkor még 18 vagy 20 éve voltam, mint igazgató, és hát nem tudtak, próbáltak keresni ilyen bármibe, hogy belekötöttek édesanyád, ezt nagyon jól tudja, 4-500 oldalakat írtak hónapokon keresztül, semmit, nem hogy hiány, többletünk volt, meg az a tevékenységünk, ugye, amit végeztünk, tehát támadhatatlan volt, és nagyon tisztességgel itt azért el kell mondani, Karácsony főpolgármester úr azt mondta, ő nem talált semmit, és nem is fogja egy ilyekkora nemzetközi világhírű művésznek örülni kell, hogy olyan az igazgató. Ha lejár a kinevezése majd 2024-ben, akkor azt mondja, beszéljünk róla. Vagy bocsánat, 23-ben, ez tavaly szeptember. Addig volt a kinevezésem, és nem engedett, már mindenki mást visszahívtak, meg belekötöttek, és találtak akármit, vagy ha nem, akkor is inkább végkielégítést, meg mindent megcsináltak, és nem hagyott a Karácsony Gergely, hogy eltávolítsanak, meg hogy fölmondjak. Megvárták, míg lejár a kinevezésem, az új pázatot megmutta. Így szememben ne adjam be, mert 25 éven megvan, nyugdíj határt is elért, bőven, már 5 évvel túlhaladtam, tehát így lett az, hogy én ezt tovább nem csináltam, de erre a 25 évemre nagyon büszke vagyok, és büszke vagyok arra, akik már most már felnőtté váltak, sőt, már nekik is gyerekeik vannak, akiket segítettem, mert pozitív diszkrimináció sajnos, vagy akarom, hogy a negatív működött, pozitív diszkriminációval főiskolákra, felső, tehát iskolákba bejuttattuk azokat a gyerekeket, hogy legyen lehetőségük leérettségizni a 8 általános után. Főiskolára, egyetemre be tudtok juttatni őket, és nagyon hálásak ezek már ma, hogy társadalomnak teljes értékű tagjai lehetnek, mivel számomra az a megfogalmazás, hogy az integráció, a felzárkózás, ez két értelmű az én olvasatomban, mert a felzárkózás, az tőlem származik, a felzárkózás meg egy közvetett, hogy ez már más is hozzányúl, felzárkóztat, ugye? Na most itt a felzárkózás, ha nincsenek azok az életminőséghez való lehetőségek megadva ahhoz, hogy ezek integrálódjanak, akkor nem fog tudni, ha ez anyagi vagy gazdasági okok miatt van. Tehát én azt mondom, hogy a felzárkózásnak az alapvető fogalma a szellemi tőkében való investáció, az oktatásnak fejlesztése a kisiskoláskortól a legmagasabb szintig, ez a folyamat, ha megvan, el tud kezdődni, mint a példaértékekkel, ugye ellátva, akkor tud ez működni. Egyébként nem, de ez a legfontosabb része. Munkahelyteremtés, egészségügyhöz való, ugye hozzáférés, ellátottság, erről is tudnak nagyon hosszan beszélni, de nem ez a téma valószínű. De nagyon fontosnak találom azt, mert egy olyan ország nélküli társadalomnak az integrációráról van szó, ahol nincs megfelelő érdekképviselet. Megfelelő érdekképviselet nélkül az integráció nem elképzelhető, nem megvalósítható. Megvalósíthatatlanságról azért nem beszélünk, mert ez politikai szándék el elsősorban. Az, hogy hogy a cigánytelepeket ugye országosan nem megszüntetni kell, hanem élhetővé tenni, és hogyha ezeket olyan elemekből építjük meg a cigánytelepeken a lakóházakat, egyszintest, kétszintest, ami télen meleg, nyáron hűvös, hideg, és napelemeket teszünk fel, hogy ne jöjjön a sárga csekk, ugye, akkor attól tudnak élni. Na most ezek ilyen alapvető az Európai Uniónak elvárásainak megfelelően tudna működni ez a dolog, de mondom, én ebben most nem szeretnék nagyon részleteibe belemenni, de nagyon fontos, mert ha erről nem beszélünk, akkor hogy váljon valaki a társadalom teljes értékű tagjával, hogy tudjon integrálódni, ha nincs megadva az alapfeltétel számukra a megélhetéssel, ugye az emberi jogok, meg stb. De megint ne akarok ide kiukadni, de ahhoz, hogy itt nem a rendszerváltás követően, hanem visszamenőleg több évszázados hiánypótlás lemaradásáról beszélünk, és visszatérve a művészethez. Képzeljük el, hogy milyen nagy dolog ebbe a rendszerbe, a elmúlt rendszerbe, a századforduló előtt, századforduló után, hogy ekkora művészeket adott a hazánk, mint Cifra György, Járóka Sándor, Poros Lajos, Lakatos Sándor, édesanyjuk, és sorolhatnám végtelen neve, hogy ezeknek micsoda teljesítményt kellett adni az rászaladárnak, hogy Kossuth-díjat a legmagasabb szinten tudjanak, ugye, a nevüket, ugye, hogy fönnmaradó és halhatatlanok legyenek, az a szorgalom, a tehetség kidomborodik, tehát meg kell adni a lehetőséget ahhoz, hogy mindenkor ugye a társadalom teljes értékű tagjai lehessünk.
3: Mai vendégem ismét Kati Horváth Lajos, hegedűművész zeneszerző volt, aki Magyarország érdemes és kiváló művésze, és beszélgettünk az életéről, valamint a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központban végzett munkájáról. A beszélgetés folytatását jövő hétfőn 22 órától hallgathatják meg. A viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dík. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádió Dick.
1: Itt a 100.3 Rádió Dick süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Hogyan fejleszthető a roma gyerekek tanulása? A mai társadalomban nagyon fontos kérdés, hogy minden gyermek egyenlő esélyekkel vehessen részt az oktatásban. A cigány gyermekek tanulásának fejlesztése nem csak az ő jövőjük szempontjából lényeges, hanem az egész társadalom számára fontos. Az iskola lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek tudást szerezzenek, szakmát tanuljanak, és később könnyebben boldoguljanak az életben. Ahhoz azonban, hogy a cigány tanulók sikeresebbek legyenek az oktatásban, több területen is segítségre és támogatásra van szükségük. Elsősorban fontos a családi háttér szerepe. Sok cigány család nehéz anyagi körülmények között él, ezért a gyerekek gyakran nem kapják meg azokat a feltételeket, amelyek segítenék a tanulást. Előfordulhat, hogy nincs megfelelő tanulási környezetük, kevés az a könyv vagy az internet hozzáférés. Ezért nagy szükség van olyan programokra, amelyek támogatják a hátrányos helyzetű családokat, például ingyenes tanszerekkel, korrepetálással vagy ösztöndíjakkal. Nagyon fontos az óvodai nevelés is. Azok a gyermekek, akik már kicsikorban közösségbe kerülnek, könnyen fejlődnek beszédben, viselkedésben és tanulási készségekben. Az óvoda segít abban, hogy a gyermekek megszokják a szabályokat, megtanuljanak együttműködni másokkal és felkészüljenek az iskolára. Ez különösen fontos azoknál a gyermekeknél, akik otthon kevesebb fejlesztő lehetőséget kapnak. Az iskolák szerepe szintén kiemelkedő. A pedagógusoknak türelmesnek, elfogadónak és segítőkésznek kell lenniük. A tanárok sokat tehetnek azért, hogy a cigány tanulók ne érezzék magukat kirekesztve. Fontos, hogy minden gyermek egyenlő bánásmódban részesüljön, és megkapja a szükséges segítséget a fejlődéshez. A pozitív megerősítés, a dicséret és a bizalom növeli a gyermekek önbizalmát és motivációját. A közösségi programok és a mentorok sokat segíthetnek. Ha a gyermekek olyan emberekkel találkoznak, akik hasonló háttérből származnak, mégis sikeresek lettek, könnyebben hiszik, hogy ők is képesek lehetnek jó eredményeket elérni, és az így is van. A sport, a művészetek és a különböző szakkörök szintén fejlesztik a képességeiket, és segítenek abban, hogy hasznosan töltsék szabadidejüket. Összességében elmondható, hogy a cigány gyerekek tanulásának fejlesztése közös feladat. Szükség van a családok, az iskolák, a pedagógusok és a társadalom együttműködésére. Ha megfelelő támogatást és elfogadást és lehetőséget kapnak, akkor a cigány gyermekek ugyanolyan sikeresek lesznek, mint bárki más. Az oktatás nem csak tudást ad, hanem esélyt is egy jobb jövőre.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió

Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dick.
1: Penas tu menge.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Sziasztok, Rokó vagyok Budapestről. A következő dal megy az Oszinak születésnapja alkalmából, a kedves feleségétől, a Cilitől, és ezzel a dalon is szeretnék kifejezni a Cili, hogy mennyire szereti a férjét, és hogy mennyire hiányzik neki. Legyetek áldottak erővel, egészséggel az Úr hatalmas, dicsőséges gazdag áldásával. Tamén szászti magtáné, legyél figyelmes,

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Hogy vagy?
3: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
4: A pered.
3: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vast.
4: Vast.
3: És mivel kettő van...
4: Vasta.
3: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
4: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vasta.
3: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vászlos lesz a...
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dik.
0: Rádió Dik. Rádió Dik. Rólunk, neked.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
6: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe! www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok.
0: Hírek rólunk neked.
7: 2026. május 11-e, hétfő, 7 óra van. Jó reggelt kívánok! Ez a Rádió Dik Roma híradója, Patai Anna vagyok. A cigányzene világa. Roma Majál is tartott szombaton a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Magyarország első híres cigánya.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
7: A cigányzene a magyar kultúra egyik legismertebb és legkülönlegesebb zenei hagyománya. Évszázadokon keresztül fontos szerepet játszott a magyar népzene a vendéglátás és a szórakoztatás világában. A cigányzenészek tehetsége, virtuozitása és érzelmekben gazdag előadásmódja nem csak Magyarországon, hanem külföldön is nagy elismerést váltott ki. A cigányzene gyökerei a cigány népcsoport vándorló életmódjához kapcsolódnak. A cigányok eredetileg Indiából származnak, majd hosszú évszázadok alatt jutottak el Európába. Magyarországon már a középkorban megjelentek, és hamar kapcsolatba kerültek a magyar népi kultúrával. A zenélés sok cigány család számára megélhetési forrást jelentett, ezért generációról generációra örökítették tovább a hangszeres tudást. A cigányzene legismertebb hangszerei közé tartozik a hegedű, a cimbalom, a brácsa, a nagybőgő és a klarinét. A zenekarok élén gyakran a prímás áll, aki irányítja az együttest, és szólóival elkápráztatja a közönséget. A cigányzenére jellemző a gyors tempóváltás, a díszítések gazdag használata és az erőteljes érzelmi kifejezés. Egy lassú dallam szomorúságos és bánatot sugall, míg egy gyors csárdás örömöt és életvidámságot közvetít. A 19. században a cigányzene különösen nagy népszerűségre tett szert. Ebben az időszakban számos híres magyar zeneszerző és költő is rajongott érte. A nemesi udvarokban, kávéházakban és vendéglőkben gyakran cigányzenekarok muzsikáltak. A magyar zenei stílus egyik legfontosabb képviselőjévé váltak, és hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar kultúra külföldön is ismerté váljon. Napjainkban a cigányzene helyzete megváltozott. Bár kevesebb vendéglátóhelyen hallható élő cigányzene, még mindig sok tehetséges zenész őrzi ezt a fajta hagyományt. Számos fesztivál, kulturális rendezvény és zeneiskola foglalkozik a cigányzene továbbadásával. A modern zenei irányzatok mellett is fontos szerepe van, hiszen a cigányzene a magyar kulturális örökség része. A cigányzene nem csupán szórakoztatás, hanem érzelmeket közvetítő művészet. Gazdag történelme, különleges hangzásvilága és kiemelkedő előadói miatt ma is nagyon fontos értéket képvisel. Megőrzése és továbbadása azért is lényeges, mert a cigányzene a magyar kultúra egyik meghatározó és egyedülálló része. Roma majálist tartott szombaton a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az UFC labdarúgó pályáján. A rendezvényre azonban nem csak a roma, hanem a nem roma családokat, baráti társaságokat is várták. A cigány rendezvények fontos szerepet töltenek be a cigány közösségek életében, hiszen ezek az események nem csak szórakoztatási lehetőséget jelentenek, hanem a hagyományok, a kultúra és az összetartozás megőrzésének eszközei is. A rendezvényeken keresztül a cigány emberek bemutathatják gazdag zenei, tánc és szokásvilágukat, miközben erősítik közösségi kapcsolataikat és identitásukat. A cigány kultúrában különösen fontos a család és a közösség szerepe. Ez a rendezvényeken is jól látható, hisz az ünnepeken gyakran több generáció vesz részt együtt. A családi események, például lakodalmak, keresztelők, vagy például névnapok mindig nagy jelentőséggel bírnak. Ezeken az alkalmakon a vendégek közösen énekelnek, táncolnak, zenélnek, miközben a hagyományos cigány ételek is ünneplés részét képezik. A cigány rendezvények egyik legjellegzetesebb eleme a zene és a tánc. A cigány zenészek híresek, kivételes tehetségükről és érzelemdús előadásmódjukról. A rendezvényeken gyakran szól élő zene, melyhez látványos és energikus tánc társul. A ritmus, az improvizáció és az érzelmek erős jelenléte különleges hangulatot teremt. A zene nem csak szórakoztat, hanem az öröm, a bánat és az összetartozás kifejezésének eszköze is. Napjainkban egyre több kulturális fesztivál és cigány rendezvény kerül megszervezésre Magyarországon és Európa más országaiban is. Ezek célja a cigány kultúra bemutatása és elfogadtatása a társadalom szélesebb rétegeivel. Az ilyen eseményeken hagyományőrző műsorok, koncertek, táncbemutatók és kézműves programok várják az érdeklődőket. A rendezvények lehetőséget adnak arra is, hogy különböző kultúrák közelebb kerüljenek egymáshoz, és jobban megismerjék a cigány közösségek értékeit. A cigány rendezvények ugyanakkor közösségépítő szerepet töltenek be, segítenek abban, hogy a fiatalabb generáció megismerjék hagyományait, valamint hozzájárul a kulturális örökség fennmaradásához. Összességében elmondható, hogy a cigány rendezvények a kultúra, a hagyomány és az emberi kapcsolatos fontos színterei. A zene, a tánc és a közösségi élmények révén ezek az események hozzájárulnak a cigány identitás megőrzéséhez és kulturális sokszínűségének gazdagításához. A cigányság története hosszú évszázadokra nyúlik vissza, és a cigány emberek Európa számos országában jelentős szerepet játszottak a kultúra, a zene és a művészet fejlődésében. Amikor arról beszélünk, hogy ki volt az első híres cigány ember, nehéz pontos választ adni, mert a régi korokból kevés írásos emlék maradt fenn. A cigány közösségek sokáig vándorló életmódot folytattak, ezért történetüket inkább szóban adták tovább. Ennek ellenére a történelem több olyan cigány származású személyt is ismer, akik tehetségükkel és munkásságukkal nagy hírnevet szereztek. Magyarországon az egyik legkorábban ismert és legnagyobb tiszteletnek örvendő cigányzenész Bihari János volt. Bihari János a 18. század végén és a 19. század elején élt. Már fiatal korában kitűnt rendkívüli zenei tehetségével, hegedű játékát különleges érzelemgazdagság, gyorsaság és virtuózitás jellemezte. A korabeli emberek csodálattal hallgatták játékát, mert zenéjében egyszerre jelent meg az öröm, a bánat, a szenvedély és a szabadság érzése. Nem csak egyszerű mulatságokon zenélt, hanem nevesi udvarokban, ünnepségeken is, fontos társadalmi eseményeken is fellépett. Hírneve hamar túlnőtt Magyarország határain, és külföldön is ismertté vált. A 19. században a cigányzenészek különösen fontos szerepet töltöttek be a magyar társadalomban. A magyaros zene egyik legfontosabb képviselőivé váltak, és jelentősen hozzájárultak a nemzeti kultúra fejlődéséhez. A kor emberei a cigányprímásokat nem csak zenészeknek, hanem művészeknek is tekintették. A cigányzenekarok lakodalmakban, vásárokban, bálokon és ünnepségeken muzsikáltak, így szinte minden társadalmi réteg találkozhatott velük. A cigányzene érzelmekkel teli világa nagy hatást gyakorolt az emberekre, és sok híres magyar zeneszerzőre is inspirálóan hatott. Bihari János különlegessége nem csak technikai tudásában rejlett, hanem abban is, hogy képes volt a közönség érzelmeire hatni. A zenéjén keresztül történeteket mesélt el, és olyan hangulatot teremtett, amely mélyen megérintette az embereket. Sokak szerint ő emelte a cigányzenét művészi szintre Magyarországon. Munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a cigányzenészek megbecsült helyet kapjanak a magyar kultúrában. A cigányság nem csak zenében alkotott maradandót. Az évszázadok során számos cigány költő, festő, sportoló és tudós vált ismerté. Ezek az emberek bizonyították, hogy a tehetség és a szorgalom képes legyőzni a társadalmi nehézségeket és előítéleteket. A cigány közösségek sokszor nehéz körülmények között éltek, de mégis fontos kulturális értékeket őriztek meg, és adtak tovább. A cigány emberek életében mindig fontos szerepet játszott a család, a közösség és a hagyományok tisztelete. A zene és a művészet sok esetben nem csak szórakozás volt számukra, hanem az önkifejezés egyik legfontosabb formája is. A cigányzenészek gyakran generációról generációra örökítették tovább a tudásukat. A gyerekek már fiatalkorban megtanultak hangszerrel játszani, és szüleiktől lesték el a zene szeretetét. Ez a hagyomány tette lehetővé, hogy a cigányzene hosszú időn keresztül fennmaradhasson és fejlődhessen.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: Rádió Dick. Hallod?
1: Szép jó reggelt kívánok minden drága koránkelő hallgatónak, 7 óra múlt pár perccel. Hát ismét hétfő van, május 11-ével karöltve. A mai napon várhatók zivatarok, és elég szeles napnak nézünk elébe, és sajnos jön egy kis lehűlés is, ugyanis holnap elér bennünket egy hidegfront, ami lehűti a hőmérsékletet ilyen 19-22 fokos maximumok közé, és sajnos most elég sok napra mondanak esőt, szápor, zivatart, de hát a hétvégén csodaszép időnk volt, úgyhogy remélem, hogy ti is jól kihasználtátok ezt az időt, mert most egy darabig, hát ha hinni lehet az előrejelzésnek, nem lesz ilyen 27 fokos maximumunk napsütéssel, hanem inkább ilyen 22-23-4 fok és esővel karöltve. Kivéve, ahogy mondtam, ugye kivéve, ahogy mondtam most, hogy holnap, illetve holnap után meg egy hidegfront is elér sajnos bennünket. Na de menjünk a mai napra, Ferenc névnap van, boldog névnapot kedves Ferencek, illetve ma van Miskolc ünnepe. Első Ferenc József 1909-ben ezen a napon koronás címert adományozott a városnak, tehát ez 117 évvel ezelőtt történt. Ma 145 éve született Kármán Tódor, amerikai gépészmérnök, a szuperszónikus repülés atya, a PKZ helikopter feltalálója. 6 év várfogság után amnesztiát kapott Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus, ma 169 évvel ezelőtt. 168 évvel ezelőtt Minnesota a 32. államként belépett az Egyesült Államok Uniójába. 141 éve született Rajnai Gábor, színművész, érdemes művész. 138 éve született Irving Berlin, orosz-amerikai dalszövegíró. 132 éve született Martha Graham, amerikai modern táncos, koreográfus, aki közel 70 évig foglalkozott tánccal, sőt mai napig a Graham stílust előszeretettel alkalmazzák és emlegetik a koreográfusok és tánctanárok. Na hát ennyi érdekesség fért most bele így hétfő reggelre, megyünk tovább, nem sokára jövök vissza közlekedési hírekkel.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 7:30, jó reggelt kívánok mindenkinek, jöttem ígéretemhez szíven a közlekedési infókkal. 253-as jelzéssel új autóbuszjárat közlekedik Kelenföld vasútállomás és Madárhegy térsége között. Az autóbusszal munkanapokon reggel 6 és este 9 óra 30 között utazhatnak igényvezérelt közlekedési rendszerint. Az Árpádföld Bekecs utca felé közlekedő 274-es autóbusz vonalán Muzsika utca néven új megállóhely létesült a Monoki utcában. Továbbá az autóbusz igény esetén mindkét irányban megáll az Ostoros úton a Csókakő utca megállóhelyen is. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. A Dombóvári úton a Rákóczi híd felhajtójánál a Budafoki út felé nem lehet balra a Vízpart utcába kanyarodni. A felhajtó után egy rövid szakaszon csak egy sáv járható, és visszafordító sávot alakítottak ki a Völgycsillag utcánál, a Vízpart utca ezen keresztül érhető el. Megyünk zenélni, utána pedig jön Pallus Patai Anna és az ő romhírei.

0: minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódi.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves drága hallgatónak. Elmúlt 7:30, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek. Méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotrankoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő, milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határ a roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, magnóval vagy akár magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli romanőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A lubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigánynőszt visz a közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Ovidúval már 2 éve beszélgetett. Ovidú a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodalmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rodica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
3: Shunen wo yasa
0: 100.3 Rádió Dik.

0: Rádió Dick.
1: Rádió Dick.
2: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok ismét. A fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Márciusban 1,8% volt a drágulás, vagyis egy hónap alatt átlagosan 0,4%-kal emelkedtek az árak a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentése szerint. Februárban 10 éve nem látott alacsony szintre, átlagosan 1,4%-ra csökkent az infláció Magyarországon. Csak hogy a szakértők már akkor figyelmeztettek, hogy nem tart majd tovább a kedvező tendencia, ugyanis újra emelkedő pályára állt a pénzromlás, amit az iráni háború miatti olajválság is fokoz. Bot Péter Ákos, a jegybank korábbi elnöke szerint decemberre az 5%-ot is meghaladhatja, éves szinten azonban 4% alatt marad majd itthon a drágulás. Az elmúlt 12 hónapi inflációt jelentősen hűtötték a hatósági és önkéntesen vállalt árkorlátozások. Tavaly januárban még 5,5% volt az átlagos infláció, vagyis ennyivel nőttek az árak az előző év hasonló időszakához képest, sőt februárban tovább erősödött, 5,6%-ra nőtt a drágulás. Ez sikerült novemberre 3,8%-ra csökkenteni. Először 30 élelmiszerre vezettek be árrésstoppot március közepén, amit májusban 30 drogéria termékre is kiterjesztettek, majd december 1-től 10 újabb élelmiszert is bevontak. Összességében az árrésstoppok 1,5%-kal járulhattak hozzá az infláció csökkenéséhez. A KSH áprilisi adatai megerősítették az elemzői várakozásokat, ha kismértékben is, de elkezdődött a fogyasztói árak emelkedésének gyorsulása. A friss statisztika szerint áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, és egy hónap alatt átlagosan 0,4%-kal emelkedtek. Most pedig zene következik, én pedig jövök hozzátok vissza 8 óra után, na mivel? Programajánlóval.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando, hogy vagy?
1: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
2: A pered.
1: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
2: Vaszt.
1: És mivel kettő van...
2: Vaszta.
1: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
2: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta.
1: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyi vászlas esze?
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányzene a magyar kultúra egyik legismertebb és legkülönlegesebb zenei hagyománya. Évszázadokon keresztül fontos szerepet játszott a magyar népzene a vendéglátás és a szórakoztatás világában. A cigányzenészek tehetsége, virtuozitása és érzelmekben gazdag előadásmódja nem csak Magyarországon, hanem külföldön is nagy elismerést váltott ki. A cigányzene gyökerei a cigány népcsoport vándorló életmódjához kapcsolódnak. A cigányok eredetileg Indiában származnak, majd hosszú évszázadok alatt jutottak el Európába. Magyarországon már a középkorban megjelentek, és hamar kapcsolatba kerültek a magyar népi kultúrával. A zenélés sok cigány család számára megélhetési forrást jelentett, ezért generációról generációra örökítették tovább a hangszeres tudást. A cigányzene legismertebb hangszerei közé tartozik a hegedű, a cimbalom, a brácsa, a nagybőgő és a klarinét. A zenekarok élén gyakran a prímás áll, aki irányítja az együttest, és szólóival elkápráztatja a közönséget. A cigányzenére jellemző a gyors tempóváltás, a díszítések gazdag használata és az erőteljes érzelmi kifejezés. Egy lassú dallam szomorúságos és bánatot sugall, míg egy gyors csárdás örömöt és életvidámságot közvetít. A 19. században a cigányzene különösen nagy népszerűségre tett szert. Ebben az időszakban számos híres magyar zeneszerző és költő is rajongott érte. A nemesi udvarokban, kávéházakban és vendéglőkben gyakran cigányzenekarok muzsikáltak. A magyar zenei stílus egyik legfontosabb képviselőjévé váltak, és hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar kultúra külföldön is ismerté váljon. Napjainkban a cigányzene helyzete megváltozott. Bár kevesebb vendéglátóhelyen hallható élő cigányzene, még mindig sok tehetséges zenész őrzi ezt a fajta hagyományt. Számos fesztivál, kulturális rendezvény és zeneiskola foglalkozik a cigányzene továbbadásával. A modern zenei irányzatok mellett is fontos szerepe van, hiszen a cigányzene a magyar kulturális örökség része. A cigányzene nem csupán szórakoztatás, hanem érzelmeket közvetítő művészet. Gazdag történelme, különleges hangzásvilága és kiemelkedő előadói miatt ma is nagyon fontos értéket képvisel. Megőrzése és továbbadása azért is lényeges, mert a cigányzene a magyar kultúra egyik meghatározó és egyedülálló része.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
4: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Díkróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves drága hallgatónak. 8 óra múlt, ez itt még mindig a Vekker. Jön egy programajánló, és egy vadonatúj színházi előadást hoztam el nektek, ugyanis ennek a premiere szeptember 18-án lesz a Madách Színházban, 2026-ban természetesen, tehát idén ez az új évad első bemutatója lesz, ami nem más, mint a világhírű Andrew Lloyd Webber musical, az Evita. Gyerekek, hát visszatér az Evita a magyar musicalek színpadára. Eva Peron legenda és jelenség, a történelem egyik legrejtélyesebb alakja. Élete körül mindmáig kérdések és ellentmondások lebegnek. Vajon valóban az a kérlelhetetlenül törtető asszony volt-e, aki a hatalom felé vezető úton mindenkin átgázolt céljai érdekében? Vagy inkább fiatal nő, aki a legmélyebb szegénységből indulva talált rá saját sorsára? Evita felemelkedésének története nem pusztán az ambícióról szól. Inkább szenvedélyről, rendíthetetlen hitről és arról az erőről, amely akkor születik meg, amikor két ember sorsa összefonódik. Eva és Peron egymást erősítve teremtették meg azt az erőt, amely végül milliók számára válik a remény jelképévé. Az előadás rendezője természetesen a Madách Színház igazgatója Szirtes Tamás tanár úr lesz. Na de nézzük, hogy kik játsszák majd az előadást. Természetesen három szereposztás lesz, tehát három premier is lesz effektív. Szeptember 18, 19 és 20-a Madách Színház nagy színpad. Evita szerepében Gadó Anita, Gubik Petra és Muri Enikő. Che Guevara szerepében Pesák Ádám, Szaszák Zsolt és Tóth Dominik. Peron szerepében Miller Zoltán, Posta Viktor, Solti Ádám, Magaldi, Sánta László, Serbán Attila, Szemenyei János. Kidobott szerető, Szőke Laura, Tóth Nikoletta és Zámbó Brigitta. Továbbá az előadásban szerepet játszik még, meg nem nevezett szerepet játszik Baksa András, Balázs Dávid, Borsányi Dániel, Mezei Diána, Nagy Attila, Németh Gábor, Porzsolt Éva, Széphalmi Júlia, és közreműködik természetesen a Madách Színház zenekara, tánckara, valamint kórusa. Úgyhogy a legendás musical Evita szeptember 18-ától a Madách Színház repertoárján. Én a helyetekben, ha szeretném megnézni, már most vennék előre jegyet, mert biztos, hogy tel is tele lesz a nézőtér. Na, zene következik.

0: pont három rádiódik. Fogod?
1: Hamarosan 8:30, üdvözlök nagy szeretettel mindenkit. A továbbiakban a 12-es villamos munkanapokon a reggeli és délutáni csúcsidőben meghosszabbított útvonalon Rákospalota, Kossuth utca és a Lehel tér között közlekedik. Csúcsidőn kívül és hétvégenként a 12A villamossal lehet utazni Rákospalota, Kossuth utca és Angyalföld kocsiszín között. A továbbiakban a József Attila lakótelep Távíró utca felé közlekedő 181-es és 281-es autóbusz megáll az éjszakai járatok Üllői úton lévő Ecseri út megállóhelyén is. A 223E autóbusz meghosszabbított útvonalon a Gubacsi út határút és a Kálvin tér között közlekedik. Pesterzsébeten mindkét irányban a Baross utca, Topánka utca, Török-Flóris utca útvonalon. A 15-ös autóbusz a továbbiakban a Gyöngyösi utca és a Kálvin tér között jár. A 72-es trolibusz Kóskároly sétány megállóját hátrébb helyezték a Biodom bejáratának közelébe felújítás miatt. A 274-es autóbusz közlekedik Cinkota és a 16. kerületi Csobajbánya térsége között. A járat igényvezérelten és tesztjelleggel az utazási igényekhez igazodó, változó útvonalon jár. Nem sokára nyelvoktató leckék következnek, úgyhogy füleljétek ti is az FM 100.3-at.

0: A mi zenéink
1: változatosan. Rádió Dick.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
3: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
4: Szia Hajni!
5: Szia Ármándó, most tulajdonképpen a mértékegységeket vagy a nagyságrendeket tanuljuk. Pico, Cino, ezek voltak ugye a picike jellemzői, illetve azokat így mondjuk, hogy cigány nyelven, hogy kicsike, egy kicsit, hogyha becézgetjük is. Gondolom, akkor most a naggyal folytatjuk.
4: Így van, és volt egy ilyen kollégánk nekünk itt a rádióban.
5: Kicsoda?
4: Itt ült a fekete kávéban.
5: Igen.
4: És ez volt neki a roma neve, mert hogy ő nagy.
5: Báró.
4: Báró.
5: Tényleg?
4: Igen. Így mondjuk, hogy valaki nagy, hogy báró.
5: Tényleg? Én azt hittem, hogy a báró az a rangjára utal.
4: Igen, igen, igen, mert hogy magyarul a báró,
5: igen,
4: ugye,
5: szokták
4: mondani, hogy cigány báró, igen.
5: Aha.
4: De egyébként maga az, hogy báró, az azt jelenti, hogy nagy.
5: Wow, na, ez tök jó volt ez a sztori most így mögé. Így biztos, hogy mindenki megjegyzi.
4: Igen, szityúvászlos esze.
5: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dick.
2: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.
6: A

0: Rádió Dick.
1: Hamarosan 9 óra van, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, nem sokára véget ér a Vekker, egyetlen egy hír választ el bennünket a Süsfel nap című műsortól. Nyugdíjba vonult Csúlya Imre, a Jászai Mari díjas színész júniusban búcsúzik az Örkény Színház társulatától. Utoljára június 3-án lép színpadra a Kertész utcai Shakespeare mosó című darabban. A mi kis falunk sztárja már az előző évad végén jelezte visszavonulását, és akkor az is kiderült, hogy a 65 éves színész az idei évadban már nem vállal új szerepet. A társulattól távozik Hámori Gabriella is, aki 2026. februárjában jelentette be döntését, több mint 20 év után elköszönve a színháztól. Korábban hangsúlyozta, hogy távozása nincs összefüggésben az intézmény vezetőváltásával. Jelenlegi szerepeiben továbbra is látható marad, többek között a Solness és a Kertész utcai Shakespeare mosó előadásaiban. Szintén elhagyja a társulatot Kerekes Éva, akinek távozásáról a színház nem közölt részleteket. A közönség az évad végéig még találkozhat vele az előadásokban. A következő évadtól két új művész csatlakozik az Örkény Színházhoz. Kisvég Emőke, akit a nézők már színészként, rendezőként és íróként is ismer.

ismerhettek, valamint Rába Roland, aki a Momo vendégművészeként szerepelt korábban az Örkény színpadán. Hát ennyi fért bele mára a Vekkerbe, megyek zenélni, megvárjuk Zsuzsit, és 9 után jövünk vissza közösen.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
3: Több mint 89 ezeren felvételiztek idén középiskolába, megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesített a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. Pár órára leállnak az Albox automaták, adta hírül a Fox Post. A tájékoztatás szerint az Alboxokat ma este 9 órától kedden hajnali 3 óráig frissítés és karbantartás miatt nem lehet majd használni. A weboldal és Z-Box automaták ez alatt is működni fognak. A Fox Postot 2024-ben vásárolta fel a Paketa. Hazánkban azonban az előbbi márka maradt meg, és már zajlik a két csomagküldő összeolvadása. Az eredeti Fox Post automaták Alboxként, míg a korábban Paketa név alatt futó egységek Fox Post Z-Boxként folytatják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: Süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 15 perccel, május 11-e van, újra itt a Fránya hétfő, és sajnos a hidegfront is. Sziasztok, jó reggelt!
2: Utolért bennünket a hidegfront, a torokfájás, a köhögés. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Még mindig?
1: Ja, azt hittem, hogy már meggyógyultál, nem. Múlt héten azt mondtad.
2: Én is azt hittem. De nem, na. Ez egy ilyen alattomosan visszatérő. De
1: most mit tudtam volna csinálni?
2: És mit tudtam volna csinálni, Gyuszikám? Most hagytalak volna megint magadra.
1: Hát, most ahelyett mondjuk, hogy megfertőz, lehet, jobb lett volna, de akkor várjatok, arra gyűlök, és kinyitottam mindig magadra. Az ablakot. De,
2: na jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyuszi, rám dobta már a szentelt vizet, ja, és a Istenem. Két keresztet.
1: Amúgy is gyűlölöm a hétfőket, de amikor így kezdődik, az pláne nagyon. És még sajnos a közlekedés is olyan, amilyen, pedig ami az érdekesség, gyerekek, hogy ma van a közlekedés kultúra napja, képzeljétek el, ez minden évben május 11-én kerül megrendezésre.
2: Csak a vonatokról ne beszélj, kérlek.
1: Ja, már most már lehet. Most már lehet, most már ki lehet mondani az igazat. De hogy nem arról a közlekedésről, hanem pont ma, hogy kiszálltam, taxival jöttünk, mert már késésbe lettünk volna, pont elő most a közlekedés kultúra napjához kapcsolva, ugye, hogy hát azért itt a cél, hogy a figyelem felhívása, biztonságos környezet, tudatos és figyelmes közlekedésre a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedés területén. Hát pont, hogy kiszálltam a taxiból, láttam, hogy itt egymásra dudált két autó, és hát nem mondhatom el, hogy szó szerint mit mondtak egymásnak, nyomdafestéket nem tűrő
2: beszélgetés. Kedvességgel bókoltak egymásnak,
1: igen,
2: két úriember.
1: Igen, voltam a szem és fültanúja, úgyhogy hát kellemes közlekedés kultúra napját kívánunk
2: ez
1: mindenkinek.
2: Ez mit akar egyébként, ez mikortól lett érvényes ez a közlekedés világnapja? Vagy mi?
1: Nem, Magyar Közlekedés Kultúra Napja.
2: Kultúra
1: igazából.
2: Napja, aha.
1: Igen, igen, igen. 2015 óta, tehát 11 éve van. A megtartott országos eseménysorozat célja a közlekedés biztonság növelése, a toleráns, udvarias közlekedési magatartás, népszerűsítése és a közlekedésben dolgozók munkájának elismerése. Úgyhogy minden buszvezetőnek, vonatvezetőnek, trollivezetőnek, villamosvezetőnek, kalauznak köszönjük a munkáját
2: az
1: ezen
2: a helyzet,
1: a napon.
2: Így van, én is osztozom ebben a Gyuszival. Az a helyzet, én azt látom, hogy persze buszvezetők, trollivezetők meg és a többi, akiknek bizonyára kell némi nemű etikettet is tanulni, hogy hogyan bánjanak az utasokkal, meg azért ott tömegeket szállítanak.
1: Igen.
2: Én ott nem látok arroganciát, meg agresszivitást, de az kétségtelen, hogy egyre több autósnál vélem felfedezni azt az agressziót, azt a dühöt, azt a mérhetetlen kiadatlan negatív energiát, amit így az utakra hoznak, és dudálnak, és csúnyán beszélnek, sőt, ez még a legkevesebb, mert ma már azért számtalan olyan videót és esetet látunk, amikor kiszállnak, és mondjuk megverik a másik sofőrt.
1: Ó, hát láttunk ilyet híradóval, volt is egy ilyen összeállítás, azt hiszem így év elején, ilyen január eleje fele, hogy a tavalyi évben mennyi ilyen atrocitás történt.
2: Igen.
1: Hát sőt, szomorú.
2: Láttam most olyat is, hogy büntető fékezett az autópályán. Ezt pont a híradóban láttam, egy úriember elé ment egy másik elé, és olyan karambolt okozott ezzel annak, akinek büntető fékezett, hogy az neki csapódott a szalagkorlátnak, és aztán fogta magát, és ott hagyta. Persze nyilván azért már mindenhol vannak kamerák, úgyhogy a kamerák által meg lett találva a sofőr.
1: Helyes.
2: De nem szabad.
1: Hát serbenhagyásos, igen. Na mindegy,
2: igen,
1: szóval,
2: de ő elől volt, tudod, és ő mondhatta azt, hogy hát ő nem látta,
1: ja,
2: de
1: értem,
2: hogy nem.
1: Kamen, persze. Nem. Na mindegy, szóval kellemes közlekedés kultúra napját kívánunk minden, főleg a közlekedésben dolgozóknak, ugye ilyenkor, ahogy mondtam is, figyelem kerül az ott dolgozókra és a munkájuk elismerése. Ként. Illetve hát igen, hát tartsuk meg, próbáljunk meg udvariasak és kedvesek lenni egymással. Bármennyire ilyenkor, ugye valószínűleg ma nagyon összejöttek a dolgok. Hétfő is van, rossz idő is van, ugye elért bennünket egy hidegfront, ami sajnos ki is fog tartani.
2: Na,
1: megmondom nektek. Hát csütörtökig biztos, uh-huh. És az a baj, hogy hétvégén is hát nagyon-nagyon rossz idő lesz. Szombat, vasárnap is mind a két napra zápor, zivatar.
2: Hány fokot mutat a hőmérő hidegsála?
1: Maximum 20, de például most a napokban majd inkább 16-17-18 fokok lesznek csak mindössze. Úgyhogy,
2: én meg papucsba jöttem. Nézd meg, megnedvesedik az orrom.
1: Látod? Nem szabad, nem
2: azt
1: szabad.
2: Azt hittem, hogy már itt, tegnap olyan jó idő volt, még napoztam
1: is. Ó, hát hétvégén csodaszép idő volt, ez vitán felül áll, tehát hogy gyönyörű, gyönyörű szép idő volt, mi is rengeteget sétáltunk, és nagyon, nagyon, nagyon kellemes idő volt. Hát ennek most vége, ezen a hétvégén már például nem nagyon fogunk nagy sétákba lenni. De hát, ha már hétvége, akkor ugye az egyik legfontosabb esemény lezajlott most Magyarországon, ugye szombaton megalakult az országgyűlés, és meg lett választva Magyarország új miniszterelnöke, Magyar Péter. Úgyhogy innen is nagyon-nagyon gratulálunk, és Isten áldása legyen a miniszterelnökön, és hajrá Magyarország, ugye, ezt lehet ilyenkor mondani, és ez talán a legnagyobb, ami körül öleli az egészet, amit szerintem gondolunk, hogy tényleg Isten áldja Magyarországot. Egy óriási népünnepé volt ott a parlamentnél, tánccal, DJ-vel, fellépők, ott volt Presser Gábor, Karamell, Olái Bolya, a Víg Színház színészei, ugye a Pál utcai fiókból a Mi vagyunk a Grund című számot is előadták. Ott volt az a DJ hölgy, akinek a zenéjére híresült el az a nagyon nagy tánc, ugye Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter tánca, ott újra elő is adta a parlament lépcsőjén, úgyhogy egy óriási népünnepének lehettek szem- és fültanúi, akik jelen voltak, vagy akik online követték az eseményt. Te mit csináltál hétvégén?
2: Én hétvégén barátoztam, fürdőben voltam, és nagyon érdekes ez, hogy a fürdő az általában fürdéssel szokott telni, nem, hogyha az ember elmegy
1: hát
2: egy fürdőbe.
1: Hát általában igen, jobb
2: hát
1: esetben.
2: Én inkább csak a napot választottam a fürdőbe, valahogy nem vágytam arra, hogy bemenjek, és nagyon érdekes, hogy a barátnőm Katinka, ott Erzsébeten van egy nagyon szép Dunaparti sétány, és ott a sétányon, ő ott az egyik Dunapartra néző étteremben szokott muzsikálni. Uh-huh. És pont nagyon, nagyon furcsa, hogy ez így kijött ez a lépés, hogy rám írt, hogy itt vagyok lent, nem jössz le, és én már abban a pillanatban ott álltam mellette. Mondtam neki, hogy a Billie Jean szeretném, hogyha eljátszaná nekem.
1: Na hát.
2: Tehát így olyan volt, mint egy szellemidézés, hogy csak rám gondolt, és én ott teremtem. Úgyhogy nekem ezzel telt így a hétvégén nagyon szűk baráti társasággal, én nem vágyom a tömegre, és egyáltalán nem vágyom ilyenkor ilyen a nagy tömegbe, valahogy így most nem vágytam annyira.
1: De csodaszép idő volt, úgyhogy ez egy óriási szerencse volt most így a hétvégén tényleg, hogy így nagyon jól alakult így effektív minden, és ezért is tudott tényleg egyfajta népünnepé kialakulni már maga az eskütételek után, mert benne a parlamentben is nagyszerű hangulat uralkodott tulajdonképpen, ugyanis ilyen, hogy is mondjam, rendhagyó módon az megválasztott miniszterelnök beszéd után fellépők voltak, egész pontosan a Sükösdi tamborás fiúk voltak, ahol ugye magyar és roma származású gyerekek is vannak a zenekarban, mondjuk így szerintem nyugodtan, és hát fantasztikus hangulatot csináltak, ugye két dalt adtak elő, a Zöld az erdő, Zöld a hegy is, illetve a Tavaszi szél című számot, ugye, ami a Tisza pártnak tulajdonképpen a kampánydala volt, ugye. Úgyhogy nagyon-nagyon cukik voltak, több képviselő el is sírta magát, én nagyon-nagyon emberi, nagyon-nagyon aranyos előadás volt, úgyhogy szuper volt, és azért jó volt ezt látni.
2: Igen, és szerintem maradjunk csak ennél, hogy ezt elmondjuk, hogy
1: így
2: nagyon
1: van,
2: kedvesek voltak
1: így van,
2: a gyerekek.
1: Nagyon cukik
2: igen.
1: voltak, nagyon ügyesek voltak.
2: Igen,
1: tényleg,
2: gondolom a legtehetségesebb gyerekek lettek összeválogatva, akiknek bizonyára ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy ott a parlamentben
1: hogyne.
2: Felléphetnek.
1: Hogyne.
2: És akkor itt szerintem a továbbiakat már szerintem mindenki
1: semmit,
2: tudja.
1: Igen, szerintem aki néz híradót, az tudja.
2: Mindenki
1: de
2: tudja, hogy
1: a negatívumokról nem beszélünk, az mindenkinek egyébként legyen a saját, legyen, ők intézzék el ezt maguk
2: van.
1: Között
2: és
1: az
2: mivel,
1: a hat ember.
2: Pontosan, és mivel mi a Süsfelnapban nem politizálunk, ezért mi csak a pozitív dolgokat igyekszünk megragadni
1: igen,
2: és kiragadni
1: igen. És
2: a dolgokból.
1: És az egy nagyon cuki előadás, és tényleg rendhagyó volt, mert sose volt ilyen még országgyűlési alakuló ülése.
2: És biztos, hogy a gyerekeknek is az óriási élmény lehetett.
1: Biztos vagyok benne, és utána nagyon cukin így kivonultak, hát rengeteg gyerek volt benne, ugye előadták a két dalt, óriási tapszunami, és akkor így elvonultak ugye a padsorok között, és Magyar Péter már miniszterelnökként mindegyikkel egyesével így lepacsizott, így nagyon cukik voltak, vitték a kis hangszerüket, nagyon-nagyon-nagyon aranyosak voltak.
2: Voltál már a parlamentben?
1: Nem, sajnos nem.
2: Soha?
1: Sajnos nem.
2: Pedig be lehet menni, és körbe lehet nézni.
1: Na, menni is fogunk, amúgy pont tegnap elmentünk. Igen, igen, mert hogy tegnap voltunk egy étterembe feleségemmel, egy amerikai étterembe voltunk, ami, hát nem fogom elmondani a nevét, de hogy ott van nem messze amúgy a parlamenttől, de tényleg annyira nem messze, hogy utána egy 5-7 perc séta múlva már ott álltunk a Kossuth téren, és pont ezen gondolkoztam én is.
2: Hogy mondom, még nem annyira, jártál benn?
1: Aha, hogy úgy annyira bemennék, mert most így
2: én jártam iskolás koromban is, igen? Meg felnőtt koromban is, igen, és iskolás koromban, amikor ott jártam, akkor már felsős voltam, akkor is sok sokkal nagyobbnak gondoltam egyébként belül azt a zárt helyet, aha, zárt osztályt. Azt a zárt helyet, ahol meghozzák a törvényeket. Valahogy tévében olyan nagyobbnak tűnik.
1: Aha.
2: Igen, közben nem olyan nagy. Közben ez egy nagyon sokkal szűkösebb terem.
1: Hát azért elférnek ott 200-an, tehát azért annyira nem lehet pici,
2: de sokkal szűkösebbnek hat. Igen.
1: Mondjuk
2: a tévében, amit látsz. Aha, sokkal, aha, aha. Ott az elképzelésed szerint ez egy nagyobbnak
1: nekem
2: nagyobbnak
1: maximálisan
2: tűn.
1: Az van, igen, a fejemben. Tehát ugye a patkóról beszélsz, ahol ugye a képviselők ülnek, a frakciók, ugye ellenzék, kormánypárt, stb.
2: De nem, valójában nem nagy, és de nekem érdekes. Ez mindig olyan döbbenet volt, hogy odaértünk, még megálltam, mondom, ez csak ekkora.
1: Sokszor van így, ez igazából egy picit nekem mindig a teljesen más, de hogy valahogy lehet, hogy a körsége miatt, most ezt nagyon hülyén fogalmaztam meg, de ugye hogy körbe vannak így a patkók, ugye patkó alakba ülnek ugye a képviselők, és ugye szembe a pulpitus, ahol az országgyűlés elnöke ül, és talán emiatt, hogy talán emiatt tűnhetünk.
2: Hát nézd, meg lehet nézni. Vannak ilyen mindenféle. Menni. Hétköznap is be lehet, szerintem vannak sétáló jegyek.
1: Pont tegnap mondom, erről beszéltünk be, hogy ott sétáltunk el, és de Károly, mondom, nem lehet bemenni, de ezek szerint akkor be lehet menni. Ezt még nem tudtam. Azt hittem, hogy csak ott az előtérbe tudsz bemenni. Azt tudtam, hogy ott vannak ilyen séták, hogy oda be lehet. Hát nyilván gondolom nem ingyen ez a történet.
2: Ez egy ilyen túra látogatás, aha, aha. Persze. Igen, ennek van egy belépőjegyes ára.
1: Nem baj.
2: Így van. De egyszer-kétszer-háromszor-négyszer érdemes megnézni. Mert szerintem azért Magyarországon, ha már itt élünk, és itt vagyunk, itt lakunk, nagyon sok mindent nem láttunk még. Én például nem láttam még belülről a bazilikát, úgyhogy engem meg az érdekel.
1: Na én meg azt láttam már belülről, az is csodaszép amúgy. És igen, tényleg vannak ilyen ikonikus épületek, mint például talán az egyik legszebb épület, igen, a Steidl Imre által tervezett parlament, amit szerintem tényleg érdemes megnézni. Kívülről is csodaszép, de akkor ezek szerint belül. Is. Uh-huh. Na majd be fogok hesszölni.
2: Nézd meg, egyél ott, igyál ott egy kávét.
1: Azt is lehet.
2: Meg egy croissant. Persze, van büfé.
1: Hát gondolom a politikusoknak, nem nekem.
2: De van az embereknek is büfé, persze.
1: Na jó, hát ezt nem tudtam.
2: Na jó, veletek.
1: Szóval igen. Na, szóval ez volt ugye szerintem a hétvége legfontosabb, a hétvége legfontosabb esemény, hogy megalakult az országgyűlés. Most pedig elmegyünk 3 zenére, ugye jön majd Dr. Béres, Fekete Vonat, Teller Junior és a B-terv, utána pedig jövünk hozzátok vissza. Köszönöm.

parton áll. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

0: hogy szaladjak. Mikor vele vagyok, olyan happy minden. De ha távol vagyok, másul eli éppen. Menjek vagy maradjak. Te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondta, nem tri a pálya. De egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
1: Várom a percet, már rég múlt. Azt a lányt, aki a kezem után nyúlt.

0: 100.3 rádiódik. Völgyi Zsuzsi javában fésül. Makagyuszi meg ezzel szembesül. Süss fel nap. 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 9:39 van ígéret.

0: zenevilágával kapcsolták össze ezt a rendezvényt. Szóval két nap, amikor a mozgás, a kíváncsiság és a felfedezés kerül középpontba. Én ezt úgy tudnám elképzelni, hogy itt nagyon sok minden, mivel ez egy expo, ami ingyenes, bár regisztrációhoz kötött, ez fontos elmondani, tehát, hogy aki szeretne részt venni ezen. Tehát, hogy itt nem csak a sportokat, a sportágakat lehet kipróbálni nagyon sok helyen, hanem 25 különböző hangszer is felfedezésre vár.
1: Hoppá, cimbalom köztük van vajon? Azért az nem rossz.
0: Megnézném amúgy tényleg, hogy mi van, milyen hangszer, mi az a 25 hangszer. De tudja, hogy van egy furúja, egy fúvola. Biztos, hogy ilyen kisebb hangszereket vonultatnak föl, de azért el tudnám képzelni, hogy miért ne egy tubát, vagy egy kürtöt megszólaltatni. Az mindig nagy élmény szerintem, főleg, hogyha az ember elsőre meg tud szólaltatni egy ilyen fúvós hangszert.
1: Igen, az nagy élmény tud lenni.
0: Klarinétot fújtál már?
1: Én is egyszer valamikor. De én rögtön variációkat fújtam, mondjuk, ez most mentségemre szóljon, hát én rögtön egy ámol variációt lefújtam, nem, nyilván nem. Nagyon nehéz, tényleg máshogy kell tartanod a szádat.
0: Persze.
1: Meg nyelv, helyezkedés, és stb. A fúvós hangszereknek ez ugye a nehézség.
0: Na,
1: első körben.
0: Nekem ezért izgalmas a fúvós hangszer.
1: Abszolút.
0: Valahogy sokkal izgalmasabb volt mindig is, mint mondjuk valami húros hangszer. Azokat úgy, az nem érdekelt, hogy meg tudom-e szólaltatni, de ezek
1: nekem
0: a...
1: Nekem mondjuk a cimbalom a nagy kedvenc hangszer azért. Az nem érdekel.
0: Olyan szép hangszer.
1: Szép, de igen. Az a nagyon női hangszer. Engem nagyon. Az úgy soha nem érdekelt úgy kifejezetten.
0: Meg tudod, mi még a női hangszer? A hárfa.
1: Hárfa is, abszolút,
0: ugye?
1: Szerintem
0: annyira
1: is
0: igazán.
1: Igen, ez az, igen,
0: a
1: kecses, elegáns,
0: igen,
1: olyan nagyon-nagyon egy ilyen, egy szép nőt képzelsz oda, igen, angyalszárnyal, igen, szőkehajjal.
0: Igen,
1: tehát ez nagyon-nagyon, úgy magamat tényleg a fekete hajó nagy szakába odaülni a hárfához, olyan, nem tudom, és stílus idegen lenne a történet valószínűleg, igen.
0: Szóval, na hát igen, itt van, hogy a klasszikus hangszerektől egészen a modern zenei világ eszközeiig minden megtalálható, így a látogatók nem csak mozoghatnak, hanem a kreativitásukat is kibontakoztathatják.
1: Na, tök szuper amúgy. Tehát május 29 és 30, labdás, ütős, küzdő, vízi vagy akár művészi sportok közül válogathatnak, így mindenki könnyen rátalálhat arra, ami igazán felkelti az érdeklődését. A sportági helyszíneken szakképzett edzők segítik az első lépéseket, míg a zenei részen tapasztalt oktatók mutatják be a hangszereket, hogy mindenki közelebb kerülhessen ezek a világokhoz.
0: De jó, hogy ezt így összekapcsolták.
1: Igen, sőt, élsportolókkal, olimpikonokkal, igen, és bajnokokkal is lehet majd találkozni.
0: Meg együtt tornázni.
1: Igen, igen. Na, ez
0: együtt,
1: tök jó.
0: Mozogni, együtt tornázni, kipróbálni egy-egy sportág alapjait.
1: Igen, ez szóval a rendezvény minden programja ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Úgyhogy ezt mindenképpen keressetek rá. Tehát május 29 és 30 nagy sportág választó. Ezt így keressetek rá Google-on, és akkor biztos, hogy ki fogja dobni, és akkor e-mailen tudtok, gondolom, regisztrálni, és teljesen ingyenes a történet.
0: A buli. Úgyhogy... Te milyen sportot próbálnál ki? Hogyha most kimennél erre a nagy sportág választó programra, akkor milyen sportot próbálnál ki?
1: Fú, engem hozzám csak a foci áll valamiért úgy közel.
0: A labdásportokat szereted jobban?
1: Aha, inkább igen, ilyen. Ez a sport, hogy valahogy nem akarnék mitől kenúzni, vagy nem tudom, tehát úgy annyira az a rész, úgy nem tudom, úgy nem.
0: Annyira úgy nem vonz a vízi sportok?
1: Nem.
0: És a száp? Vagy ezek a nyári jó kis kenú, vagy a száp?
1: Nem, valamiért
0: nem. A
1: száp
0: az, amire ráállsz.
1: Igen, akkor... tudom, az a kicsi, ugye, az a kisebb, de nem, valamiért
0: nem. Nem, hát az egy deszka.
1: Deszka, igen. Nem, valamiért engem ezek nem. Téged az?
0: Én imádom, igen.
1: Igen,
0: én
1: azt tudom,
0: imádom,
1: hogy te száp, meg az a másik is az.
0: Végszörf.
1: Igen, meg mondtál már egy szót, amit nem tudtam, az is vízi.
0: Száp?
1: Nem, de mi hasonló. Na, én nem fogom
0: szörf
1: tudni, nem fog eszembe jutni.
0: Mert ezt a kettőt
1: de...
0: csináltam, végszörföztem, igen,
1: pedig mondtál már, akkor nem csináltad, csak mondtad már, és akkor vissza is kérdeztem, emlékszem, hogy mi az, és te tudtad.
0: Végszörf.
1: Na minden, majd eszembe jut, akkor mondom, de most nem fog eszembe jutni, már csak azért se fog eszembe jutni. Na minden, szóval a vízi.
0: Ezeket a vízi sportokat nagyon karmolom,
1: igen.
0: Én a labdás sportokban egyáltalán nem vagyok jó. Én többségében inkább az egyensúly, amiben egyensúlyozni kell. Én azokban az egyensúly érzékem valószínűleg egyébként azért, mert gyerekkoromban jazzballettoztam pár évet, és lehet, hogy ez megadta az egyensúlyérzést, vagy a biztonságos egyensúly.
1: Lehetséges a
0: hát ott nagyon sokat állsz lábújhegyen, meg egy lábom,
1: igen,
0: amikor

0: a másik lábad fönn van, vagy oldalt, vagy hátul, amikor ilyen statikus emelési. Na mindegy, ezeket a sportokat. Én szeretem a zumbát is, hát ha lesz itt kint zumba. Biztos, hogy mindenfélét kivonultatnak, mert egy ilyen sportnapon, de ez nagyon jó pofa, hogy összekötik a sportot a zenével.
1: Nagyon, nagyon, nagyon abszolút, ez egy nagyon jó kis kezdeményezés, és hát ahogy olvastuk a cikkből, hogy az a legnagyobb sportexpóvá nőtte ki magát ez a rendezvény, úgyhogy keressetek rá, regisztráljatok, és a legfontosabb része, hogy minden ingyenes, mármint hogy a programok ingyenesek, úgyhogy ez talán a legfontosabb.
0: Azt nem láttuk, hogy hol lesz. Tehát, hogy hol rendezik.
1: Aztán, de rá lehet keresni, aztán gondolom ott írja, csak itt a cikk maga ezt nem feltétlenül írta ki, de annyi baj legyen, akit érdekel, az úgyis utána tud ennek olvasni. Na most viszont mi elmegyünk egy hosszabb blokk szünetre, ugye, majd 10 óra után jövünk csak hozzátok legközelebb.

0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vast.
3: Vast.
2: És mivel kettő van...
3: Vasta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és mikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vasta.
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyó, vászlás lesz?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma majálist tartott szombaton a szekszárdi roma nemzetiségi önkormányzat az UFC labdarúgó pályáján. A rendezvényre azonban nem csak a roma, hanem a nem roma családokat, baráti társaságokat is várták. A cigány rendezvények fontos szerepet töltenek be a cigány közösségek életében, hiszen ezek az események nem csak szórakoztatási lehetőséget jelentenek, hanem a hagyományok, a kultúra és az összetartozás megőrzésének eszközei is. A rendezvényeken keresztül a cigány emberek bemutathatják gazdag zenei, tánc és szokásvilágukat, miközben erősítik közösségi kapcsolataikat és identitásukat. A cigány kultúrában különösen fontos a család és a közösség szerepe. Ez a rendezvényeken is jól látható, hisz az ünnepeken gyakran több generáció vesz részt együtt. A családi események, például lakodalmak, keresztelők, vagy például névnapok mindig nagy jelentőséggel bírnak. Ezeken az alkalmakon a vendégek közösen énekelnek, táncolnak, zenélnek, miközben a hagyományos cigányételek is ünneplés részét képezik. A cigány rendezvények egyik legjellegzetesebb eleme a zene és a tánc. A cigányzenészek híresek, kivételes tehetségükről és érzelemdús előadásmódjukról. A rendezvényeken gyakran szól élőzene, melyhez látványos és energikus tánc társul. A ritmus, az improvizáció és az érzelmek erős jelenléte különleges hangulatot teremt. A zene nem csak szórakoztat, hanem az öröm, a bánat és az összetartozás kifejezésének eszköze is. Napjainkban egyre több kulturális fesztivál és cigány rendezvény kerül megszervezésre Magyarországon és Európa más országaiban is. Ezek célja a cigány kultúra bemutatása és elfogadtatása a társadalom szélesebb rétegeivel. Az ilyen eseményeken hagyományőrző műsorok, koncertek, táncbemutatók és kézműves programok várják az érdeklődőket. A rendezvények lehetőséget adnak arra is, hogy különböző kultúrák közelebb kerüljenek egymáshoz, és jobban megismerjék a cigány közösségek értékeit. A cigány rendezvények ugyanakkor közösségépítő szerepet töltenek be. Segítenek abban, hogy a fiatalabb generáció megismerjék hagyományait, valamint hozzájárul a kulturális örökség fennmaradásához. Összességében elmondható, hogy a cigány rendezvények a kultúra, a hagyomány és az emberi kapcsolatos fontos színterei. A zene, a tánc és a közösségi élmények révén ezek az események hozzájárulnak a cigány identitás megőrzéséhez és kulturális sokszínűségének gazdagításához.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk.

0: Süsfelnap, Völgyi Zsuzsi és Maka Gyuszi nem árulnak Mirelit ludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 10 óra múlt 11 perccel, hétfő van, és május 11-e, és szakad az eső. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Szép reggelt ettől függetlenül.
1: Hát ettől függetlenül szebbet, én inkább ezt mondom csak nektek. Sajnos elért bennünket egy hideg front. Ezt már mondták múlt hét óta, hogy ez így lesz, és hát be is jött. Sajnos a mai napon rengeteg eső várható, ezt mondták ma reggel az időjárás jelentő hölgy. A televízióban is, és én is itt látom az időképen, hogy ma tényleg egész nap eső várható az ország minden területén tulajdonképpen, úgyhogy teljesen mindegy, hogy most Budapesten hallgattok minket, vagy esetleg online Miskolcon, vagy Debrecenben, vagy Szegeden, mindenhol.
2: Megérkezett a várt eső. Már múlt héten mondtad egyébként, már múlt héten mondtad, hogy jön az eső, már erre lehetett számítani, aki hallgatott bennünket, és a Gyuszi már elszörnyűködte magát, hogy jövő héten nem lesz jó idő.
1: Nem, sajnos egész héten hiába nem fog már esni elvileg szerdától az eső, péntekig, utána hétvégén megint fog esni, jövő héten majd aztán megint itt írja kedre, 19-ére a záport, utána csütörtök, na mindez a jövő hetet még hagyjuk egyelőre ki a buliból. Elvileg nem lesz hideg viszont utána már, tehát most 3 napig hűlünk 20 fok alá, utána visszamegyünk 20 fok fölé, viszont az eső az nyilván ugye a hőérzetünket is lecsökkenti.
2: Igen.
1: Meg hát nem fogunk tudni nagyon úgy sétálgatni, mint ahogy például most hétvégén tettük azt, akár például mi is feleségemmel. Ja, az amerikai étteremről nem is meséltem, ezt egy mondatot még engedjetek meg róla. Hát én nagyon sok ilyen izét követek, ilyen oldalt, ahol a rendes amerikai halózdákba mennek be amerikaiak, és akkor ezt én így követem TikTokon, mert valamiért nagyon szeretem az amerikai kajákat. Hát én lennék vagy 150 kiló szerintem, ha Amerikába élnék.
2: Biztos is.
1: Biztos vagyok benne. Minden, olyan
2: minden
1: ételek
2: ilyet, vannak. A hamburger a kedvenced egyébként?
1: Nem feltétlenül. Nem. Én mostanában, amiket jobban szeretek, legalábbis így kép alapján nagyon jónak tűnnek, ezek a szendvicsek. Ezek a pasztrámi szendvicsek, meg ezek a nem is tudom, ilyen van benne 8 féle sonka, szalámi,
2: jaj,
1: mit, tehát
2: jó beszél az ételről, gyerekek, és olyan élménnyel tudja mondani, egy reklámba kéne őt berakni.
1: Igen, és most is tegnap, amikor elmentünk ebbe az amerikai étterembe, hát utána végén pontoztam is, és maximális 10 pontot kaptak minden szempontból, nagyon kedves kiszolgálás volt, nagyon gyors, és az étel pedig, hát kegyetlen volt. Én egy ilyen pulled porkos szendvicset kértem, koszló salátával, sült krumplival.
2: Ez ilyen tépet hús?
1: Igen, tépet marha, mert
2: a pork a sertés.
1: Akkor bocsánat, beefet kértem direkt, és koszló salátával, sült krumplival, és előtte ettem cheddar sajtkrémes levest. Igen, az
2: káposzta
1: saláta.
2: Magyarul beszéljél már, drága szépbőcsém.
1: I'm so sorry.
2: Annyira amerikai vagy már.
1: Aztán meg kértem előtte, mert tudtam, hogy ez azért csak egy szendvics, egy cheddar sajtkrém levest. You know, cheddar sajtkrém levest.
2: Yeah, I know.
1: És volt benne bele morzsolva egy kis tortilla chips, jalapeño paprikával. Gyerekek, világíz.
2: Na, ittunk egy a gyomrod?
1: Bírta bizony. A jó ételt az bírja. És ittunk előtte egy házi limonádét, én zöldalmásat kértem, a feleségem bodzásat, de az enyém volt
2: mindez
1: a finomabb.
2: Mindez drága volt? Sokat fizettél?
1: Figyelj, összességében azt gondolom, hogy kettőnknek nem volt vészes. Hát nem azt mondom, hogy minden nap állnám ezt, vagy minden hétvégén akár, mert azért nyilván nem.
2: Jó kipróbálni
1: egy
2: ilyet,
1: egyszer simán, bőven bele kell, hogy férjen ez szerintem, tehát nem egy vészesen drága történet. Nyilván mondom, nem is olcsó, tehát nem egy kifőzde áron működnek, ezt akartam ezzel kihozni, de mondom, nagyon szép helyen is van, tehát onnan, ahogy kijöttünk, rögtön sétáltunk egyenesen ott tovább az étteremből, mondom, egyből leértünk olyan 5-6 perc séta után a Kossuth térre, a Parlamenthez, ott is sétáltunk, beültünk meginni egy kávét, hogy leöblítsük a dolgokat, úgyhogy nagyszerű volt, sétáltunk egy nagyot.
2: A már ételek, italok, én azon gondolkodtam, hogy egy limonádén micsoda árést tudnak és hasznot húzni az éttermek meg a kávézók, mert azért egy limonádéba hát olyan sok minden nincsen, hogyha úgy jobban belegondol az ember, és vannak helyek, ahol már 2 és 3 ezer forint között is kapsz egy fél literes limonádét. Nem olcsó, nagyon nem
1: itt
2: olcsó.
1: Itt is annyi volt.
2: Ugye?
1: Itt is annyi volt, viszont ide voltak belevágdosva narancsszeletkék, citromszeletkék.
2: Hát valamit azért csak kell, hogy belerakjanak, érted,
1: tele
2: ezért a pénzért.
1: Tele volt darált jéggel, tehát konkrétan nyilván a fele pohárba volt csak üdítő, hiszen a darált jég az ugye fölnyomja. Aha. De nem baj, mert jó volt. Tehát, hogy nem tudom, nekem valami ér ez a hely, most ez maximálisan jó volt. Gyorsan egy kis közlekedési hírt is, mert ez halálfriss, hagyd mondjam el nektek, gyorsan azt mondja, két teherautó ütközött össze az M0-as autóút M31-es felé vezető oldalán, Ecser és Maglót között, ahol jelentős torlódás alakult ki. A baleset a 47-es és 48-as kilométer szelvények között történt most reggel. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket. Ezt csak így gyorsan el akartam nektek mondani, hogy aki esetleg a tájékon hallgat bennünket, és nem látja, hogy mi történt előtte, az ezért számítson torlódásra.
2: Na, és hogyha már eső és front és alvás, akkor én tegnap nagyon-nagyon sokáig forgolódtam, és nem tudtam elaludni. Ilyenkor mindig úgy végig gondolom, hogy ettem-e valamit, de közben rájövök, hogy nem, tehát hogy így elalvás előtt én már azért törekszem arra, hogy jó pár órával ne aludjak, de így azon gondolkodtam, hogy vajon miért nem tudok elaludni, hát ezek szerint akkor az esőt mindig megérzem, meg az időjárás változást, viszont az alvás és a táplálkozás azért egy összetett élettani folyamatnak számítanak, így hiába a jó marketing, nincs olyan csodaszer vagy élelmiszer, amely önmagában garantálná a pihentető éjszakát, de mégiscsak a kutatásoknak hála, ma már azért tudjuk, hogy bizonyos élelmiszerek olyan bioaktív vegyületeket és tápanyagokat tartalmaznak, amelyek hatással lehetnek az alvás szabályozó hormonális folyamatokra és az agyműködésre. Na most én mondom, hogy mi ez a gyümölcs. Én érdekes, hogy soha nem gyümölcsként gondolok erre, ez az avokádó.
1: Hanem zöldségként.
2: Hanem abszolút zöldségként, igen, de hát gyümölcsként apostrofálják. Szóval az avokádó különlegességét részben az adja, hogy egyszerre tartalmaz több olyan tápanyagot is, amelyek kedvezően hatnak az alvásra és a szív egészségére. Én nagy fogyasztója vagyok. Kétségtelenül heti 3-4 avokádót mindig hazaviszek, és akkor a heti rendszerességgel azért fogyasztom az avokádót, és a gyerekem is rendkívül szereti.
1: Ja, én tudom, hogy igen, te csípe, én igen, meg fú, igen. Én nagyon kivagyok
2: tőle. Ez nagyon szélsőséges gyümölcs vagy zöldség, ki minek gondolja. Szóval, hogy én általában mindig sózom, borsózom, és úgy félbevágom, és úgy kanalazom ki, és én nagyon-nagyon szeretem.
1: Spiritósra is kened?
2: Akár, igen, igen. De hát szóval, hogy sokszor az ember eszik bizonyos zöldséget, gyümölcsöt, és nem is tudja, nem is gondolja, hogy vajon miért kívánja. Hát valószínűleg ezért, mert hogy szívbarát, zsírokat, káliumokat, meg olyan rostokat és olyan antioxidánsokat tartalmaz, ami nagyon fontos a szervezetnek, és ezért én mindig úgy gondolok az én szervezetemre, hogy az mindig is szokta jelezni. Hogyha például én nem vagyok nagy halevő, de tudom, hogyha kívánom a halat, akkor tuti, hogy valami omega-3 zsírsav hiányzik a szervezetemből. Tehát akkor én már tudom, hogy tuti, hogy ez...
1: Omega-3, reklám, mindig ez, hogy meg, onnan jegyzem meg amúgy, mert fogalmam sincs, hogy mi ez, csak mindig a reklámban hallom, hogy támogatja az omega-3 zsírsavat, és ez...
2: Érdekes, hogy a héját az avokádónak én mindig kiszoktam dobni, de azt mondják, hogy az avokádó önmagában nem csökkenti a szívbetegségek kockázatát, és nem oldja meg csettintésre nyilván az alvás problémákat sem, de a szakértők szerint minden esetre érdemes lehet rendszeresen beilleszteni az étrendbe, és változatos vitaminokban, rostokban, gazdag alapanyagokkal, valamint rendszeres testmozgással kombinálva azért, tehát hogy része lehet az egészséges életmódnak, de most azt nézem, hogy miért nem lehet, miért ne dobjuk ki a héját, hát ezt most pont nem találom, hogy miért tartsuk meg a héját, pedig...
1: Meg azt úgy nem nagyon szokták, én nem látom. A feleségem is nagyon-nagyon szereti az avokádót.
2: Ja, igen. Tudod miért?
1: Na miért?
2: Azért, mert a héjába így vissza lehet tölteni, és akkor így szépen meg lehet csinálni ilyen, mondjuk töltött, tehát hogyha kiszeded a húsát, akkor utána lehet mondjuk az avokádót egy kis a tonhallal mondjuk kombinálni, aha, ezért. Aha. És akkor így szépen így vissza tudod helyezgetni, tehát így jól mutat, hogyha úgy rakod vissza, és úgy tálalod, hogy a héjába rakod vissza a töltött cuccot, és akkor abból eszed ki, vagy abból kened rá a pirítósra. Egyébként tök jó pofa. Tehát
1: figyelj, aki szereti, én elismerem, mert mondom, feleségem is nagyon sűrűn eszi, és ő is olyan jó ízzel vágja bele salátába, teszi rá ő is pirítósra, ha zöldséget vág föl, mit tudom én, paradicsom, paprika, olivabogyó mellé, ő magának oda szeleteli, ilyen kis fél, úgy néz ki, mint egy kis alma, olyan karéba szeli
2: hogyha
1: oda.
2: Hogyha még kemény, igen. Én, de például itt van egy desszert is, és azt is mondják, hogy desszertnek sem utolsó.
1: Na hát.
2: Én hallottam már olyat is, hogy valaki banánnal keverte, vagy turmixolta össze az avokádot, állítólag úgyis nagyon finom, és babáknak lehet adni. Tehát ez az a gyümölcs, amit simán lehet, és fogyaszthatják a babák, akiknek már hozzátáplálási időszakuk van természetesen. De itt van egy olyan recept, hogy csokis avokádókrém.
1: Hűha.
2: Hát, figyelj, nézd, ami benne van, az annyira nem rossz, mert egy érett avokádó, avokádó, két evőkanál cukrozatlan kakaópor, méz vagy juharcirup, pici só, vaníliaaroma és kevés növényi tej, úgyhogy ezt így mind turmixolva, összeturmixolva simára, hűtve, és ez állítólag ilyen sejmes, pudingszerű állagot fogsz kapni ebből a egyvelekből. Ezt még nem kóstoltam, de erre annyira nem vágyom.
1: Valahogy ez így nekem, fúj, én azoktól is kivagyok, azt hiszem Olaszországban nagy divat ez talán ott, hogy csinálnak olyan pizzákat, ahol nutellával kenik meg, és aha, ilyen mascarpone és nutellás krémmel, és így effektív tocsoga a nutellától. Én, aki imádom a nutellát, nem, semmi bajom nincs vele, de azért pizzán úgy valahogy nekem ez ilyen
2: hát
1: nagyon...
2: Figyelj, hogyha a tészta, mert az egy tészta, akkor olyan, hát, mint egy sütemény. Én ettem ilyet.
1: Hát igen, csak ilyen nagyon vékony maga a pizza tészta, és akkor arra rá ez az olyan nekem olyan, olyan tényleg túl gejl. Pedig én mondom, én az. Nagyon kamázom a nutellát, de
2: a nutella
1: olyan...
2: egyébként önmagában gejl. És a beszélgetésünk igen. elején mondtad, hogy te az amerikai, neked Amerika, most amire rá vagy kattamva ételek, nekem
1: van
2: meg az
1: Amerikán.
2: Olasz.
1: Nekem az világéletemben volt,
2: az
1: úgyhogy
2: olasz.
1: Azt most egy picit azért raktam odé, mert ma annyi olasz ételt tettem, hogy most egy kicsit rámegyek az amerikai dolgokra.
2: Figyelj, én nagyon durván rá vagyok kattamva a pestóra, a kemény sajtokra, ami olasz.
1: Én is imádom.
2: Teljesen.
1: Nem múlt el az imádatom az olasz ételek, szóval csak most egy picit ez az amerikai dolog, ezt így felfedeztük együtt ezt a helyet, mármint neten, és akkor mutattam a menüsort feleségemnek, és ő is így azt mondta, úristen, de jó éjszel, próbáljuk ki. Na mondom, gyere vasárnapra, mondom, gyönyörű időt, mondom, sétálunk is, nagyot. Mondom, gyere, elmegyünk akkor. Én foglaltam is asztalt szépen, és tegnap már
2: jó fés.
1: Mások között ott voltunk, nem értetek?
2: Jó
1: fés. Rajtunk kívül azt hiszem három asztal.
2: Ők már reggeliztek. Reggelinél
1: nem,
2: már ott voltak.
1: Fél egyre mentünk, és direkt...
2: Akkor ez már nem reggeli.
1: Hát nem, direkt nem reggeliztünk, hogy ott aztán jól lakjunk, és ez így is történt.
2: Na, valakinek olasz, valakinek meg amerikai, van akinek meg cigány.
1: Igen, pontosan. Na, megint három zene következik, tudjátok, ez az új metódusunk, úgyhogy most három zene után megint még jövünk vissza hozzátok ebbe az órába, úgyhogy

0: 10 óra múlt 38 perccel, és még mindig hétfő van, és május 11-e. Sziasztok, ígéretünk a szíven, ugye ebbe az órába is, mint ahogy mostantól minden órában, ugye ez múlt hét csütörtök óta van, így az új süsfelnap rendszer tulajdonképpen, hogy egy órán belül kétszer is jövünk hozzátok, úgyhogy ne nagyon kapcsolgassatok el messzire, jó? Jó?
1: Ne.
0: Már a Zsuzsi kiküldöm hozzátok, azt ad nektek. Tudjátok, hogy
1: felugrok
0: a Zsuzsi...
1: Jackie Chan-be, azt mindenkinek a nyakát harapom el. Hát.
0: Na, tudom, Zsuzsám, hogy ez a dolog téged annyira nem hoz lázba, de csak azért akarom elmondani, mert kíváncsi... És tudja. De kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz, nem magához az eredményhez, ugyanis tegnap volt az El Clásico, ugye a Barcelona-Real Madrid mérkőzés, ahol is a Barcelona 2-0-ra elverte a Real Madrid száját, hogy így fogalmazzak. És hát a Real Madrid egyszerűen olyan volt, mintha pályán se lett volna. De hogy miért is akarom ezt ugye elsősorban elmondani? Azért a Real Madridról szerintem még a nők is hallottak, tehát annyira egy nagyon nagy csapat, ők ugye a királyi gárda, ez volt a becenevük, vagy talán még most is ez. Ugye hát rengeteg fantasztikus sztár játszott ott, a régi Ronaldo, a Cristiano Ronaldo, David Beckham, Roberto, sorolhatnám őket itt napestig, de hogy

0: hogy egy, azt hiszem az eszméletét is elvesztette.
1: Na ezért ne verekedjetek.
0: És kórházba került, tegnap nem is lépett pályára, Fáverde, tehát hogy ő nem is játszott tegnap. Úgyhogy ilyen, na, a belső víz, én azt gondolom, hogy nagyon nagy hatalmat adtak ott a játékosoknak, tehát semmibe veszik az edzőt, egy olyan rossz hangulatú csapat lett, hogy igazából ez, ha hiszitek, ha nem, én nagyon nagy Real Madrid drukker voltam, tehát még a David Beckham éria, a Ronaldo éria alatt, én hát a Real Madridot imádtam. Volt Real Madrid mezem, most semmilyen mezem nincs otthon, annó volt reálos mezem emiatt, Zidane, stb., tehát akiket mindenki ismer, és most meg egy olyan csapat lett, minthogyha így, így te érzed szekonder szégyenérzetben magad, amit ott a pályán. Hát tegnap is volt egy...
1: Meg még verekszenek is. Hát
0: volt egy vitás helyzet tegnap a pályán.
1: Gondold el ezeknek az edzőjét, hogy milyen érzés lehet, hogy megy be az öltözőbe, azok meg ott, mint a tini gyerekek, persze, mint a tini fiúk.
0: De ez a baj, tudod, hogy semmibe veszik az edzőt, mert nincs már tisztelete az edzőnek ott, tudod? És ez a legszomorúbb, és ez látszik a pályán. Tegnap is volt egy helyzet, volt egy vita a Barcelona és a Real között, és mégis a Real Madrid az egyik Real Madrid játékos a másikat lökte el onnan, de olyan erővel, olyan...
1: Olyan rossz
0: hangulatú dolog ez, és ebből csak azt azért akartam fölhozni, hogy milyen érdekes ez, amikor tényleg olyan hatalmat kapnak játékosok. Most ezt el sem tudnám én ezt képzelni például egy civil munka esetében azt, hogy mi annyira annyira nagy hatalmat kapnánk mondjuk akár itt, vagy akár bárki máshol, ahol dolgozik, hogy mi mond mondjuk a főnökneked valamit, és te még így leolt, jó vagy már magadnak, hagyjál már, jó
1: gondold,
0: vagy már.
1: Gondolod, a színpadon megverném Katinkát. Vagy a győző.
0: Hát mondja, akár ez is példa, de mondjuk akár egy olyan helyzetet vegyünk, szörnyi, mondjuk, hogy mit tudom én, tényleg szól rád a főnök bárhol dolgozó, hogy figyelj, ezt nem jól csinálod, legyen így, legyen. Te meg jó vagy már, ne szóljál már bele, mit izélsz, adjál már engem, az meg jó, oké, bocsánat. Aha. Érted? Mert most a Real Madridnál ez van. Bemegy az öltözőbe az Arbeola, vezetőedző, csak neked mondom, meg aki nem tudja, bemegy, és semmibe veszik. Elmen. Például az Mbappé, aki az egyik legnagyobb játékosa most a Real Madridnak, fogja magát, és nem megy be edzésre, mert azt mondja, hogy ja, ma is van, na mindegy, én nem vagyok ott. És
1: nagy sztárok lettek.
0: Eddig is azok voltak, nem, igen, ez volt a baj, nem, mert ezért vette meg őket a Real Madrid, mert óriási sztárok, és a Real Madrid mindig is egy ilyen sztárgyűjtő csapat volt, hanem az, hogy túl nagy hatalom van adva a kezükbe, és szerintem ez egy nem jó
1: irány.
0: Ne. Hát látszódott is most a tenapi meccsen is, olyan volt, mintha ott se lettek volna. Mert egyszerűen nincs köztük összhang, nincs játékos kedv, és ezáltal az a 2-0, ez még nem is hülyen tükrözi azt, hogy mennyire vannak most szar állapotban. Szerintem simán lehetett volna egy 4-0 is a Barszánál. Mert ellentétben meg a Barszánál meg pont azt látott, hogy tök jó a csapategység, jól játszanak, szeretik egymást, az edzőt is ölelgetik, minden. Itt semmibe veszik egymást is. Tehát, hogy
1: borzasztó. Ez nagyon mesélni. Szomorú. Nagyon szomorú. De ez, hogy még kórházba is kerül az egyik játékos, hát ez
0: na, a másik ilyen példa, a két hátvéd, most név mindegy is, Carreras és Rüdiger, pofoszkodtak az edzésen.
1: De kellemetlen.
0: És annyira rossz hangulat alakult ki közöttük, hogy ezért tegnap a Carreras nem játszatta az edző, mert a Rüdiger pályán volt, nehogy ott is összevesszenek. Na most te játékosként azért nem játszhatsz egy El Clásicón, ami amúgy egy tök nagy dolog, mert te rosszba vagy az egyik játékostársaddal, de ő már régebb óta van ott, és ő neki ott szava van, és ezáltal te nem kerülsz be a kezdő 11-be. Tehát számomra én, most bármely, ezek már azért megszedték magukat pénze, én úgy ott hagynám azt a csapatot, mint a Sic. Megmondanám, igen, ezen múlik, hogy játszhatok el, hogy most az XY mit mond rólam az edzésem, meg még ő ad pofont, azt én ne játszak. Ja jó, akkor sziasztok, akkor szólnék a menedzseremnek, keressél légy szíves egy új csapatot.
1: Nagyon kellemetlen, hát így szokott egyébként szétszéledni egy jól működő csapat.
0: Hát és most már sajnos egyáltalán nem működik. Mindenesetre úgy tényleg az érdekességként akartam elmondani, hogy
1: és tudunk valamit arról az emberről, aki kórházba került, hogy mi történt vele?
0: Fáverde.
1: Ő azt tört az álla, vagy ilyesmi?
0: Nem semmilyen hír, annyit mondott, hogy nem igaz az, hogy ők összeverekedtek. Ja. Hát védik egy picit a Reálnak a sajtó vonalát ezzel.
1: Tagadás
0: de közben meg
1: van.
0: Persze, de közben meg... látták emberek, érted? Ilyen közel állnak egymás az orr összeérintéssel, kiabálnak egymással, leszagatják egymásról a meszt, meg minden. Hát ez egy csúnya dolog.
1: Hát
0: csúnya dolgok vannak. Ilyen Lúzó utcai feelingben.

0: összekeverednek, érted, egy Real Madrid öltözőbe. Tehát, hogy ez felfoghatatlan
1: nem
0: számomra.
1: Nem bírnak a vérükkel.
0: Hogy nem, nem, és egy csapatnál nincs ennyire nagy ellenszenv, és ennyire nagy ellentét a csapatok, vagy a játékosok között, és ez már az eredményükön is meglátszik, mert nagyon rosszul játszottak tegnap. Nagyon
1: hát igen,
0: rosszul játszottak.
1: Nem jó a csapat hangulat, tehát igen, hogy szóval ilyenkor kell kicsit módosítani a csapat hangulaton, de hát én nem vagyok fociedző, úgyhogy.
0: Persze, hát én se, de hát látod, ilyen egyszerűbb. Te mit csinálnál? Nem dobnád ki ezeket az embereket, akik
1: De.
0: Bármekkora a sztárok?
1: De.
0: Na,
1: de.
0: Ugye? És itt meg ez a baj, látod, hogy nem. Nem, egyszerűen. Nem.
1: Jó
0: nem,
1: osztályfőnök mert lennék.
0: Igen, ez valahol egy picit szétültetnéd
1: igen
0: őket tulajdonképpen.
1: Cserélném, igen. Nem játszhatnám, nem kaphatna pénzt.
0: Igen. Na mindegy. Na, még egy
1: pihenő.
0: Még egy rövid, tényleg egy mondat, hogy egy kis pozitív hír is legyen, és kanyarodjunk vissza Magyarországra. Ugye ma reggel vannak a miniszterelnök jelölteknek a teljestületi meghallgatásai, és az egészségügy miniszter Hegedűs Zsolt bejelentette, hogy lesz egy tanácsadó testület, amelynek tagja lesz Karikó Katalin Nobel-díjas kutató is. Karikó Katalin pedig örömmel mondott igent erre a felkérésre. Úgyhogy egészségügyi tanácsadó testületi tag lesz a Nobel-díjas Karikó Katalin Hegedűs Zsolt egészségügyminiszter csapatában mellett. Úgyhogy inkább egy jobb hírrel akartam, nem a Real Madrid igen márászkodásával lezárni ezt az órát. 11-kor jövünk hozzátok vissza.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Kedden alakul meg az új kormány, előtte a miniszterjelölteket hallgatják meg. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton Magyarország miniszterelnökévé választotta Magyar Pétert a parlament az országgyűlés alakuló ülésén. Szinte teljesen kicserélődött az országgyűlés, ezzel véget ért a 16 éve tartó Orbán korszak. A képviselők a Tisza párt alelnökét, Forsthoffer Ágnest választották meg házelnökké, és döntöttek a további parlamenti tisztségekről is. A Tisza kormány miniszterei kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket ma és holnap hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély arra, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. A nyári szezon közelettével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csak nem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyi a versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyi a versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió DIK. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: Fellnap. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 8 perccel, május 11-e van, és hétfő. Szép délelőttöt mindenkinek, bármennyire is. Hát kellemetlen az időjárás, hogy szépen fogalmazzak.
2: Hát az időjárás olyan, amilyen, ahogyan Gávölgyi János is mondja mindig.
1: Igen, ma vannak ugye a fagyos szentek, ugye, és emiatt jött ez a hideg front, sajnos be is tartotta a szavát, tényleg fagyos szentek, lejjebbül a hőmérséklet, esik az eső, be van borulva, olyan kellemetlen az egész. Úgyhogy...
2: Mi az a fagyos szentek?
1: Mi az a fagyos szentek?
2: Mi az a fagyos szentek? Kik az a fagyos szentek? Ki, nem fagyis, fagyos. Ez ilyen népi jóslat, hogy a fagyos szentek az mindig május 11-én van.
1: A fagyos szentek a magyar néphagyomány szerint május 12, 13 és 14, hát igazából holnaptól, amelyekhez a mezőgazdaság számára veszélyes, hirtelen májusi lehűléseket kötik.
2: Pongrácz, Szervácz, Bonifác.
1: Így van, és május 25 pedig Orbán gyakran az utolsó fagyos szentként emlegetik, az ugye még két hét múlva van, és Zsófiát rakják még ide, az május 15, bizonyos tájegységeken, például az Ipoly mentén szintén fagyot várnak tőlük. Miért féltek tőlük? A megfigyelések szerint ilyenkor a már tartósan melegedő tavaszi időjárás hirtelen hűvösre fordulhat, ez igaz is, és a talajmenti fagyok tönkre tehetik a zsenge hajtásokat, palántákat és gyümölcsfák virágait. A gazdák ezért a fagyra érzékeny növényeket, például paradicsomot, paprikát, hagyományosan csak ezek után, csak ezek után, a napok után ültetik ki a szárazföldbe.
2: Aha, tehát ez a fagyos szentek. Jó, jó. Szóval, mert úgy mindig használjuk, hogy fagyos szentek, de igen, valójában...
1: Így van. Ez
2: a fagyos szentek. Van, tehát ez van. A gazdaságban mutatkozik meg inkább.
1: Hát azért mi is érezzük, tehát hogy azért most a gazdaság, oké, az, amit elmondtunk itt, hogy nem ültetik ki, meg hogy a zsengehajtásokat tönkre teheti a talajmenti fagy. Hogy is mondjam, tehát egy teljesen más világot képviselnek, mint mi európaiak szerintem. Tehát nem véletlen, hogy a japánoknál teljesen más szabályok, teljesen más rendszerek működnek szerintem, nem? Te mit lát? Te szereted a japán kultúrát, vagy a japán embereket, mint olyan?
2: Én a japán ételeket szeretem.
1: Ja, te nagy sushi fan vagy, igen.
2: A japán ételeket, igen, nagyon szeretem a kultúrájukat. Szeretem a gésa kultúrájukat is, ami egyébként szerintem nagyon sok emberben egy tévhit, és egy nagyon nagy tévedés, hogy a gésákat az örömlányokkal kapcsolták össze nagyon sokáig. A gésák nem örömlányok voltak, hanem annál sokkal, de sokkal másabb.
1: Hát ilyen szórakoztató.
2: Teljesen más a gésa, tehát a múlt századokban a gésák azok nem az örömlány kategóriát képviselték. Így van, ők a művészetekkel foglalkoztak, rengeteget tanultak azért, hogy befolyásos embereket, politikusokat, a táncukkal, a zenéjükkel,
1: zenélni tanultak.
2: Színi előadásokat tanultak, tehát, hogy
1: van is az, biztos olvastad is akkor, ez a gésa emlékiratai, vagy film
2: én
1: volt?
2: Én olvastam
1: ez?
2: A könyvet
1: is. Olvastad, a könyvben volt, aha.
2: És igen, engem nagyon érdekelt a könyv is, és a film is. És nagyon szép filmet is csináltak belőle, úgyhogy én teljesen elégedett voltam azzal, amit a könyvben olvastam. Nyilván egy filmben nem tudnak mindent átültetni, azért a könyv az tartalmasabb, részletesebb, sokkal jobban a te fantáziavilágodra van bízva minden, de nagyon szépen ábrázolta a film azt, amit én olvastam könyvbe.
1: Szóval akkor te is csíped a japánokat, ez a lényeg. Én ezt több ízben elmondtam már, hogy tényleg az a fajta biztonság, az a fajta kedvesség, ami ott van abban az országban. Én újra születhetnék, én japánnak születnék újra, esküszöm. Valamiért nekem ez így.
2: A gyereknevelésben nagyon ott is nagyon komoly alapokat fektetnek le a japánok, mert fontosnak tartják, és egyébként én is mindig fontosnak tartottam azt, hogy a gyerekemet megtanítsam az udvarias köszönésre. A Japánban a gyereknevelés egyik alapja az udvarias tudatos köszönés. A gyerekek már kicsikoruktól azt látják, hogy a felnőttek melegséggel üdvözlik egymást, és ugyanezt várják el tőlük is. Ez ugyan apróságnak tűnik, mégis alapvetően formálja a gyerekek szemléletét. Én amikor már egészen pici volt a lányom, és elkezdett beszélni, nagyon fontosnak tartottam azt, hogy tiszteletteljesen köszönjön, ha belép valahová, és addig-addig nyüstöltem, amíg meg nem tanulta a normális köszönési formát.
1: Igen, meg hát ugye Japánban ne felejtsük, hogy ők ugye mindenbe úgy közlekednek, vagy mindenbe úgy vannak, hogy bárhol vannak, így meghajolnak egymás előtt, tehát mindig van egyfajta tiszteletadása a másiknak, akár köszönésnél, akár tényleg egy ilyen, csak elmennek egymás mellett, és mit tudom én, valami történik, előre engedi az egyik a másikat, mit tudom én, akkor is van egy ilyen meghajlás az ő kultúrájukban. Ez egy ilyen nagyon szép gesztus szerintem, tehát hogy ez nagyon-nagyon szép dolognak tartom.
2: Érdekes ez, hogy most eszembe jutott egy másik népcsoport, míg a japánok nagyon fontosnak tartják azt, hogy a gyerekeiket együtt és családban neveljék. A kínaiaknál egy kicsit más ez a történet, mert ott a kínai szülőség az nem annyira központi dolog, hogy ott magyar-kínaiak, akik itt élnek Magyarországon, nagyon sok olyat hallok, hogy a gyerekeket már csak felnőtt korukban szokták úgy a gyerekeiknek venni. Kiskorban nevelőszülőkhöz adják, és a nevelőszülők szokták többségében, vagy olyan bentlakásos óvodába szokták beadni, vagy rengeteg olyan családot, vagy nevelőszülőt tudok, akik nem hivatalosan nevelőszülők, hanem csak babysitterként vigyáznak kínai szülők gyerekeire, és nem csak tehát, hogy nem mennek minden nap haza, hanem mondjuk a héten egyszer vagy kétszer látják a
1: ez viszont annyira nem követendő példa szerintem. De hát a kínaiak annyian vannak, szerintem ez náluk meg ezért, ez a nagy népesség miatt olyan nekik, meg a pont, hogy a furcsa szokások, meg furcsa dolgok alakultak ki szerintem Kínába. Míg Japán tényleg egy fejlett ország, ahol már tényleg mióta van ez a robotika dolog, meg úgy olyan tényleg azt érzed, ha látsz egy képet Tokióról, vagy videót is akár, hogy ők már, nem is tudom, ők már vagy 100 évvel előrébb vannak, mint Európa. Tehát, hogy valamiért Japán az inkább ebbe az irányba van. Mi Kína, akkor azt elmondott történeted alapján, még a gyereknevelésben sem
2: más
1: tartanak
2: az biztos
1: pozitív dolgot. Mert ez nem pozitív, hogy a gyerekedet csak felnőtt korba veszed gyereknek, vagy veszed a gyerekednek, és addig pedig akár nevelőszülőkhöz is rakhatod. Na mindegy.
2: A japánoknál a közösségi gondolkodás is erősen jelen van a gyereknevelésben, mert a gyerekeket rendszeresen arra tanítják, hogy gondolják végig egy-egy tettük, hogyan hat másokra. És ez fontos, amikor egy kicsit visszafordítja az ember, és ezt nem csak a gyerekek esetében gondolom normálisnak, hanem felnőtteknél is. Én mindig, hogyha engem valaki megbántott, akkor mindig azt mondtam, hogy fordíts vissza, hogy neked hogy esne mondjuk az, hogyha én beszélnék veled így, ahogyan igen, most te velem, és akkor átérzed, jobban
1: hát ez
2: átérzed.
1: Ez az empátia, igen, ez tulajdonképpen ez az empátia, ami sajnos sok emberből hiányzik, és igazából ez azért is kellemetlen, mert valóban nagyon sokszor tudunk úgy mondani a másiknak valamit, hogy nem is gondoljuk azt át, hogy nekünk igen fordított helyzetbe ez hogy esne. A japán gyereknevelési módszer fontos alapelve, hogy a gyerekek maguk felelnek a saját rendjükért. Nem a szülők pakolnak utánuk, hanem bevonják őket a házi munkába és a rend fenntartásába. Ez hosszú távon önállóságot és felelősségtudatot épít. Igen, bár ezt én azért nem feltétlenül gondolom csak szigorúan japán dolognak.
2: Ez egy normális szülői odafigyelés, hogy a gyerek is része legyen a háztartási munkáknak, vagy a közösségben való olyan dolgokban is vegye ki a gyerek a részét, ami már mondjuk korának megfelelően rábízható.
1: Igen, nem gondolom azt, hogy mondjuk egy 3-4 éves gyerektől elvárható az, hogy mondjuk maga után elpakoljon adott esetben, vagy a házi munkába besegítsen és elkezdjen fölporszívózni, vagy nem tudom, de való igaz, hogy én ezt magyar családoknál is láttam ilyet, hogy tényleg mondjuk egy 7-8-9-10 éves gyerek már mondjuk elpakol azért bőven maga után,
2: mondjuk
1: hogyha rá van szoktatva. Így van, hát erre gondoltam én is. igen, elsősorban. Illetve a japán kultúrában a gyerekeket arra ösztönzik, hogy figyeljenek arra, hogyan bánnak a dolgaikkal, rendbe tartják a könyveiket, vigyáznak-e ruháikra. Ez a szemlélet idővel mások és a környezet felé is nagyobb odafigyelést alakít ki. Na igen, szerintem gyerekként nagyon nem mindegy, hogy hogyan, például hogy van bekötve egy tankönyved, mennyire szamárfüles, hogy fejezed, de ez most oké, okay, Japánban különösen figyelnek erre, de szerintem nálunk is. Tehát, hogy ez nagyon sokat elmond aztán a felnőtt tévállási folyamatodról szerintem, hogy mennyire vagy slendrián, nagyanyám mindig ezt a szót használta, hogy amikor egy picit rendetlen vagy, picit úgy, ez a jó van az úgy kategória, legyen az egy könyv, tényleg egy ruha, hogy mennyire gyűrött rajtad, mennyire mit, hogy szakad, de jó van az még, nem? Tehát, hogy ez azért sokat elmond, hogy a gyerek is mennyire figyel a dolgaira. Legyen az egy tolltartó, egy kedvenc ceruza, vagy toll, vagy nem tudom.
2: Persze,
1: tehát
2: nyilván.
1: Ez szerintem ez nagyon sokat számít így a felnőtté válás rögös útján, hogy ez mennyire leszel a dolgaidért felelősség teljes, tehát mennyire figyelsz a saját dolgaidra már, mint ami úgy sajátod, hogy a saját sajátod, érted? Tehát nem a családodéba feltétlenül, hanem tényleg az, hogy mondjuk ez az én könyvem, ez az én tolltartóm, ez az én táskám, nagyon figyelek rá, és nem fogom csak úgy ledobálni, nem fogom a sárba letenni, hogyha leülök kint a padra, vagy mit tudom én, érted, ilyenekre.
2: Vigyázni kell, igen, a cuccokra. Hát igen, ez sok mindent megmutat egy gyerekről, de még egy felnőttről is.
1: Maximálisan. Aztán van ez a dózó kifejezés, az átadás és az önzetlenség gesztusa, amely a mindennapok része Japánban. A gyerekek így tanulják meg, hogy öröm is lehet valamit átengedni másnak, például játék közben. Átengedni valamit játék közben. Ja, hogy itt, tehát, hogy nincs bennük az a nagy versengés, itt talán erre van utalva, mert hogy
2: az
1: önzetlenség is
2: gondol,
1: átadás.
2: Az önzetlenség az abszolút az irigység, tehát hogyha egy gyerek önzetlen tud lenni a másikkal, és oda tudja, át tudja adni mondjuk a játékát, vagy le tud mondani éppen arról a kisebb javára, ez mondjuk szép.
1: Nagyon, ez is igen, hogy ne az legyen, hogy tényleg ez a csak én, hanem igen, amit mondtál te is, meg ahogy itt le is írják, hogy a japánok jobban közösségben gondolkodnak, sem mint egyénben, szerintem. Aztán, na, még van itt egy pár, úgyhogy inkább akkor ezt tartsunk benne egy szünetet, és akkor nem sokára jövünk vissza, és akkor a maradékokat is elmondjuk, mert nagyon szép, meg érdekes dolgok vannak itt még.

0: voltam.
1: 11 óra múlt 33 perccel, ahogy ígértük, vissza is jövünk a mai nap utolsó megszólalásával, és folytatjuk a japán gyereknevelési módszereket, amikből szerintem azért mi európaiak is vannak dolgok, amikből merítkezhetünk és tanulhatunk.
2: Igen, viszont vannak dolgok, amik szerintem a mi kultúránkban is ugyanúgy jelen van, és ilyen például az, ami nálunk szerintem nagyon sok családnál hagyomány, hogyha hazaérünk az otthonainkban, akkor levesszük a cipőt.
1: Így van. Így van.
2: Nem
1: így
2: vagyunk van. Amerikaiak, és igen, nem az amerikai filmekbe ülünk, bár az amerikaiak szerintem nem csak a filmbe ülnek föl a kanapéra valamiért cipővel.
1: Ezt emlékszem, egyszer utána olvastunk, hogy miért a filmekben is, meg a valóságban is miért van az, hogy állandóan cipőben vannak otthon.
2: Hát mert azt
1: hogy
2: gondolják,
1: hogy kocsival vannak, és hogy tiszta.
2: És ez a pár lépés, amit az utcáról az otthonaikban megtesznek, az azt gondolják, hogy az tiszta.
1: Hát pedig nem. De igen, a japánoknál is ez egy kifejezetten nem csak egy higiéniai szokás, ez a cipőlevétel, ha hazaérnek, hanem egyfajta átmeneti rituálé is a külvilág és az otthon között.
2: Így van.
1: Ez a kis gesztus segít átkapcsolni és tudatosan belépni a nyugodt családi térbe.
2: Abszolút, igen, így van ez, igen. Tehát hazaérsz, akkor ott leveszed rögtön ott a cipőt, már az ajtóban, aki az ajtó előtt le kell vegye, tudod?
1: Igen,
2: én
1: igen,
2: azt szeretem, hogy vannak asszonyok, akiknek hazaér a férjük, és a munkásruhába be sem mehet a százba, hanem az ajtóba le kell venni a munkásruhát, meg
1: hát
2: a cipőt.
1: Mondjuk, figyelj, most nálunk például, akik bontják az épületet, és most már nyilván annak a helyére majd építkezés is lesz, hát azért ott akkora por van, hogy az nem is csodálom, mondjuk, hogy akik ott, azok a munkás úriemberek hazamennek, hát szerintem nem feltétlenül jó, igen, hogyha beviszed a lakásba azt a tömérdek port,
2: imádom ezeket a férfi sztorikat, hogy már az asszony, már mesztelenül kell bemenjek, hogy folyosón le kell, hogy vetkőzzek, és már úgy megyek be a lakásba, hogy mesztelen vagyok gatyába.
1: Igen, hát vannak ilyen, ezt mondom, vannak ilyen szituk, amikor amúgy én magamtól is azt mondanám, hogy leveszem, mert ez nagyon kellemetlen, ha ott azon a kis területen csak fölporszívózod, vagy föltörlöd, de most végigviszed a lakáson, akkor már az egész lakást izé ki kell nyalni, az meg már úgy nem annyi idő, mintha csak ott az elő szobába, hogy ledobatod az uraddal a ruhát.
2: Nekem van, hogy a gyerekkel tényleg az ajtóba vetetem le a cipőt, hogyha mondjuk egy játszótéri buliból megyünk fel, ami aztán tiszta homok és tiszta koz, és akkor még az okniából is hullik. Szóval a cipőlevétel szerintem nem csak a japán otthonokban divatos, hanem azért itt nálunk is. Nálunk is. Ez egy tisztelet, és imádom azokat
1: meg
2: az embereket.
1: Is.
2: Így van. Amikor megérkezel valahová, akkor rögtön leteszed a cipőt, ha csak a házigazda nem mondja, hogy maradhat.
1: Igen. A következő pont a figyelem. A japán szemléletben fontos a tudatos jelenlét és az, hogy egyszerre egy dologra figyeljünk. A mindennapi tevékenységek, legyen szó ételkészítésről vagy étkezésről, lassabban, koncentráltabban zajlanak.
2: Igen. Lassabban esznek.
1: Igen, de ez tényleg...
2: Mi meg habzsolunk.
1: Behabzsoljuk. Főleg én a magam nevébe beszélek, én tényleg nagyon gyorsan tudok sajnos enni. Ez állítólag nem egészséges, ez sem. Bár én nem lennék képes így órákig enni, ahogy őket látom.
2: Hát most gondold már, hogy pálcikával nem tudsz úgy habzsolni.
1: Ja, én nem is tudok pálcikával enni rá, de nekem azért lenne hosszú az evés, mert nem tudnék így pálcikával enni. Te tudsz?
2: Tudok.
1: Tényleg? Össze tudod így szépen fogni, és össze... Az
2: persze,
1: igen.
2: És ezeket egyébként nem is esik jól a sushit úgy enni, hogy
1: villával.
2: Azért,
1: hogy bele van rögzülve az ember. És kínai kaját hogy eszel?
2: Kínai kaját?
1: Hát tudod, azt mit, hogy illatos omlót
2: csirk? Azt nem, ott nem ragaszkodom érdekes a pálcikához, viszont a
1: pedig
2: kínai... Viszont a japán
1: füze,
2: ételeknél igen, ott nagyon, ott nem is kérek, hogyha mondjuk elmegyünk egy mondjuk ebbe abba a japán étterembe, uh-huh, ahol korlátlanul tudunk fogyasztani, akkor én ott nem is szoktam kérni semmit, se villát, se kanalat, se kést, hanem akkor, jó, hát a kanál az nyilván van,
1: leveshez,
2: de az
1: persze
2: is az a hagyományos ilyen japán kanál,
1: az
2: tudod.
1: Az nagyon mély a izé, és pici kanál, vágesz,
2: igen, mint
1: vágesz,
2: egy merő kanál.
1: Igen.
2: De jobban esik a pálcikával lenni, mondjuk a sushit, vagy bármit, ami japán.
1: Mert az autentikus, igen, ez a pálcával levés, ez most kicsit elmentünk a dologtól, de hogy tényleg én nagyon irigylem, akik tudnak pálcával lenni. Megpróbáltam, nem tudok egyszerűen, nekem nem áll rá a kezem, béna vagyok, tróger vagyok, nem áll rá a kezem, hogy össze... Nem tudom megcsípni a húst, ezáltal nálam tartan egy fél napig az étkezés, és
2: láttad,
1: akkor ilyenről ne is beszéljünk.
2: Ezért lassú az ő étkezés.
1: Valószínűleg. De ha már étkezés, a japán gyerekek étkezés előtt azt mondják, hogy Itadaki masu. Még egyszer, itadaki masu. Most milyen jól kimondtam. Igen. Amely a hála kifejezése az ételekért, és mindazokért, akik hozzájárultak annak elkészítésére.
2: Nagyon szép. Nagyon szép.
1: Ez az tehát ez a japán féle verzió, ez az itadaki masu, de ugyanakkor nagyon sokszor európai országokban is hálát adnak a sőt, ott még amerikai országokról is beszéltünk, hát nekik van is egy ilyen ünnepük, hogy hálaadás, igen, benne van a nevében, ugye a Thanksgiving. Igen. Szóval ez a Thanksgiving és a hálát adunk, köszönöm uram az ételt, mit elénk raktálnak,
2: hát igen, de
1: a japán verziója.
2: Így van, de azért a nem mindenki keresztény, és nem mindenki mondja.
1: Ez
2: tehát,
1: igaz.
2: Tehát ez inkább azokra jellemző, akik tényleg vallásosak, és a hitrendszerben, igen, és a hitrendszer szerint élnek.
1: Bár abba belenéznék, hogy Amerikában is ezek az emberek, akik tartják a hálaadást, hogy ők keresztények-e?
2: Elég sok keresztény, igen, azért elég persze, sok keresztény hogy... van, és ott vannak közösségek, gyülekezetek,
1: hogy
2: ahová
1: ne, hogy ne,
2: nagyon,
1: hogy ne.
2: Csak nagyon hogy, sűrűn járnak. Meg
1: csak hogy Amerikában imádják ugye az ünnepeket, nagyon tudnak ünnepelni, ugye nagyon patrióták. Ja. De hogy nem hiszem azért attól függetlenül, hogy minden egyes ház, aki tartja, vagy házanként azért körbe
2: nyilván,
1: mennék. Hogy,
2: nyilván
1: hogy,
2: azért hogy... ez egy népszokás náluk.
1: Inkább, igen, tehát nem feltétlenül gondolom ezt keresztény.

0: nála, hanem már azt érezte, hogy ezt az utolsó falatot, de tényleg már az csak egy villányi volt, és így mindig néztem, hogy miért nem bírod már azt az utolsót megenni.
1: Ha már eddig megetted.
0: Gyűrd már le, és nem, egyszerűen nem. És akkor egyszer utána olvastam, hogy ez van, hogy tudat alatt az emberekben az isteneinknek szoktuk meghagyni az utolsó falatot.
1: De érdekes.
0: Igen, de viszont a japánok meg az utolsó falatot másoknak hagyják meg.
1: Igen.
0: Tehát ott azért szokás meghagyni.
1: Igen, most ez, hogy ez a nem mindig vesszük el, amit szeretnénk. Na most ez, magam nevébe beszélem, de azért mondjuk meg nyugodtan, hogy azért ez európai vagy magyar szokás, ezt mindenki döntse el maga. Például egy svéd asztal. Ott ugye, hogy szed a magyar? Mindenből nagy telint tányér.
0: Ez hatalmas tál, hogy lefolyik a tányérról.
1: Míg, ha látsz videókat TikTokon, Japán, Korea, már nem Észak persze, akkor úgy azt látod, hogy ők olyan nagyon, például nem tudom, láttál ilyen videókat, én imádom ezeket, is tudom, nagy hülyeségek, hogy munkahelyi ebéd az hogy zajlik például Dél-Koreában. Hogy kapnak, mindenki el tudsz venni egy ilyen ezüst tálcát, amin különböző méretű lyukak vannak, úgymond, vagy helyek tulajdonképpen, ahova az egyik helyre tudsz tésztát szedni, másikba rizst, uh-huh. harmadikba csokit teszed.
0: Ilyen
1: vagy
0: szeparáltan
1: ilyen...
0: van a tányér.
1: Tálca maga, és akkor igen, és olyan finoman szednek, hallod, na most nekem annyira az volt bennem, hogy nekem egy ekkora kis négyzet kell lenne kivágva a húsrésznek, ó, hát én oda akkor a másik lukakba is a húsból szednék, már csak azért is, mert abban a kis négyzetben nem elég. De ők olyan finoman, persze. olyan gusztán és finoman szedik ki. Igen, mértékkel.
0: Mértékkel.
1: És ezek szerint a japán gyerekeket, de hát ez mondjuk számomra evidens volt, hogy őket is így nevelik.
0: Igen, így kell tanítani. Én is törekszem egyébként arra, hogy a gyerekemet így tanítsam, hogy a mérték nagyon fontos, de amikor azt látja, hogy az anyja is mértéktelen, akkor ez nehéz.
1: Akkor nehéz betartatni nehéz. A szabályokat. Na, anya, hát te is szedti három rántott húst.
0: Igen.
1: Mert hogy tényleg inkább nekem is mindig ezt tanították, és sajnos, hát ezek szerint nem mindig tudom követni, például ilyen svédasztalos példán, mindig azt tanították, hogy annyit vegyél el, amennyit most megeszem, max oda mész még igen. egyszer szedni.
0: Igen, annyira és kellemetlen, nem, amikor meghagyod, és azt viszi el a pincér, igen, amikor egy igen. teljes tányér ételt visznek el előled, rendesen rosszul vagyok.
1: Pedig attól. Az megint más, bocsánat, az viszont mentségemre szóljon, hogy sokszor azért szedek valamiből, mert meg akarom kóstolni, és mondjuk, ha nem ízlik, hát ott fogom hagyni, most azért nem fogom megenni,
0: mert kiszedtem.
1: Én
0: ilyenkor egy nagyon picikéket szoktam szedni, van, én hogy is. A svéd asztal mellett fogok egy villát, és ott belekóstolok.
1: Na veled sem megyek. Veled sem megyek ilyen oljukenít helyre.
0: De ez csak úgy néz ki, hogy tényleg csak az ízekedvéért, csak ilyen villahegynyit így belekóstolok, hogy ez mi
1: jó
0: volt.
1: Jó-e?
0: Biztos
1: igen.
0: jó. És hogyha ízlik az állag meg az összetétel, aha. akkor szedek még. De egyébként
1: én is,
0: igen.
1: Én is kicsit szoktam szedni mentségemre, szóval nyilván nem szedek egy púpos tányérra, mondjuk egy.
0: Már én sem.
1: Mit tudom, én ettem így marha, vagy disznó valamit, amit úgy nem tudtam eldönteni, most ez jó lesz, nem lesz jó, mondom, szedek egy kicsit, és mondom utána, ez nem finom, és ott is félretolom
0: hát
1: így.
0: Hát azért ez az etikett része is, hogy a finomsággal, tehát hogy úgy a finomsággal, hogy finoman szedjünk, ne állatmódjára, meg
1: igen.
0: ne vigyük oda azt a tortát, amit mondjuk egy all-inclusive szállodába kiraknak mindenkinek,
1: persze.
0: és akkor fogja a vendég, hát mert nem egy ilyet láttam, fogja a vendég és elviszi
1: magyar
0: az egész
1: volt?
0: Tortát. Hát nem, amúgy nem, de láttam már ilyet.
1: Hát
0: és nem a magyarok csinálták.
1: Nem, most azért mondom magamból kiindulva, hogy én most például legutóbb, ugye most én ritkán, vagy rég voltam külföldön, én most például most ugye Zamárdiban jártunk le igen csak sokat, és ott is ugye félpanzió van, reggelin és vacsoránál is ugye ez a szedd magad cucc van, és azért én is láttam igen, hogy azért volt olyan az a tipik szedő stíl, hogy ki volt rakva mit tudom én 10 hús a tálba, nyilván hoznak, mindig újra töltik minden, de azért volt, aki elvett onnan 5-6-ot abból a csak 10-ből, és akkor te meg majd megvárod, amíg kisütik a frisset, és akkor majd abból szedsz. Tudod? Tehát, hogy vannak ilyenek. Na, és záróakkordként a legfontosabb, az egyik legfontosabb a béke. A japán gyereknevelés egyik alapértéke a békére való törekvés. Ez nem passzivitást jelent, hanem tudatos nyugalmat, amelyet a szülők viselkedése közvetít. A gyerekek számára így természetessé válik egy kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb családi légkör.
0: Nincs vita, nincs balhé, nincs verekedés.
1: De, igen, valahogy igen, visszautalunk régi témák, régen a Real Madrid öltözője, de hogy igen, tehát ez a béke dolog, ez alapvetően azt gondolom, hogy nyilván a japánok is vitatkoznak, nyilván a japánok is összevesznek, de valahogy tényleg

0: azt látod videókon keresztül, nem vagy japán, nem élsz ott, persze nem tudod. De hogy ők tényleg sokkal békésebb természetű emberek, mint mondjuk mi európaiak.
1: Valamiért igen, nyugodtabb temperamentumú, vagy hát valószínűleg a neveltetés, igen.
0: Igen, akkor a másfajta létben való életük, tehát hogy ők valahogy teljesen másba szocializálódnak, és nem feltétlenül anyagi javakra gondolok, bár
1: de
0: nyilván
1: közrejátszik.
0: Közrejátszik, de nehogy azt higgyük azért, hogy Tokióban, vagy bármelyik másik város, csak Tokiót hajtom, nem tudok más város így hirtelen, de hogy ott nincsenek szegényebb részek. Dehogy nem. Hát láttam olyat, hogy 10 négyzetméteren él egy pár. 10. Akkora, mint ez a stúdió, ahol most itt ülünk a Zsuzsival, ekkora területen ülnek, vagy élnek párok. Tehát azért ott sincsen ám kolbászból a kerítés, ahogy szokták mondani, attól, hogy te japán vagy, és mondjuk Tokióban élsz, a fővárosban, és nem tudom. Nem. Tehát
1: persze, nyilván
0: ne képzeljük ezt így.
1: Igen, de én is úgy látom, hogy nagyon jó harmóniában és békében tudnak egymással lenni, de ezt innen távolról lehet, hogy ők is így látnak bennünket, hogy ezek a magyarok milyen kedvesek, és de tudnak, de zsonáznak zenélni.
0: Amúgy lehet, ez lehet.
1: Imádják.
0: Hogy, lehet, hogy benne vannak, hogy jó, de jó a cigán zene,
1: De igen. Az ő zenéjük is nagyon jó.
0: Nagyon. A tipik japán, én abszolút szeretem én
1: nagyon
0: is.
1: Nagyon jó zenéket, nagyon szép zenéket csinálnak ők is.
0: Igen. És tényleg szépen élnek, szépen közlekednek, biztonság van náluk, ez szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy ott nem nagyon hallasz ilyen hírt a nagyvilágból, pedig olyat hallasz, hogy most mondjunk egy hülye példát, Texasban lelőtte a szomszédját az egyik, mert mit tudom én, átjött a kerítésen éjszaka a kutyája, vagy mit tudom én, ilyet olvasol. Olyat nagyon ritkán olvasol, hogy japánok összemárászkodtak a vonatállomáson, vagy vonatjuk. Késett múltkor egy percet címlapon, lemondott a mert késett egy percet a vonat. Ja nem, de most Japánról beszélek. Hát itt is most, figyelj, fejlődni fog a vonat. Én hiszek benne, hogy lejutok Zamárdiba most attól időbe. Én hiszek benne.
1: Bár megint a vonatok.
0: Nem, csak hogy emlékszel erre a sztorira, hogy Japánban címlapon volt. Nem csak a Japánról beszélünk, hogy milyen kis etikusak, milyen kis cukik. Na, ezt akartam ebből kihozni. Semmi más rossz indulat
1: lehet
0: nem volt
1: nagy
0: bennem.
1: Kamu, tudod, az egész közben nem is ilyenek. Mindenre mosolyognak, mert minden magukban meg nagy dögöl meg.
0: Horotéba cigánoszki. Ja, ők beszélnek így, tudod. Mindig azt mondja, hogy szigorúan hangzik, mert valahogy ilyen filmekben mindig így ábrázolták ilyen szélsőségben.
1: Persze, szamurájkardot.
0: Persze. Ando szamurájkard. Igen, na jó.
1: Ando.
0: Persze. Na jó.
1: Elgurult
0: a gyógyszer, úgyhogy hagyjuk a hülyeségeket. Megyünk, gyerekek, további szép napot nektek.
1: Tudod,
0: esernyő.
1: Kinek hagyjuk a hülyeségeket? Baranyi Tominak.
0: De ő meg most jön a cigán Coelho, úgyhogy hülyéskedni nem fog, úgyhogy őnála a komolyságra kattintsatok vissza, hogyha addig el is kapcsoltok, de miért kapcsolnátok el. Amit jó tanácsként, még gyorsan zárásként hagyd mondjak el, ma és holnap tutira legyen nálatok esernyő, jó?
1: És gumicsizma.
0: Ha az nem is,
1: ne papucs,
0: esernyő,
1: mint én.
0: Ne papucs, az no, gumicsizma se no, tehát kettő közt legyetek, és esernyő legyen nálatok, jó? Úgyhogy szép napot nektek.
1: Hello, csácsumi!
2: Nadarake nice star, shunen romale!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
3: Vaszt.
2: És mivel kettő van...
3: Vaszta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta.
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vászlas esze?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányság története hosszú évszázadokra nyúlik vissza, és a cigány emberek Európa számos országában jelentős szerepet játszottak a kultúra, a zene és a művészet fejlődésében. Amikor arról beszélünk, hogy ki volt az első híres cigány ember, nehéz pontos választ adni, mert a régi korokból kevés írásos emlék maradt fenn. A cigány közösségek sokáig vándorló életmódot folytattak, ezért történetüket inkább szóban adták tovább. Ennek ellenére a történelem több olyan cigány származású személyt is ismer, akik tehetségükkel és munkásságukkal nagy hírnevet szereztek. Magyarországon az egyik legkorábban ismert és legnagyobb tiszteletnek örvendő cigányzenész Bihari János volt. Bihari János a 18. század végén és a 19. század elején élt. Már fiatal korában kitűnt rendkívüli zenei tehetségével, hegedű játékát különleges érzelemgazdagság, gyorsaság és virtuózitás jellemezte. A korabeli emberek csodálattal hallgatták játékát, mert zenéjében egyszerre jelent meg az öröm, a bánat, a szenvedély és a szabadság érzése. Nem csak egyszerű mulatságokon zenélt, hanem nevesi udvarokban, ünnepségeken is, fontos társadalmi eseményeken is fellépett. Hírneve hamar túlnőtt Magyarország határain, és külföldön is ismertté vált. A 19. században a cigányzenészek különösen fontos szerepet töltöttek be a magyar társadalomban. A magyaros zene egyik legfontosabb képviselőivé váltak, és jelentősen hozzájárultak a nemzeti kultúra fejlődéséhez. A kor emberei a cigányprímásokat nem csak zenészeknek, hanem művészeknek is tekintették. A cigányzenekarok lakodalmakban, vásárokban, bálokon és ünnepségeken muzsikáltak, így szinte minden társadalmi réteg találkozhatott velük. A cigányzene érzelmekkel teli világa nagy hatást gyakorolt az emberekre, és sok híres magyar zeneszerzőre is inspirálóan hatott. Bihari János különlegessége nem csak technikai tudásában rejlett, hanem abban is, hogy képes volt a közönség érzelmeire hatni. A zenéjén keresztül történeteket mesélt el, és olyan hangulatot teremtett, amely mélyen megérintette az embereket. Sokak szerint ő emelte a cigányzenét művészi szintre Magyarországon. Munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a cigányzenészek megbecsült helyet kapjanak a magyar kultúrában. A cigányság nem csak zenében alkotott maradandót. Az évszázadok során számos cigány költő, festő, sportoló és tudós vált ismerté. Ezek az emberek bizonyították, hogy a tehetség és a szorgalom képes legyőzni a társadalmi nehézségeket és előítéleteket. A cigány közösségek sokszor nehéz körülmények között éltek, de mégis fontos kulturális értékeket őriztek meg, és adtak tovább. A cigány emberek életében mindig fontos szerepet játszott a család, a közösség és a hagyományok tisztelete. A zene és a művészet sok esetben nem csak szórakozás volt számukra, hanem az önkifejezés egyik legfontosabb formája is. A cigányzenészek gyakran generációról generációra örökítették tovább a tudásukat. A gyerekek már fiatalkorban megtanultak hangszeren játszani, és szüleiktől lesték el a zene szeretetét. Ez a hagyomány tette lehetővé, hogy a cigányzene hosszú időn keresztül fennmaradhasson és fejlődhessen.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
5: Időszakos és szakaszos forgalom korlátozásra kell készülni a harmadik kerületben az Iglice utcában burkolati javítás miatt. Az 5. kerületben a Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve mától a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között félpályás lezárás is vár az arra közlekedőkre, mert tart a gázvezeték építése. Útszükületre kell készülnötök a 7. kerületben is, a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Mától napközben félpályás lezárásra számíthattok a 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Egy újabb lezárás mától a 14. kerületben a Török-Bálinti úton, a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Délután 5 óráig a 12. kerületben az Ötvös úton, a Víztorony és a Hegyhát út között egy rövidebb szakaszon, a forgalom egy sávon váltakozva halad felújítás miatt.
0: Időjárás.
5: Jön az év eddigi legzivatarosabb napja, papaleg. A mai napon erősen megnövekszik majd a fátyol és gomoly felhőzet, délutánra pedig záporok, zivatarok kialakulása várható a térségben. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökések kísérhetik majd. Kora délután így is 21 fok körül alakul majd a hőmérséklet, majd ezt követően este 6-kor 19, 8-kor 17, 10-kor pedig 16 fok lesz. S ha minden igaz, vagy annak legalább a fele, akkor holnap egy 14 fokos, enyhén esős hajnal ébreszt majd minket Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Kedvenc fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
7: Penso con sueño para

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Na hát itt van megint egy hétfő, és annak is a délutáni része. Üdvözlök mindenkit, én Baranyi Tamás vagyok. Május 11-e van, Ferenc névnap. Néha bizony el tudnám viselni, hogyha a hétfői nap kimaradna, és mondjuk a vasárnapi 48 órából állna, ki tudnék vele egyezni. De az az igazság, hogy ez a hétfő, amint a vasárnap elüti az éjfélt, egyből rá következik. Nem bírunk vele. Nem mintha valaki nagyon várná őt, de ő megérkezik. A keddek pedig, mármint a keddi napok, úgy vannak vele, hogy ne haragudjatok gyerekek, ha a hétfő nem jön, akkor én se jövök. Na most akkor hogy tegyél igazságot? Melyik ujjamba harapjak? Én már nem szólok egyiknek sem semmit, kiegyezek a sorsommal, és elindítom a hetet, mint ahogyan ezt az adást is elkezdtük, s próbáljuk fölvenni a ritmust, az élet ritmusát, amelynek szerintem egy fontos része, hogy figyeljünk azokra a csoportokra a társadalmon belül, amelyek vagy kiszolgáltatott helyzetben vannak, vagy ránk vannak bízva. Ilyenek a gyerekek is. Ezzel kapcsolatban hoztam már a gondolatokat, előtte azonban megnézzük a Budapesti útinformot. Még mindig tart a felújítás, de mától változik a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton. A következő képen. Megnyitják a külső sávot a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig. De ezek lezárják a belső sávot ezeken a szakaszokon. Megnyitják viszont a Kinoin utcát és a Lepsztyük Mária utcát, illetve az Anonymus utcát is a Pozsonyi utcánál. Ezen felül megnyitják a Munkásotthon utcát az István útnál, továbbá a Pozsonyi utca szervizútján is megszűnik a korlátozás. Annak ellenére, hogy a korlátok eltűnnek, azért ne váljunk gátlástalanná, ugyanis a Szent István téren és a Károly István utcában továbbra is időszakos korlátozásra kell készülnötök, valamint nem járható József Attila utca, és már pedig mától nem járhattok a Tavasz utcában, a Nyár utcában, a Lőrinc utcában és a Mádi Lajos utcában sem az István útnál. Ma és holnap időszakos és szakaszos forgalom korlátozásra kell készülni a 3. kerületben az Iglice utcában, hogy én néha egy kis nyelvtörőt is gyakoroljak. Az 5. kerületben a Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülnötök, illetve mától a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között is félpályás lezárásra kell számítanotok. Útszűkületre is készülhettek a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenmiller utca előtt építkezés miatt. Mától napközben félpályás lezárásra számíthattok a 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél, mert közkívánatra ott kamarazenét hallgatnak az arra járók. Lezárják mától a 14. kerületben a Török Bálint útat a Felső Határ utca és a Spanyol Réti út között, mert kisebb csoportokban szeretnék megkeresni a spanyol tudásuk felső határát. Ma délután 5 óráig a 12. kerületben az Ötvös úton, a Víztorony és a Hegyhát út között egy rövidebb szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva halad, hogy egy picit később érjetek oda, ahova el szeretnétek jutni. S így gyakorolhatjátok a türelmet, illetve fejleszthetitek a fantáziátokat, hogy milyen magyarázatot találjatok még ki a késésetek okának megjelölésére. Lezárják a félútpályát mától a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, az Apolló utcánál, mert Apolló újra kihívja Rocky Balboát. Ugyanakkor tessék odafigyelni, mert a váltakozó irányú áthaladás napközben jelzőőrök segítik. Lezárják mától a 17. kerületben a Szabadság utcát, a Ferihegyi út és a Baross utca között felújítás miatt, mert bizony a szabadság tudatunkra időnként ráfér egy kis tatarozás. S most jön egy gondolat Maria Montessori-tól, aki olasz orvos és pedagógus volt. Mondása így hangzik, a gyermekeket nem arra kell nevelni, hogy féljenek a világtól, hanem arra, hogy képesek legyenek jobbá tenni azt. Bizony a gyermekek tisztelete azt jelenti, hogy értékes emberekként tekintünk rájuk már egészen kicsi koruktól. A védelem nem csak óvást jelent, hanem szeretetteljes támogatást is. Fontos, hogy egy gyerek biztonságban érezze magát fizikailag és lelkileg is egyaránt. Ha meghallgatjuk őket, komolyan vesszük az érzéseiket és bátorítjuk őket, akkor magabiztosabb, együttérzőbb felnőttekké válnak.

ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Itt a hétfő délután. És ha már eljött, akkor hallgassunk olyan dalokat, amelyek segítenek minket felvenni az élet ritmusát.

Bele kell jönni ugyanis a szorgos hétköznapokba, ami nem mindig könnyű, remélem, hogy az adásban felhangzó zenék azért valamelyest segítenek nekünk abban, hogy kapcsolódni tudjunk a tennivalóinkhoz. Május 11-e van, Ferenc névnap. A gyerekekkel, a gyerekek tiszteletével, azok méltóságával, mert hogy az ő méltóságukat nagyon fontos tiszteletben tartanunk, szóval ezzel kapcsolatban hoztam már a gondolatokat, de előtte megnézzük a budapesti utak helyzetét. Még mindig tart a felújítás, de mától változik a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton. A következő képen. Megnyitják a külső sávot a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig. De ezek lezárják a belső sávot ezeken a szakaszokon. Megnyitják viszont a Kinoin utcát és a Lepsztyük Mária utcát, illetve az Anonymus utcát is a Pozsonyi utcánál. Ezen felül megnyitják a Munkásotthon utcát az István útnál, továbbá a Pozsonyi utca szervizútján is megszűnik a korlátozás. Annak ellenére, hogy a korlátok eltűnnek, azért ne váljunk gátlástalanná, ugyanis a Szent István téren és a Károly István utcában továbbra is időszakos korlátozásra kell készülnötök, valamint nem járható József Attila utca, és már pedig mától nem járhattok a Tavasz utcában, a Nyár utcában, a Lőrinc utcában és a Mádi Lajos utcában sem az István útnál. Ma és holnap időszakos, de időszakos és szakaszos forgalom korlátozásra kell készülni a harmadik kerületben az Iglice utcában, hogy én néha egy kis nyelvtörőt is gyakoroljak. Az ötödik kerületben a Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülnötök, illetve mától a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között is félpályás lezárásra kell számítanotok. Útszűkületre is készülhettek a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Mától napközben félpályás lezárásra számíthattok a 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél, mert közkívánatra ott kamarazenét hallgatnak az arra járók. Lezárják mától a 14. kerületben a Török Bálint útat a Felső Határ utca és a Spanyol Réti út között, mert kisebb csoportokban szeretnék megkeresni a spanyol tudásuk felső határát. Ma délután 5 óráig a 12. kerületben az Ötvös úton, a Víztorony és a Hegyhát út között egy rövidebb szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva halad, hogy egy picit később érjetek oda, ahova el szeretnétek jutni. S így gyakorolhatjátok a türelmet, illetve fejleszthetitek a fantáziátokat, hogy milyen magyarázatot találjatok még ki a késésetek okának megjelölésére. Lezárják a félútpályát mától a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, az Apolló utcánál, mert Apolló újra kihívja Rocky Balboát. Ugyanakkor tessék odafigyelni, mert a váltakozó irányú áthaladás napközben jelzőőrök segítik. Lezárják mától a 17. kerületben a Szabadság utcát, a Ferihegyi út és a Baross utca között felújítás miatt, mert bizony a szabadság tudatunkra időnként ráfér egy kis tatarozás. A 13. kerületben a Lehel utcában, befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Így most gyalogosok az érintett útszakasz fölött helikopterrel tudtok közlekedni. Lezárták a félútpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert rájöttek, hogy így kevésbé megy tönkre az aszfalt, mert gondoljunk bele, hogyha felváltva használjuk az útszakasz egyik vagy másik oldalát, így kétszer akkorára növekszik egy-egy útszakasz felhasználási ideje. Hoppá, van itt ez. A következő gondolat a világhírű spanyol festőművésztől, Pablo Picasso-tól származik, s így hangzik. Minden gyermek művész. A kérdés csak az, hogyan maradjon továbbra is az, amikor felnő. Igen, a gyermekekben természetes kíváncsiság és kreativitás él. Ők mindig alkotnak. Erről szól a játék. A felnőttek felelőssége, hogy ezt ne elnyomják, hanem segítsék azt biztonságban kibontakozni. Mert egy gyermek csak akkor tud igazán fejlődni, ha megengedik számára és arra bátorítják, hogy ismerje meg saját értékeit, merje önmagát megmutatni a világnak, hogy bátran gondolkodjon, alkosson és minden körülmények között, vagy akár annak ellenére higgyen a saját értékeit.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Már ki is hirdették az új kormány első törvényeit, ma és holnap hallgatják meg a minisztereket a kormány hivatalos megalakulása előtt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben a minisztériumok felsorolásáról elfogadott törvény, e szerint 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A törvény szerint létrejön az egészségügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az oktatási és gyermekügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, a belügyminisztérium, az élő környezetért felelős minisztérium, a gazdasági és energetikai minisztérium, a honvédelmi minisztérium, a közlekedési és beruházási minisztérium, a külügyminisztérium, a miniszterelnökség, a szociális és családügyi minisztérium, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium, a tudományos és technológiai minisztérium és a vidék és településfejlesztési minisztérium. Ugyancsak kihirdették a törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A 24.hu azt írja, a meghallgatásokat ütemes tempóban két nap alatt lezavarják. A parlament honlapján már olvasható, mely bizottság mikor ül össze. E szerint ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. A tervek szerint kedden délután a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzguzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zuzalékot, amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására a Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáról partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak és repülőkkel szállítanak majd el a szigetről. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási hrésdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Közlekedési hírek.
4: Időszakos és szakaszos forgalom korlátozásra kell készülni a 3. kerületben az Iglice utcában burkolatjavítás miatt. Az 5. kerületben a Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve mától a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között félpályás lezárás is vár az arra közlekedőkre, mert tart a gázvezeték építése. Útszükületre kell készülnötök a 7. kerületben is, a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Mától napközben félpályás lezárásra számíthattok a 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Egy újabb lezárás mától a 14. kerületben a Török-Bálinti úton, a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Délután 5 óráig a 12. kerületben az Ötvös úton, a Víztorony és a Hegyhát út között egy rövidebb szakaszon, a forgalom egy sávon váltakozva halad felújítás miatt.
0: Időjárás.
4: Jön az év eddigi legzivatarosabb napja, papaleg. A mai napon erősen megnövekszik majd a fátyol és gomoly felhőzet, délutánra pedig záporok, zivatarok kialakulása várható a térségben. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökések kísérhetik majd. Kora délután így is 21 fok körül alakul majd a hőmérséklet, majd ezt követően este 6-kor 19, 8-kor 17, 10-kor pedig 16 fok lesz. S ha minden igaz, vagy annak legalább a fele, akkor holnap egy 14 fokos, enyhén esős hajnal ébreszt majd minket Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak.
5: Rádió Dick.

0: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódík.
1: Egy szép délután kívánok mindenkinek a fura idő ellenére. Szerintem most nem egy, hanem legalább 26 fronthatás ér minket. Valószínűleg, hogy vannak olyanok, akik a nyelvüket dobálják, de minimum nem vagyunk képben, és ránk fér egy ébresztő. Remélem, hogy a zenék erre alkalmasak a mai délutánon. Május 11-e van, Ferenc névnap, amit a mai napon kívül még október 4-én és december 3-án is szoktunk ünnepelni. Gondolom minden ferkó eldönti, hogy neki melyik a szimpatikus. Az ő nevük eredete egyébként latin és olasz, az itáliai Francesco névből latinosított Francius formájából származik, és jelentése nemes egyszerűséggel franciát, francia földről származót jelent. Eredetileg az 1200-as években élő Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, amelyet azért kapott, mert az édesanyja francia származásúként kis Franciánnak nevezte őt. Isten éltesse a Ferenceket, Ferkókat és Feriket, mint ahogyan a szülinaposoknak is, sok jót és egy remek évet kívánok. S mielőtt hoznék egy ismert vagy kevésbé ismert személytől egy idézetet, mégpedig a gyerekek tiszteletével és a gyerekekre való figyeléssel kapcsolatban, előtte következzék a Budapesti Útinform. Az 5. kerületben a Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülnötök, illetve mától a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között is félpályás lezárásra kell számítanotok. Útszűkületre is készülhettek a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenmiller utca előtt építkezés miatt. Mától napközben félpályás lezárásra számíthattok a 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél, mert közkívánatra ott kamarazenét hallgatnak az arra járók. Lezárják mától a 14. kerületben a Török Bálint útat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között, mert kisebb csoportokban szeretnék megkeresni a spanyol tudásuk felső határát. Ma délután 5 óráig a 12. kerületben az Ötvös úton a Víztorony és a Hegyhát út között egy rövidebb szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva halad, hogy egy picit később érjetek oda, ahova el szeretnétek jutni. S így gyakorolhatjátok a türelmet, illetve fejleszthetitek a fantáziátokat, hogy milyen magyarázatot találjatok még ki a késésetek okának megjelölésére. Lezárják a félútpályát mától a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, az Apolló utcánál, mert Apolló újra kihívja Rocky Balboát. Ugyanakkor tessék odafigyelni, mert a váltakozó irányú áthaladás napközben jelzőőrök segítik. Lezárják mától a 17. kerületben a Szabadság utcát, a Ferihegyi út és a Baross utca között felújítás miatt, mert bizony a szabadság tudatunkra időnként rávér egy kis tatarozás. A 13. kerületben a Lehel utcában, befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Így most gyalogosok az érintett útszakasz fölött helikopterrel tudtok közlekedni. Lezárták a félútpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert rájöttek, hogy így kevésbé megy tönkre az aszfalt, mert gondoljunk bele, hogyha felváltva használjuk az útszakasz egyik vagy másik oldalát, így kétszer akkorára növekszik egy-egy útszakasz felhasználási ideje. Hoppá, van ütés. Lezárták a 14. kerületben az Árpád utcát az Üllői út szervizútja közelében, az okát viszont csak azok tudhatják meg, akik ma arra közlekednek. Következő gondolatunk Janusz Korczaktól, a lengyel orvostól és híres pedagógustól származik, aki egyébként gyermekjogi gondolkodó is volt. Az idézet tőle így szól: a gyermekek nem a jövőre készülnek, ők már most is emberek. Igen, igen, a gyermekeket ugyanúgy megilleti a méltóság és a tisztelet, mint a felnőtteket. Véleményükre, érzéseikre és biztonságukra figyelni az egyik legfontosabb kötelességünk. Valójában a gyermekek reagálnak a legérzékenyebben a szavakra és a bánásmódra. Ha tisztelettel fordulunk feléjük, akkor megtanulják saját magukat és másokat is megbecsülni.

0: mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Na hát itt van megint egy hétfő, és annak is a délutáni része. Üdvözlök mindenkit, én Baranyi Tamás vagyok. Május 11-e van, Ferenc névnap. Néha bizony el tudnám viselni, hogyha a hétfői nap kimaradna, és mondjuk a vasárnapi 48 órából állna, ki tudnék vele egyezni, de az az igazság, hogy ez a hétfő, amint a vasárnap elüti az éjfélt, egyből rá következik. Nem bírunk vele. Nem mintha valaki nagyon várná őt, de ő megérkezik. A keddek pedig, mármint a keddi napok, úgy vannak vele, hogy ne haragudjatok gyerekek, ha a hétfő nem jön, akkor én se jövök. Na most akkor hogy tegyél igazságot? Melyik ujjamba harapjak? Én már nem szólok egyiknek sem semmit, kiegyezek a sorsommal, és elindítom a hetet, mint ahogyan ezt az adást is elkezdtük, s próbáljuk fölvenni a ritmust, az élet ritmusát, amelynek szerintem egy fontos része, hogy figyeljünk azokra a csoportokra a társadalmon belül, amelyek vagy kiszolgáltatott helyzetben vannak, vagy ránk vannak bízva. Ilyenek a gyerekek is. Ezzel kapcsolatban hoztam már a gondolatokat, előtte azonban megnézzük a Budapesti Útinformot. Még mindig tart a felújítás, de mától változik a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton. A következő képen. Megnyitják a külső sávot a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig. De ezek lezárják a belső sávot ezeken a szakaszokon. Megnyitják viszont a Kinoin utcát és a Lepsztyük Mária utcát, illetve az Anonymus utcát is a Pozsonyi utcánál. Ezen felül megnyitják a Munkásotthon utcát az István útnál, továbbá a Pozsonyi utca szervizútján is megszűnik a korlátozás. Annak ellenére, hogy a korlátok eltűnnek, azért ne váljunk gátlástalanná, ugyanis a Szent István téren és a Károly István utcában továbbra is időszakos korlátozásra kell készülnötök, valamint nem járható József Attila utca, és márpedig mától nem járhattok a Tavasz utcában, a Nyár utcában, a Lőrinc utcában és a Mádi Lajos utcában sem az István útnál. Ma és holnap időszakos és szakaszos forgalom korlátozásra kell készülni a harmadik kerületben az Iglice utcában, hogy én néha egy kis nyelvtörőt is gyakoroljak. Az ötödik kerületben a Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülnötök, illetve mától a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között is félpályás lezárásra kell számítanotok. Útszűkületre is készülhettek a hetedik kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Mától napközben félpályás lezárásra számíthattok a 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél, mert közkívánatra ott kamarazenét hallgatnak az arra járók. Lezárják mától a 14. kerületben a Török Bálint útat a Felső Határ utca és a Spanyol Réti út között, mert kisebb csoportokban szeretnék megkeresni a spanyol tudásuk felső határát. Ma délután 5 óráig a 12. kerületben az Ötvös úton, a Víztorony és a Hegyhát út között egy rövidebb szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva halad, hogy egy picit később érjetek oda, ahova el szeretnétek jutni. S így gyakorolhatjátok a türelmet, illetve fejleszthetitek a fantáziátokat, hogy milyen magyarázatot találjatok még ki a késésetek okának megjelölésére. És most egy olyan gondolatot hoznék ide, amely ismeretlen szemétől származik, viszont nagyon velős és igaz. Így hangzik: a gyermek számára a szeretet olyan, mint a napfény a virágnak. Ez az idézet gyakran megjelenik a gyermekneveléssel kapcsolatos írásokban és előadásokban, én általában ott találkozom vele. A szeretetet mostanában gyakran fogalmazzák meg egyfajta speciálisan, speciálba, szóval egy speciálisan a másikra irányuló figyelemként. Szimpatikus nekem ez a megfogalmazás, mert a valódi figyelem biztonságot ad a gyerekeknek. Azt üzeni: fontos vagy nekem, figyelek rád, számít, és fontos mindaz, ami benned van, és aki te vagy. A védelem alapja az, hogy a gyermek érezze, hogy fontos, elfogadott, és nincs egyedül. Egy kedves szó, egy ölelés, vagy csak egy figyelmes meghallgatás, idézőjelben a csak, szóval egy figyelmes meghallgatás sokkal többet jelent számára, mint gondolnánk. És ennek hiánya pedig sokkal rombolóbb, mint azt hisszük. Az a gyermek, aki egy méltóságteljes figyelemben nő fel, könnyebben alakít ki bizalmat mások felé, és felnőttként stabilabb lelkivilággal építi magában és maga körül az életet.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vast.
3: Vast.
2: És mivel kettő van...
3: Vasta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és mikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vasta.
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szityuvászlos esze?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rádiódi.
0: Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányzene a magyar kultúra egyik legismertebb és legkülönlegesebb zenei hagyománya. Évszázadokon keresztül fontos szerepet játszott a magyar népzene a vendéglátás és a szórakoztatás világában. A cigányzenészek tehetsége, virtuozitása és érzelmekben gazdag előadásmódja nem csak Magyarországon, hanem külföldön is nagy elismerést váltott ki. A cigányzene gyökerei a cigány népcsoport vándorló életmódjához kapcsolódnak. A cigányok eredetileg Indiában származnak, majd hosszú évszázadok alatt jutottak el Európába. Magyarországon már a középkorban megjelentek, és hamar kapcsolatba kerültek a magyar népi kultúrával. A zenélés sok cigány család számára megélhetési forrást jelentett, ezért generációról generációra örökítették tovább a hangszeres tudást. A cigányzene legismertebb hangszerei közé tartozik a hegedű, a cimbalom, a brácsa, a nagybőgő és a klarinét. A zenekarok élén gyakran a prímás áll, aki irányítja az együttest, és szólóival elkápráztatja a közönséget. A cigányzenére jellemző a gyors tempóváltás, a díszítések gazdag használata és az erőteljes érzelmi kifejezés. Egy lassú dallam szomorúságos és bánatot sugall, míg egy gyors csárdás örömöt és életvidámságot közvetít. A 19. században a cigányzene különösen nagy népszerűségre tett szert. Ebben az időszakban számos híres magyar zeneszerző és költő is rajongott érte. A nemesi udvarokban, kávéházakban és vendéglőkben gyakran cigányzenekarok muzsikáltak. A magyar zenei stílus egyik legfontosabb képviselőjévé váltak, és hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar kultúra külföldön is ismerté váljon. Napjainkban a cigányzene helyzete megváltozott. Bár kevesebb vendéglátóhelyen hallható élő cigányzene, még mindig sok tehetséges zenész őrzi ezt a fajta hagyományt. Számos fesztivál, kulturális rendezvény és zeneiskola foglalkozik a cigányzene továbbadásával. A modern zenei irányzatok mellett is fontos szerepe van, hiszen a cigányzene a magyar kulturális örökség része. A cigányzene nem csupán szórakoztatás, hanem érzelmeket közvetítő művészet. Gazdag történelme, különleges hangzásvilága és kiemelkedő előadói miatt ma is nagyon fontos értéket képvisel. Megőrzése és továbbadása azért is lényeges, mert a cigányzene a magyar kultúra egyik meghatározó és egyedülálló része.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
5: Időszakos és szakaszos forgalom korlátozásra kell készülni a harmadik kerületben az Iglice utcában burkolati javítás miatt. Az ötödik kerületben a Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve mától a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között félpályás lezárás is vár az arra közlekedőkre, mert tart a gázvezeték építése. Útszükületre kell készülnötök a hetedik kerületben is, a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Mától napközben félpályás lezárásra számíthattok a 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Egy újabb lezárás mától a 14. kerületben a Török-Bálinti úton, a Felsőhatár utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Délután 5 óráig a 12. kerületben az Ötvös úton, a Víztorony és a Hegyhát út között egy rövidebb szakaszon, a forgalom egy sávon váltakozva halad felújítás miatt.
1: Időjárás.
5: Jön az év eddigi legzivatarosabb napja, papaleg. A mai napon erősen megnövekszik majd a fátyol és gomoly felhőzet, délutánra pedig záporok, zivatarok kialakulása várható a térségben. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökések kísérhetik majd. Kora délután így is 21 fok körül alakul majd a hőmérséklet, majd ezt követően este 6-kor 19, 8-kor 17, 10-kor pedig 16 fok lesz. S ha minden igaz, vagy annak legalább a fele, akkor holnap egy 14 fokos, enyhén esős hajnal ébreszt majd minket Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Itt a hétfő délután. És ha már eljött, akkor hallgassunk olyan dalokat, amelyek segítenek minket felvenni az élet ritmusát. Bele kell jönni ugyanis a szorgos hétköznapokba, ami nem mindig könnyű. Remélem, hogy az adásban felhangzó zenék azért valamelyest segítenek nekünk abban, hogy kapcsolódni tudjunk a tennivalóinkhoz. Május 11-e van, Ferenc névnap. A gyerekekkel, a gyerekek tiszteletével, azok méltóságával, mert hogy az ő méltóságukat nagyon fontos tiszteletben tartanunk, szóval ezzel kapcsolatban hoztam már a gondolatokat, de előtte megnézzük a budapesti utak helyzetét. Ma és holnap időszakos és szakaszos forgalom korlátozásra kell készülni a harmadik kerületben az Iglice utcában, hogy én néha egy kis nyelvtörőt is gyakoroljak. Az ötödik kerületben a Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülnötök, illetve mától a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között is félpályás lezárásra kell számítanotok. Útszűkületre is készülhettek a hetedik kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Mától napközben félpályás lezárásra számíthatok a 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél, mert közkívánatra ott kamarazenét hallgatnak az arra járók. Lezárják mától a 14. kerületben a Török Bálint útat a Felső Határ utca és a Spanyol Réti út között, mert kisebb csoportokban szeretnék megkeresni a spanyol tudásuk felső határát. Ma délután 5 óráig a 12. kerületben az Ötvös úton a Víztorony és a Hegyhát út között egy rövidebb szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva halad, hogy egy picit később érjetek oda, ahova el szeretnétek jutni. S így gyakorolhatjátok a türelmet, illetve fejleszthetitek a fantáziátokat, hogy milyen magyarázatot találjatok még ki a késésetek okának megjelölésére. Lezárják a félútpályát mától a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, az Apolló utcánál, mert Apolló újra kihívja Rocky Balboát. Ugyanakkor tessék odafigyelni, mert a váltakozó irányú áthaladás napközben jelzőőrök segítik. Lezárják mától a 17. kerületben a Szabadság utcát, a Ferihegyi út és a Baross utca között felújítás miatt, mert bizony a szabadság tudatunkra időnként ráfér egy kis tatarozás. A 13. kerületben a Lehel utcában, befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Így most gyalogosok az érintett útszakasz fölött helikopterrel tudtok közlekedni. Lezárták a félútpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert rájöttek, hogy így kevésbé megy tönkre az aszfalt, mert gondoljunk bele, hogyha felváltva használjuk az útszakasz egyik vagy másik oldalát, így kétszer akkorára növekszik egy-egy útszakasz felhasználási ideje. Hoppá, van itt ész. Lezárták a 14. kerületben az Árpád utcát, az Üllői út szervizútja közelében, az okát viszont csak azok tudhatják meg, akik ma arra közlekednek. Következik egy megállapítás Alice Millertől, egy lengyel származású pszichológustól és írótól. Amit a gyermek ma átél, mondja Miller, abból építi fel a holnap világát. Ezért fontosak a gyermekkorban átélt élmények és tapasztalatok. A gyermekek élményei az egész életükre kihatnak ugyanis. Ezért különösen fontos, hogy a gyermekeket mellőzés, erőszak helyett tisztelettel, figyelemmel, türelemmel vegyük körül. A bántó szavak vagy az elhanyagolás, az elutasítás, azok mind mély nyomot hagyhatnak bennük, még hosszú évekkel később is. Ezzel szemben a szeretetteljes támogatás, önbizalmat, biztonságérzetet és egészséges emberi kapcsolatokat alapozhatnak meg számukra. S talán épp ezek a felnőtt világunk alappillérei, nem? Önbizalom, biztonságérzet, vagyis hit önmagunkban és másokban, valamint az egészséges emberi kapcsolatok, vagyis teret adni minden jó iránynak, ami bennünk és a másikban megmutatkozik.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Hey! A gyereskes, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg, akkor még jobban.

0: Rádiódik. Rádiódik.
1: Egy szép délután kívánok mindenkinek a fura idő ellenére. Szerintem most nem egy, hanem legalább 26 front hatás ér minket. Valószínűleg, hogy vannak olyanok, akik a nyelvüket dobálják, de minimum nem vagyunk képben, és ránk fér egy ébresztő. Remélem, hogy a zenék erre alkalmasak a mai délutánon. Május 11-e van, Ferenc névnap, amit a mai napon kívül még október 4-én és december 3-án is szoktunk ünnepelni. Gondolom minden ferkó eldönti, hogy neki melyik a szimpatikus. Az ő nevük eredete egyébként latin és olasz, az itáliai Francesco névből latinosított, Francius formájából származik, és jelentése nemes egyszerűséggel franciát, francia földről származót jelent. Eredetileg az 1200-as években élő Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, amelyet azért kapott, mert az édesanyja francia származásúként kis Franciánnak nevezte őt. Isten éltesse a Ferenceket, Ferkókat és Feriket, mint ahogyan a szülinaposoknak is, sok jót és egy remek évet kívánok. S mielőtt hoznék egy ismert vagy kevésbé ismert személytől egy idézetet, mégpedig a gyerekek tiszteletével és a gyerekekre való figyeléssel kapcsolatban, előtte következzék a budapesti útinforma. Útszűkületre is készülhettek a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Mától napközben félpályás lezárásra számíthatok a 11. kerületben a Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél, mert közkívánatra ott kamarazenét hallgatnak az arra járók. Lezárják mától a 14. kerületben a Török Bálint útat a Felső Határ utca és a Spanyol Réti út között, mert kisebb csoportokban szeretnék megkeresni a spanyol tudásuk felső határát. Ma délután 5 óráig a 12. kerületben az Ötvös úton, a Víztorony és a Hegyhát út között egy rövidebb szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva halad, hogy egy picit később érjetek oda, ahova el szeretnétek jutni. S így gyakorolhatjátok a türelmet, illetve fejleszthetitek a fantáziátokat, hogy milyen magyarázatot találjatok még ki a késésetek okának megjelölésére. Lezárják a félútpályát mától a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, az Apolló utcánál, mert Apolló újra kihívja Rocky Balboát. Ugyanakkor tessék odafigyelni, mert a váltakozó irányú áthaladás napközben jelzőőrök segítik. Lezárják mától a 17. kerületben a Szabadság utcát, a Ferihegyi út és a Baross utca között felújítás miatt, mert bizony a szabadság tudatunkra időnként ráfér egy kis tatarozás. A 13. kerületben a Lehel utcában, befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Így most gyalogosok az érintett útszakasz fölött helikopterrel tudtok közlekedni. Lezárták a félútpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert rájöttek, hogy így kevésbé megy tönkre az aszfalt, mert gondoljunk bele, hogyha felváltva használjuk az útszakasz egyik vagy másik oldalát, így kétszer akkorára növekszik egy-egy útszakasz felhasználási ideje. Hoppá, van itt ész. Lezárták a 14. kerületben az Árpád utcát, az Üllői út szervizútja közelében, az okát viszont csak azok tudhatják meg, akik ma arra közlekednek. Joseph Hubertől, a francia írótól és gondolkodótól jön most egy gondolat, így hangzik, a gyermekeknek inkább példaképekre van szükségük, mint bírálókra. A gyermekek leginkább abból tanulnak, amit látnak magunk körül. Nem azt tanulják meg, amit mondunk, hanem amit teszünk. Ha tisztelettel és emberséggel bánunk velük, ők is ezt adják majd tovább másoknak. Ennélkül viszont bizonytalanság és félelem alakulhat ki bennük. Egy jó példa viszont megtanítja őket az együttérzésre, a türelemre, és arra, hogy bánjanak méltósággal saját magukkal, és persze így a többi emberrel is. És talán kevés értékesebb dolog van az emberi viszonyokban, ha emberhez méltó világot szeretnénk építeni, mint tisztelni és őrizni egymás méltóságát, ami számomra egyet jelent avval, hogy minden ember, még akkor is, ha időnként ő maga is megfeledkezik róla, Isten arcának, lényegének a képmása. Ezzel a gondolattal szeretnék további szép délutánt és jó rádiózást kívánni minden kedves hallgatónak. Tisztelettel, Baranyi Tamás.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Idén több mint 89 ezeren felvételiztek középiskolába. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik majd. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet. Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételtől mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. A megfigyelések alapján úgy tűnik, a madárpókok képesek tapasztalataikra, emlékezetükre hagyatkozni a térbeli tájékozódások során, és ennek megfelelően hatékonyabban találnak rá zsákmányaikra vagy vissza a búvóhelyükre. A kutatók szerint a pók úgy tűnik képes megtanulni, megjegyezni, hol érdemes vadászni, hol nagyobb a siker, és visszajár oda a későbbiekben is. Ahhoz, hogy beigazolódjon, mely módszernek, az érzékelésnek és a tanulásnak milyen mértékben jut szerep a madárpók tájékozódásában, kísérleteket is kell majd végezni velük.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Megváltozott a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton, meg lett nyitva a külső sáv a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig, viszont cserébe le van zárva a belső sáv az előbb említett szakaszokon. Időszakos és szakaszos forgalom korlátozásra kell készülni az Iglice utcában, a Vigyázó Ferenc utcában pedig lezárás van, a Nádor utcában pedig az Rényi utca és a Vigyázó Ferenc utca között félpályás lezárásra kell számítani. Útszűkület okoz fennakadásokat a Péterfi Sándor utcában, a Rottenbiller utca előtt, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Kamara-Erdei úton, a Kamara-Erdei köznél. A Török-Bálinti utat lezárták a Felsőhatár utca és a Spanyol-Réti út között, illetve le van zárva a félútpálya a Pest-Újhelyi úton az Apolló utcánál. A váltakozó irányú áthaladást napközben jelzőőrök segítik. A Szabadság utca is le van zárva a Ferihegyi út és a Baross utca között, illetve a Baross utcát a Nagy Sándor József utcánál lezárták a Zilah utca felől, Zsák utca lett. A félútpálya szintén le van zárva az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, illetve útszűkületre kell készülni a Nagymezi utcában, a Bajcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál, szóval közlekedjen mindenki megfontoltan, illetve ügyesen, hát ilyen vagányan. Mondom gyorsan, hogy milyen időre kell ma számítani, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai hétfőnkön erősen megnövekszik a fátyol és a gomoly felhőzet, délután pedig egyre több zápor és zivatar alakulhat ki országszerte. A zivatarokat felhőszakadás és kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökés is kísérheti. A déli, délnyugati szél igencsak élénk és erős lesz napközben, viszont még így is 20 fok körül várható a csúcshőmérséklet, annak ellenére, hogy az év eddigi legzivatarosabb napja van ma.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságokat. Minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbbet, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Összesítve több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, így ténylegesen mindenki kívánságára sosem fog tudni elég idő jutni, de higgyétek el, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, úgyhogy pontosan ezért én nem is húznám tovább az időt, hanem olvasnám is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Timitől, de nem szeretném lelőni a poént, úgyhogy a duma helyett inkább most jöjjön a kívánság, egy teljesítés. Sziasztok, Timi vagyok, szeretnék kérni egy zenét egyetlen szerelmemnek, Duka Lacikának, a bátyámnak, Kálminak, a kis tigrisnek és az egész társaságnak. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, mindig mellette leszek, és ő az én boldogságom, a mindenem. Hát akkor ennek örömére, Timi kérésére el is indítanék egy jó kis rokkó dalt, legyen mondjuk egy duett Vanessával minden nap, minden éjszakán. Ez fog szólni akkor Timi kérésére, élete szerelmének, Duka Lacinak és a társaságának.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3

Kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel, tök mindegy, én így is úgy is teljesítem a kívánságokat, ha hívtok, vagy ha írtok, nincs negatív diszkrimináció, egyedül csak annyi, hogy azért limitált az én lehetőségem így naponta, csak bruttó 3 órányi műsoridőm van, én pedig összesítve több száz kívánságot kapok, így ténylegesen sosem fogom tudni mindenki kívánságát teljesíteni, bár nagyon jól hangzana egy olyan átvezető a rádiódikbe, hogy mindenki kívánsága teljesül, de ez sosem fog tudni létrejönni sajnos. Most viszont nem is húznám tovább az időt, hanem olvasnám is Marika kívánságát, hiszen kaptam tőle egy SMS-t nem is olyan régen. Így szól. Sziasztok, Marika vagyok. Kökény Attilától szeretnék kérni egy zenét. Karancsságról. Köszi. Hát ez a Karancsság szerintem egy település lehet, vagy egy földrajzi egység, úgyhogy nagyon sok szeretettel fog szólni Marika kérésére Kökény Attilától egy dal, legyen mondjuk a Valentin, így tökre belepasszol szerintem ugye délutáni csúcsforgalomba, a főműsoridőbe, se nem ilyen lassú, vírasztalós zene, se nem ilyen kanibál pattogós, ilyen agyon húzott pattogós zene, hanem pont egy ilyen kellemes, könnyed, lágy, ami az ember szívére ráfér egy ilyen hosszú nap után.

0: Zsabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: Megváltozott a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton, meg lett nyitva a külső sáv a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig, viszont cserébe le van zárva a belső sáv az előbb említett szakaszokon. Időszakos és szakaszos forgalom korlátozásra kell készülni az Iglice utcában, a Vigyázó Ferenc utcában pedig lezárás van, a Nádor utcában pedig az Rényi utca és a Vigyázó Ferenc utca között félpályás lezárásra kell számítani. Útszűkület okoz fennakadásokat a Péterfi Sándor utcában, a Rottenbiller utca előtt, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Kamara-Erdei úton, a Kamara-Erdei köznél. A Török-Bálinti utat lezárták a Felsőhatár utca és a Spanyol-Réti út között, illetve le van zárva a félútpálya a Pest-Újhelyi úton az Apolló utcánál. A váltakozó irányú áthaladást napközben jelzőőrök segítik. A Szabadság utca is le van zárva a Ferihegyi út és a Baross utca között, illetve a Baross utcát a Nagy Sándor József utcánál lezárták a Zilah utca felől, Zsák utca lett. A félútpálya szintén le van zárva az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, illetve útszűkületre kell készülni a Nagymezi utcában, a Bajcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál, szóval közlekedjen mindenki megfontoltan, illetve ügyesen, hát ilyen vagányan. Mondom gyorsan, hogy milyen időre kell ma számítani, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön erősen megnövekszik a fátyol és a gomoly felhőzet, délután pedig egyre több zápor és zivatar alakulhat ki országszerte. A zivatarokat felhőszakadás és kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökés is kísérheti. A déli, délnyugati szél igencsak élénk és erős lesz napközben, viszont még így is 20 fok körül várható a csúcshőmérséklet, annak ellenére, hogy az év eddigi legzivatarosabb napja van ma.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Egyre inkább terjed az úgynevezett ördögszem lámpa használata a kocsikon. A rendőrség tájékoztatott is bennünket, hogy mivel jár a használata a magyar utakon. Amint azt a vezes.hu megírta, a kínai webáruházakból rendelhető különleges kinézetű fényforrások, a LED fények és az ördögszem lámpa egyre kedveltebb díszei a járműveknek Európa szerte. Utóbbival főként a kamionokon találkozhatunk, ha valamelyikre felszerelték, azt kocsiból látjuk, vagy egy animált szempár vörös fénnyel villan fel velünk szemben. Furcsa, vicces és figyelemfelkeltő is lehet, azonban a magyar rendőrség szerint természetesen szabálytalan a használata, pontosan ugyanúgy, mint például a LED fénysoroké. Bár az ördögszem lámpa messziről is láthatóvá teszi a nagy járműveket, azt már régóta tudni, hogy egyes európai országokban természetesen bírság jár a használatáért. Ezért kérdezte meg a lap a magyar hatóságot arról is, hogy itthon szabályos dekornak számít-e. Amint azt a rendőrség válaszában összegezte, a magyar jogszabályi környezet az úgynevezett kimerítő felsorolás elvét alkalmazza a világító berendezésekre. Ez azt jelenti, hogy a járművökön csak olyan lámpa, illetve világító berendezés helyezhető el, amelyet a jogszabály név szerint megenged vagy előír. A kiegészítő fények használata, tehát legyen az ördögszem vagy LED szalag, tilos erről a MR 37. paragrafus első bekezdése rendelkezik ráadásul. A járművön csak olyan fajta, olyan színű, oly módon elhelyezett és annyi világító, illetőleg fényjelzőberendezést szabad alkalmazni, amilyet és amennyit a rendelet előír vagy megenged. Aki ráadásul a piros színű fényekre kapcsol ezen az eszközön, még egy szabály ellen is vét. Az ugyanis az autók elején tiltott színek közé tartozik, a tolatólámpa esetében alkalmazható csak. A kékszínű dekorációk pedig a megkülönböztető jelzéssel való összetéveszthetőséget is felvetik, ami a rendőrség válasza szerint rontja a közlekedési morált és a biztonság érzetet. Ha villog, szintén a szabályszegésnek minősül, mert a villogó fényt csak az irányjelző és a megkülönböztető, figyelmeztető jelzés bocsáthat ki, hangsúlyozták. A jogsértés jellegétől függően a fenti szabályszegések esetén az eljáró rendőr többféle intézkedést is alkalmazhat. De amúgy őszinte leszek, hogy például személyesen én teljes mértékben betiltanám az ilyen jó pofa, kedves, jaj de aranyos, az ilyen jellegű dolgokat az autókra dekorálni. Tehát, hogyha valakinek nem elég szép az autója, azt ne dekorálgassa. Olyan autót kell venni, aminek olyan a megjelenése, hogy már alapból tetszik. Illetve mondjuk az ilyen rénszarvas, ilyen agancsok, meg orhelyet, meg az ilyen ördögszemlámpa, meg az ilyen LED, meg az ilyen nagyon-nagyon-nagyon vicces a szlogenű rendszámtáblák a szélvédőbe. Tehát ezek helyett inkább az embereknek arra legyen esze, hogy vezessenek normálisan. Tényleg, full komolyan mondom.
2: Csupogás!

0: Csapi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat is egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dikken, ezt kihasználva, vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig hívjatok fel, és mondjátok meg nekem úgy, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek kérni, küldeni, vagy igazából bármi. Most viszont én olvasnám is gyorsan a következő SMS-t, hiszen kaptam Horváth Vikitől egyet nem is olyan régen. Így szól. Szia, Horváth Viki vagyok Budapestről. Szeretnék kérni egy dalt a férjemnek, Patrick Sanyikának. Üzenem neki, légy kitartó, mert minden rossz véget fog érni. Téged senki sem pótol. Soha nem kell más, csak te. Szerelmem végtelen irántad. Szeretlek nagyon, és várlak haza. Remélem, benned sem múlok el soha. Tegnap volt az első munkanapom a gyárban, puszillak, Leilától kérnék egy zenét. Na hát én ettől nagyobb beleéléssel nem is tudnám már ezt az üzenetet továbbítani, tehát ettől már csak a Massimo, meg a Kemal, meg a Kimol, meg a Ezel, meg Ozel, már csak ezek tudnák jobban átadni ilyen szappanoperásan az ilyen üzeneteket, úgyhogy Horváth Viki élete szerelmének Patrick Sanyikának fog szólni egy jó kis Leila, Oidé Mám.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 rá.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
3: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben.
3: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
4: Szia, Hajni!
5: Szia, Armando! Hogy vagy?
4: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
5: A pered.
4: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
5: Vaszt.
4: És mivel kettő van...
5: Vaszta.
4: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
5: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta.
4: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vasztos esze?
5: Tanuljunk örömmel.
3: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík.
0: Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk,
3: neked.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma majálist tartott szombaton a szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az UFC labdarúgó pályáján. A rendezvényre azonban nem csak a roma, hanem a nem roma családokat, baráti társaságokat is várták. A cigány rendezvények fontos szerepet töltenek be a cigány közösségek életében, hiszen ezek az események nem csak szórakoztatási lehetőséget jelentenek, hanem a hagyományok, a kultúra és az összetartozás megőrzésének eszközei is. A rendezvényeken keresztül a cigány emberek bemutathatják gazdag zenei, tánc és szokásvilágukat, miközben erősítik közösségi kapcsolataikat és identitásukat. A cigány kultúrában különösen fontos a család és a közösség szerepe. Ez a rendezvényeken is jól látható, hisz az ünnepeken gyakran több generáció vesz részt együtt. A családi események, például lakodalmak, keresztelők, vagy például névnapok mindig nagy jelentőséggel bírnak. Ezeken az alkalmakon a vendégek közösen énekelnek, táncolnak, zenélnek, miközben a hagyományos cigányételek is ünneplés részét képezik. A cigány rendezvények egyik legjellegzetesebb eleme a zene és a tánc. A cigányzenészek híresek, kivételes tehetségükről és érzelemdús előadásmódjukról. A rendezvényeken gyakran szól élőzene, melyhez látványos és energikus tánc társul. A ritmus, az improvizáció és az érzelmek erős jelenléte különleges hangulatot teremt. A zene nem csak szórakoztat, hanem az öröm, a bánat és az összetartozás kifejezésének eszköze is. Napjainkban egyre több kulturális fesztivál és cigány rendezvény kerül megszervezésre Magyarországon és Európa más országaiban is. Ezek célja a cigány kultúra bemutatása és elfogadtatása a társadalom szélesebb rétegeivel. Az ilyen eseményeken hagyományőrző műsorok, koncertek, táncbemutatók és kézműves programok várják az érdeklődőket. A rendezvények lehetőséget adnak arra is, hogy különböző kultúrák közelebb kerüljenek egymáshoz, és jobban megismerjék a cigány közösségek értékeit. A cigány rendezvények ugyanakkor közösségépítő szerepet töltenek be. Segítenek abban, hogy a fiatalabb generáció megismerjék hagyományait, valamint hozzájárul a kulturális örökség fennmaradásához. Összességében elmondható, hogy a cigány rendezvények a kultúra, a hagyomány és az emberi kapcsolatos fontos színterei. A zene, a tánc és a közösségi élmények révén ezek az események hozzájárulnak a cigány identitás megőrzéséhez és kulturális sokszínűségének gazdagításához.
3: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei.
0: Közlekedési hírek.
7: Megváltozott a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton, meg lett nyitva a külső sáv a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig, viszont cserébe le van zárva a belső sáv az előbb említett szakaszokon. Időszakos és szakaszos forgalom korlátozásra kell készülni az Iglice utcában, a Vigyázó Ferenc utcában pedig lezárás van, a Nádor utcában pedig az Rényi utca és a Vigyázó Ferenc utca között félpályás lezárásra kell számítani. Útszűkület okoz fennakadásokat a Péterfi Sándor utcában, a Rottenbiller utca előtt, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Kamara Erdei úton, a Kamara Erdei köznél. A Török Bálinti utat lezárták a Felső Határ utca és a Spanyol Réti út között, illetve le van zárva a félútpálya a Pest Újhelyi úton az Apolló utcánál. A váltakozó irányú áthaladást napközben jelzőőrök segítik. A Szabadság utca is le van zárva a Ferihegyi út és a Baross utca között, illetve a Baross utcát a Nagy Sándor József utcánál lezárták a Zilah utca felől, Zsák utca lett. A félútpálya szintén le van zárva az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, illetve útszűkületre kell készülni a Nagymezi utcában, a Bajcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál, szóval közlekedjen mindenki megfontoltan, illetve ügyesen, hát ilyen vagányan. Mondom gyorsan, hogy milyen időre kell ma számítani, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030-100-as telefonszámra.
3: Időjárás.
7: A mai hétfőnkön erősen megnövekszik a fátyol és a gomoly felhőzet, délután pedig egyre több zápor és zivatar alakulhat ki országszerte. A zivatarokat felhőszakadás és kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökés is kísérheti. A déli, délnyugati szél igencsak élénk és erős lesz napközben, viszont még így is 20 fok körül várható a csúcshőmérséklet, annak ellenére, hogy az év eddigi legzivatarosabb napja van ma.
3: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
3: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
7: Mivel ez itt jelenleg a Bódék Kívánság Show, én amondó vagyok, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-ben, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, és milyen zenét szeretnétek küldeni. Én pedig nem is húznám tovább az időt, hanem olvasnám is nektek a követendő példát, melyet Lucától kaptam. Ez egy kívánság SMS formájában, így szól. Szép napot, Luca vagyok, Monori Erdőről. Édesanyámnak, Tündinek szeretnék kérni egy dalt, Szép asszony vagy című számot. Hát akkor szóljon sok szeretettel Luca kérésére a drága édes anyukájának, Monori Erdőről, a Tündinek, Buddy Guszti és Margo duettje, Szép asszony vagy.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: neked.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0630 30 30 100. Ezt a telefonszámot kell társázni abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni a 100.3 Rádió Dikken keresztül, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig erre van lehetőség, még akkor is, hogyha az a hétköznap éppen egy ünnepnapra esik. Higgyétek el, rám mindig számíthattok. Tehát voltam már bent augusztus 20-án, december 24-én és március 15-én. Én nem zárok be, mert piros betűs ünnep van, ez nem a helyi kisbolt meg a szupermarket, én mindig itt vagyok, voltam és leszek is nektek. Pontosan ezért ezt bebizonyítva már olvasom is a következő SMS-t, mely így szól. Sziasztok, a kislányomnak és a férjemnek szeretnék zenét kérni Győrbe, Noéminek és Ricsinek, ők az életem értelmei, köszönöm. Na látjátok, ezt szoktam nektek mindig mondani, kicsit oktató jelleggel, de közben csak jó szándék vezérel, hogyha írtok SMS-t, ahhoz 5 dolog szükséges. Az első, hogy köszöntök, a második, bemutatkoztok, tehát egyrészt tudjuk, hogy ki küldi a zenét, illetve én is tudom, hogy kivel állok úgymond szembe. A következő, jó lenne tudni, hogy kinek, milyen zene és hogy miért szól, és minden passzol, csak sajnos nem tudtuk meg, hogy ki küldi a férjének és a lányának a zenét, csak annyit tudunk, hogy Győrbe fog szólni Noémi hercegnőnek és Ricsinek, Nótár Méri és Burai duettje, Fokusz.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digbent.

0: Közlekedési hírek.
1: Megváltozott a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton, meg lett nyitva a külső sáv a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig, viszont cserébe le van zárva a belső sáv az előbb említett szakaszokon. Időszakos és szakaszos forgalom korlátozásra kell készülni az Iglice utcában, a Vigyázó Ferenc utcában pedig lezárás van, a Nádor utcában pedig az Rényi utca és a Vigyázó Ferenc utca között félpályás lezárásra kell számítani. Útszűkület okoz fennakadásokat a Péterfi Sándor utcában, a Rottenbiller utca előtt, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Kamara Erdei úton, a Kamara Erdei köznél. A Török Bálinti utat lezárták a Felső Határ utca és a Spanyol Réti út között, illetve le van zárva a félútpálya a Pest Újhelyi úton az Apolló utcánál. A váltakozó irányú áthaladást napközben jelzőőrök segítik. A Szabadság utca is le van zárva a Ferihegyi út és a Baross utca között, illetve a Baross utcát a Nagy Sándor József utcánál lezárták a Zilah utca felől, Zsák utca lett. A félútpálya szintén le van zárva az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, illetve útszűkületre kell készülni a Nagymezi utcában, a Bajcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál, szóval közlekedjen mindenki megfontoltan, illetve ügyesen, hát ilyen vagányan. Mondom gyorsan, hogy milyen időre kell ma számítani, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön erősen megnövekszik a fátyol és a gomoly felhőzet, délután pedig egyre több zápor és zivatar alakulhat ki országszerte. A zivatarokat felhőszakadás és kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökés is kísérheti. A déli, délnyugati szél igencsak élénk és erős lesz napközben, viszont még így is 20 fok körül várható a csúcshőmérséklet, annak ellenére, hogy az év eddigi legzivatarosabb napja van ma.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A kerti zöld hulladék elégetése már 2021 óta tilos, kivéve, ha a helyi önkormányzat valamiért másképp rendelkezik. A szabály megszegése magánemberenként 300.000 forintos bírságot eredményezhet, cég vagy szervezet esetében azonban ez akár 2 millió forintos tétel is lehet. Magyarországon hála Istennek évek óta szigorú szabályok vonatkoznak a kerti zöld hulladék égetésére. Ennek ellenére sokan még mindig a legegyszerűbb megoldást választják, kupacba gyűjtik az avart, a levágott füvet vagy az ágakat, majd elégetik azokat. A hatóságok azonban egyre komolyabban veszik a szabályszegéseket, amelyek akár milliós bírságot is eredményezhetnek, írta meg az agroinform.hu. Hát igen, én ezzel teljes mértékben egyetértek, és volt nekem régebben egy szomszéd bácsi, aki hát szorgalmasan mindig összegyűjtötte a kis avarjait, a kis leveleit, és felgyújtotta. És én átmentem hozzá többször is, megkértem, hogy légy szíves, uram, ne gyújtsa fel, mert összehányom magam a füstszagtól. Tehát erőszakkal bejön az a füstszag, és nem akarom beszívni azt a füstöt, utálom. Ne gyújtsa fel. És akkor mondta nekem, hogy jó, hát akkor mit csináljak ezekkel a levelekkel, meg ilyenek. És mondtam, hogy biztos vagyok benne, hogy van ilyen önkormányzati kukazsák, hiszen láttam már több helyen is ilyet, ahova ilyen zöld dolgokat raknak be, levelek, bokrok, fák, egyéb dolgok, és a kuka mellé lerakják, és a kukások nagyon szívesen bedobják a kukásautóba. És mondtam neki, hogy nagyon szépen kérem, hogy ezt alkalmazza. Hát én biztos, hogy nem megyek el ezért a zsákért, meg ilyesmi, és akkor mondtam, hogy jó, akkor szégyen szemre én 20 éves, a 60 éves embernek adok oda 2000 forintot, vegyen belőle kukazsákot, rakja bele, és a maradék pénzt adja oda a kukásoknak, és attól még, hogy nem önkormányzati a zsák, egy kis pénzért már egyből bedobják egyből a kukásautóba, és akkor így meg volt oldva a probléma. Tehát én tényleg nem értem, hogy képesek inkább felgyújtani azt a kis kupacot, ami levelekből, bokrokból, ágakból áll, és ott szagolgatni a füstöt, rájönteni a benzint, begyújtani, vagy nem tudom, hogy oldják meg, kockáztatják a saját házukat is, hogy hát, hogyha elterjed egy kicsit nagyobb szélfújás esetén, nem is értem, tényleg nagyon durva, minthogy összegyűjtsék, odajön a kukás, mondjuk pénteken reggel 10-kor szokott jönni, csak egy példa, odajön, gyere ide, bátyja, gyere ide, öcsém, nézd, itt van egy 1000-es, dobjátok már be gyors, léci. Rákacsintasz, és hidd el nekem, hogy ő nagyon szívesen megfogja, és felemeli a zsákot, bedobja a kukásautóba. Szóval eléggé kellemetlen is, illetve hát veszélyes is, pontosan ezért a szabálytalan égetés a komoly pénzbüntetéssel jár. Magánszemélyek esetében a bírság összege 300.000 forint is lehet, még a vállalkozások vagy szervezetek esetén akár 2 millió forint is lehet a büntetés. A kellemetlenségeket amúgy tovább fokozhatja, hogy a szomszédok panasz bejelentése nyomán még hatósági eljárás is indulhat. Szóval eléggé durva és bonyolult dolgokat is igazából el lehet már ilyenkor érni, hogyha az ember egy kicsit komolyabb ügyvédet fogad fel, például akkor emberi életveszélyeztetés, nem tudom pontosan, csak most így elgondolkoztam, hogy egy ilyen hatósági eljárás azért eléggé kellemetlen, úgyhogy tényleg szabályosan váljunk már meg ezektől a hulladékoktól, please.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630303030-as telefonszámra, hiszen minden egyes hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, illetve szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy felhozzam a figyelmeteket egy olyan jelenségre, hogy online rádiózás. Tehát a rádió dikket FM rádión keresztül, tehát például mondjuk egy autóban, Budapesten és a vonzás körzetében lehet hallgatni. Nyilván ez függ a domborzattól, illetve egyéb viszonyoktól is, de egy ilyen jó

40 kilométeres körzetbe lehet csak fogni. Na és ilyenkor egy csukodi cigány mit csináljon? Vagy egy Berettyó újfalui, vagy egy nagykanizsai. Hát fogja meg a telefonját, mindig ott van a kezetekbe, nyissátok meg a böngészőt, aki nem tud írni, olvasni, nyomja meg a mikrofont, aki tud, az csak vigye be a böngészőbe, hogy rádiódik, a legelső találatra rá kell nyomni, és már lehet is hallgatni online, igazából nem csak az ország bármely pontján, hanem a világ bármely pontján. Rengetegen írnak nekem Hollandiából, Svájcból, Svédországból, Németországból, Kanadából, ilyen szokásos helyekről ugyebár, de van, aki egzotikus tájakra megy nyaralni, és onnan írt nekünk, tehát a tengerparton, Balin, ott hallgatott minket a cigányember. Ez eléggé jó érzés nekem, és ezért szeretném mondani nektek azt, hogy a vidéki anyósnak, rokonoknak, barátoknak nyugodtan lehet mondani, hogy itt Pesten van egy rádiódik, és ti is tudjátok hallgatni bármikor, bárhol, csak internet kell hozzá. Most viszont eleget beszéltem, jöjjön egy kívánság teljesítés. Sziasztok, Krisztián vagyok Taksonyból, a szerelmemnek, Grétinek küldeném Zsülitől a Habibit, köszönöm szépen. Hát akkor Taksonyból Krisztián kérésére élete szerelmének, Grétinek fog szólni a Habibi Mykonosz Style Zsülitől. Sok szeretettel!

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
5: Ma is holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ma is holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárca vezetői a tervek szerint kedden délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. A nyári szezon közeledtével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csak nem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. David Attenborough-ról neveztek el egy újonnan felfedezett állatfajta legendás természetfilmes 100. születésnapja alkalmából. A Chilében honos Attenborough Colus Tau egy parazita életmódú darázs, amelyet egy a londoni természettudományi múzeumban őrzött példány alapján írtak le. Ennek a darázsnak nem csak faja új a tudomány számára, hanem a nemzetsége is. Ez kapta az Attenborough Colus nevet a brit tévés után. A szakértők ezzel akartak tisztelegni Attenborough előtt, aki munkájával generációkat inspirált és terelt a természettudományok felé.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
6: Megváltozott a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton, meg lett nyitva a külső sáv a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig, viszont cserébe le van zárva a belső sáv az előbb említett szakaszokon. Időszakos és szakaszos forgalom korlátozásra kell készülni az Iglice utcában, a Vigyázó Ferenc utcában pedig lezárás van, a Nádor utcában pedig az Rényi utca és a Vigyázó Ferenc utca között között félpályás lezárásra kell számítani. Útszűkület okoz fennakadásokat a Péterfi Sándor utcában, a Rottenbiller utca előtt, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Kamara-Erdei úton, a Kamara-Erdei köznél. A Török-Bálinti utat lezárták a Felső Határ utca és a Spanyol-Réti út között, illetve le van zárva a félútpálya a Pest-Újhelyi úton az Apolló utcánál. A váltakozó irányú áthaladást napközben jelzőőrök segítik. A Szabadság utca is le van zárva a Ferihegyi út és a Baross utca között, illetve a Baross utcát a Nagy Sándor József utcánál lezárták a Zilah utca felől, Zsák utca lett. A félútpálya szintén le van zárva az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, illetve útszűkületre kell készülni a Nagymezi utcában, a Bajcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál, szóval közlekedjen mindenki megfontoltan, illetve ügyesen, hát ilyen vagányan. Mondom gyorsan, hogy milyen időre kell ma számítani, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
6: A mai hétfőnkön erősen megnövekszik a fátyol és a gomoly felhőzet, délután pedig egyre több zápor és zivatar alakulhat ki országszerte. A zivatarokat felhőszakadás és kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökés is kísérheti. A déli, délnyugati szél igencsak élénk és erős lesz napközben, viszont még így is 20 fok körül várható a csúcshőmérséklet, annak ellenére, hogy az év eddigi legzivatarosabb napja van ma.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
6: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, tehát magyarul a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t. Timókától kaptam egyet, így szól: Hello, Timóka vagyok, és szeretnék kérni egy dalt a csajosaimnak, Elizának és Miának, Dorinától. Speciálba? Hát akkor sok szeretettel speciálba szóljon Timóka kérésére a drága kedves csajosainak, barátnőinek, tehát Elizának és Miának, Dorina Aranyszemek Ricardo duettje, Bizzál hát benne.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 rá.

Minden egyes hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bruttó 3 órába bele tud férni, összesítve több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, így ténylegesen mindenkire sosem fog tudni elég idő jutni, viszont ezért van az, hogy én minden hétköznap 3-tól 6-ig itt vagyok. Ha karácsony van, ha augusztus 20, ha március 15, rám számíthattok. Az elmúlt 4 évben szerintem ezt már többször is bizonyítottam, hogy tényleg oda teszem magam, amikor kívánság teljesítésről van szó. Pontosan ezért most következzen Vivien és kedves SMS-e, melyet nem olyan régen kaptam, így szól: Szia Csabi, Vivien vagyok. Szeretnék kérni egy számot a szerelmemnek, Keszegnek. Üzenném neki, hogy nagyon szeretem. Köszi, puszi, Szivi. Vivi kérésére Keszegnek, tehát élete szerelmének fog szólni egy dal, melyet rám bízott a kedves Vivien, abból ítélve, hogy nem írt konkrét kívánságot, vagyis hát zenét. Akkor én el is indítom a Jó Estét remixet Gitano és Pierre Style előadásában. Szóval sok

0: Csapi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3

0: Közlekedési hírek.
1: Megváltozott a forgalmi rend a Pozsonyi utcában és az István úton, meg lett nyitva a külső sáv a Tél utca és a Madridi utca között, valamint a Tél utcától az Árpád útig, viszont cserébe le van zárva a belső sáv az előbb említett szakaszokon. Időszakos és szakaszos forgalom korlátozásra kell készülni az Iglice utcában, a Vigyázó Ferenc utcában pedig lezárás van, a Nádor utcában pedig az Rényi utca és a Vigyázó Ferenc utca között félpályás lezárásra kell számítani. Útszűkület okoz fennakadásokat a Péterfi Sándor utcában, a Rottenbiller utca előtt, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Kamara-Erdei úton, a Kamara-Erdei köznél. A Török-Bálinti utat lezárták a Felső Határ utca és a Spanyol-Réti út között, illetve le van zárva a félútpálya a Pest-Újhelyi úton az Apolló utcánál. A váltakozó irányú áthaladást napközben jelzőőrök segítik. A Szabadság utca is le van zárva a Ferihegyi út és a Baross utca között, illetve a Baross utcát a Nagy Sándor József utcánál lezárták a Zilah utca felől, Zsák utca lett. A félútpálya szintén le van zárva az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, illetve útszűkületre kell készülni a Nagymezi utcában, a Bajcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál, szóval közlekedjen mindenki megfontoltan, illetve ügyesen, hát ilyen vagányan. Mondom gyorsan, hogy milyen időre kell ma számítani, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön erősen megnövekszik a fátyol és a gomoly felhőzet, délután pedig egyre több zápor és zivatar alakulhat ki országszerte. A zivatarokat felhőszakadás és kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökés is kísérheti. A déli, délnyugati szél igencsak élénk és erős lesz napközben, viszont még így is 20 fok körül várható a csúcshőmérséklet, annak ellenére, hogy az év eddigi legzivatarosabb napja van ma.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A krónikus stressz alattomos módon belülről rombolja szét a szervezetünket. Belülről szász, belülről jössz, szalam aleiksz. Viszont még egy kis izgalom még doppingolhat is, a tartós szorongás gyulladásokat is okozhat. Főleg a mai rohanó világban a stressz szinte olyan, mint a levegő. Ott van körülöttünk, észre sem vesszük, amíg el nem kezd folytogatni. Miközben az alkalmi feszültség például egy prezentáció előtt akár doppingként is szolgálhat, a krónikus hónapokig vagy évekig tartó szorongás már nem csupán a hangulatunkat rontja el. Egy láthatatlan, alattomos folyamatot indít szervezetünkben, amelynek a végén komoly szív- és érrendszeri betegségekkel találhatjuk magunkat szemben. Evolúciós örökségünk a harcolj vagy menekülj válaszreakció. Ha veszélyt észlelünk, a mellékvesék adrenalint és kortizolt pumpálnak a vérbe, a szívverés felgyorsul, az erek pedig összehúzódnak, hogy az izmok több vért kapjanak. Ez remekül működött, amikor a kardfogó tigris elől kellett elmenekülni, de a testünk nem tud különbséget tenni a ragadozó és egy határidős e-mail okozta gyomorgörcs között. Ha a stressz állandósul, szervezetünk nem tud visszatérni a nyugalmi állapotba. Ez a tartós készenléti állapot pedig közvetlenül károsítja az érrendszer legbelső érzékeny rétegét, az endothel sejteket. A krónikus stressz egyik legveszélyesebb hatása, hogy szisztémás, alacsony szintű gyulladást tart fenn a szervezetben. A véráramba kerülő stresszhormonok hatására az érfalak rugalmatlanná válnak, és apró sérülések is keletkezhetnek rajtuk. A szervezet ezeket a mikrosérüléseket próbálja betapasztani koleszterinnel és egyéb anyagokkal. Szóval röviden és tömören így jönnek létre azok a plakkok, amelyek később érszűkülethez, magas vérnyomáshoz, vagy legrosszabb esetben infarktushoz is vezetnek. Ráadásul a stressz közvetett módon is rombol. A feszült ember hajlamosabb a bánatevésre, a dohányzásra, vagy az alkoholfogyasztásra, és kevesebbet mozog, ami tovább súlyosbítja az erek állapotát. Hát igen, viszont amúgy ez a bánatevés egy kicsit, hát hogy is mondjam nektek, így felcsigázta az agyamat, tehát hogyha valaki idegbeteg, szétveti az ideg, hogy tud enni? Én sose értettem, tehát ha én ideges vagyok, én nem eszek akár két napon keresztül is, ha stresszes napjaim vannak. Akkor ha valaki ideges, hogy tud enni? Ott van ugye a dohányzás is, erre is azért hajlamosabb az ember idegesen, de viszont, hogyha mondjuk valaki panaszkodik, meg stresszes, hogy nem olyan az anyagi helyzete, akkor hogy tud mégis megvenni 2500 meg 3000 forintokért, se tudom mennyibe kerül, a cigaretta, hogy tudja megvenni, és miért veszi meg? Akkor inkább ne dohányozzon, és cserébe nem fog nyavajogni azért, mert nincs pénze. Illetve ott van ugye az alkoholfogyasztás is, ami azért itt, bocsánat, de Magyarországon azért egy mumus az alkohol. Van valami statisztika, hogy 10-ből 3 ember kajak alkoholista Magyarországon, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy ez amúgy is egy gyenge pontja a magyarországi embereknek, főleg stresszes időszakban hajlamosabbak meginni egy felest, vagy egy doboz sört, vagy valamit. Úgyhogy tényleg a stresszelés nem vezet előre. Mindig is azt szoktam mondani, amennyiben a problémával találkozol az életben, fel kell tegyél magadnak egy kérdést. Tudsz ellene mit tenni? Igen, akkor mit kell nyavajogni? Ha meg nem tudsz ellene mit tenni, akkor meg akkor se kell nyavajogni, akkor el kell fogadni a problémát sajnos. És akkor így nem kell megélni, hogy végre történik velünk valami, idegeskedjünk rajta egy kicsit. Csak engedjétek el a problémát.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
1: A gyere, öskös, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg, akkor még jobban.

0: vagyok már.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Elsősorban nagyon szépen szeretném megköszönni nektek ezt a mai napot. Hétfőhöz képest azért eléggé durva napot zártunk le. Kiemelten sok SMS, illetve betelefonálás érkezett, így ezúton is elnézést, de igazából inkább csak megértést szeretnék kérni azoktól az emberektől, akiknek ma nem teljesült volna a kívánsága. Én nekem bruttó 3 óra áll rendelkezésre ahhoz, hogy kívánságokat teljesítsek, és higgyétek el, hogy próbálom a lehetőség szerinti legtöbbet is teljesíteni, de több száz SMS-t, illetve betelefonálást lehetetlen szabályosan az előírások szerint beszerkeszteni a műsorba. Viszont, mivel én elköszönök, azért volt ez a fájdalmas búcsúbeszéd, még annyit hozzá szeretnék tenni, hogy én holnap ugyanúgy visszatérek, és sok szeretettel fogom teljesíteni majd a további zenei kívánságokat, na de addig is további kellemes napot kívánok mindenkinek, jó pihenést, jó munkát, jó bármilyen tevékenységet vagy cselekményt kívánok minden egyes hallgatónak, és hát természetesen azoknak is, akik nem hallgatnak minket. Én búcsúzásul itt hagynám nektek Balogh Trió Dzsinát, Nótár Mérit, valamint Bódi Csabit is, úgyhogy szerintem egy eléggé jó zenei blokkal fogom így lezárni ezt a mai napot. Várok vissza mindenkit nagyon sok szeretettel holnap délután 3-kor a Rádió Dikkelé. Addig pedig, de blessa! Sziasztok!

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digbe.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Hogy vagy?
3: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
4: A pered.
3: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
4: Vaszt.
3: És mivel kettő van...
4: Vaszta.
3: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
4: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta.
3: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vászlas lesz a...
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányság története hosszú évszázadokra nyúlik vissza, és a cigány emberek Európa számos országában jelentős szerepet játszottak a kultúra, a zene és a művészet fejlődésében. Amikor arról beszélünk, hogy ki volt az első híres cigány ember, nehéz pontos választ adni, mert a régi korokból kevés írásos emlék maradt fenn. A cigány közösségek sokáig vándorló életmódot folytattak, ezért történetüket inkább szóban adták tovább. Ennek ellenére a történelem több olyan cigány származású személyt is ismer, akik tehetségükkel és munkásságukkal nagy hírnevet szereztek. Magyarországon az egyik legkorábban ismert és legnagyobb tiszteletnek örvendő cigányzenész Bihari János volt. Bihari János a 18. század végén és a 19. század elején élt. Már fiatal korában kitűnt rendkívüli zenei tehetségével, hegedű játékát különleges érzelemgazdagság, gyorsaság és virtuózitás jellemezte. A korabeli emberek csodálattal hallgatták játékát, mert zenéjében egyszerre jelent meg az öröm, a bánat, a szenvedély és a szabadság érzése. Nem csak egyszerű mulatságokon zenélt, hanem nevesi udvarokban, ünnepségeken is, fontos társadalmi eseményeken is fellépett. Hírneve hamar túlnőtt Magyarország határain, és külföldön is ismertté vált. A 19. században a cigányzenészek különösen fontos szerepet töltöttek be a magyar társadalomban. A magyaros zene egyik legfontosabb képviselőivé váltak, és jelentősen hozzájárultak a nemzeti kultúra fejlődéséhez. A kor emberei a cigányprímásokat nem csak zenészeknek, hanem művészeknek is tekintették. A cigányzenekarok lakodalmakban, vásárokban, bálokon és ünnepségeken muzsikáltak, így szinte minden társadalmi réteg találkozhatott velük. A cigányzene érzelmekkel teli világa nagy hatást gyakorolt az emberekre, és sok híres magyar zeneszerzőre is inspirálóan hatott. Bihari János különlegessége nem csak technikai tudásában rejlett, hanem abban is, hogy képes volt a közönség érzelmeire hatni. A zenéjén keresztül történeteket mesélt el, és olyan hangulatot teremtett, amely mélyen megérintette az embereket. Sokak szerint ő emelte a cigányzenét művészi szintre Magyarországon. Munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a cigányzenészek megbecsült helyet kapjanak a magyar kultúrában. A cigányság nem csak zenében alkotott maradandót. Az évszázadok során számos cigány költő, festő, sportoló és tudós vált ismerté. Ezek az emberek bizonyították, hogy a tehetség és a szorgalom képes legyőzni a társadalmi nehézségeket és előítéleteket. A cigány közösségek sokszor nehéz körülmények között éltek, de mégis fontos kulturális értékeket őriztek meg, és adtak tovább. A cigány emberek életében mindig fontos szerepet játszott a család, a közösség és a hagyományok tisztelete. A zene és a művészet sok esetben nem csak szórakozás volt számukra, hanem az önkifejezés egyik legfontosabb formája is. A cigányzenészek gyakran generációról generációra örökítették tovább a tudásukat. A gyerekek már fiatalkorban megtanultak hangszeren játszani, és szüleiktől lesték el a zene szeretetét. Ez a hagyomány tette lehetővé, hogy a cigányzene hosszú időn keresztül fennmaradhasson és fejlődhessen.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Facebookon rólunk neked 100.3 Rádiódik.
1: Üdvözlök mindenkit sok szeretettel, ez itt a Kívánság műsor, a Csumi Daftume, ahol a legjobb zenék és a kedvenc előadóitok szólnak. Tartsatok ma is velem 6-tól 8-ig, hiszen van lehetőségetek üzenni is. A következő dalt Kövér Zsoltnak sok-sok szeretettel küldöm, Rebecca Mirellának, és itt van velünk Kornél Orsós is már. Ti is tartsatok velem, kedves hallgatók, és írjatok kommentet is.

0: zenéink
1: változatosan. Rádió Dick.
2: Kigyere már! Dragon es mutó nedev lesz a rakavtume. Rolátszó paungro. Kadi gyilibis avlasz moro cignokál. O Giorgio!

0: Szapá kiftu menge!
1: 100.3 Rádiódik.
2: Lilla Horváth üzenete következik. Szia, Szabina Lili vagyok Keszthelyről, és szeretnék kérni a fiamnak, Szelimnek egy jó kis zenét, köszönöm. Szia Lili, hogy velem tartasz, nagyon hálás vagyok érte, és a következő dal neked, és természetesen a kisfiadnak is fog szólni, sok-sok szeretettel. És hát tarts velem, hiszen ígérem nektek, hogy este 8-ig csak a kedvenc énekeseitek és a legnagyobb zenék is itt lesznek velünk egy helyen.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Dorina üzenete. Szia Szabina, Regina küldi Kálóról Jukinak, hogy nagyon-nagyon szereti, és ő az élete szerelme. Átadom az üzenetet, és akkor hadd szóljon a zene.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 98.3 Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: Rita is velem tart. Rita Kovács azt írja, szia, páromnak szeretnék küldeni egy jó kis zenét, méghozzá a családomnak is, sok szeretettel, és a te zenédet, a tiédet, a szívemet. Ó, de kis aranyos vagy, Rita, hát akkor sok-sok szeretettel fogadjátok a következő dalt tőlem, és ígérem nektek, már nem kell sokat várnatok, mert elhozom nektek ide a zenelistára a még újabb dalomat, aminek az lesz a címe, hogy Ando Ungro. Szóval mindenféleképp a YouTube-on is tartsatok velem.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Több mint 89 ezeren felvételiztek idén középiskolába, megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. Pár órára leállnak az Albox automaták, adta hírül a Fox Post. A tájékoztatás szerint az Alboxokat ma este 9 órától kedden hajnali 3 óráig frissítés és karbantartás miatt nem lehet majd használni. A weboldal és Zbox automaták ez alatt is működni fognak. A Fox Postot 2024-ben vásárolta fel a Paketa. Hazánkban azonban az előbbi márka maradt meg, és már zajlik a két csomagküldő összeolvadása. Az eredeti Fox Post automaták Alboxként, míg a korábban Paketa név alatt futó egységek Fox Post Zboxként folytatják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Sunenvója 100.3
1: Rádiódik.
2: Kedves hallgatók, nagy bejelentéssel érkeztem, ugyanis elérkezett a YouTube-ra a második videóklippem, Andó Ungrot címmel. Keressetek rá mindenféle kép, hiszen úgy gondolom, hogy ez most az egyik legjobb nyári sláger lesz. Biztos vagyok benne, semmilyen túlzás nélkül. Próbáltuk magunkat oda tenni, kitaláltam egy fantasztikus videóklippet ehhez, úgyhogy most már elérhető a YouTube-unkon is, na megkérhető is most már a Csumiban. Most akkor sok-sok szeretettel küldöm nektek első körben ezt a dalt.

0: minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dík.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Jamila itt van velem, aki Jánosiba szeretne kedveskedni sok-sok szeretettel, és Ibi Baba is itt van velem. Szia, Szabina, szeretnék kérni sok-sok szeretettel a páromnak egy szerelmes zenét. Hát akkor sok szeretettel küldöm a szerelmeseknek, a párodnak.

0: szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Gyöngyi üzenetére került most a sor. Szia, Gyöngyi vagyok, és szeretnék küldeni a szerelmemnek, Sanyinak egy jó kis zenét. Köszönöm szépen, Szabina, hogyha felolvasod ezt az üzenetet. Köszönöm, Gyöngyi, hogy velem tartasz, és hallgatod a mai műsort is. A legjobb zenék, a legnagyobb slágerek és a legfontosabb üzenetek most mindegy helyen.

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ennyi volt már a műsor, lejárt a műsoridő, de ne felejtjétek mindent szerdán és csütörtökön élőben 6-tól 8-ig a tévében, és minden hétköznap 6-tól 8-ig itt a rádión várlak benneteket a kívánságaitokkal. Úgyhogy továbbítsátok mindezeket. Puszi mindenkinek!

0: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Hogy vagy?
1: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
2: A pered.
1: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
2: Vaszt.
1: És mivel kettő van...
2: Vaszta!
1: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
2: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és mikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta!
1: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szityuvászlosasza!
2: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked.
3: 2026. május 11-e hétfő, 20 óra van, jó estét kívánok. Ez a Rádiódi Roma híradója, Patai Anna vagyok. A cigányzene világa. Roma Majál is tartott szombaton a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Magyarország első híres cigánya.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
3: A cigányzene a magyar kultúra egyik legismertebb és legkülönlegesebb zenei hagyománya. Évszázadokon keresztül fontos szerepet játszott a magyar népzene, a vendéglátás és a szórakoztatás világában. A cigányzenészek tehetsége, virtuozitása és érzelmekben gazdag előadásmódja nem csak Magyarországon, hanem külföldön is nagy elismerést váltott ki. A cigányzene gyökerei a cigány népcsoport vándorló életmódjához kapcsolódnak. A cigányok eredetileg Indiából származnak, majd hosszú évszázadok alatt jutottak el Európába. Magyarországon már a középkorban megjelentek, és hamar kapcsolatba kerültek a magyar népi kultúrával. A zenélés sok cigány család számára megélhetési forrást jelentett, ezért generációról generációra örökítették tovább a hangszeres tudást. A cigányzene legismertebb hangszerei közé tartozik a hegedű, a cimbalom, a brácsa, a nagybőgő és a klarinét. A zenekarok élén gyakran a prímás áll, aki irányítja az együttest, és szólóival elkápráztatja a közönséget. A cigányzenére jellemző a gyors tempóváltás, a díszítések gazdag használata és az erőteljes érzelmi kifejezés. Egy lassú dallam szomorúságos és bánatot sugall, míg egy gyors csárdás örömöt és életvidámságot közvetít. A 19. században a cigányzene különösen nagy népszerűségre tett szert. Ebben az időszakban számos híres magyar zeneszerző és költő is rajongott érte. A nemesi udvarokban, kávéházakban és vendéglőkben gyakran cigányzenekarok muzsikáltak. A magyar zenei stílus egyik legfontosabb képviselőjévé váltak, és hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar kultúra külföldön is ismerté váljon. Napjainkban a cigányzene helyzete megváltozott. Bár kevesebb vendéglátóhelyen hallható élő cigányzene, még mindig sok tehetséges zenész őrzi ezt a fajta hagyományt. Számos fesztivál, kulturális rendezvény és zeneiskola foglalkozik a cigányzene továbbadásával. A modern zenei irányzatok mellett is fontos szerepe van, hiszen a cigányzene a magyar kulturális örökség része. A cigányzene nem csupán szórakoztatás, hanem érzelmeket közvetítő művészet. Gazdag történelme, különleges hangzásvilága és kiemelkedő előadói miatt ma is nagyon fontos értéket képvisel. Megőrzése és továbbadása azért is lényeges, mert a cigányzene a magyar kultúra egyik meghatározó és egyedülálló része. Roma Majál is tartott szombaton a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az UFC labdarúgó pályáján. A rendezvényre azonban nem csak a roma, hanem a nem roma családokat, baráti társaságokat is várták. A cigány rendezvények fontos szerepet töltenek be a cigány közösségek életében, hiszen ezek az események nem csak szórakoztatási lehetőséget jelentenek, hanem a hagyományok, a kultúra és az összetartozás megőrzésének eszközei is. A rendezvényeken keresztül a cigány emberek bemutathatják gazdag zenei, tánc és szokásvilágukat, miközben erősítik közösségi kapcsolataikat és identitásukat. A cigány kultúrában különösen fontos a család és a közösség szerepe. Ez a rendezvényeken is jól látható, hisz az ünnepeken gyakran több generáció vesz részt együtt. A családi események, például lakodalmak, keresztelők, vagy például névnapok mindig nagy jelentőséggel bírnak. Ezeken az alkalmakon a vendégek közösen énekelnek, táncolnak, zenélnek, miközben a hagyományos cigányételek is ünneplés részét képezik. A cigány rendezvények egyik legjellegzetesebb eleme a zene és a tánc. A cigányzenészek híresek, kivételes tehetségükről és érzelemdús előadásmódjukról. A rendezvényeken gyakran szól élőzene, melyhez látványos és energikus tánc társul. A ritmus, az improvizáció és az érzelmek erős jelenléte különleges hangulatot teremt. A zene nem csak szórakoztat, hanem az öröm, a bánat és az összetartozás kifejezésének eszköze is. Napjainkban egyre több kulturális fesztivál és cigány rendezvény kerül megszervezésre Magyarországon és Európa más országaiban is. Ezek célja a cigány kultúra bemutatása és elfogadtatása a társadalom szélesebb rétegeivel. Az ilyen eseményeken hagyományőrző műsorok, koncertek, táncbemutatók és kézműves programok várják az érdeklődőket. A rendezvények lehetőséget adnak arra is, hogy különböző kultúrák közelebb kerüljenek egymáshoz, és jobban megismerjék a cigány közösségek értékeit. A cigány rendezvények ugyanakkor közösségépítő szerepet töltenek be, segítenek abban, hogy a fiatalabb generáció megismerjék hagyományait, valamint hozzájárul a kulturális örökség fennmaradásához. Összességében elmondható, hogy a cigány rendezvények a kultúra, a hagyomány és az emberi kapcsolatos fontos szinterei. A zene, a tánc és a közösségi élmények révén ezek az események hozzájárulnak a cigány identitás megőrzéséhez és kulturális sokszínűségének gazdagításához. A cigányság története hosszú évszázadokra nyúlik vissza, és a cigány emberek Európa számos országában jelentős szerepet játszottak a kultúra, a zene és a művészet fejlődésében. Amikor arról beszélünk, hogy ki volt az első híres cigányember, nehéz pontos választ adni, mert a régi korokból kevés írásos emlék maradt fenn. A cigány közösségek sokáig vándorló életmódot folytattak, ezért történetüket inkább szóban adták tovább. Ennek ellenére a történelem több olyan cigány származású személyt is ismer, akik tehetségükkel és munkásságukkal nagy hírnevet szereztek. Magyarországon az egyik legkorábban ismert és legnagyobb tiszteletnek örvendő cigányzenész Bihari János volt. Bihari János a 18. század végén és a 19. század elején élt. Már fiatal korában kitűnt rendkívüli zenei tehetségével, hegedű játékát különleges érzelemgazdagság, gyorsaság és virtuózitás jellemezte. A korabeli emberek csodálattal hallgatták játékát, mert zenéjében egyszerre jelent meg az öröm, a bánat, a szenvedély és a szabadság érzése. Nem csak egyszerű mulatságokon zenélt, hanem nevesi udvarokban, ünnepségeken is, fontos társadalmi eseményeken is fellépett. Hírneve hamar túlnőtt Magyarország határain, és külföldön is ismertté vált. A 19. században a cigányzenészek különösen fontos szerepet töltöttek be a magyar társadalomban. A magyaros zene egyik legfontosabb képviselőivé váltak, és jelentősen hozzájárultak a nemzeti kultúra fejlődéséhez. A kor emberei a cigány primásokat nem csak zenészeknek, hanem művészeknek is tekintették. A cigányzenekarok lakodalmakban, vásárokban, bálokon és ünnepségeken muzsikáltak, így szinte minden társadalmi réteg találkozhatott velük. A cigányzene érzelmekkel teli világa nagy hatást gyakorolt az emberekre, és sok híres magyar zeneszerzőre is inspirálóan hatott. Bihari János különlegessége nem csak technikai tudásában rejlett, hanem abban is, hogy képes volt a közönség érzelmeire hatni. A zenéjén keresztül történeteket mesélt el, és olyan hangulatot teremtett, amely mélyen megérintette az embereket. Sokak szerint ő emelte a cigányzenét művészi szintre Magyarországon. Munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a cigányzenészek megbecsült helyet kapjanak a magyar kultúrában. A cigányság nem csak zenében alkotott maradandót. Az évszázadok során számos cigány költő, festő, sportoló és tudós vált ismerté. Ezek az emberek bizonyították, hogy a tehetség és a szorgalom képes legyőzni a társadalmi nehézségeket és előítéleteket. A cigány közösségek sokszor nehéz körülmények között éltek, de mégis fontos kulturális értékeket őriztek meg, és adtak tovább. A cigány emberek életében mindig fontos szerepet játszott a család, a közösség és a hagyományok tisztelete. A zene és a művészet sok esetben nem csak szórakozás volt számukra, hanem az önkifejezés egyik legfontosabb formája is. A cigányzenészek gyakran generációról generációra örökítették tovább a tudásukat. A gyerekek már fiatalkorban megtanultak hangszerrel játszani, és szüleiktől lesték el a zene szeretetét. Ez a hagyomány tette lehetővé, hogy a cigányzene hosszú időn keresztül fennmaradhasson és fejlődhessen.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
5: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Május 11-e hétfő van, és 20 óra múlt. Mindenek előtt egy eseményre szeretném felhívni a figyelmüket. A holnapi napon 17 órától a Vajda Hunyad utca 14 szám alatt a Roma ellenállás napja Józsefvárosban címmel hirdettek meg megemlékezést. Meghívójukban a következő áll. 1944. május 16-án az Auschwitz-Birkenau cigány családi táborában lakók példátlan bátorságról tettek tanúbizonságot, amikor a parancsot megtagadva fellázadtak, és botokból, vascsövekből, deszkákból tákolt fegyverekkel próbálták megvédeni magukat azokkal a náci katonákkal szemben, akik gázkamrába akarták terelni őket. A nácik annyira megdöbbentek a parancs megtagadásán, hogy aznap egyetlen cigányt sem öltek meg. Ezen a napon fejet hajtunk azon bátor nők, férfiak és gyermekek előtt, akik a teljes reménytelenségben voltak annyira bátrak, hogy szembeszálljanak az elnyomással és fellázadjanak gyilkosaik ellen. Példátlan tettük üzenete a bátorság és az összefogás fontossága áll a meghívóban. Ebben az évben először a józsefvárosi Roma önkormányzatok közösen emlékeznek meg a Roma ellenállás napjáról. Helyszín pedig a Roma önkormányzat színházterme, Budapest-Vajdahunyad utca 14, időpont pedig május 12-e, vagyis holnap 17 órától 19 óráig tart ez a megemlékezés. És a részletes programot is megosztották az érdeklődőkkel, 17 órakor Ollá Tibor elnök megnyitó beszéde, majd Horváth Gyula és cigányzenekara muzsikál, 17 óra 40-kor Kalla Éva író beszél az 1944-ben történt eseményekről, előzményekről és későbbi történésekről. 18 óra 15-től Horváth Gyula és zenekara muzsikál tovább, és 18 óra 45-től egy kötetlen beszélgetésre invitálják az érdeklődőket. És a Roma Szalont Bársony Jánossal folytatjuk, hiszen a roma ellenállás fogalma és Bársony János munkássága szorosan összekapcsolódik, különösen az 1944. május 16-ai események és a magyarországi túlélők történeteinek dokumentálása révén. Bársony János meghatározó szerepet játszott abban, hogy a romák nem csak áldozatként, hanem aktív ellenállóként is megjelenjenek a történetírásban. Bársony János kutatásai és kezdeményezése is hozzájárult ahhoz, hogy május 16-át a roma ellenállás napjaként ismerjük el. Bársony János és Daróczi Ágnes által szerkesztett Paraimos kötetben és később műveiben a szerzők hangsúlyozzák, hogy a romák némasága az események után nem a beleegyezés, hanem a trauma jele volt, és kutatásaikkal segítettek felszínre hozni a rejtett ellenállási történeteket. Kutatásai során olyan eseményeket is dokumentált, ahol roma közösségek vagy egyének próbáltak szembeszállni az üldöztetéssel. Például leírta, hogyan mentettek meg romák üldözötteket, vagy hogyan próbálták elkerülni a deportálást a telepek fegyveres őrzése ellenére. Emlékezett politikai harca miatt is jelentős Bársony János tevékenysége, aki fellépett a roma holokauszt relativizálása ellen, és tudományos konferenciákon érvelt, amellett, hogy a roma ellenállás tényeit be kell emelni a közoktatásba és a nemzeti emlékezetbe.
0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
5: Vendégem itt a vonalban Bársony János, történész, jogász és kisebbségkutató. Szeretettel üdvözöllek.
6: Én is üdvözlöm a hallgatókat és téged is természetesen.
5: Te mikor döntöttél úgy, hogy arra szenteled az életed nagy részét, hogy ebben végzel kutatást?
6: Hát ennek több oka is van. Egyrészt a romák kutatása az különösen fontos volt számomra már kamaszkorban, mert kerestük az élő népdalt a barátainkkal, az akadémiának gyűjtöttünk dalokat, hogy miket énekelnek az embereket. Emberek a repertoárjukat próbáltuk feltérképezni, és mivel, hogy magunk is muzsikáltunk akkoriban, ezért leginkább az érdekes és értékes és számunkra is új dolgokat kerestük a repertoárokban. Így aztán eljutottunk munkásszállásokra is, ahol az ország minden tájáról gyönyörű népdalokat is hallottunk, és leginkább romáktól, amelyek nagy része ismeretlen volt számunkra, ezért igyekeztünk megtanulni, felgyűjteni, és összebarátkozni a legtehetségesebb énekesekkel, meghívni a zenekarunkhoz, együttesünket, és együtt is énekeltünk velük. Így aztán volt olyan, hogy a Monszun együttes, amelyiknek a tagja voltam, ott 30-35 fő is énekelt, dalolt, muzsikált egy adott időszakban, aztán volt, amikor csak 5-6, és megint volt, hogy egy tájegységről egyszer csak nagyon sokan jöttek, ismerősök, rokonok, és nagyon sok tehetséges ember volt. Voltak ilyen centrumok a dalok énekesei között, akik hozzánk jártak, ilyenek voltak például a jászladányiak, akik magyar cigány népdalt énekeltek. Ilyenek voltak például a Tisza, felső Tisza vidékről való cigányt és környékéről, ahol szintén magyar cigány, de botrok közi cigány népdalokat énekeltek. És persze a szabolcsi vidékről, meg Szatmárból is nagyon szép anyagok jöttek össze, zenei anyagok, és sok-sok barátunk, akik gyönyörűen énekeltek, például Kótajból, meg Fábián házáról, meg Nagyecsedről, meg a környékbeli falvakból lévő tehetséges énekesek, akik tulajdonképpen minden héten komolyan gyakoroltak, mert az építőipari szállások előtt volt egy éneklési hely, ahol ugye a lányokat keresték, akik számára daloltak a fiúk. Aztán a vonatok, mint dalalkalmak, énekes alkalmak, aztán az otthonlét öröme, hogy hetente, két hetente, havonta egyszer hazajutottak 20 órára, 24 órára ezek az építőmunkások általában, vagy gyári munkások. Ez a fekete vonatok népének nevezték, akiknek a város munkaalkalmat biztosított, de lakást, megélhetési lehetőséget a családnak is nem. És ez egy nagyon nehéz életforma volt, viszont nagyon-nagyon sok szép dalt gyűjtöttünk. Az akadémiának még fizettek is, akadémián még fizettek is érte 6 forintjával soronként. Tehát mi akkor 16-17 éves diákok voltunk, középiskolások, és a zseppénzünket így meg tudtuk keresni, és nagyon sok szép, gyönyörű dologban volt részünk, emberi kapcsolatokban, és nagyon sok szép zenei élményben is. És így jöttek létre aztán cigány együttesek a munkásszállásokon idővel, aztán így jött létre például az első komoly roma együttesünk, a Kályág, aki világhírrett egyszer, és amelyik a mozgalom elindítója volt a zenei mozgalomban a 70-es, 80-as években Magyarországon természetesen. Így kerültem én közel a cigány népzenéhez, mert és aztán, mivel hogy Maróti János a kutató volt az akadémián, aki gyűjtötte a repertoárt, majd a dalainkat, amiket vittünk, ő nem csak zenekutató volt, hanem zeneszociológus is, tehát érdekelt, hogy mitől énekelnek olyan dolgokat ezek az emberek, meg a mások, akiktől gyűjtöttünk anyagokat. Így aztán nekem kérdezősködni kellett, hogy milyen családban, milyen viszonyok között élnek emberek, és ez aztán nagyon hasznos volt abból a szempontból, hogy megismerhettem azokat a társadalmi viszonyokat, azokat az élethelyzeteket, amiben ezek a barátaink, akik eljöttek hozzánk, és énekeltek, és beléptek az együttesbe is, ezek illetve ők élték a sorsukat. Volt olyan, hogy aztán elmentem én is nyáron velük együtt dolgozni az építőiparba 1-2 hónapig. Például így kerestem meg az esküvőmre való pénzt is.
5: Na hát, akkor itt közben megismerkedtél Ágival.
6: Hát ki mit tudom, természetesen a roma csapattal együtt, a Monsunnal bejutottunk a döntőbe, és Ági, aki verset mondott, ugye a 72-ben ugyanabban, aki mit tudban, a döntőben aztán megismerkedtünk, találkoztunk. És hát azért volt bennem annyi odafigyelés, hogy azért a randevút azt kitűztük, hogy találkozunk, és Ági is jött aztán verset mondani ezeken a fellépéseinken, a szállókon, anyanyelven cigány költőknek a verseit.
5: Milyen volt akkoriban a romák és a többségi társadalomnak egyébként a viszonya? Miben volt más, mint esetleg most?
6: Hát tulajdonképpen akkor oldódott az az elszigeteltség, amiben a telepek lakói éltek korábban, és a nagyváros felszívta a munkaerejüket, és kezdtek megismerkedni az emberek az utcán azzal a szorgalmas munkás élettel, amit rákésztette a sors ezeket a vándormunkás családokat rokoni kapcsolatokban elinduló, szerencsét próbáló embereket. Erre nagyon jó ilyen volt a Cséplő Gyuri, amelyik bemutatta akkoriban, hogy ez hogyan indul, hogyan fejlődik, milyen viszonylatban élnek ezek az emberek. És igazából most sokkal távolabb vannak megint a romák a közviszonyoktól, a találkozási pontoktól, és most ezt a kommunikáció pótolná, ha lenne benne elég érzékenység, mert hogy megint távolabbra került a roma közösség az átlagpolgártól. Nem egy helyre járnak iskolába, nem egy helyre járnak általában dolgozni, nem egy helyre járnak a szórakozni, és hát most ez a törvény a településnek az identitásának a védelmével, ez még nagyobb határokat, még átjárhatatlanabb viszonyokat teremt, ami nagyon szerencsétlen ennek az országnak a jövője szempontjából, mert itt hát együtt élünk, igazából az unokáinknak kell megkeresni a mi nyugdíjunkat, aztán az ő unokáiknak az ő nyugdíjukra valót. És hát a gyerekek se nagyon születnek, meg a jövő se látszik olyan nagyon, hogy békességben együtt tudnak működni. És nincs olyan nagy törekvés sem az emberek többségében, mert elterjedt ez a bizalmatlan, gyűlölködő hangulat, amely körüllengi a ismeretlent, a kiszámíthatatlant. Tele vannak az emberek félelemmel, bizalmatlansággal. És hát ebben a leggyengébbek természetesen az újonnan jöttek, amíg bele nem rázódtak, vagy akiknek a legpiszkosabb munka jut, a legnehezebb munka jut, és a legkevesebb becsülés. Önbecsülés és megbecsülés egyaránt.
5: Azokban az időkben, amiről meséltél, amit meséltél, hogy már összegyűjtötted a pénzt a saját esküvődre. Igen. Hányba járunk körülbelül?
6: Ez akkor 74-ben volt ez az esküvő ügy.
5: 74 nyarán?
6: Igen, augusztusban.
5: Na, hát akkor már vagy 10 hónapos voltam, 11. Akkoriban...
6: De hát akkor én már 2 év együtt éltem a nejemmel, és ugye a 72-es ki mit tudom, nem 2 éve, kevesebb, mint 2 éve, és a 72-es ki mit tudban ismerkedtünk meg. És egy fél évet, egy évet udvaroltam is neki azért.
5: El akarom képzelni ezt a kort. Ebben a korban nyilvánvaló volt, beszédtéma volt, történelmileg elismert tény volt-e a roma holokauszt?
6: Hát az én családomban általában a túlélők családjában, a holokauszt túlélők családjában, úgy általában a koncentrációs tábor, a szenvedés, a kipécézés, az ellenségnek tételezés, a kivetés a társadalomból, az üldözés és a szenvedés, az arról beszéltek, voltak persze olyan családok, ahol mélyre eltemették ezeket az élményeket. Én tudtam arról, hogy az anyámmal mi történt Lichtenbergben, tudtam, hogy a nagyapámmal Bergen-Belsenben mi történt, és tudtam, hogy apám megszökött a munkaszolgálatból, tehát ezek beszélt témák voltak. És amikor a romákkal beszélgettem, akkor, és olyan dalokat gyűjtöttem fel, hogyha a gettó nem lett volna, ingem gatyám is lett volna, meg olyan, hogy befütyült a vonat be az állomásra, azon jön az, hogy apám talán szabadságra. Szóval ilyen, meg hogy jaj, rendőrök, csendőrök, átkozott legyetek. Neki ilyen réjájú dalok voltak, meg hát a láger élményekről születtek dalok, meg az üldöztetésről, És hát elmesélték nekem elsősorban dunántúli emberek, meg északi felső ország északi részéről jövő emberek, hogy hát őket elvitték Németországba, illetve az időseket, illetve vagy az apjukat, anyjukat elvitték, és ott is maradtak. Tehát erről én tudtam az életút interjú kapcsán persze, tehát rákérdeztem úgy, mert nekem ez érdekelt, hogy ki mivel töltötte ezt az időszakot, ami a 44-45 meg a háborús viszonyok között lévő időszakot, és erről voltak már korai interjúim is, és persze, hogy érdekelt az, megkérdeztem a szüleimet is, hogy mit láttak ez ügyben ott, és akkor, amikor elvitték őket, és hát voltak nekik is valamelyest élményeik, de a romákról nem nagyon beszéltek, mert nem voltak a kommunikációnak, az írott kommunikációnak és a nyilvános kommunikációnak a részesei, csak a családi, nagycsaládi, helyi közösségi kommunikációban hangzottak el ezek a dolgok. Az egész társadalom számára idegen volt. Néhány jelet lehetett hallani, például Ember Máriának a Hajtjuk a nyart című kötetében voltak erről utalások, vagy Faludi György költő 46-ba írta le, hogy a romákkal is ez történt, és hogy ez ügyben meg kellene őket is követni, meg segíteni kellene ennek a hatásának a felszámolásában, mert hát ez szétszedett közösségeket és mindenféle olyan traumák jelentkeztek, amik az együttélést nagyon megnehezítették, és semmi komolyabb következménye annak nem volt, hogy a magyar állam a roma polgárai ellen fordul, és kényszermunkára viszi őket iszonyú körülmények közé, hasonló helyzetbe, mint a náci lágerekben, munkatáborokban, és a németeknek kellett mezőgazdasági munkát végezni a magyar nagybirtokokon, és azért nem vitték őket még nyáron a zsidókkal együtt Németországba, mert a magyar föld jobb volt, mint a németországi, jobb, termékenyebb volt, és innen volt az élelmiszerellátás jó része is a német birodalomnak.
7: Tehát a magyarországi romákat itteni magyar földekre vitték dolgozni, illetve hogy is?
6: Így kényszermunkára, nagy gazdaságokban így van.
7: És hogyan zajlott ennek az összegyűjtése?
6: Nagyon szervezetten, jelentős módon. Az volt a rendeletben, hogy azokat viszik el így, akiknek nincs állandó munkaszerződésük, tehát nem summások a nagybirtokosoknál nincsenek leszerződve, hanem a kisbirtokosoknál dolgoznak, akinek nem telt arra, hogy egész évre leszerződtesse és fizesse a mezőgazdasági cserédeit. Tehát tulajdonképpen elhappolták a kisbirtokosoknak a uradalmi cserédeit, és elvitték a nagy birtokokra kényszerrel, tehát azokatnak, akiknek nem volt ilyen munka igazolványuk, azokat helyből vitték ilyen célra, és ezek a romák voltak, akik tartalékseregnél ott kint voltak korábban a falvakban, a mezőgazdaságban.
7: És hogy képzeljük el ilyenkor a romák, hogyan laktak? Város szélén laktak? Hát
6: ugyanúgy nagyon sokszínű volt a helyzet, de a lényeg a dolognak az a vályogviskó volt, meg a cigánytelep, tehát ahol a rossz minőségű vizes földeken a földbirtokosok még korábban a 18. században, meg a falvak a közös legelőkre adtak helyet a romáknak, akik ennek fejében vályogot vetettek, amiből a falu épült, tapasztottak, elvégezték a piszkos munkákat, és időnként munkacsúcsok idején dolgoztak a földön, kapáltak a kisbirtokosoknak a földjein, és ezért nem kaptak rendes fizetést, hanem csak beszáradt, befőttet, lekvárt, egy kis kenyer, száraz kenyeret, a vasszalonnát, ezt-azt, tehát nem rendes, normális fizetést kaptak, de bejártak ezekhez a gazdákhoz dolgozni, mindegy egyes ilyen családnak volt egy-két ilyen bejáró helye gazdája, úgy nevezték őket, hogy keresztkomák, mert általában ilyen komaságot is fogadtak, és segítettek belül a ház körül, a gyerekeket elringatták, megetették, megszoptatták, az istálót kitakarították, a vécét kitakarították, és aztán a férfiak pedig mentek a földekre együtt dolgozni, kapálni a gazdával együtt, amikor ilyen munkacsúcs volt. Aztán mondjuk tavasz, kora tavasszal, meg kora nyáron, amikor még nem volt termés, akkor mentek ezekhez a gazdákhoz, akiktől megkapták a kenyérszalonnát, hogy hát éhesek vagyunk, szánjatok meg bennünket, és akkor persze, hogy megszánták őket, és akkor kapták meg a fizetésük másik felét tulajdonképpen könyöradományként, ugyanilyen száraz dolgokban, ami éppen volt, de túlélték a tavaszt meg a kora nyarat, amikor elfogyott minden tartalék, és ezáltal megerősödtek ezek a kapcsolatok a falvakon belül, a romák és nem romák között, csak az volt a különbség, hogy nem az egész romáknak lett ettől becsülete, hanem egy-egy családnak, egy-egy családdal kapcsolatban, a többiek azok ugye rossz emberek, lusták, csavargók, élhetetlenek, de a mi cigányunk az rendes, azzal nincs semmi baj. És mindegyik családnak volt szinte ilyen kapcsolata, és minden roma családnak is, így aztán a romák közösségi kollektív becsülete a békának a feneke alatt volt, de mindenkinek megvoltak ezek a patriarchális kapcsolatai, amiben számíthatott a másikra. Ilyen volt az élet a falvakban, és a romák 70-80%-a a falvakban élt, és ezeket a kapcsolatokat is szétverte ez a nyári elhurcolás, tavaszi nyári elhurcolás. Már 43-ba kezdődött, amikor egyre nagyobb volt a falusi munkaerőhiány, de aztán 44-ben vastagon. És aztán 44 novemberében, amikor befejeződött a mezőgazdasági szezon, akkor a magyar kormány kiadta a hozzáférhető munkaképes romákat a német államnak, és erre volt való a komáromi csillagerőd, ahol összegyűjtötték a Németországba hurcolandókat, mert akkor már nem volt a magyar földeken komolyabb munka. Meg a városi lakó romákat, például az budapesti és környékbelieket az óbudai téglagyárba gyűjtötték össze, ahogy a zsidókat is, és innen is mentek a vonatok szépen Németországba. A romákat is általában vonattal vitték, a zsidó asszonyokat meg gyaloghajtották az osztrák határra árkotásni, lövészárkotásni. Ugyanúgy csak a gyárból, óbudai téglagyárból. Hát ilyen volt.
7: A Budapesten nagyon minimálisan voltak olyan romák, akik valamennyire polgári életet éltek. Tehát,
6: hát nem voltak minimálisan, olyan 8-10% a romáknak az városlakó iparos ember volt, vagy muzsikus. És ezek a csoportok, ezek viszonylagos létbiztonságba sikerült kerülniük, és kialakították a kapcsolatot a megélhetés érdekében a kereskedelmi és egyéb munka kapcsolatot, ismerettséget, kapcsolati tőkét szereztek, pénztőkét szereztek, tanultak többen a muzsikát, nem csak apáról fiúra szállt, hanem már iskolákban is. Tehát volt egy réteg, egy 8-10%-os réteg a cigányoknak, főleg a városlakóknak, akik nem ezt a fajta telepi, faluszéli életformát élték, nagy kiszolgáltatottságban és nagy munkaerőfelesleg közepette, tehát nagy konkurenciában a többi falusi szegénnyel. És ez a helyzet, ez rájuk kevésbé hatott, és hát ők tudtak igazolni legális munkát, és őket ők gyakran meg tudtak szabadulni az üldözéstől, az elhurcolástól. Főleg, mivel hogy ez az elhurcolás ugye már 44. november idején volt, amikor már a zsidók nagy részét elvitték Auschwitzba a nyáron, tavasszal nyáron, tehát májustól kezdődően, és ez a november az már fél év, és közben itt voltak most már az oroszok a Alföldön. És a hivatalnok réteg kezdte úgy érezni az államapparátus, hogy ez veszélyes dolog lesz, hogy ők ennyire alkalmazkodnak a szálasi féle elváráshoz, meg a náci elváráshoz, és ezért nem is olyan szorgalmasan hajtották már végre ezeket a cigányokat összeszedő rendeleteket, intézkedéseket, mint mondjuk a tavasszal, amikor még nem szálltak partra Normandiában a szövetségesek, amikor nem voltak a magyar területen az orosz csapatok. Az akkor egy más helyzet volt. De ettől még azért több tízezer roma szenvedett különböző módokon ennek az üldözésnek a következtében Magyarországról.
7: Én azon gondolkodom, bocsáss meg, hogy háború volt, világháború volt.
6: Igen.
7: És akkor azt mondták az embereknek, hogy téged azért most elhurcolunk, mert te nem dolgozol.
6: Éppen... Nem azért hurcolták el, azért hurcolták el, mert megbízhatatlan volt. Tudod? És azt már kinyilvánították a romákról en bloc, meg a zsidókról is, hogy ők nemzethűség szempontjából megbízhatatlanok, mert más fajú népként tartották őket nyilván. Így gondolta a náci ideológia, és ez eljutott ide is, és ennek megfelelően ugye megbízhatatlanok voltak a háború szempontjából. Ezt mondták, és olyan szerepük volt, amit elirigyeltek a zsidóktól a nem zsidók, főleg az értelmiség és a kereskedelmi szerepeket, és kollektív bűnösként hirdették ki őket a társadalom előtt, hogy ők nem is igazán dolgoznak.
7: Bársony János történész, kisebbségkutató, jogász a vendégem, és innen folytatjuk a beszélgetést 21 órától a Roma Szalomban. Tartsanak velünk!

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Kedden alakul meg az új kormány, előtte a miniszterjelölteket hallgatják meg. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton Magyarország miniszterelnökévé választotta Magyar Pétert a parlament az országgyűlés alakuló ülésén. Szinte teljesen kicserélődött az országgyűlés, ezzel véget ért a 16 éve tartó Orbán korszak. A képviselők a Tisza párt alelnökét, Forsthoffer Ágnest választották meg házelnökké, és döntöttek a további parlamenti tisztségekről is. A Tisza kormány miniszterei kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket ma és holnap hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély arra, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelök. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. A nyári szezon közeledtével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csak nem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és folytatódik a Roma Szalon. Május 11-e hétfő van, és 21 óra múlt, és ezen a héten, május 16-án egy nagyon fontos dátumra, fontos eseményre emlékezünk. Amikor a holokausztra emlékezünk, gyakran csak az áldozatok néma sorát látjuk magunk előtt. Van azonban a történelemnek egy sötét, mégis felemelő pillanata, amelyről méltatlanul keveset beszélünk. 1944. május 16-a. Ezen a napon az Auschwitz-Birkenaui cigánytábor foglyai, köztük rengeteg Magyarországról deportált roma ember nem várták meg alázattal a halált. Amikor az SS katonái megnyitották a barakokat, hogy a gázkamrába tereljék őket, kövekkel, botokkal és puszta kézzel verték vissza a náci gépezetet. Május 16, tehát a roma ellenállás napja lesz. Egy nap, amely bebizonyított, hogy az emberi méltóságot a szöges drótok mögött sem lehet teljesen megtörni. Hogy miért tudunk ma erről, és a magyarországi romák elhallgatott sorsáról ilyen részletesen, az jelentős részben egy embernek köszönhető, Bársony János történész és kisebbségkutató évtizedeken át küzdött azért, hogy a Paraimos Aroma Holocaust ne csak egy lábjegyzet legyen a történelem könyvekben. Ő volt az, aki a túlélők emlékezetét, az úgynevezett oral historit, tudományos rangra emelte és bebizonyította, hogy a romák nem csak elszenvedői, hanem aktív ellenszegülői is voltak az elnyomásnak. Folytatjuk a beszélgetést vele, és az ő kutatásain és gondolataink keresztül idézzük fel ezt a küzdelmet, keresve a választ arra, hogyan válhat a múlt ismerete a jelen és a jövő erejévé.
0: Rádió Dick, rólunk neked!
5: Mivel hogy ez az elhurcolás ugye már 44 november idején volt, amikor már a zsidók nagy részét elvitték Auschwitzba a nyáron, tavasszal nyáron, tehát májustól kezdődően, és ez a november az már fél év, és közben itt voltak most már az oroszok az Alföldön. És a hivatalnok réteg kezdte úgy érezni az államapparátus, hogy ez veszélyes dolog lesz, hogy ők ennyire alkalmazkodnak a szálasi féle elváráshoz, meg a náci elváráshoz, és ezért nem is olyan szorgalmasan hajtották már végre ezeket a cigányokat összeszedő rendeleteket, intézkedéseket, mint mondjuk a tavasszal, amikor még nem szálltak partra Normandiában a szövetségesek, amikor nem voltak a magyar területen az orosz csapatok. Az akkor egy más helyzet volt. De ettől még azért több tízezer roma szenvedett különböző módokon ennek az üldözésnek a következtében Magyarországról.
4: Én azon gondolkodom, bocsáss meg, hogy háború volt, világháború volt.
5: Igen.
4: És akkor azt mondták az embereknek, hogy téged azért most elhurcolunk, mert te nem dolgozol.
5: Éppen... Nem azért hurcolták el, mert megbízhatatlan volt. Tudod? És azt már kinyilvánították a romákról, en blokk, meg a zsidókról is, hogy ők nemzethűség szempontjából megbízhatatlanok, mert más fajú népként tartották őket nyilván. Így gondolta a náci ideológia, és ez eljutott ide is, és ennek megfelelően ugye megbízhatatlanok voltak a háború szempontjából. Ezt mondták, és olyan szerepük volt, amit elirigyeltek a zsidóktól a nem zsidók, főleg az értelmiség és a kereskedelmi szerepeket, és kollektív bűnösként hirdették ki őket a társadalom előtt, hogy ők nem is igazán dolgoznak. Na most ezt a romákról nem nagyon lehetett mondani, hogy nem is igazán dolgoznak, mert azért az a faluban azért, mint látod, minden családnál voltak, akik dolgoztak szinte. De attól még úgy en bloc, ez a sírva, vigadó és henyélő csoportként tekintettek a romákra, miközben máig is, meg az utóbbi 100 évben, meg még előtte is nem voltak sokkal jobban munkára befogott és kényszerített csoportok a romáknál, mert hogy bányákban, útépítéseken, folyamszabályozásokon, textilgyárakban dolgoztak a szocializmus idején, és előtte nagy birtokukon, summásként, nagy gazdaságokban és kis gazdaságokban, a falvakban művelték a földet a két kezükkel. Szóval ez a lustasági hirdetéshez ez a magyar babonák egyike volt. Illetve hát minden népben vannak lusták, meg szorgalmasak, és legfeljebb a gyakoriság számít, hogy ki, melyikben vannak többen, vagy kevesebben, de a lényeg a dolognak, ezek egyéni emberi tulajdonságok. a szorgalom, vagy a, hogy mennyire bírja valaki a nehéz munkát. Hát a romák között nagyon sokan nem bírták a nehéz munkát, viszont az jutott neki. Ezt tudjuk mondani a történelem során. Na most Magyarországról ebbe az auschwitzi kivégzésbe, ebbe a 2980 valahány emberbe viszonylag kevés magyar állampolgár volt, de annál több volt például a burgenlandi roma, akik ugyanúgy magyar tudatú, magyar nyelvű, magyar származású emberek voltak, csak máshol húzták meg a határt 1920-ba.
4: Na hát.
5: És ezáltal a magyar nemzetiség Ausztriában a zsidók és a burgenlandi zsidók és cigányok kiirtásával egy negyedére zsugorodott. Ami ahhoz képest, hogy őrség meg őslakosság, magyar őslakosság volt, tehát az a terület mindig Magyarországhoz tartozott előtte, ahhoz képest azért érdekes, és erről nem sokat szoktunk beszélni. És mivel, hogy ez a német birodalomhoz került az Anschluss után, tehát a 30-as évek végén, itt ezek a romák, ezek német birodalmi cigányokká váltak, és ugye a Himmler Auschwitz parancsa a cigányokra az 1942. december 16-án adta ki, és akkor vitték a Auschwitz táborába a legtöbb romát, aki egyébként dolgozott, tehát mert 1939-ben összeszedték azokat, akiknek nem volt munkaszerződése, és kitelepítették őket Lengyelországba, Lucsba, a zsidó gettó részbe, majd onnan elvitték őket a nagy megsemmisítő táborokba, ahol ők voltak az első egyike, akiket kivégeztek, 6000 burgenlandi cigány gyilkoltak meg a Lucsi gettóból, akik előtte a Lakonpaki, ma magyar határtól 10 kilométerre lévő lágerben voltak. Tehát közülük volt, aki Auschwitzba került később, de a legtöbbjüket, ezt a 6000-et már akkor meggyilkolták, meg elkerültek Buchenwaldba, elkerültek Dachauba, és a nők közül pedig a Ravensbrücki tábor, női táborba vittek. Én ismertem még magyarországi cigányasszonyt, a határ mellett lakott, akit elvittek, mert átment a szomszéd faluba, amelyik német területen volt, meglátogatni az unokatestvérét, elfogták, és 5 évet töltött Ravensbrückbe. Ilyen sorsa lett egy fiatal lánynak, aki átment az unokanővéréhez. Szóval a másik nagy csoport, aki ugyancsak magyar állampolgárként került a cigánytáborba, az a délvidék megszállásakor 1941-be juthatott oda, amikor átvették a magyar csendőrök a határon azokat a cigányokat, akik a Székesfehérvár és Békés Csaba vonaltól délre éltek, és nem rendelkeztek olyan papírokkal, hogy ők biztosan magyar állampolgárok. Na most a romák lakásviszonyai nem nagyon tették lehetővé, hogy olyan sokan megőrizhessék állampolgári papírjaikat, mert az bizony megrohadt az esőben egy májogviskóban, aminek szalma teteje van, mondjuk. Tehát iratokat szerezni így nehéz volt, és őket pedig átrakták a német megszállás alá Szerbiába, meg Horvátországba, ahol a cigányokat Jasenovac koncentrációs táborába gyilkolták már 40-41-től. És tehát innen is kerülhettek német fogságba, aztán utána ugyancsak a kárpátaljai bevonulás után, amikor Oroszországot megtámadták a németek és a magyarok is, akkor bizony ugyancsak akik nem rendelkeztek eléggé iratokkal, azt a 20 ezer embert körülbelül, akinek jelentősebb része zsidó volt, de volt mint egy 2000 cigány ember is, átrakták a határon, akkor már lengyel protektorátusnak nevezett, vagy ukrán területe a határon, és ott bizony a német Einsatzgruppét, az ukrán rendőrök, a magyar csendőrök lelöböltözgették ezt a 20 ezer embert Kamenec-Podolszkijban és több más zsidó gettó mellett vagy erdőben, ahol érték őket. Ez is az első lépései voltak a romák, a hazai romák holokausztjának, amelyik arra vonatkozott, hogy amelyik falu nem akarta látni, vagy nem akarta megtartani a romáit, az idegenrendészeti kérdést csinált az ügyből, és azt mondta, hogy nem, ezek nem rendelkeznek papírral, vándor cigányok, vigyék ki őket az országból. És kivitték őket. A még magyarok kerültek, magyar cigányok Auschwitzba, a Riglispíres köszörűs céllövöldős cirkuszos cigányok közül, akik járták Európát különböző cirkuszokkal mutatványosként, és amikor meghozták ezt a rendeletet, Auschwitz rendeletet, amelyikről beszéltem korábban, akkor összeszedték őket a városokban a munkahelyeikről, a cirkuszokból, és elvitték őket Auschwitzba. Ők közöttük nagyon sok magyar állampolgár volt, így aztán én az eredeti auschwitzi névsor fennmaradt, tábor névsor fennmaradt, mert elásták a táborírnokok akkor, amikor kivégezték a romákat a földbe, hogy maradjon tanúság arról, hogy mit követtek el a cigánytábor ellen. Két lengyel politikai fogoly írnok ezt megcsinálta, és aztán 1947-ben kiásták és átadták a hatóságoknak, a lengyel hatóságoknak, és így fennmaradt a névsora a cigánylágernek, és ezt kiadták két kötetbe, és ebben 64 magyar állampolgárságúnak jegyzett roma volt a foglyok között, akiknek felírták a nevét, tehát aki bekerült már a táborba, nem azután, miután bevitték a táborba magába a Birkenau-ba, akkor közvetlenül vitték a gázba a gázkamrákba, például a lengyelországi romákat, az Oroszországból szállítottakat, de voltak csoportok, akiket viszont Németországból, Magyarországról, meg különböző megszállt országokból, Franciaországból, Belgiumból, Görögországból az auschwitzi cigány családi táborba vittek, és ott, aki már bekerült a családi táborba, és nem korábban a gázkamrába, annak már felírták a nevét, ez 23 ezer név volt a nyilvántartásban, és ebből a 23 ezer névből volt 65 ebben a könyvben, amelyik feltüntette, hogy magyar állampolgár. Én a születési hely alapján, ami szintén benne volt a listában, még találtam 110 embert, aki Magyarországról származott magyar állampolgár volt.
4: Na,
5: a 63 mellett. Tehát egyelőre annyit tudunk, hogy aki bekerült magába a családi táborba, az mintegy 160 ember volt magyar állampolgár ebből a dologból. Aztán, aki nem a cigánytáborba került, hanem a magyarországi zsidó férfiakkal, nőkkel együtt vitték el, vagy azért, mert áttért vallás volt, vagy azért, mert a létszámhoz kellett a kiegészítés, és kellett a németeknek a halálgyárba az ember, abból is voltak, tehát a női táborban is voltak sokan cigányok, a férfi táborban, Auschwitz 3-ban is voltak, tehát Monowitzban és Auschwitz 1-ben is voltak, és hát különböző munkahelyeken, munkatáborokban, altáborokban, mert ezeknek a tábor birodalomoknak azért az is céljuk volt, hogy a német hadipar számára vigyenek kényszermunkásokat, akiket ott dolgoztatnak halálra.
4: Ma 2025-ben mi védi a kisebbségeket, hogy ez ne fordulhasson elő? Milyen törvények, rendeletek szabályozzák ezt?
5: Hát elsősorban az, hogy ne fordulhasson ilyen, az az embereknek a történelmi tapasztalata. A második világháború után a győztes nemzetek összeültek, az Egyesült Nemzetek Szervezetét megalapították, és kinyilvánították, hogy ilyen nem akarnak többet az emberiség történelmében látni, mint a náci tömeggyilkosság. És hát megállapították, hogy vannak bizonyos emberi jogok, és vannak bizonyos emberiség ellenes bűncselekmények, amelyeket meg kell büntetni. És erre hoztak nemzetközi szerződéseket, és az adott országokban pedig törvényeket. A magyar törvények jelentős része ebben szemben az a párizsi békeszerződésből következett, ahol a magyar állam kötelezettséget vállalt arra, hogy felszámolja a náci nyilas szervezeteket, és nem tűr meg az országban ilyeneket, és hogy háborús bűnössé nyilvánították például az SS-t, a magyar csendőrséget kollektív háborús bűnössé nyilvánította ez a nemzetközi szerződés, mivel hogy ez a szervezet hajtotta végre a nemzettársainak a az összegyűjtését és kiszolgáltatását a haláltáboroknak és a halálra dolgoztatásnak. Tehát bűnrészesek voltak, és hát népbíróságok ítélkeztek a háborús bűnösökön, a tetteseken, a legfontosabb tetteseken, és hát sokan persze megúszták a cselekményeik következményei. Mert elmenekültek, vagy el tudtak bújni, vagy átöltöztek más ruhába, és más pártba léptek bele a Nyilas párt helyett. Szóval
4: felöltőt cseréltek, csak felöltőt.
5: Igen. Mondjuk ávós ruhát a Nyilas ruha helyett. Szóval
4: a 20. század végén megtörtént legalábbis valamilyen formában megtörténtek kárpótlások.
5: Hát
4: mi történt a romák esetében?
5: Hát az a helyzet, hogy a zsidókkal kapcsolatban voltak az első kárpótlási szabályok, elsősorban a nyugati országokban, ahol személyesen fel lehetett lépni a kényszer munkahelyekkel szemben, tehát mondjuk a Siemens, vagy az IG Farben Industry, vagy a többi nagyvállalat, amelyik működtette ezeket a internáló táborokkal egyben lévő üzemeket. Ezeknek kártérítést kellett fizetniük, meg az államnak is, amelyik ebben részt vett. De mivel mondjuk a magyar állam, aki vesztes ország volt, és egyébként is fizetnie kellett hadisarcot, kárpótlást azokért a veszteségekért, amik az általa megtámadott Szovjetuniót, Bulgáriát, Jugoszláviát érték, és komoly gépek, a gyárak gépeit, a megtermett élelmiszer jelentős részét kiszállították a megszállóink az országból hadisarcként, illetve kárpótlásként, tehát nem volt az országban olyan lehetőség, hogy kárpótolni lehessen személyesen, akiket a magyar állam belül nyilvánított ellenségévé és harcolt ellené, mint a zsidók és a cigányok. Tehát kárpótlásról nem volt szó. Arról volt szó, hogy az elvett területeket a földhivatalokban, hogyha igényeltek, visszajött az illető volt tulajdonos, akinek kisajátították a birtokát, földjét, kertjét, az visszaigényelhette, és visszakaphatta. Aztán persze, hogyha ez nagyobb volt ez a terület, akkor még pár hónap múlva természetesen a földosztás során kiosztásra kerültek ezek a birtokok, mármint a nagy birtok felszámolása kapcsán, aki éppen nagy birtokos volt, akinek kis birtoka volt, az meg tudott maradni elég sokáig, tehát akinek csak egy kertje volt, meg házhelye, ilyesmi, az megmaradhatottak, amit elvettek, aztán visszaadtak. De meg azt is lehetett, hogyha valaki elvitték a faluban az illetőnek, ahol miatt akit elvittek, majd visszajött, akkor hogyha ráismert a holmiára, akkor kezdődtek hogy adják vissza, aztán vagy visszaadták, vagy nem, vagy eljárt az állam ez ügyben, vagy nem, vagy rágyújtották a házat, hogy takarodjon, minek jött vissza. Szóval ilyenek is voltak szép számmal, tehát a kárpótlásnak ilyen formái azok a abban az időben nem nagyon működtek. Az első hivatalos kárpótlási helyzet az valamikor 1958 és 60 között lehetett beadni, szintén ugyanúgy, mint nyugaton, vállalatok ellen, azokért a hónapokért, amit ezeknél a német nagyvállalatoknál dolgoztak az emberek. Erre kiadtak hirdetéseket, romák közül mintegy 3-400-an jelentkezhettek. Hát nem nagyon volt kommunikáció a putri telepek és a kormányzat és a tömegkommunikáció elérhetősége sem volt adott. Így aztán a romák úgy általában nem nagyon tudtak arról, hogy itt ebből vissza lehet kérni valamit. Inkább a városlakók közül voltak jelentkezők. Aztán, de hát nem jelentős összeget, 15-16 ezer forint volt a maximum tán, amit adtak ilyen munkáért. És ezért is szorgalmasan az általános értékforgalmi bank intézkedett a dologról, és a magyar állam szorgalmasan levonta a maga részét ebből a kárpótlásból. Hát úgy váltotta a forint és a márka közötti viszonyt, hogy valami 16 vagy 20 forint volt a márka, hát miközben hát a vásárló ereje ennyi szólva más. Aztán volt egy állami kárpótlás, aztán utána volt a zsidóknak is, meg a cigányoknak is egy segélyakciója, a svájci segélyakció, és aztán volt egy német kárpótlás, svájci és német kárpótlás, amelyet az IOM nevű nemzetközi szervezet fizetett, és aztán még volt az osztrák. Na most ennél az utóbbi kettőnél már hogyják, mozgásba lépett a csaló világ is, tehát ott már voltak hamisításos ügyek is, de még a 2000-es...
4: De mit 2000-es, jelent ez, hogy hamisítás?
5: Hát beszálltak bűnözők. Összegyűjtöttek neveket, és beadtak hamisított kérelmeket. Oh. És le is ültettek belőlük néhányat. A zsidóknál ezt nem nagyon vizsgálták, hogy van-e hamisítás, vagy nem. Hát nyilván volt ott is. De a romákra rámentek, és mivel, hogy ezek az összegyűjtő osztrák szakemberek nem akarták, hogy azok csinálják, akik a korábbi tisztességesen csinálták, és megmondták, hogy lesznek szívesek ellenőrizhetővé és nyilvánossá tenni a dolgot, és megállapodni abban, hogy mennyiért végzik el ezt a munkát. Ezek nem vállalták azt, hogy normál szerződéssel becsületesen dolgoztassanak, hanem kiadták az ilyen cigányszervezeti országos önkormányzatos embereknek, akik kerestek hozzá ügyvédeket, meg nettereket, és ezért felmerült elég sok visszaélés is. Ebben az osztrákkal elsősorban, a némettel csak alig még. De hát ez mindennel így van, amelyikben nem szervezett és nem átgondolt ügyek vannak. Az előzők ben ott az amerikai bíróság bízta meg a lebonyolítókat, ezek mi voltunk például, vagy a svájci segélynél a Vöröskereszt, mi, és hát mi a pénzhez meg a forráshoz nem jutottunk hozzá, mert mi nekünk csak meg kellett írni a papírt, de nem részesültünk, mert az közvetlenül a szervezet, amelyik megítélte az utalt a roma családoknak. Mi ilyet 2500 ilyen kérvényt juttattunk el ezekhez a szervezetekhez, illetve igazítottuk el a romákat, hogy mit, meg hogyan kell kitölteni ahhoz, hogy eljusson hozzájuk a kártérítést. És ennek mik a szabályai, tehát ott a jegyzőnek előtt kellett nyilatkozni, tanukat kellett vinni. Tehát volt egy procedúrája annak, hogy ez tiszta legyen, sőt még a szakemberek, történészek még át is nézték, hogy reális-e az a kérelem, rendben van-e a történet, amit leírtak. Tehát ez az IOM felé menő német kárpótlás és svájci kárpótlás, illetve a svájci segélyügyben ott tiszta viszonyok voltak. A következő esetben már az osztráknál ott sajnos rábízták az orvősökre.
4: Bársony János történész, kisebbség kutató és jogász volt a vendégem, és ezt az izgalmas beszélgetést folytatjuk hétfőn 20 órától a Roma Szalonban. Tartsanak velem!

0: csak megy tovább.
1: Rádió Dick.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
3: Vaszt.
2: És mivel kettő van...
3: Vaszta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és mikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta.
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vászlos esze?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányzene a magyar kultúra egyik legismertebb és legkülönlegesebb zenei hagyománya. Évszázadokon keresztül fontos szerepet játszott a magyar népzene a vendéglátás és a szórakoztatás világában. A cigányzenészek tehetsége, virtuozitása és érzelmekben gazdag előadásmódja nem csak Magyarországon, hanem külföldön is nagy elismerést váltott ki. A cigányzene gyökerei a cigány népcsoport vándorló életmódjához kapcsolódnak. A cigányok eredetileg Indiában származnak, majd hosszú évszázadok alatt jutottak el Európába. Magyarországon már a középkorban megjelentek, és hamar kapcsolatba kerültek a magyar népi kultúrával. A zenélés sok cigány család számára megélhetési forrást jelentett, ezért generációról generációra örökítették tovább a hangszeres tudást. A cigányzene legismertebb hangszerei közé tartozik a hegedű, a cimbalom, a brácsa, a nagybőgő és a klarinét. A zenekarok élén gyakran a prímás áll, aki irányítja az együttest, és szólóival elkápráztatja a közönséget. A cigányzenére jellemző a gyors tempóváltás, a díszítések gazdag használata és az erőteljes érzelmi kifejezés. Egy lassú dallam szomorúságos és bánatot sugall, míg egy gyors csárdás örömöt és életvidámságot közvetít. A 19. században a cigányzene különösen nagy népszerűségre tett szert. Ebben az időszakban számos híres magyar zeneszerző és költő is rajongott érte. A nemesi udvarokban, kávéházakban és vendéglőkben gyakran cigányzenekarok muzsikáltak. A magyar zenei stílus egyik legfontosabb képviselőjévé váltak, és hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar kultúra külföldön is ismerté váljon. Napjainkban a cigányzene helyzete megváltozott, bár kevesebb vendéglátóhelyen hallható élő cigányzene még mindig sok tehetséges zenész őrzi ezt a fajta hagyományt. Számos fesztivál, kulturális rendezvény és zeneiskola foglalkozik a cigányzene továbbadásával. A modern zenei irányzatok mellett is fontos szerepe van, hiszen a cigányzene a magyar kulturális örökség része. A cigányzene nem csupán szórakoztatás, hanem érzelmeket közvetítő művészet. Gazdag történelme, különleges hangzásvilága és kiemelkedő előadói miatt ma is nagyon fontos értéket képvisel. Megőrzése és továbbadása azért is lényeges, mert a cigányzene a magyar kultúra egyik meghatározó és egyedülálló része.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 93 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Schmidelius Éva, magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Köszönöm szépen, hogy itt vagy és beszélgetünk.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek és hogy beszélgethetünk.
1: Hamarosan megjelenik 4 videóklipped Dankó Pista dalaiból, a néhány évvel korábban megjelent saját kiadású CD-d anyagából. Hogyan jött ennek az elképzelésnek az ötlete, illetve hogyan lett ez megvalósítva?
2: Amióta megjelent ez a lemezem, azóta tervezgetem, hogy kéne róla néhány dalt kiválasztani, és hogy videóklip is ezt megerősítse, hogy képben és hangban egyaránt látványosan elhangozzék legalább 4 dal erről a lemezről.
1: Fontos manapság a videóklip? Nem elegendő a CD, mondjuk?
2: Lassan a CD kimegy a divatból, bár én még ragaszkodom hozzá, és van tervem még egy zenei anyagot CD-n kiadni, körülbelül egy olyan 3 év múlva, még tervezés alatt van, illetve egybekötni egy nagy önálló estel ismételten, mert hogy már ilyen is volt az életemben. De úgy különben teljesen kellemes és jó érzés, hogyha a különféle streaming csatornákon keresztül is meghallgatható, hisz minden lemezanyagom oda van föltöltve.
1: És hogyha még ráadásul látható is, akkor az kiemelt figyelmet kaphat, gondolom.
2: Igen, hogyha valamely TV csatorna elfogadja, és még közvetíti is, mint például a Heti TV-n már látható több felvételem. A Duna TV is készített már velem felvételt, és a Muzsika TV-ben is még a Déki Lakatos Sándorék idejéből.
1: A YouTube az mennyire fontos jelenleg napjainkban szerinted a magyar nóta esetében?
2: Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes ott rátalálni magyar nóta énekesekre, akár az archívumokból válogatva, és akár a napjaink énekeseit meghallgatva. Már sokkal nagyobb könnyebbség a következő nemzedéknek ott hallgatni és megtanulni a magyar nótát, mint ahogy nekem rádiófelvételeket rögzítve és kazettáról tanulni, illetve hát én ismerem a kottát, és nekem az is nagy segítség volt, bár a magyar nótánál nem kotta fejeket énekelünk.
1: Így van. Az elsődleges célközönség mennyire figyeli a YouTube-ot esetleg, vagy a különböző streaming csatornákat? Mennyire használják mondjuk az idősebbek ezeket?
2: Igen, épp ezt szerettem volna mondani, hogy tisztázzuk, hogy melyik az elsődleges célközönség, mert ugye itt az a cél, hogy a fiatalok is megszerezzék, és már erre is láttam elég jó példát, és modern kifejező eszköz volt hozzá a YouTube, illetve a többi streaming, és valójában az időseknél nagyon becsülendő és elismerendő, hogy kezelik a számítógépet, és így a YouTube csatornát is fellapozzák.
1: Én nekem édesapám már elmúlt 70 éves, de egész nap a YouTube előtt ül, és nézi a primásokat, hallgatja a nótákat, és tulajdonképpen ezzel szórakozik.
2: Hála Isten, hogy leköti továbbra is a zene és annak szeretete. És innét is üdvözlöm édesapát, hisz ismerjük egymást.
1: Hogy lettek kiválasztva ezek a dalok, hogy konkrétan miből lesz videóklip?
2: Amelyikek nekem tetszettek, amelyeket még koncerten nem énekeltem, amelyikek meghatározzák azt a hangulatot, ami éppen abban a pillanatban engem érintett, és hogy legyen vidám is, hogy csárdást is bemutassunk, és igen, mókásra sikerült, és a hallgatókból is olyan, ami a lelkemet megérinti.
1: Milyen kihívást jelentett egy videóklipnek az elkészítése?
2: Nagy kihívást jelentett, főleg ez az utóbbi 4, mert ez távol volt a lakhelyemtől, és minden segédanyagot, díszletet én vittem igen, egyik A-ból B pontba elég nagy távolságra, és fizikailag is, lelkileg is, és szellemileg is igénybe veszi az embert egy videóklip készítés, hogy minden frankon összeálljon, és szimpatikus legyen a nézőnek, mindig ez a cél, és a hallgatónak.
1: És a helyszíneket ki választotta ki például?
2: Én választottam ki a helyszínt. Nagyon cseles a dolog, ugyanis nem utaztunk el Szegedre. Budapesten történt a felvétel, de próbáltunk egy olyan környezetet imitálni, ami beillik Szegedhez is.
1: Ugyebár Dankó Pista szülővárosa.
2: Pontosan, és lehet, hogy ezt titokba kellett volna tartani, de úgy érzem, és a lelkiismeretem arra vezérel, hogy így becsületes, ha már rákérdeztél.
1: A videoklipnek az a lényeg, hogy megragadja a hallgatókat, illetve a nézőket, nem feltétlenül a történelmi hűség, mondjuk így.
2: Igen, na mostan az időpont is, nem gondoltam arra, csak azt néztem, hogy a civil hivatásom mellett hogyan van szabad napom és szabadságom, és ezért irányult ezekre a napokra, és itt pontosan még a ünnepnap is beleesett, a majális napja, mivel ugye ez egy ilyen friss esemény, és egy olyan helyszínt kellett találni, ahol másoképpen nem majálisoztak.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket. Egy kicsit térjünk vissza a gyökerekhez. Mikor érintett meg a zene? És hogyha jól tudom, akkor valójában hangszereken is tanultál már egészen fiatal korod óta.
1: Pici koromban már észrevették, hogy nagyon szép hangom van. És ez azt jelenti, hogy már ilyen 3 éves koromban énekeltem gyerekdalokat, nem csak óvodában, hanem a otthoni környezetben. Szüleimnek nincsen jó hangja és nincsen zenei végzettségük sem, viszont a nagyszüleim, mind a két nagymamám nagyon szép hanggal volt megáldva, és énekeltek. És az apai nagymamám a lábára ültetett, és énekelte azt a nótát, amiről hosszú-hosszú évekig azt se tudtam, hogy nóta. Hogy sír a kislány a Balaton partján. Ő egy balatoni lány volt, és nagyon aranyos volt, testvéremet is, és engem is így hintáztatott, hogy a kinyújtott lábára ültetett, és fölemelgette a lábát, és közben ezt énekelte.
0: Szóval a gyerekkori élmények, igen, azok voltak, amik a legjobban hatással voltak.
1: Igen, és akkor utána, ugye, ahogy cseperedtem, mentem iskolába, ott is észrevették, hogy szép a hang, elég erős is ez a hang. Ugye ott meg volt határozva az énekarba, hogy ha bekerültem, akkor a alt, mezzo és szoprán, és akkor mindig, ahol hiányzott gyerek, kevesebb volt, oda toltak engem, mert hogy az erős hangommal erősítsem azt a szólamot. De hát én több szólamot megtanultam sokszor egy adott darabnál.
0: Ráadásul ennek vannak másfajta előnyei is, hiszen hogyha az ember középső szólamot énekel, akkor sokkal jobban kinyílik a füle. Hát ez nagyon fontos.
1: Nyilván nem voltam kasú. Úgyhogy nagyon-nagyon szép éveim voltak általános iskolában, és az az érdekesség, hogy lányok is mutálhatnak. És ez engem is utolért, és nagyon meg voltam sértődve, mikor a énektanár bácsi kirakott az énekkarból, hogy hamis vagyok, de én bebizonyítottam, hogy nem vagyok hamis, és azt is elárulom, hogy miért volt jó énekkarosnak lenni. Mert nem csak a apró fellépések vagy az ének szeretete, hanem mindig volt egy külön kirándulási nap az énekkarosoknak, és el lehetett lógni a különféle tanórákról is, amikor valamilyen olyan szintű rendezvény volt, ahova énekkart kellett vinni, és szerepelni kellett, és én egy nagyon zsivány gyerek voltam, és benne voltam mindenbe, ami a tanulástól egy kicsit távol tehető.
0: Akkor azért még nagy divatja volt a kórus mozgalomnak is.
1: Igen, igen. Mikor már 18 éves voltam, akkor a Körtvélyesi Oszkár tanár úr karnagy is volt, és fiúkórust vezetett, és oda meghívott szólót énekelni. És volt egy ilyen előadásunk. Hát itt már igencsak tényleg bőven felnőtt voltam, 20 éves.
0: Viszont térjünk vissza egy picit még a hangszeroktatásra is, hiszen azért ez egy nagyon jelentős szempont egy énekesnél. Én nekem az a tapasztalatom, hogyha valaki tud hangszeren is játszani, akkor egészen másként énekel.
1: Én azt mondom, hogy túlzás azt mondani, hogy én tudok hangszeren játszani. Úgy történt a dolog, hogy akkor volt ez a Bachfart mozgalom is, és nekem nagyon tetszett, miután a komoly zenét nem is szerettem, mert voltam annyira zsivány, hogy a Queen, a Deep Purple, az Iron Maiden, ami jobban közel állt hozzám, és ez amikor én voltam kisgyerek, nagy dolog volt, figyeltük azokat a menő osztálytársakat, akik be tudtak szerezni a akkori Jugoszláviából lemezeket, és felvételt át tudtunk valahogy játszani kazettára, vagy ami akkor épp aktuális volt, és ugye, mert a rádióban ezek nem szóltak. És aztán a magyar rockzene is közelebb állt hozzá, még nem a szüleim mindig mondták, hogy hát a testvéred csellózik, akkor te is tanuljál valamilyen komoly zenét. És igen, az én bátyám, orvos bátyám 10 évet gordonkázott, és a István gimnáziumnak a zeneiskolájába szintén, Záborszky féle vezetés alatt, és így kerültem én is oda, hogy akkor fogok zenét tanulni, csak az általános iskolában aki a énekkart vezette, énektanárbácsi, Csóka Károly megkérdezte, hogy hát ha szeretnék komoly zenét tanulni, akkor miért pont a lantot? Mert hogy ő megjavasolná előbb a hegedűt. Ugye annak a GDAE húrjai vannak, és aki már nagyon jól tud hegedülni, voltam 14 éves, hozzáteszem, akkor könnyedséggel fog tudni mandolinozni, hisz a mandolin, mint pengetős hangszer, ugyanazon húrokkal bír, csak dupla húrokkal. És nekem van mandolinom is, mert én azt is kaptam, meg hegedűt is kaptam. És nagy lelkesedéssel elkezdtem hegedülni, tanulni, és arra gondoltam, hogy ha én ezt így betartom, megfogadom a tanácsot, akkor majd tényleg eljutok a lantig. Lantom nincs. Nos, a hegedűvel viszont eljutottam összvisz 4 évet. A középiskolai éveim végéig tanultam hegedülni, mégsem hozzá kell tennem, hogy a szolfés tanárom, amikor kezdtem tanulni zenét, a Nagy Norbert tanár úr volt. Ő egy nagy bőgős volt, nagyon szigorú volt, tehát a különféle hangközöket kellett felismerni vakon, és leírni, és dallamot írni, és transponálni. Majd őt követte a tanulmányaimban a Körtvélyesi Oszkár tanár úr, és a legutóbb pedig zene elméletet összhangzattant a Kárpáti Tünde tanárnőtől tanultam. És imádom, és él, és Isten éltese sokáig őt, még most is. És mikor én hegedültem a nem tudom hanyadik, talán harmadik hegedű tanáromnál, ez a 4 év alatt volt 3, mert mindig annyira nem olyan jól tudtam hegedülni 14 évesen, hogy talán ha más módszerrel tanít, akkor hát ha jobb lesz. És ott iskolán belül, és a Nagy Norbert tanár úr felesége Mária néni az, aki szintén nagyon-nagyon-nagyon szigorú volt, és önállóan már eljutottam odáig, hogy valami kis apró német darabot, kis koncertanyagot tanultam hegedülni. És az az igazság, hogy olvastam én a kottát, megismertem, de ezek olyan kis darabok voltak, hogy fejből játszottam, és megint egy olyan problémába estem bele, hogy az egyik ilyen ének, vagy egyik ilyen hegedű órán megkérdezte, hogy hol tartunk. És lapoznom kellett a kottába megmutatni, és azt mondta, hogy nem bazseválunk, hanem kottából kell játszani, és hogy hol tartunk, és hogy énekeljem le akkor, és szolmizáltam, és azt mondta, hogy mit kilódunk a hegedűvel, hogyha ez énekelve jobban megy. És így átlettem irányítva. Tehát ennyi az én hangszeres tudásom, illetve a Vörös Lajosné Lili néninél tanultam 2 évet zongorát, mert a zeneakadémiai felvételihez kellett zongora. És ennyi az én hangszeres tanulásom és tudásom, és átlettem irányítva a Kenderesi Zoltán opera énekes művész tanárhoz énekszakra, ahol megismerkedtem a férjemmel.
0: Akkor ezek szerint még ebben az időszakban a Zeneakadémiára készültél, és úgy tervezted, hogy akkor a Zeneakadémián opera énekesként fogod folytatni.
1: Szüleim nagyon szerették volna, hogy a Milánói Szkálába énekeljek egyszer. Voltam a Milánói Szkálába, de én még álltam a színpadán is, de nem énekelhettem. Úgyhogy készültem a Zeneakadémiára, nagyon jó volt a felvételi ott létem, szereplésem, miután fölhívtak telefonon, és mondták, hogy minden rendben van, de jöjjek vissza pár év múlva, hogyha szültem 2 gyermeket, és megígértem, hogy úgy lesz, és egy kicsit az élet úgy alakult, úgy hozta, hogy mire a gyerekek is megvoltak, meg lakás is volt, meg tehát minden már saját, meg segítséggel, meg erőből, meg szorgalomból összejött volna, addigra kifutottam abból az életkori időből, hogy lehessen menni újra magánénekszakra felvételizni. És nem bánom.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy kicsit azért másként működik nyilván a magánének, illetve a hangszertanulás, hiszen a hangszertanulásról valahogy jobban le lehet csúszni. Én azt gondolom, tehát hogyha egészen fiatal korban nem kezdi el az ember, akkor már valószínűleg nem lesz belőle művész. De hogyha az éneket később kezdi, elsősorban a mutálásból adódóan is, azért azt másképp is lehet folytatni.
2: Kovács Kolos meghallgatott, mikor olyan 15-16 éves voltam, és azt mondta, hogy 18 éves korom után kezdjek tanulni énekelni. Igen. És ez így is történt, mert körülbelül pont az az időszak volt, hogy leérettségiztem, és átkerültem magánének szakra. De viszont én nálam azért sem volt probléma ez a hangszeres tanulás, azon túl, hogy magát a hangszert nagyon szeretem. És a mai napig is megvannak ezek a hangszerek. És szerettem is a hangját, tehát mint műkedvelő szeretem a Vivaldit, vagy egyéb más hegedű hangversenyeket is meghallgatok, tehát komoly zenét is szeretem már, és kinyílt a fülem, és abszolút nyitott vagyok minden zenei stílusra. Viszont pont, hogy a klasszikus dalokból még inkább merítettem, és ott ugye a zenei kíséret szintén meghatározó volt. Tehát, hogyha nem zongora kíséret volt, hanem egy kis kamarai zenekar, tehát azért az nagyon sokat számított egy Schumann, egy Mozart, egy Schubert dalnál, vagy akár egy Bizet Carmennél, tehát egészen ugye a spirituálétól, a magyar népdaloktól, a spirituálékon át egészen a operáig tanultam klasszikus vonalon, és egy kis idő kimaradt az életemben, mikor erre a mostani általam művelt műfajra áttértem.
1: A magyar nóta hogyan lépett be az életedbe?
2: Most bután hangzana, hogyha azt mondanám, de ez így igaz, hogy minden vasárnap hallgattuk a ebéd közben a jó ebédhez szól a nóta, bár akkor engem ez nem kötött le. Tehát jobban érdekelt a sült krumpli rántott hús. De biztos, mint maga, hogy zene valahol tudat alatt megfoghatott, nem jelentett szerepet az életemben, megmondom őszintén. Abszolút nem arra készültem, hogy én egyszer magyar nóta énekes legyek, sőt, mi több, azon túl, hogy édesapám bohém ember volt, és eljárogatott, és elvitte édesanyát is nemes ünnepekkor vendéglátóegységekbe, ahol cigány zenem szólt, és hát, ha volt énekes, azt is meghallgatták, de én előttem maga az egész stílus nem is volt még nagyon feltárva, vagy elmesélve, vagy nem voltam bevonva ebbe a családi programba, és talán még édesapám tett is olyan megjegyzést, hogy lányok nem járnak ilyen helyekre, mert hogy hát azért egy elég szigorú neveltetést kaptam, és ez a esti éjszakai kimaradásos dolgok biztos tizenévesen nem biztos, hogy az ő elképzelésének megfelelt volna. Tehát biztos, hogy ez így volt jó, és így alakult. Viszont annál nagyobb érdekesség, hogy pont édesapám volt az, aki szintén Tarnai Kis Lászlót hallotta a rádióból, hogy meghirdettek egy népdal versenyt, és beszélt édesapám Tarnai Kis Lászlóval, hogy van egy jó hangú, csinos lánya, és hogy esetleg erre a versenyre benevezhetnie, és mondta Tarnai Kis László, hogy erre már nem, erről már lemaradt, de hogyha tényleg jó hangja van, meg csinos, küldje be hozzám a Szófia utcába. És én akkor már két gyermekes családanya voltam, és szólt édesapa, hogy menjél be, neked ez az ember tetszeni fog. És bementem, aznap mentem be, amikor a kisfiamnak éppen gitárvizsgája volt, és nagyon igyekeztem délelőttről, hogy én délután a gyermekemnek az első gitárvizsgájára odaérjek. Nos, a Szófia utcában meghallgatott a Tarnai Kis László, és azt mondta, hogy ad 3 hónap esélyt, az alatt kiderül, hogy érdemes-e foglalkozni vagy sem. Énekeljek valamit. A valami az egy
3: kalotaszegi hajlításos népdal volt. Imádom a népdalokat, és siker is volt a bejutáshoz. Nem csak a Szófia utcába, hanem a későbbiekben már ahol ő tanított, a lakása mellett volt egy kis helység, és nagy dolog volt, tehát abban az időben kihalásos alapon lehetett bejutni Tarnai Kis Lászlóhoz éneket tanulni, és azt mondta, hogy csinálunk Éva magából egy nagyon jó magyar nóta énekest. És akkor nekem kötelező volt elmenni megnézni, hogy Verpeléten milyen a bor és a zene faluja, különféle ilyen rendezvényekre. Akkor elmentem, és akkor itt visszaköszön a dolog, hogy egyedül elmentem, ott hagyva a családot, megnézni, hogy milyen a különféle vendéglátó egységekben, ahol még volt cigányzenekar, és leültem egy asztalhoz, és kértem egy valamilyen kávét, vagy teját, vagy mindegy mit, valami kis italt, és nem szeszes italt, hanem üdítőt, és bár nem vettem meg a jó szeszes italt sem, és hallgattam a muzsikát, valahogy mindig észrevették a zenészek. Tehát valahogy azt vették észre, hogy nem olyan vendég, akik bejönnek vacsorázni, hanem csak valahogy, vagy csak nem épp csak, hanem pontosan, hogy mintha a füle a hölgynek úgy arra nyílik, vagy. Tehát az ott úgy olyan érdekes, hogy úgy észrevettek. Merem remélni, hogy a zeneiségem mutatkozott ki, és nem a külső megjelenése.
1: Nyilván azért egy énekesnél ez is fontos.
3: Igen, úgyhogy azért ezek kellemes emlékek voltak.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
4: Művészet, kultúra, hagyomány.
5: Ez a Roma Szalon.
4: A 100.3 Rádiódikben.
5: 100.3 Rádiódik.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Már ki is hirdették az új kormány első törvényeit, ma és holnap hallgatják meg a minisztereket a kormány hivatalos megalakulása előtt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben a minisztériumok felsorolásáról elfogadott törvény, eszerint 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A törvény szerint létrejön az egészségügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az oktatási és gyermekügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, a belügyminisztérium, az élő környezetért felelős minisztérium, a gazdasági és energetikai minisztérium, a honvédelmi minisztérium, a közlekedési és beruházási minisztérium, a külügyminisztérium, a miniszterelnökség, a szociális és családügyi minisztérium, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium, a tudományos és technológiai minisztérium és a vidék és településfejlesztési minisztérium. Ugyancsak kihirdették a törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A 24.hu azt írja, a meghallgatásokat ütemes tempóban két nap alatt lezavarják. A parlament honlapján már olvasható, mely bizottság mikor ül össze. Eszerint ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. A tervek szerint kedden délután a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzguzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zuzalékot, amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására a Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáról a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak és repülőkkel szállítanak majd el a szigetről. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási hrésdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: 100.3 Rádió Dik.
1: Zsali Vója.
2: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
3: Szeretettel köszöntünk mindenkit, Baranyi Tamás vagyok, a Média és Valóság podcastet nézitek, műsorvezető társam Mizari Szandi. Szia Szandi!
4: Sziasztok, szeretettel köszöntök minden kedves nézőt és hallgatót!
3: Felkészültél egy olyan vendégre, akit sokan ismernek, és azt hiszem, hogy sok kérdést tudunk neki föltenni ebben a témakörben, aki nem más, mint Tarján Zsófi, aki a Honeybeast együttesnek a frontembere, akik platinalemezzel, háromszoros aranylemezzel rendelkeznek, és most eljött hozzánk, hogy együtt beszéljük át, hogy a média és a valóság az hogyan tud kapcsolódni, vagy nem tud kapcsolódni egymással. Szia Zsófi!
5: Sziasztok!
3: Örülök, hogy eljöttél. Az első kérdésem az lenne hozzád, hogy te magad, ugye ismert emberek gyermeke vagy, édesapád operaénekes, anyukád pedig ismert színész nő. Milyen érzés volt gyerekként a médiában látni őket? Hogyan képeződött le benned ez a szituáció, ismert emberek gyermekeként élni?
5: Hát először nem tudtam, hogy ismertek, viszont teljesen megszokott dolog volt számomra az, hogy anyum megjelenik olyan helyzetekben, hogy képernyőn látható, vagy hogy sok ember között van, vagy hogy sokan nézik, hogy közönség előtt van. Tehát az, hogy őt ismerik, az számomra egy tök természetes dolog volt. És körülbelül egy ilyen, nem tudom, 4-5 éves koromban láttam, amikor ezt fel is fogtam, hogy ez bizonyos fajta, most fura szót fogok használni, kiváltságokkal jár. Tehát például, amikor átmegy egy úttesten, és megáll előtte egy autó, úgyhogy nincs zebra, és köszön neki, meg látszik, hogy integet, meg örül neki, hogy anyámat láthatta, nem értettem a szituációt, és akkor anyám elmagyarázta, hogy ez az ismertség miatt van.
3: Hú, de érdekes lehetett, mert ugye az anya a minden, és egyébként alapból akár természetes is lehet, hogy anyónak mindenki köszön, hiszen imádhatja mindenki, mint ahogyan maga gyerek is, de ezek szerint akkor ebben volt egy evolúció, és anyukád volt az, aki fölkészített erre a szitura.
5: Anyukám is, meg voltak olyan emberek, akiket a tévében láttam, és ők is elmondták, hogy anyám egy ismertebb személyiség, és nekik egyébként jobban hittem valamiért, mert távolabbiak voltak, és attól, hogy távolabbi személyiségek, attól gyerekként jobban elfogadtam az ő magyarázatukat.
3: Persze.
4: A Honeybeast dalokat szerintem nincs olyan az országban, aki ne ismerné, legalábbis egy jó magas százalékban.
5: Ámen.
4: Abszolút hiánypótló, azt érzem mai napig, így a legelső dalotoktól kezdődően, ami így ismerté vált. Párnográszt, Honeybeast, hogy jött a találkozásotok, illetve neked mit jelentett ez a fajta fúzió?
5: Szerintem a fúzió az egy tök jó szóra. De először is született egy dal, Bencsi Kovács Zoltán írja a Honeybeast dalokat, és csak egy refrén volt meg, ez a Hullik a cseresznyefa virága, gyönyörű refrén született rá tavaly valamikor év eleje környékén, vagy pont amikor hullott a cseresznyefáknak a virága, és egy egészen gyönyörű érzés világban fogad meg ez a dal a Zolinak a lelkében, és édesapjához kapcsolódik egyébként a cseresznyefa is, meg az egész refrénak is sajnos már nincs köztünk, és egy ideig érlelődött ez a refrén, tehát megvolt, tudtuk, hogy valami nagyon fantasztikus dolog lesz belőle, de félre raktuk, és akkor bevillant, hogy Párnográszt, és felvettük a Józsiékkal a kapcsolatot, és nagyon örültek nekünk, nagyon organikus volt az egész, és olyan volt, mint hogyha tényleg az égben kötetett volna ez a kollab.
3: Mondtad. Milyen érdekes, hogy ugye itt készült videóklip is ugye a felvételhez, és kíváncsi lennék arra, hogy egy nem cigány emberben, akkor, amikor romákkal működik együtt, és ebből lesz egy média megjelenés is az hanganyagon túl, hogy akkor érez valami olyasmit, amire úgy gondolja, hogy kívülről, hogy figyelni kellene valami miatt, mert hogy ez egy speciális helyzet?
5: Nem kéne, hogy speciális legyen. Én azt gondolom, hogy hidak kellenek, és erre jó maga a zene is, meg a beszélgetés, a párbeszéd, hogy különböző kultúrák el tudjanak lenni egymás mellett úgy, hogy ebből ne keletkezzen semmiféle súrlódás, vagy probléma, maximum az, hogy tanuljunk egymástól. Nekem ez egy óriási dolog volt. Egyébként nekem zsidó származásom van, tehát az érdekes, hogy volt egy egészen csodálatos jelenet. A Józsi elkezdett gitározni, de a hátam mögött nem tudtam, hogy ő gitározok, és én ráimpróztam. És akkor valahogy összefort ez a származási dolog, tehát hogy bennem a zsidó származás, ő benne pedig a roma származás. Ott éreztem, hogy van valami kapocs.
4: Ez az egy a generációs fájdalom valószínűleg volt.
5: Igen, tehát ugye egy volt a fájdalom. De ez egy ilyen nagyon pillanatnyi, és mégis nagyon meghatározó dolog volt. Tehát egy olyan pillanat, amit egész életemben föl fogok tudni idézni.
4: Tehát akkor a zeneiségen túl volt ez az emberi kapocs is ebben.
5: Abszolút, sőt, több mint emberi, ez ilyen lelki összefonódás volt ott.
4: A dal hangulatához mennyire adott az hozzá, hogy a, mondjuk a Honey Beast-nek a PR-jába az, hogy a Párnográsztal készít közösen egy dalt, ez hogy fog alakulni, mi lesz a befogadó?
5: Szerintem a közönségünk ezt nagyon pozitívan fogadta, meg lettek olyan emberek is, akik még esetleg nem ismerték a Honey Beast-et, vagy nem annyira ismerték a munkásságunkat, és ezen a dalon keresztül megnyílhattak ajtók, és azt vettük észre, hogy ugye bekerült a Cseresznyefa a lejátszási listánkba, és a többit is megemelte. Tehát ez egy jó dolog, tehát valószínűleg csomó olyan hallgatóságra is szert tettünk, akik eddig még nem hallgattak Honey Beast dalokat, de most felfedezték a munkásságunkat.
3: Milyen érdekes, hogy számomra, hogyha van Magyarországon antisztár, akkor az nekem a Tarján.
4: De jó, ez a megfogalmazás.
5: Köszönöm.
3: Akkor nekem te egyszerű leszem.
5: Ez bók, ezt imádom.
3: Talán a Cseh Tamás volt férfibe ilyen, mint nekem.
5: Még
3: nőben.
5: Nagyobb bók.
3: De komolyan, tehát hogy nem jut róla eszembe, hogy a sztár akkor az a Zsófi. És hogy kérdezem, lehet, hogy rossz helyen tapogatózok, hogy van ennek olyan előzménye benned, hogy a korábbi a szüleiddel kapcsolatos média megjelenések, meg ugye az egész média mizériából ugye eleged lehetett.
5: Biztos.
3: És ez eredményezi azt, hogy semmi alul, semmi olyan manír, ami...
5: Anyámba sincs.
3: Igen, benne sincs.
5: Anyámba sincs. Tehát ő is arról híres, hogy egyáltalán nem beszél mellé, és valószínűleg ezt én onnan hoztam. Viszont ő olyan értelemben nem antiszter, hogy ő azért meg tud jelenni egyes helyekben, nekem ezt még tanulnom kell. Tehát én így beesek ajtókon, meg kicsit furán áll a hajam, meg meg kellett tanulnom öltözködni is. Tehát tényleg van bennem egy ilyen pankos jelleg, ezt igyekszem egyébként valamivel konszolidáltabb, merebb medelbe terelni, de hát egyelőre ez van.
3: De hogy akkor ezek szerint annak nincs köze hozzá, nincs, korábban nem voltak tapasztalataid a médiával.
5: Hát ilyen jellegű nincs. Olyan jellegű van, hogy anyámnak tényleg van egy nagyon nőies imidzse, tehát ez a kis kosztüm, magas sarkú cipő, tényleg fantasztikusan öltözik, és akkor úgy gondoltam, hogy na jó, akkor én meg a Martens bakancsot fogom fölvenni, meg a szakadt pólót, tehát én egy ilyen grunge vagyok vele szemben. Igen.
4: A közönség legtöbbször azon túl, hogy lát egy videóklipet, hall egy dalt, azért a médián keresztül, ugye az ezt megelőző beharangozáson keresztül lesz egy ötlete például erről a dalotokról, amit írtatok. Akkor, amikor megvolt a refrén, és még nem tudtátok, hogy kivel lesz a kolab, majd fölvettétek a videóklipet, adott valami olyan plusz dolgot a kész terméketek, csúnya szóval élve, amire nem számítottál egyébként?
5: Ez az egész egy fantasztikus dolog volt, tehát talán az élmény volt egy olyan plusz lakát, amire nem számítottam, hogy ennyire jó lesz. Tehát konkrétan bementünk a stúdióba, a Párnográszt és a Honey Beast, és akkora flow-ba voltunk, hogy ezt én még nem tapasztaltam meg. Tehát észre se vettük, hogy klipet forgatunk, tehát volt velünk egy csodálatos stáb, akikkel forgattuk ezt a klipet, és megvalósult a klip is, a zeneiség is, és ami nekem plusz volt az eddigiekhez képest, habár jó pár klipforgatást én nagyon élveztem a múltban is, de ami plusz volt, hogy itt teljesen sallangmentes volt az egész, és a zenéről szólt minden. Tehát nem akartunk megfelelni senkinek, semminek, azt adtuk, amik vagyunk, a Honey Beast is, és a Párnográszt is, és hogy olyan fajta tisztaság és sallangmentesség tudott megvalósulni, amit eddig még szerintem nem értünk el, és azt gondolom, hogy ez a szakmán belül sok ajtót fog tudni kinyitni nekünk.
3: ha már itt tartunk, ha nem gond, akkor ehhez kapcsolnék egy kérdést most azonnal, hogy megjelenik egy termék. Ott van egy produktum, ami a szerelemgyerek belületek szakad ki, de ugyanakkor attól a pillanattól kezdve túl azon, hogy valahogyan értelmezik az emberek, a médiában is lesz egy új képe, egy új arca dolognak, önálló életre kell. Mennyire könnyű azt kezelni, hogy valami módon ez elszakadt tőletek, és a médiában egy önálló életet él?
5: Minden egyes dal a gyerekünk valamilyen szinten. Én azt szoktam mondani, hogy mindig az a kedvenc dalom, ami éppen megjelenik, és nyilván nehéz elengedni, tehát van egy nehézsége, de már meg is szoktam, mert rengeteg dalt hoztunk már a világra, elnézést a kifejezésért, tehát hogy nagyon sok ilyen produkció született, és egy kíváncsisággal is eltölt egyben az, hogy mit fognak reagálni a többiekre, tehát akár mit reagál a szakma, vagy a közönség. Volt olyan dalunk, amiben nagyon bízunk, és sőt, mit tudtuk, hogy a sláger lesz, és hát nem érte el ezt, de volt olyan, amiről azt gondoltam, hogy biztosan nem lesz sláger, és akkor a siker lett, hogy hihetetlen, sőt, még klippet se forgattunk hozzá, ez a Para című dalunk egyébként, és azóta is nem tudjuk levenni a szett, nem is akarjuk, mert egyébként mi is szeretjük. Annyira szereti a közönség, hogy szerintem az a Honey Beast setlistnek, amíg Honey Beast van, a része lesz az a dal.
4: Fontos Talján Zsófinak és a Honey Beastnek, vagy külön-külön bármelyik őtöknek az, hogy milyen kommentek születnek egy-egy ilyen dal után, videóklipek alatt, bármilyen közösségi platformon? Tehát ezt nézed? Követed?
5: Nézem. Főleg, hogyha egy ilyen fontos dal születik, mint a Hullik a cseresznyefa virág, az elég kiemelt helyen volt a lelkünkben is, és tudtuk, hogy ez nagyon sok emberhez elérhet. Úgyhogy abszolút nézem, és nagyon pozitív visszajelzések születtek. Tényleg.
3: Ma már ugye, hogyha bármi létezik, az csak akkor van leszignozva, hogyha megjelenik a médiában. Tehát van egy termék, ami kifelé is kell, hogy érvényesüljön. Mennyire volt neked tudatos elképzelés azokkal kapcsolatban már az elején, itt a 10-es évek elére gondolok, ugye 11-től létezik hivatalosabb formában a zenekar, mert korábban volt egy előző formáció, hogyan szeretnéd megjeleníteni magatokat a médiában. Tehát volt ebben valami tapogatózás benned, hogy mi az, amit biztosan szeretnék, és mi az, amit biztosan nem?
5: Én 2012-től csatlakoztam a Honey Beasthez, és tanulmányoztam az előtti média megjelenéseket. Cutora Anett volt előttem az énekesnő, és a többek között azért is tudtam csatlakozni teljes szívvel a produkcióhoz, mert nagyjából azokat az elveket követték, mint én is. És hát nyilván ez részemről az őszintesség volt, meg sallangmentesség, amit követni szerettem volna az interjúk során, és a zeneiségben is, és egyre inkább ez van a mai napig is a zenekarral kapcsolatban. Tehát ami fontos, és a jövőre nézve is fontos, az, hogy tényleg magunkat adjuk, tehát ne akarjunk másmilyenek lenni.
4: Mennyire fontos neked a családod visszajelzése egy-egy, főleg ilyen színes közösséget érintő dal esetében?
5: Nagyon fontos. Nagyon. És a családom nagyon-nagyon szerette. Emlékszem, hogy elküldtem apámnak, és mondta, hogy hát ez biztos, hogy sláger lesz, kislányom, mert ez olyan, és hogy ez mennyire nagyon erős. Akkor elküldtem édesanyámnak. Kicsit félek attól, hogy egyébként elfogultak. Nem hajlamosak rá, de azért velem kapcsolatban lehet, hogy elfogultak mégiscsak. Úgyhogy próbálom így kezelni ezeket a véleményeket, de nagyon-nagyon jól esik, hogyha pozitív a vélemény. Menjük egy-egy dalról.
3: Hogyha már ott tartunk, hogy így a család, szakma és magánélet, akkor ebben a háromszögben, mert így egy belép a család, mint harmadik komponens, melyik a legfontosabb tényező, hogyha mondjuk a média megjelenésről van szó? Tehát mit mérlegelsz akkor, amikor mondjuk egy interjúban beszélsz, vagy mondjuk valamilyen megjelenésetek van, hogyha a család és a magánélet is fénytörést kap?
5: Mindegyik egyaránt fontos, tehát egyre jobban kezdem el felismerni azt, hogy az én idő az nagyon fontos, mert ott töltődök fel, tehát ez a magánéleti szakasz, viszont nagyon sok mindent feláldoztam annak érdekében, hogy a munkámat tudjam végezni. Nyaralásokra nagyon nem volt idő, kikapcsolódásokra, máshogy volt idő, tehát én erdei sétákat szoktam tenni, hogyha tehetem, akkor a Balatonra megyek le, de az, hogy elutazzak külföldre, arra csak tavaly került sor, az előző 10 évben nem. Tehát én tavaly mentem egy 2 hetes szakaszra, időszakaszra Skóciába, de azelőtt egyáltalán nem valósult meg az, hogy én elmenjek nyaralni mondjuk Horvátországba, vagy nem tudom, még jó pár hely van, ahová el szeretnék jutni. Nem jártam még Horvátországba sohasem. Szóval vannak ilyen
3: dolgok. Tényleg? Elveszettem meg, nem tudom, link emberek vagyunk, nem is igazán értem.
5: Igen, tehát, hogy körülöttem mindenki egy csomót megy, minden évben mennek, és mondják, hogy mennyire gyönyörű a tengerpart, meg hogy milyen isteni a gasztronómia, meg tényleg meg kell nézni. Hát erre nem volt időm, tehát nekem a magánélet ez kimerült abba, hogy otthon vagyok, feltöltődök, festek, olvasok, művelem magamat, önművelés, így szoktam hívni, hogy önművelés, de egyben szelektálom is az agyamban a gondolatokat, mert néha nagyon túltengenek, és akkor muszáj, hogy egy picit szelektáljak, és kipihenjem a dolgokat, tehát ez kell. Tehát ahhoz, hogy tiszta fejjel be tudjak ülni egy interjúra, vagy hogy elmenjek stúdióba, és ne stresszeljem szét magam, és mondjuk az éneklés előtt tudjak rendesen aludni, ahhoz kell, hogy egy picit kitisztázzam magamat.
4: Magánemberként nyugalmat és harmóniát keresel. Egyébként ez a nagyfokú nyugalom, ez így árad belőled.
5: Köszönöm.
4: Viszont a média világa, ez a felgyorsult 21. századi gyors fogyasztunk mindent, megrágjuk, meg aztán kiköpjük. Tehát, hogy tudod fölvenni ezzel a lépést?
5: Köszönöm, hogy...
4: Sehogy. Tehát akkor segítséggel vagytok jelen, mondjuk a közösségi
5: médiában. A közösségi médiában van egy csodálatos csapatunk, akiknek a segítségével vagyunk jelen. Igen, tehát egyébként nem nagyon tudnánk lépést tartani. Igyekszem, szeretnék, én is követem, meg van egy olyan fura kikapcsolódási formám, hogy rengeteg podcastet hallgatok a YouTube-on, és van köztük egy csomó igen komolyan közéleti tartalmú podcast is, ahol néha ordít van, tehát én van, hogy alszom, és ez így megy a fülem mellett az ordítozás, meg a nagy röhögés, meg a trágásság, de van, hogy ezt a formáját választom a pihenésnek, nem tudom, hogy mennyire egészséges ez, de eddig még működött. Na mindegy, szóval visszatérve a közösségi médiára, igen, tehát fogyasztom, tudom, hogy mit kéne, jó lenne, hogyha ezt egyedül meg tudnám csinálni, de rájöttünk egy pár évvel ezelőtt arra, hogy szükségünk van egy csapatra, egy Imre, akinek ez a szakmája, és ezt csinálja. De ez konkrétan egy szakma.
3: Valahogy, ha így rád nézek, meg amit eddig ismerek belőled, így a médiából, akkor azt tudom gondolni, hogy a Tarján Zsófi nem egy olyan ember, aki a közösségi médiával túlságosan sokat foglalkozna. Ugyanakkor, mint előadó művész, viszont
4: igen, az,
3: szinte hogy szakmája, ott,
4: igen.
3: Hogy ma már azzal is foglalkozom. A két személyiség, vagy szerep személyiség között, bocsánat, mi az alapvető különbség? Tehát mi az, amire mondjuk Tarján Zsófi azt mondja magánemberként, hogy nem érdekel, és előadó művészként viszont azt mondja, hogy akkor erre most rá kell, hogy nézzek.
5: Hát az ilyen sallangok nem érdekelnek többnyire, tehát ez a divat, meg hogy sminkel, meg bár ez se igaz, mert volt, hogy készítettem sminkes posztot,
3: mert alapvetően... Komolyan?
5: Igen, tehát alapvetően meg van, hogy az a kikapcsolódás, hogy leülök egy tükör elé, és akkor kisminkelem magam otthon csak úgy, de általában meg nem szoktam sminkelni. Inkább azt mondom, hogy a külsőségek azok, amik inkább kevésbé érdekelnek, és a mély tartalom az, ami igen. Ahhoz képest többet használom a vártnál a közösségi média felületeket, tehát én minden nap posztolok. Most például ki voltam akadva, vagy biztos, hogy asszály lesz, ez egy nagy félelmem. De tényleg, és ilyenek. Tehát, hogy én jelen vagyok ahhoz képest, hogy egyébként egy introvertelt, visszaforduló ember vagyok, jelen vagyok.
3: Van ebben benned feszültsége miatt?
5: Az asszály miatt?
3: Az asszály miatt is, de mondjuk amiatt, hogy valami olyasmitvel kezd el foglalkozni időről időre, amivel magánemberként nem törődnél ilyen.
5: Nem. Sőt, túl sok spontaneitás van bennem. Tehát van, amikor valami feszkó hát így kerekedik, és cikáznak a fejemben a gondolatok, és nagyon rosszul érzem magam, és az, ami ezt feloldja, az egy poszt. És akkor leírom hosszan egy posztba, megvallom a gondolataimat, szokták is szeretni egyébként ezeket a kisregényi posztjaimat az emberek, elolvassák, nyilván megszerkeztem, ilyen hibákra próbálok figyelni, helyesírási hibák, veszőhibák, ilyesmi, meg hogy érthető legyen a fogalmazás, és mire végére érek ennek a posztnak, ez gyakorlatilag egy terápia.
4: A dalaitok annyira őszinte, leegyszerűsített, lecsupaszított érzéseket közölnek, amit biztos vagyok benne, hogy a hallgatók is sokszor értenek vele együtt, főleg itt az anyád és a társai. Tehát mindenki érzi, de hogy kell egy iszonyatos nagyfokú bátorság ahhoz, hogy úttörőként kiénekeljen magamból, felmerjen vállalni ezt a lecsupaszítást. Okoz problémát az, hogy meghúzza a határvonalat a te belsőd között, illetve a közt foglalkoztató témák között?
5: Eddig még nem okozott problémát. Igazából egész életemben ezt csináltam. Tehát az első komolyabb média megjelenésem nekem, mint Tarján Zsófinak, az az volt, amikor édesanyámmal egy színpadra állattam a Thália Színházban, és az volt a darabnak a címe, hogy Színésznő lánya, és az egyik kritikában azt olvastuk, hogy akkor még volt ilyen színházi kritika, vagy kritika egyáltalán, szóval azt olvashattuk benne, hogy lélekboncolás, illetve élve boncolás történik a színpadon.
4: Kirázott a
5: és hát azóta is ezt csinálom, és ezt sikerült a Honey Beast-tel, meg Bencsi Kovács Zoltán személyében egy olyan szerzőt találni, akivel ezt a tevékenységet azóta is folytatottam.
3: Hát ha már bátorság, akkor a társadalmi kérdésekben mindig elég határozottan állást foglalsz. Nem kerülöd ki a helyzeteket.
5: Igyekszem.
3: Igen, ez elég bátor és elég dicséretes dolog. Szerinted mennyire feladata ma egy ismert embernek, egy művésznek ezekbe a kérdésekbe beleállni, beszélni róla, mondjuk abban a helyzetben is, hogyha ő magánemberként egyébként nem egy harcias személyiség?
5: Hát ez emberfüggő, mert van, aki úgy dönt, hogy szórakoztat, és akkor nem fog beleállni különböző társadalomkritikus kérdésekbe. Szerintem a Honey Beast nevében mondhatom, hogy mi azért egy kicsit másképp gondoljuk, tehát a mi személyiségünk, meg a mi etikánk úgy teljes, hogyha bizonyos dolgokba beleállunk.
4: Mi alapján döntöd azt el, Zsófi, hogy milyen interjú megkereséseket fogadsz el? Tehát szűröd-e az alapján, hogy annak az adott, nem tudom, rádiónak, tévének a nézettség, tehát mi az, amivel azonosulsz, és mi a közös kapcsolódás ezeknél a döntéseknél?
5: Szoktam szűrni természetesen, hát fontos a műsornak a minősége, az is fontos, hogyha esetleg egy kerekasztal beszélgetésem, vagy veszek részt művészekkel, akkor olyan emberekkel szeretek beülni, akiket tisztelek, és nem csak, hogy tisztelek, mert nagyon sok ember tisztelek egyébként, de sokkal jó volt, tehát 99%-ért, hogy inkább tisztelek embereket szakmámban, mint hogy lenéznék. Tehát most a példát nem tudnék mondani olyan emberről, akiket lenéznék, de azt szoktam mondani, hogy olyan emberek mellé ülök le kerekasztal beszélgetésekre, akik mellett szívesen vagyok hülye. Ezt most ilyen vulgárisan fogalmaztam, tehát ha már elmegyek egy ilyen kerekasztal beszélgetésre, akkor olyan dolgokra szeretnék reflektálni, amik bennem is egyfajta katarzist okoznak, és előre mozdítanak gondolatokat, és szeretnék tanulni ezekből az alkalmakból. A másik az, hogy semmilyen politikában, meg semmilyen propagandában nem vagyok hajlandó részt venni, és szeretem kerülni azokat a szituációkat, aminek akár a közelében is az előfordulhat.
4: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.

0: Rádió Dick. Hallod?
1: Média és valóság, a Dick Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Amikor belemegy az ember, beleáll társadalmi kérdésekbe, azt látom, hogy nagyon sokan, akik ismerőseim, jó barátaim, így vannak velük, ők civilként, valami módon van egy olyan érzésem, hogy az életük is egy csatatérré változik. Lehet, hogy tévedek ebben. És mindig ettől félek, óvom őket, hogy valahogy próbáljanak középen maradni. Mennyire könnyű, amikor ilyen kérdésekben állást foglalsz, hogy valahogy aztán ez úgy magánemberként ne boríts el a napodat. Nem mondom, hogy baj, ha néha jelen van.
3: Hát erre valók azért... az ordítós podcastek.
4: Aztán a festészetet fogod mondani, hogy ezért festek.
3: Ez a festészet is ezért van, meg nyilvánvalóan a sport is ezért van, tehát a felesleges feszkót mondjuk sporttal is próbálom oldani, amikor legyőzöm a lúszaságomat, akkor bejöhet a sport is. Hát egyébként ez adott szituációtól függ, hogy mennyire hagyom, hogy eluralkodjon. Én győzködni nem szeretek embereket, viszont volt olyan, amikor mégiscsak úgy éreztem, hogy esélye van annak, hogy a saját véleményemről meg tudok győzni valakit, és akkor belementem ezekbe a dolgokba, és sikerült is. Volt olyan szituáció, amikor tudtam, hogy egy hozzám igen közel álló ember teljesen más véleményem van a világról, mint én. Viszont részletekbe, hogyha nem baj, most nem mennék bele, de olyat tett az a másik ember, értem, és a családomért, amit konkrétan életet mentett meg, egy hozzám másik, nagyon közel álló személy családtag életét mentette meg, ami, azt gondolom, hogy ez felülírja azt, hogy ő kire szavaz, hova szavaz, vagy mi a véleménye a világról. És onnantól kezdve addig se volt, mert nem, rám nem jellemző, hogy a karácsonyi asztalnál elkezdek borítani és ordítozni, de azután meg még inkább biztosak voltunk abban, hogy nem is lesz semmiféle ilyesmi csatározás, meg egyébként az egész családomra az jellemző, hát mondjuk, hogy 90%-ban egy oldalon állunk, de az egy másik kérdés, de hogy amúgy se, tehát hogy nem vagyunk ez az asztalborogatós társaság.
4: Ilyen bölcsész találkozója, nem? Hogy mindenki. Tehát, hogy ez a teljes harmónia.
3: Én norvég filozófusokat szoktam.
4: Csak hatottuk.
3: A karácsonyi asztalnál van, hogy ülünk, és nem mondunk semmit, csak így nézzük egymást, és akkor ott a harmónia.
2: Bergman filmek címeit mi azért mondjátok, de máshol nincs szó.
3: Igen.
2: Milyen érdekes az, hogy nem csak a társadalmi kérdésekben mersz bátran beleállni, tényleg bátor csaj vagy, mert hogy beszélsz arról is őszintén, hogy ugye éltél szorongással.
3: Hát mai napig is, tehát ez jelen van az életemben. Most talán az a különbség, hogy egy picit jobban tudom menedzselni ezeket az állapotokat. Tehát van sport, meg van, tényleg ott van a festészet, a zene, a színpad egy óriási gyógyír, a közönségünk óriási gyógyír. Szóval most már vannak szelepek, ahol ezek ki tudnak szabadulni. Nem robban föl a kukta.
2: És szerinted van olyan, hogy valami kép, ami a médiában megjelenik ezzel kapcsolatban, érdemes lebontani? Van olyan elem, ami szerinted a szorongással kapcsolatban egy tipikus tévhit, és akár ez a médiából is eredhet?
3: Példát most nem tudok mondani, de biztos. Meg én azt gondolom, hogyha valaki szorongással küzd, akkor elsősorban ne a médiából tájékozódjon, hanem hívjon professzionális segítséget, hogyha egy mód van rá, akkor keressen fel egy terapeutát, pszichológust, pszichiátert, mert tényleg megéri, mert azt gondolom, hogy a mai világ az nem arra az agykapacitásra van kitalálva, amivel egy ember rendelkezik, sokkal több stressz, információ ér minket, és nem arra találták ki az emberi szervezetet, hogy ilyen szinten stresszbe legyen. Tehát az, hogy gyakorlatilag 0-24-ben menekülünk valamiből, és valamiből, valami elől, valamihez, és meg vagyunk feszülve, az mindennek a forrása, legyen az bármiféle hormonális betegség, vagy evészavar, vagy minden. Tehát ez nagyon sokat nyom alatba szerintem, és én azt javaslom, hogy ne a médiában keresse a választ, hanem menjen el, kérjen segítséget.
4: Ez nagyon fontos szerintem, amit most említett, Zsófi. Az, hogy művész lélek vagy, az gondolom, hogy nagyon hamar kiderült. Az, hogy tehetséges vagy, éneklésben, festészetben grafikus is vagy, erről is mesélj kérlek nekünk egy picit, tehát hogy mikor jött az a felismerés, hogy ezekkel foglalkoznod kell professzionálisabb szinten?
3: Hát a rajz volt az első, egész életemben rajzoltam, de mióta az eszemet tudom rajzoltam, meg igazából a zene is velem volt, mi édesapám opera énekes, anyámat megláttam otthon próbálni, éneket, színdarabok, tehát ez a színházi világ, ez a vibe, ez átszőtt az egész gyerekkorom, és már azelőtt benne voltam, mielőtt mondjuk bármiféle tudatos szintre ezzel juthatott volna, és benne is akartam lenni, mert azt láttam, hogy ebben a világban szabadság van. Az persze fontos, hogy a próbákra felkészüljünk, meg hogy megtanuljuk az anyagot, meg hogy tényleg ez nem egy reggel 10-től este 5-ig lévő munka, vagy nem tudom, reggel 8-tól, hanem ez 0-24-es. Tehát azt láttam, hogy rengeteg, sőt, szerintem van, hogy több munka is van vele, mint egy átlagos melóval. Másmilyen agymunka, tehát nem fizikai munkáról beszélek, vagy nem minden esetben, de akartam ebbe a világba integrálódni. Nekem tetszett ez az egész a maga felelősségével együtt.
2: Hogyha most egy nagyon jó barátnőd, akit igazán szeretsz, arra adná fejét, hogy előadó művész lesz, akkor mi lenne a két tanácsod, amit a médiával kapcsolatban mindenképp a lelkére kötnél?
3: Hát azt mondanám neki, hogy soha ne higgyel azt, amit lát. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog.
4: De jó ez.
3: Hát nem podcastekre gondolok feltétlenül, hanem mondjuk reklámokra, valóságsókra, műsorokra, tehát nagyon sok megrendezett jelenet van, ami úgy tűnik, mintha. És hogy próbálja meg megtartani az egyensúlyt, hogyha már életek ilyen klisékkel, tehát hogy ne menjen rá tehát hogy az egyensúlyban maradás arra is alatt azt is értem, hogy maradjon önmaga, tehát hogy ne hagyja, hogy különböző imidzsek, divat hullámok befolyásolják a személyiségét, mert akkor el fog tűnni.
4: Ehhez meg kell érni korban is, ugye, Zsófi? Tehát, vagy azt gondolt, hogy személyiségtípus, illetve a környezet az, aki tud ebben támogató lenni?
3: Azt gondolom, hogy hát biztos, hogy vannak olyan nagyon erős személyiségek, akik olyan környezetből indultak, ami nem volt alapvetően támogató ezzel kapcsolatban. De nyilván nagyon fontos, tehát hogyha valaki úgy indul el, hogy már eleve kap egy csomagot, egy tudáscsomagot, amivel úgy tud belépni ebbe a világba, hogy nem annyira tűnik borzasztónak, hanem fel van készülve az esetleges turbulenciákra, mert lesznek turbulenciák, az nagyon-nagyon jó, de vannak olyan erős emberek, erős személyiségek, akik enélkül a csomag nélkül is el tudnak lenni, mondjuk ezek ritkák.
2: Igen, te magad nem csak médiafogyasztó vagy, hanem média szereplő is. Ebből az aspektusból kérdezném azt, hogy mennyire változott az utóbbi 10 évben a média? Ebből a szempontból hogyan érzed te, aki szerepelsz is a médiában?
3: Hát rengeteget változott, rengeteget. Tehát amikor én elindultam, most nyilván a zenei részről tudok most főképpen nyilatkozni. Én 2014-ben törtem be a széleskörű térképre itthon Magyarországon a Honeybeast-tel, tehát akkor került fel a zenei térképre a Honeybeast. Akkor elég volt az, hogy jó dolog vannak. És ez egy ideig még működött is, aztán egyszer csak azt kezdtük hallani a kiadóban, hogy több kell, és nem értettem, hogy mi az a több, és hát igazából ez kimerül a kis videókban, a folyamatos online jelenlétben, abban, hogy gyakorlatilag ne csak zeneileg gyárts tartalmat, hanem mondjuk YouTube-ra is gyárts el. Most például a legnagyobb rockstárok azok a YouTuberek vagy a politikusok. Tehát igen. Most nem a zenei paletta az első, vagy nem a zenei palettán vannak szerintem a rockstárok, hanem ebben a pillanatban, mivel választási kampányban van a politikusok, a rockstárok, és amúgy meg a youtuberek. Tehát nem véletlenül az, hogy olyan előadók tudnak megtölteni Puskás Arénát, meg MVM Dómot hétszer, mint Azaria vagy Pamkutya, mert egyébként Azaria hihetetlen tehetsége zenés, hát Pamkutya meg, most mit mondjak, ötletes, tehát ezt ő maga is elismeri, de nem zenész. De most ennek a korszakát éljük, hogy a youtuberekből váltak rockstárok.
4: Ugye azt említetted, hogy megvan a social media csapatotok, aki igen, a közösségi dolgokat csinálja. Viszont te introvertálként neked kell oda a nagy közönség elé, sok-sok ember elé kiállni és énekelni.
3: Az más.
4: Más.
3: Nem tudom, a színpad valami olyan fajta erőt és kiterjesztést ad a léleknek, ami egy olyan komfortzónát tud nekem biztosítani, egy olyan helyzetben, ami abszolút nem komfortos, és minden másodpercben, 15 másodpercben figyelni kell, bevetésre megyek színpadra, de ezt a fajta stresszt szeretem. Tehát ez egy jó stressz, és visszavesz a többi stresszből, amivel kapcsolatban meg az introvertáltságban menekülök. Tehát a színpadra lépés számomra egy olyan szakrális folyamat, ami felülírja a valóságot.
2: Kicsit még az előző kérdésemet folytatva, mondod, hogy a színpadon ott komfortosan érzed magad. Az utóbbi mondjuk 3 évben volt olyan szituáció médiában, amikor azt érezted, hogy ez nekem nem oké, és nem érzem magam sem biztonságban, sem komfortosan.
3: Nem, mert nem vállaltam el, de hívtak olyan műsorba, ahol például nagyon kedvesek és nagyon jó emberek hívtak műsorba, ahol például nekem ott kellett volna aludni. Külföldre ki kellett volna menni,

0: Zseni, remélem nem nézi vissza az híradót, vagy a híradót, ezt a podcastet, mert ilyenkor mindig elpirul.
1: Mennyire engeded bele te a lelkedet ezekbe a dalokba? Van olyan, hogy elolvasod a szöveget, és neked abból van valami déjà vu, és azt mondod, hogy ezt itt írjuk át erre, mert ettől viszont jobban én vagyok? Hát van erre?
0: Annyira példa. Összecsengünk az Olival gondolatilag, hogy eddig még erre nem volt példa. Úgyhogy ez egy elég szerencsés találkozás, ami én ki szoktam mondani, hogy nagyon jól együtt tudunk dolgozni, meg tök sok mindent hasonlóan látunk a világban. De lehet, hogy a jövőben lesz, és akkor azt majd mondom.
1: Hogyan változott a te zenei ízlésed, amióta csatlakoztál a Honey Beasthez?
0: Hát az én zenei ízlésem az mindig egy turbulencia volt. Igen, tehát én elindultam a, mondjuk a rockabilly-től, akkor a rockabilly-ből lett punkzene, a punkzenéből lett death metal zenekarom volt is, akkor volt egy baromi hosszú korszak, és az mai napig is van. Minden műfajt szeretek egyébként, amit említek. Volt, hogy az elektroindustriát, Nine Inch Nails fan voltam a legtovább, tehát volt egy ilyen Nine Inch Nails korszak, amikor évekig nem bírtam mást meghallgatni, mert annyira bele voltam havarodva. Ez talán nem annyira egészséges, de hát volt ilyen korszak. Aztán szépen elkezdtem nyitni a jazz és a blues felé, a kőbányai zenei stúdióba elkezdtem járni, és akkor kinyílt a szemem meg a lelkem a jazz és a blues felé, és akkor nagyon sok régi jazz dalt hallgattam meg, például jazz standardeket, és aztán szépen fokozatosan bejött a popzene. A popzenéből mindig szerettem például Michael Jacksonnak a munkásságát, és őt egészen kiskoromtól követtem, meg nagyon sok dalát ismertem, és ő nekem egyébként az abszolút favorit. És manapság nagyon sok 21 Pilots-ot hallgatok, Imagine Dragons-ot, Beton Wolfie-t, ilyesmi a paletta most.
2: Ha van egy olyan dalotok, amiről azt gondolod, már tudható a készítése közben, meg az eredménynél is, a végeredménynél, hogy hát ez nem lesz éppen egy trendi, nem felel meg az épp aktuális trendeknek, mondjuk így egyszerűen nem eladható a médiában. Akkor mik azok az érvek, mert azt sejtem, hogy ez téged különösebben nem fog zavarba hozni, de mondjuk tényleg például, hogy nagy csata van benned, vagy bennetek ott.
0: Hogy eladható vagy egy dal.
2: Igen, igen. Akkor mi az, ami miatt mellette, vagy ellene döntötök?
0: Mindig...
2: Egyik sem elvetendő, bocsánat.
0: Így van, számomra. Tehát amikor készítünk egy lemezt, akkor mindig van 2-3 olyan nóta rajta, amit effektív úgy írunk meg, hogy egyrészt mi is szeressük, mert ez nagyon fontos, hogyha mondjuk esetleg 10-15 évig kell valamit játszani, hogy mi is szeressük az adott nótát, és annyira hamar ne unjuk meg. Tehát, hogyha bízunk egy dalban, és azt gondoljuk, hogy ez majd mondjuk esetleg sláger lehet, akkor már csak ezért is. Illetve én kifejezetten szeretem azt a vonalát is a Honey Beast-nek. Úgy szoktuk hívni, hogy Honey Beast stílus, ezt így magunk között így ezt elneveztük, de nyilván nem létezik ilyen, de nagyon sok zenei műfajból csipegetünk, és elég sokféle a paletta, amiben dolgozunk, úgyhogy születnek olyan dalok is, amik nem feltétlenül felelnek meg a pop elvárásnak, és én kifejezetten büszke vagyok ezekre a dalokra. Most például, bocsánat, palettára került az új turnénkban a Gravitáció című számunk, ami abszolút nem felel meg ezeknek a trendeknek, de imádjuk játszani, most van hozzá egy fúvós karunk is, tehát olyan zeneiség valósul meg, ami szerintem csodálatos.
2: És mi ad szabadságot ehhez? Tehát belül?
0: Hát... Mi magunk adjuk meg ezt a szabadságot. Tehát ez egy döntés, hogy fogunk olyan dalokat is kreálni, amik lehet, hogy mondjuk a nagy közönség elvárásának olyan formában nem felel meg, hogy mondjuk trendi egy nóta, vagy mondjuk nem válik feltétlenül felkapott-e a YouTube-on, de azt a fajta zenehiséget képviseli, amit mi is kihívásnak érzékelünk.
1: Volt, Sófi, olyan kritika, ami nagyon megbántott, vagy így veled maradt, esetleg megváltoztatott?
0: Bántás az nem volt. Tehát én nagyon sok bántó kritikát kaptam, de valahogy van egy lelkemmel egy olyan védőmechanizmus, ami nem engedi el.
1: Hú, de jó.
0: Vagy csak évekkel később értelmezem.
1: Hú, de jó. Ez
0: van egy ilyen lassulás. De igen, vannak kritikák, amik akár bántóak is lehettek volna, de én nem értékeltem annak is, hát velem is maradtak nyilvánvalóan.

0: Tehát például az egyik az volt, hogy mielőtt a Kőbányai zenei stúdióba felvételiztem volna, egy kommentet olvastam, akkor még a death metal zenekarommal, ja nem, bocsánat, akkor már Balkán fanatikban voltam benne, egy kommentbe leírták, hogy ó Istenem, hol vannak a jó régi tanult zenészek, akiknek diplomájuk van, stb. Stb. És akkor jó, akkor tudod mit? Felvételiztem a Kőbányai zenei stúdióba, és azóta el is végeztem. Egyébként nagyon sokat köszönhetek ennek a kritikus kommentnek. A másik ilyen komment, egyem a szívét, ölelem szeretettel, Gesztik Pétertől származik, az X-Faktorban, amikor jelentkeztem 2012-ben versenyzőnek, akkor a meghallgatásomon azt mondtam mozgásomra, azért röhögök, mert sajnos egyetértek vele, hogy kicsit úgy mozgok, mint egy dinoszaurus. Sajnos neki igaza van. De hát remélhetőleg Velociraptorra gondolt, és nem T-Rexre.
1: Épp azt akartam kérni, hogy jöttek, hogy melyik, mert olyan édesek vannak köztük. Hogy,
0: hát
1: hogy...
0: a raptor az nem édes, de és már így marad.
2: Ugye beszéltünk arról, hogy teljesen az vált természetessé számodra, hogy ismerik a szüleidet. Milyen érzés az, hogy téged a saját magad okán, jogán ismernek fel az utcán, vagy bárhol? Hát, hogy kezeled?
0: Hát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy ez nem jó érzés, és próbálom ezt felelősséggel kezelni. De az a baj, hogy én ilyen mókavonat kislány vagyok. Tudjátok, hogy van az a mém, amikor egy ilyen nagyon nem is szomorú, hanem dühös kislány ül egy ilyen mókavonaton, és így mered maga elé dühösen. Tehát én általában így szoktam közlekedni, tehát nem vagyok valami vonzó személyiség. De hogyha valaki megszólít, akkor rögtön lehullik ez a leppel, és akkor már nincsen mókavonat kislány. Tehát én így nagyon el vagyok a világomban, ide is most így bejöttem jó komoran, és ott volt a portásember, és hát köszönöm, de nem vettem észre, és próbáltam följönni a lifttel, és hát nélküle nem lehet. És akkor mondta, hogy ő próbált köszönni. Nézett rám a nagy kék szemeivel, hogy hát ő tényleg megpróbálta, de annyira bele voltam burkolózva a saját fejembe, hogy ez sajnos nem jött át. Hát igen, tehát próbálok eleget tenni, de amúgy egy kis mufurcka vagyok, úgyhogy sorry.
1: És ha már egyedül vagy, és nem vagy mufurc, hanem éppen média tartalmakat fogyasztasz, akkor magánemberként mi az az alap metódus, amivel te megközelíted a tudatos média felhasználót? Tehát mik azok a szabályok, amiket magadnak felállítasz?
0: Hát, ha vannak nincs szabály, de hát nyilvánvalóan vannak olyan média tartalmak, amiket nem szeretnék fogyasztani, tehát az agyrohasztás egy szinten túl már nem esik jól, de egyébként vannak olyan időszakok, amikor csak így pörgetem a TikTokot, és jön, ami jön, de általában olyan média tartalmakat szeretek fogyasztani. Nagyon sok podcastot hallgatok például, mondom, közélettel kapcsolatban most az a legnagyobb sláger nálam. Nem feltétlenül, de van, hogy afkaként funkcionál, igen, de vannak olyan podcastek, amik annyira érdekesek, külpolitikával kapcsolatos műsorokat szoktam például nézni gyakran, Budapéter elemzéseit, meg egy csomó mindent. Őket többször is meghallgatom. Van, hogy humort nézek, például, amikor már nincs kedvem óriási, több órás elemzésekkel traktálni az agyamat, akkor meg berakok egy Bödőcset, és akkor a Bödőcsnek a műsorát nézem, és azon kapom magam, hogy kívülről tudom az egész stand-upot, tehát ilyenek.
2: Zsófi, nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Még köszönöm, van egy olyan kérdésem, lettem, hogy a dalotokhoz kapcsolódóan fog-e elhangzani Honey Beast koncerteken, illetve Pornograss koncerteken hallhatjuk-e majd ezeket?
0: Hogy nagyon közösen szeretném, hogy a Pornograss koncerteken is hallható legyen a Cseresznyefa, de a Honey Beast koncerteken biztos, hogy el fog hangzani.
2: Szívből gratulálunk, köszönjük hozzá még egyszer, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, köszönöm, illetve a nézőknek és a hallgatóknak is köszönjük szépen a figyelmet, tartsatok velünk legközelebb, és sziasztok!
0: Sziasztok!
3: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma majálist tartott szombaton a szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az UFC labdarúgó pályáján. A rendezvényre azonban nem csak a roma, hanem a nem roma családokat, baráti társaságokat is várták. A cigány rendezvények fontos szerepet töltenek be a cigány közösségek életében, hiszen ezek az események nem csak szórakoztatási lehetőséget jelentenek, hanem a hagyományok, a kultúra és az összetartozás megőrzésének eszközei is. A rendezvényeken keresztül a cigány emberek bemutathatják gazdag zenei, tánc és szokásvilágukat, miközben erősítik közösségi kapcsolataikat és identitásukat. A cigány kultúrában különösen fontos a család és a közösség szerepe. Ez a rendezvényeken is jól látható, hisz az ünnepeken gyakran több generáció vesz részt együtt. A családi események, például lakodalmak, keresztelők, vagy például névnapok mindig nagy jelentőséggel bírnak. Ezeken az alkalmakon a vendégek közösen énekelnek, táncolnak, zenélnek, miközben a hagyományos cigányételek is ünneplés részét képezik. A cigány rendezvények egyik legjellegzetesebb eleme a zene és a tánc. A cigányzenészek híresek, kivételes tehetségükről és érzelemdús előadásmódjukról. A rendezvényeken gyakran szól élő zene, melyhez látványos és energikus tánc társul. A ritmus, az improvizáció és az érzelmek erős jelenléte különleges hangulatot teremt. A zene nem csak szórakoztat, hanem az öröm, a bánat és az összetartozás kifejezésének eszköze is. Napjainkban egyre több kulturális fesztivál és cigány rendezvény kerül megszervezésre Magyarországon és Európa más országaiban is. Ezek célja a cigány kultúra bemutatása és elfogadtatása a társadalom szélesebb rétegeivel. Az ilyen eseményeken hagyományőrző műsorok, koncertek, táncbemutatók és kézműves programok várják az érdeklődőket. A rendezvények lehetőséget adnak arra is, hogy különböző kultúrák közelebb kerüljenek egymáshoz, és jobban megismerjék a cigány közösségek értékeit. A cigány rendezvények ugyanakkor közösségépítő szerepet töltenek be. Segítenek abban, hogy a fiatalabb generáció megismerjék hagyományait, valamint hozzájárul a kulturális örökség fennmaradásához. Összességében elmondható, hogy a cigány rendezvények a kultúra, a hagyomány és az emberi kapcsolatos fontos színterei. A zene, a tánc és a közösségi élmények révén ezek az események hozzájárulnak a cigány identitás megőrzéséhez és kulturális sokszínűségének gazdagításához.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dík kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 21-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Tabányi Antal hegedű művész a mai vendégem, aki mesél nekünk a sikereiről, a gyökereiről és a szakma kihívásairól. Tartsanak velünk ma este is. Köszönöm szépen, Tóni, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
3: Nem volt egyszerű veled időpontot egyeztetni, ami egy nagyszerű dolog, hiszen nagyon elfoglalt vagy mostanában, sok projektben veszel részt. Mesélj egy kicsit nekünk, hogy mire készültök mostanában.
4: Mostanában egy nagyon-nagyon elfoglalt vagyok, aminek nagyon örülök is. Hát mondjuk a feleségem az nem biztos, hogy annyira örül ennek. Fesztivál Akadémiát mi nyitjuk meg a Concerto Budapest Szimfonikus Zenekarral. Közben hétvégén lesz egy kvartett koncertünk, amire gőzerővel készülünk. Fantasztikus műsorok lesznek. Akkor május végén játszom a Vivaldi 4 évszakot a belvárosi Szent Mihály templomban, és úgy néz ki, hogy augusztusban egy ázsiai turnén tudunk részt venni, Mágozottán, barátommal.
3: Hát akkor tényleg igen elfoglalt vagy mostanában, tehát nyáron ilyenkor a zenészeknek több a dolguk egyébként?
4: Igazából ez egy nagyon változó, mert igazából a nagy zenekaroknak az évadja az ugye szeptembertől június, július eleje, vége, kinek, melyik zenekarnak hogy. Igazából aztán nyáron vannak ugye a fesztiválok, különböző koncertek, de azért van pihenés is. Hát most nekem nincs, de most elég keményen dolgozunk.
3: De azért beszoktatok iktatni remélhetőleg egy kis nyaralást, meg hasonlókat, ha ebben az időszakban most éppen nem is jön össze.
4: Igen, igen, mindenképpen lesz még nyaralás. Volt is már egy pici, remélem, hogy még lesz, így szeptember 5 lesz egy pár napunk. Nagyon dús a mostani nyár, de örülünk is neki, mondom, otthon annyira nem, de örülünk is neki, mert addig jó még van mit csinálni egy művésznek, zenésznek.
3: De én azt gondolom, hogy a feleséged megérti, hiszen ő is hegedű művész. Így azért van. Említsük meg őt is.
4: Így van. Ő is hegedű művész, igen. Együtt dolgozunk a Koncerto Budapest Szimfonikus Zenekarban. Lakatos Enikővel, így van.
3: És milyen érzés egyébként, hogyha egy házaspár együtt dolgozik? Ennek van nyilván pozitív és esetlegesen negatív hozadéka is.
4: Hát sokan féltettek minket ettől, hogy ez hogy lesz, meg mint lesz.
3: Aha.
4: Nálunk ez annyira természetes, hogy szinte mintha mindig is így lett volna, és gyakorlatilag minket ez teljesen kiegészít, vagy hogy most mondjam, gyakorlatilag mi ott élünk, tehát ott ismerkedtünk meg igazából. Nálunk ez a természetes, hogy együtt dolgozunk, együtt muzsikálunk.
3: Nyilván én zongoristaként egy kicsit másként voltam vele, de hát azért a vonósok. Közös pont a zenekarozás.
4: Igen, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos dolog a zenekar. Több zeneszerzőt sokkal mélyebben megismer az ember, mint előtte az iskolában, amikor csak a szóló darabokkal foglalkozott az ember, mert sokkal behatóbban is mélyebben meg lehet ismerni zeneszerzőket, akiknek a műveivel sokkal szervesebben foglalkozik az ember. És az óriási tanulság benne ugye, hogy a karmesterek, ahogy ő tanítják, vagy például ezek a rendkívül nagyszerű szólisták, akikkel mi szoktunk játszani, és akkor az óriási tanulság, hogy többször eljátsszuk azt, ugyanazt a művet sokféle szólistával, sokféle emberrel, és ebből az ember nagyon sokat tud tanulni, úgy gondolom.
3: Melyik áll hozzád közelebb, a zenekari játék, a kamaramuzsikálás, vagy a szóló? A kamara muzsikálás alatt értem itt például a kvártetet is, hiszen abban is játszol.
4: Igen, ez egy elég nehéz kérdés, de most azt tudnám rá mondani, hogy szerintem így komplett a dolog, mert gyakorlatilag az egyik kiegészíti a másikat. Úgy gondolom, mert a zenekari játék kis óriási hasznot hoz. Ugye a kvártett természetesen kamarazenél, és az is rendkívül hasznos, és a szóló pedig az is szerintem nagyon fontos egy zenésznek, hogy valamilyen szempontból visszacsekkolja magát, hogy gyakorlatilag hogy hol is tartunk, hol is tart a képességeiben és az előadás módjában. Tehát, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy mind a hármat az ember tudja csinálni, ez nem kevés áldozattal jár, de szerintem így kerek egész.
3: Nyilván ebből a szóló a legnehezebb, hiszen arra iszonyatos mennyiségű gyakorlási időt kell befektetni, hogy az megfelelő minőségben szólaljon meg. Jó, persze nem mindenkinek, de azért ebben legtöbben azért így vagyunk ezzel a kérdéssel.
4: Igen, bár azt tudom mondani, hogy igazadon teljesen egyetértek, viszont van egy olyan dolog is, hogy a kamara koncert az viszont más szempontból nehéz, tehát több embert egyeztetni, tehát egy ilyen zsúfolt hetekben, hónapokban, programban, tehát nagyon nehéz, hogy a próbákat ott viszont az, ami nehézséget okoz.
3: És talán nagyobb felelősség is, hiszen ha az ember elrontja mondjuk, ami nyilván azért ritkán adódik, de azért mégis előfordul, hiszen emberek vagyunk, akkor a másik produkcióját is ezzel valahogy lehúzzuk.
4: Így van, teljesen így van. ott inkább nagyobb a felelősség. Tehát, hogy nekem például ez a mostani szombati koncert, ez nekem nagyobb felelősség, mint hogyha bármilyen darabbal egyedül állnék ki, mert a többiek munkája is a meg ugye hát összetettebb dolog egy kvartett, tehát hogy az ott minden apró részlet, egymással való kommunikáció, beszélgetés, egymásra reagálás az rendkívül fontos. Az ember sokkal egyszerűbben fókuszál csak saját magára, mint másik 3-4, akár 5 emberre.
3: Én általában dúóban szoktam játszani, főként futbolistákkal mostanában. De egy kvártett nyilván egészen más abból a szempontból, hogy ott a 4 különböző egyenrangú szólamot azt úgy egyeztesse az ember, meg úgy fedezze föl tulajdonképpen a másiknak is a játékában, hogy azok egy egységes egészet alkossanak.
4: Igen, erre valóban ugye a próbák, hogy ezekre a dolgokra teljesen fényderüljön, és egymás szólamát minél jobban ismerjük, annál jobban fogjuk tudni talán a darabot. Uh-huh. Hát ebben nagyon sokat tudtunk, hál' Istennek, mind a 4-en tanulni a mesterünktől, aki ugye a Concerto Budapest szimfonikus zenekarnak a zenéigazgatója, Keller Andrástól, aki ugye a világhírű Keller Quartetnek a primáriusa. Szóval, hogy ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy mi egymás szólamát, utána pedig jönnének azok, hogy egymás érzéseit, egymás hangulatait reagálni, átvenni. Hát erről szólna igazából gyors összefoglalásban a kamaramuzsika.
3: És mondjuk általában hogyan szokott lenni, hogyha mondjuk az ember játszik egy kvártetben, tehát egy 4 tagú kis zenekarban, kamara együttesben mondjuk így, akkor mennyire szükséges hozzá, hogy ismerjétek egymásnak a lélegzetvételét akár? Vagy hogy mennyire szükséges ez a közeli kapcsolat a zenészek között?
4: Én nagyon fontosnak tartom az emberi kapcsolatokat. Szerintem, hogyha emberek jól kapcsolatban vannak, akkor szerintem nagyobb esély van arra, hogy jó koncertet is tudnak adni. Nekünk ebben szerencsénk van, mert most a mostani koncerten mind a 4-en, tehát a Concerto Budapest tagjai vagyunk. Román Mikola második hegedű, ez szombaton. Mekis Janka a brácsa művész, és Migróci Tamás a cselló művész. Tehát mi mind a 4-en együtt dolgozunk, és mi hál' Istennek nagyon jó barátságot is ápolunk. Gyakorlatilag nem most, hanem már elég régen, úgyhogy nekünk így szerencsésebb az a helyzet. Én nagyon szeretek velük játszani, rendkívül profik és nagyszerű muzsikusok, tehát mi így nagyon ismerjük egymást. Behatóan ismerjük egymás életét, egymás gondolatait, és ugye hát együtt töltjük a mindennapjainkat.
3: Gondolom, akkor sokat jártuk turnézni például a Concerto Budapest keretében is.
4: Sokat volt úgy, hogy sokat jártunk. Mostanában nincs annyi turné, itthon sokkal többet játszunk, meg most már járunk sokat vidékre is koncertet adni, de azért vannak természetesen turnék. Ott az mindig nagyon jót tesz, mert én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen csapatépítő dolog is, és annál nagyobb büszkeség szerintem nincs egy muzsikusnak, amikor képviselheti az országát, és elviheti a magyar zenei kultúrát külföldre. Akkor az ember egy kicsit olyan, be is hát legalábbis ilyen máshogy megy ki a színpadra, hogy most ennek még nagyobb talán a tétje.
3: Azért a Concerto Budapest Keller András vezetésével egy kiváló zenekar, ezt mondjuk meg, tehát az ország egyik legnagyszerűbb zenekara, és arra lennék kíváncsi, hogy milyen érzés egy ilyen zenekarban játszani, ahol tényleg egyik művész kiválóbb, mint a másik. Tehát válogatott emberek vannak egy ilyen együttesben, zenekarban.
4: Köszönöm szépen a többiek nevében is. Nagyon megtisztelő. Nagyon vegyes, ugye, mert ennyi embert nagyon nehéz összetartani hangulatban, minden téren, de elég kemények a próbák, ami néha jó, néha nem, de inkább hasznos, és én úgy vagyok vele, meg olyan mestereim, olyan tanáraim voltak, akik keményen fogtak, és én minden is nagyon hálás vagyok nekik, mert én azt gondolom, hogy csak a tiszta, egyenes úton lehet, őszinte úton lehet eljutni olyan eredményhez, amire az ember talán büszke tud lenni. Mert vannak olyanok, nem csak Magyarországon, tehát van mindenhol, vannak olyanok, akik tehát, hogy ilyen nagyon tisztelettudóan, intelligensen túllépnek dolgokon, Én nem tartom azt annyira jónak. Vannak ilyen karmesterek, a nagyvilágban játszottam ilyenekkel is. Persze, nagyszerű emberek és nagyszerű karmesterek voltak, de a magyarul abból a zenekarból, éppen abból a csapatból sokkal, de sokkal többet is ki lehetett volna hozni. Uh-huh. Hogyha jó, igen, hogyha keményebb, de viszont ugye ez nem mindenkinek jön be, nem mindenki olyan elfogadó, nem mindenki szereti ezt az egyenes, őszinte beszédet vagy kritikát fogadni. Én olyan ember vagyok, aki elfogadja a kollégáktól is, és főleg a nagymesterektől pedig pláne.
5: Igen, hogyha egy nagymester mondja nekünk a kritikát, akkor azt tényleg meg kell fogadni, és azon javítani érdemes. De viszont a másik oldala, hogy a zenész az egy érzékeny lélek. Valóban meg tud sértődni. Nagyon nehéz nyilván megtalálni az egyensúlyt egy karmesternek, akinek tulajdonképpen pontosan ez a feladata, hogy tanítsa valahol a zenekarnak a zenészeit, és nem csak, hogy tanítsa, hanem betanítsa az ő gondolatait, amivel aztán azonosulni tud a zenekar.
4: Igen, ezt a balanszot nagyon nehéz fenntartani, de úgy gondolom, hogy nálunk ez megvan, ez a balansz. Uh-huh. Néha vannak eltérések, de mondom, tehát az eredmény az azért kárpótol minket, szerintem a koncert eredmény meg a siker az mindig kárpótolja a kemény munkát.
5: Uh-huh. És mennyit készültök mondjuk egy koncertre, egy átlagos koncertre?
4: Általában 4-5 nap próba van, és utána van belőle 1 vagy 2 koncert. Uh-huh. Ezek elég hosszú próbák szoktak lenni, és akkor 4-5 nap vagy a Művészetek Palotájában, Zeneakadémia, Vigadó, BMC, sok helyen.
5: De azért az a 4-5 nap, az nyilván nem úgy 4-5 nap, hiszen azért neked mondjuk lehet, hogy otthon is még gyakorolni kell erre pluszban, hogyha esetleg hát valami olyan
4: nehezebb. Ez természetes, tehát hogy készülés nélkül oda nem jó bemenni. Nem ajánlatos. Oda nem.
5: Igen. Nyilván kellemetlen akkor a kollégák előtt is, nem csak a karmester előtt.
4: Hát igen, kellemetlen, mert ugye a mi mesterünk az András, a Keller András, ugye az ez egy hegedűművész, tehát hogy a nálunk a hegedűsöknek, tehát a bonosoknak természetesen egyben, de ott nincs olyasmi, hogy nem készülünk, tehát ott olyan nincs. Ilyen, ez elképzelhetetlen. Gyakorlatilag igen. Aha. Jó, néha biztos előfordul, de nem. Tehát ő rögtön tudja, hogy...
5: És akkor hogy zajlik egy próba? Bementek, és akkor nyilván már mindenki tudja a saját kis szólamát, ne? Tehát akkor mit kell még próbálni ezen?
4: Hát az együttjátékot teljesen elsajátítani, az adott zeneműnek a stílusát, a hangulatát, és ugye hát a pontosságát, és gyakorlatilag ez úgy zajlik, hogy először mindig van egy szólampróbánk, ugye szekciópróbák, minden szólam külön.
5: Tehát te az első szólamba vagy.
4: Igen, akkor az első hegedűben vagyok, igen.
5: Első hegedűben, ugye? Tehát igen. Akkor neked külön van egy próbád mondjuk a te igen, csapatoddal. Mondjuk
4: így van, az első hegedű külön, második.
5: Hány ember?
4: 12 általában, uh-huh. Attól függ, hogy mi a műsor.
5: Igen.
4: Minden szólam külön teremben vonul, és akkor az adott szólamvezetőkkel teljesen átvésülik az egész darabot, és akkor utána pedig, másnap pedig már az Andrással. Van egy vonós próba, az egyik fele a próbának az egy vonós próba, és utána jönnek a fúvósok, és utána van csak tutti. Uh-huh.
5: Tehát, hogy akkor részekből áll össze.
4: Igen, nálunk nagyon felépített ez a dolog, igen.
5: Aha.
4: És ez nálunk majdnem mindig így is van.
5: Ez általában jellemző a zenekari próbákra, vagy csak nálatok? Ez egy ilyen tipikus?
4: Én úgy tudom, hogy ez nálunk van így. Biztos, hogy vannak ilyen hetek, máshol is, vagy ilyen programok, adott program, de nálunk tehát a nagy részt az évadnak az így zajlik, tehát hogy nagyon felépített szólampróba, vonós próba, aztán a tutti, és utána majd jön az adott szólista, aki éppen a versenyművet játszott.
5: És akkor ilyenkor nyilván, hogyha egy Beethoven szimfóniát játszotok, akkor meg kell ismerkedni a zeneszerző életével, amit már nyilván tudtok, de hát azért mégiscsak be kell valahogy illeszteni az életműbe, valahogy meg kell szólalnia a zeneszerző stílus jegyeinek.
4: Hát igen. Erről az András gondoskodik, hogy minden egyes pontján megismerjük a darabnak, és a legmélyre leássunk. Én nekem ez rendkívül tetszik is, és nagyon közel áll hozzám. És tehát a legkisebb apró részletektől kezdve a legnagyobb adagokig, ahogy szoktam mondani, próbáljuk a darabot. és próbáljuk kihozni belőle természetesen a maximumot, ami ugye nem egyszerű, ez egy nehéz folyamat, de csak ezen a minőségen érdemes szerintem ezt a dolgot csinálni.
5: Amikor az ember még fiatal, akkor azért elsősorban nyilván szóló karrier felé kacsingat. Utána egy kicsit realizálja magában, hogy hát azért az nem olyan könnyű az a szóló karrier, sőt van, aki jobban szereti, vagy jobban megszereti a zenekari játékot, hiszen az egy egészen másfajta felelősség, minőség, produkció. Tehát van, aki esetleg arra predesztinált.
4: Igen, erre mondjuk, ez egy jó témát mondasz, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan zenész van, aki elvégzi az iskolát, és utána szembesül vele, hogy ebből nem igazán lesz csak szóló karrier, vagy egyáltalán nem lesz belőle szóló karrier, és rendkívül attól függetlenül, hogy rendkívül mondjuk jól játszik, és nagyszerű a hangszerén, attól függetlenül nagyon nehezen tudnak sokan beilleszkedni zenekarban, és egy teljesen másik világba csöppen vele. Tehát annak is megvan a saját maga nehézsége, hogy 12-en ugyanazt játszunk, ennyi egyfolytában alkalmazkodni ennyi emberhez, közben egy karmestert is nézni, aki éppen egy pillanatra vagy egy század másodperc alatt megáll, akkor te is megállsz, tehát hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon sokkal többet kéne szerintem ebből a dologgal foglalkozni az iskolában, mert ez kevés volt szerintem, amikor mi jártunk akkor is, és ez külföldön nagyon sok példa van rá, hogy ők, náluk az a világszínvonalú zenekarok, tehát azok nem hiába. Tehát ott nagyon-nagyon-nagyon nagy előmunkák, tehát az utánpótlást rendkívüli módon nevelik, tehát hogy a zenekari játéknak a csinyát, bínyát már kisebb korban is érdemes lenne elsajátítani a zenész palántáknak, vagy akár a konzisok, konzervatóriumban járóknak, vagy a főiskolára éppen járóknak, mert rendkívül hasznos, és egyszer a Kocsi Zoltán mondta ezt nekünk, hogy sokszor behatóbb, meg szerteágazóbb munkát végez az ember egy zenekarral, vagy egy zenekarban, mint egyedül, mert akkor sokszor sok ember a saját maga képére formál aztán egy darabot, és akkor azt mondja, hogy egy szólista, hogy én ezt így gondolom. Most persze ez nagyon relatív, amit mondok, tudom, de szóval, hogy ott nagyon sok az alkalmazkodás, és nagyon sok a szerteágazó probléma, amit meg kell oldani, és a reakciókészségektől, hogy ez egy nagyon összetett munka, magyarul. És erre nevelik nagyon sok külföldön, nagyon sok példa van rá, ahol nevelik a fiatalokat már erre, és bocsánat, hogyha valaki erre nevelődik, ettől még lehet akármilyen szólista is. Tehát, hogy ez csak előny lehet. Tehát ebből semmilyen hátránya szerintem nem lehet senkinek.
5: Nagy zenekarok karmestereit időnként halljuk panaszkodni, hogy az utánpótlás az már nem olyan, mint régen. Tehát, hogy többet várnak el mondjuk egy olyan művésztől, aki kikerül a zeneakadémiáról. Hiszen amiről te is beszéltél, hogy nem biztos, hogy erre készítik fel. Neked milyen tapasztalatod van? Tehát, akik jelentkeznek mondjuk hozzátok a Koncertó Budapestbe, azok mennyire felkészültek, főleg a fiatalok?
4: Szerencsés helyzetben vagyunk, mert hozzánk azok a fiatalok, akik nem régen csatlakoztak a zenekarhoz, nagyszerűen a hozzáállásuk, az emberi és a zenei hozzáállásuk is nagyszerű, de tudom, hogy hallom más helyekről, hogy ez nem mindenhol, sajnos nem mindenhol mondható el. Lényegében ez azért, mert tehát nem marad idejük. Tehát, hogy rendkívül sok az óra a Zeneakadémián, rendkívül sok dolgot kell teljesíteni. Nem könnyű dolog ezt elvégezni, és kevesebb idő marad erre, ugye, mert mindenki a saját magával van egy picit elfoglalva, ugye, meg hát ez a rendszer van, és gyakorlatilag nagyon fontos lenne erre időt szakítani, mert ugye a zenészeknek a nagy része, tehát a vonósoknak mondjuk most így, a vonósoknak a nagy része az mondjuk ki, hogy az zenekarban fog játszani, és már csak ezért is, meg ez egy csodálatos műfaj. Én nekem az egyik szerelmem, ugye ez a nagy zenekaros játék, mert ez egy fantasztikus érzés, amikor ott az ember megszólal úgy valami egyszer, együtt lélegzünk, együtt gondoljuk ugyanazt, akkor szerintem az a csapatmunkánál csodálatosabb nagyon nincs.
5: Mondtad, hogy tulajdonképpen néhány napot készültök egy-egy koncertre a zenekarra. De hát ezen kívül te még otthon is gyakorolsz természetesen, és akkor ne felejtsük el azt a mögötted lévő 20-30 évet, amit belefektettél, hiszen hogyha ez nincs meg mondjuk 5-6 éves korodtól kezdve, akkor valószínűleg nem fogsz idáig eljutni. Úgyhogy egy picit kanyarodjunk vissza most a gyökerekhez, hogy honnan érkeztünk el ide, hogy te egy első kategóriás zenekarnak a hegedű művésze lehetsz. Egy picit beszélj nekünk a gyökereidről, honnan indultál el, a családodról.
4: Hát egy zenész családból származom. A Tabányi család, ugye ez majdnem minden pontja a zenészekből áll. Ez egy elég nagy család. Apukám is egy kiváló hegedűs. Igazából ez úgy indult, hogy tőle kezdtem el először tanulni, hegedülni. Ő nekik köszönhetem végül is, hogy zenész lettem. Talán a legnagyobb alapot is, a legtöbb olyan instrukciót, ami egy életre el tud kísérni, azt igazából tőle kaptam. Ő sem volt egy ilyen könnyelmű tanár, de nagyon hálás vagyok, és voltam is érte őtőle. Aztán pedig Kispesten jártam a Jekkel Marika nénihez zenéiskolában hegedülni, tanulni. Ő egy rendkívül nagyszerű, kiváló tanár.
5: Picit még kanyarodjunk vissza, hiszen azért gondolom, hogyha apukád kezdett el veled foglalkozni, akkor az hány éves korodban lehetett? 4-5?
4: Nem, picit később, olyan 6 éves lehettem, amikor elkezdett velem foglalkozni, és akkor azt mondta, hogy ad neki egy bizonyos időt, és akkor meglátjuk, hogy tehetséges-e vagyok-e vagy sem. De rendkívül nagyszerű módszerekkel tanított az alapokat nekem. De természetesen ez annyira egyértelmű volt, hogy zenész leszek, mert ugye hallottam egész nap, hogy gyakorol. Az ő zenekarával próbáltak a nagybátyáimtól, hogy mindenki ebben a zenében zsongott, mindenki csinálta, mindenki erről volt híres, erről volt, ezt hallottuk reggeltől estig. Szóval bármerre mentünk a család bármelyik pontjában, akkor ez mindenhol vagy a gyakorlás ment, vagy arról volt szó, hogy kinek hol lesz koncertje, mi lesz. Tehát azt tudod, a szokásos, tehát hogy csak ez.
5: Tehát nekünk szokásos, de nem biztos, hogy aki nem egy zenész családban nő fel, annak ez szokásos, ez a kérdés. És ezért is kérdezem ezt, azért mondjuk el, hogy azért több klasszikus zenész, klasszikus művész van a családban.
4: Igen, például az unokaöcsémmel szerencsére együtt játszunk most már több mint szerintem 10 éve a Koncertó Budapestnek, a Tabányi Tiborról van szó, nagybőgő művész. Igen, és számtalan zenész van a tényleg a családban.
5: Akkor te már úgy mentél zeneiskolába, hogy te tudtál hegedülni valamennyit, gondolom.
4: Igen, tehát valamennyire már tudtam alapvető dolgokat tudtam a hangszeren, de ott kezdtem el igazából ugye a zeneiskolában, és egy fantasztikus tanárhoz kerültem, a Jekkel Marika nénihez, aki tényleg egy ország hírességű tanár, és rendkívül jól tanított, és ennek is nagyon hálás vagyok. Tehát ott Kispesten jártam zeniskolában, aztán onnan egyenesen a Bartók Konziba nyertem felvételt, ahol pedig a Dénes László tanárhoz volt szerencsém járni.
5: Ő nagyon közeli kapcsolatban volt a Kovács Dénessel is.
4: Igen, ők ilyen nagyon jó barátságot ápoltak, és úgymond a jobb növendékeket, szóval akiket úgy gondolta Laci bácsi, azt a Déneset. Nekünk ez egy óriási szerencsénk volt ebben, hogy ők ilyen kapcsolatban vannak, mert voltak azok a növendékek, akik játszhattak a Kovács Dénesnek, és gyakorlatilag ő, mint hogyha felügyelt volna minket, megjárhattunk hozzá órára, tehát ilyen 14-15 éves korunktól kezdve egészen a felnőtt korunkig, tehát hogy ez egy óriási segítség és egy óriási megtiszteltetés volt hozzá bemenni hegedi órára.
5: Azért azt szögezzük le, hogy a két legnagyszerűbb tanár volt abban az időben, a Kovács Dénés és a Dénes László.
4: Igen, mondhatni így is, így van.
5: Tehát akik hozzájártak, azok mind kiemelkedőek voltak.
4: Mondhatjuk így is, így van.
5: Milyen élményeid vannak a Konziból? Azért is kérdezem, mert én sokat gondolkodok rajta mostanában, hogy azért a klasszikus zenészeknek az életpályájukban nagyon-nagyon meghatározó a Konzi, vagyis a zeneművészeti szakgimnázium, ha már ezt így hívjuk.
4: Igen. Hát az egy nagyon jó kis időszak volt, én kellemesen emlékszek rá vissza. A kemény és szigorú helykedi órák ellenére, ugye nagyon sok ismerős, nagyon sok barátra tetszett szert az ember. Azért is emlékszek rá kellemesen, mert ugye annak az időszaknak az ember nagyon sokat köszönhet, mert a mi időnkben azt gondolom, hogy óriási volt a versengés, annak is köszönhető, hogy nagyon sokan voltunk minden osztályban, tehát minden tanszakon nagyon sok ember volt. Szerintem ma már nem ennyi a létszám, de én akkor is ezt nagyon szerencsésnek tartom, mert gyakorlatilag óriási volt a versengés, az egymással való inspiráció, az nagyon inspirálta az embert, hogy fú, ez az ember ezt játsza, fú, az ember már, ő már azt tanulja, ő ebben játszik együtt, fú, ő abban játszik együtt. Tehát, hogy rendkívül inspiráló volt ez a közeg, és szerintem az egyik legjobb iskola a Bartók Konzi. Hát én nagyon szép emlékeket őrzök. Nagyon sokat gyakoroltunk, nagyon sok embert megismertem, aki most is barátom, és akivel talán nagyon sokat játszottam együtt. Ez egy nagyszerű hely, és nagyszerű iskolának tartom tényleg.
5: Nyilván óriási különbség a zeneiskolához képest is, hiszen a zeneiskolában azért ott még mindenki tanulhat, aki esetleg még nem is zenésznek készül, azok is. Tehát ott azért elhagyja az ember azokat az iskolatársait, akik nem feltétlenül gondolják komolyan a szándékukat a jövőben, mondjuk egy zenész pálya felé. De utána, miután az ember bekerül egy szakgimnáziumba, egy zeneművészeti szakgimnáziumba, egy konzervatóriumba, ott azért már mindenki egy irányba megy. Mindenki ugyanazt gondolja, és ez óriási inspirációt jelent.
4: Igen, mert rendkívüli inspiráció tényleg, amikor mindenki ugyanazt a dolgot akarja elérni, mindenkinek ugyanaz a célja, és óriási a versengés és a törekvés a cél érdekében. Egy nagyszerű iskola, nagyszerű emberek voltak ott akkor, és mondom, hogy tényleg, tehát, hogy nagyon sokan voltunk ott is, és szerintem nagyon sok nagyszerű és kiváló muzsikus lett abból a korosztályból, amikor én jártam oda.
5: Hogy tapasztalod, a fiatalok manapság másként állnak a zenéhez, mint régebben?
4: Egy picit igen, vagy nem is annyira picit.
5: Mi lehet a különbség? Mi lehet ennek az oka?
4: Talán az, hogy nem annyira divat zenésznek lenni, mint régen. Talán, hát igazából én is keresem rá az okokat. Aztán a másik, hogy nagyon-nagyon-nagyon elvitte, elviszi a fiatal srácokat, gyerekeket, fiúkat, lányokat az internet, és ugye a sok telefontab, stb. Elektromos kütyük, tehát, hogy nagyon szerte ágazó a figyelmük és a koncentrációjuk, talán ez egy kicsit hátrányos helyzetbe hozza a mindennapokat, meg a tanulást is, de ez nem csak a zenére vonatkozik szerintem, hanem bármire. Talán nem annyira divatos, főleg klasszikus zenésznek lenni, hanem nem tudom, tehát, hogy más zenés stílust jobban előrébb helyeznek, talán a mostani tizentinik vagy tizenévesek. Ez már egy hogy mondjam, tehát egy kicsit olyan, hogy szokták mondani, ilyen old school, ezt szokták mondani a tinik, tehát egy kicsit ilyen old school műfaj lett. Nem tudom, de hát, hogy nem nincs annyi vállalkozó, az biztos, azt hallja az ember azoktól, a kollégáktól, akik tanítanak. Nehéz pálya, biztos, hogy most már sokkal jobban lehet, hogy átlátják a mostani tinik, mint mi akkor. Mi szerelemből, most is szerelemből csináljuk. És lehet, hogy túl nehéznek tartják. Jó, hát tényleg nem egyszerű a zenész vagy a művész élet. Nagyon sok buktató, sok öröm, sok boldogság is van ebben, de nem egyszerű. Tehát tényleg nem egyszerű egy dolog. Talán a könnyű zene jobban mondja őket.
5: Én azt gondolom, hogy amikor mi fiatalak voltunk, 80-as, 90-es években azért már lehetett érezni, hogy a cigány zenéből, amivel még édesapáink foglalkoztak, nem biztos, hogy hosszú távon meg lehet élni, legalábbis akkor még ez látszódott, és talán igazuk is volt. Részben nyilván sokan a generációkból ezért is ment inkább a klasszikus zene felé, illetve hát mindenki klasszikus zenével kezd természetesen, hiszen ez a tanulmányoknak az alapja, de sokan meg is ragadtunk ebben.
4: Igen, tehát az öregebb primások, cigányzenészek szokták azt mondani nekem, hogy tehát ott is nagyon kevés, ott aztán tényleg főleg nagyon kevés az utánpótlás, és hogy a mi korosztályunk volt talán az a korosztály, vagy akik még nálunk egy picit idősebbek, akik először ugye ezen a váltáson átmentek, hogy nem folytatták a családi tradíciót már olyan értelemben, hogy nem a cigányzenét, hanem a klasszikus zenét választottuk, és ők szokták mondani azt, hogy hát ez nagyon hiányzik, ez a generáció a kávéházi cigányzenéből. Pontosítsunk, és akkor azért, mert hogy tehát, hogy mi korosztályunkból lett volna az a fajta utánpótlás, vagy belőlünk lehetett volna azok az emberek, akik ezt tényleg tovább tudják vinni, nem mint hogyha nem lennének most is nagyon tehetséges fiatal primások, nem ezért mondom csak. Tehát, hogy ez a korosztály, ez teljesen kiesett, és talán még az utánunk lévő is. Hát sajnos igen, pedig szerintem erre pedig ezt nagyon sajnálom, hogy ez a helyzet így van. Nem csak azért, mert a mi családunk meg ebből származik, hanem azért, mert tehát Magyarországot gyakorlatilag ezt erről a dologról ismerik. Tehát ez akár sokan jónak vagy rossznak tartják, sajnos ebben nem sok, ez egy tény. Tehát, hogy tehát ezt az országot erről szinte ismerik.
5: Tehát hozzánk, a cigányzene is a gulyásleves.
4: Így van, figyelj. Hozzánk jön egy nagy világsztár szólista, hál' Istennek, majdnem minden hónapban van ilyen, és amikor el akar menni vacsorázni, akkor kérdeznek engem a zenekarban, hogy na, hova? Mert mondja az adott sztár éppen, hogy adott művész, hogy amit mondtál az előbb, hogy Gulyás, Csárdás.
5: Így van.
4: Budapestet kimondod, és gyakorlatilag ez van a fejükben jogosan. És akkor ugye az ember szétállja a kezét, és akkor mondja azt, hogy hát, nagyon nehéz már este 10 után mondani egy olyan helyet, ami ahova le tud menni vacsorázni, és egy jó zenét hallgatni. Hát reméljük, hogy ez a jövőben majd nem így lesz. De gyakorlatilag ez nagyon sajnálatos. Tehát mi, igen, a apáink szerintem látták ezt, hogy ennek ez egy kicsit leágazóban van. Persze, de szerintem nálatok is, meg nálunk is szerintem a klasszikus zenével való viszony az rögtön az elején olyan szintű volt szerintem, hogy nem tudnám elképzelni, hogy gyakorlatilag, hogy én más csináljuk. Tehát, hogy gyerekkoromban is, hogy mesélik, tehát, hogy befejeztük a gyakorlást, és én azonnal hallgattam a kedvenceimet.
5: Tabányi Antal hegedűművész volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a sikereiről, a gyökereiről és a szakmai kihívásokról. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perccel, amikor meghallgathatják a beszélgetésünk második részét is. A viszont hallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Ma is holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ma is holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárca vezetői a tervek szerint kedden délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. A nyári szezon közeledtével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csak nem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. David Attenborough-ról neveztek el egy újonnan felfedezett állatfajta legendás természetfilmes 100. születésnapja alkalmából. A Chilében honos Attenborough Colus Tau egy parazita életmódú darázs, amelyet egy a londoni természettudományi múzeumban őrzött példány alapján írtak le. Ennek a darázsnak nem csak faja új a tudomány számára, hanem a nemzetsége is. Ez kapta az Attenborough Colus nevet a brit tévés után. A szakértők ezzel akartak tisztelegni Attenborough előtt, aki munkájával generációkat inspirált és terelt a természettudományok felé.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 22-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Tabányi Antal hegedű művész ismét a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk az életéről, gondolatairól, és a cigány zenéről egyaránt. Tartsanak velünk ma este is!
4: De kíváncsi lennék, hogy azért, amikor fiatal voltál, zeneiskolás vagy középiskolás például, akkor azért édesapád mutatott neked nótákat, csárdásokat?
5: Nem, sajnos nem. Nem is engedte. Én egy nagyon szigorúan fogott gyerek voltam, vagy igen, mert nekem egyáltalán tényleg nem engedte. Néha, hogy voltak ilyen hullámaim, voltak, amikor így akartam, és mondta, hogy nem, mert hogyha ezt megmutatom, azt mondja, hogy abból jön a másik, abból jön a harmadik, abból kitalálod utána a negyediket. És azt mondta, hogy nem.
4: Egész más műfaj nyilván. Annak is megvannak a nehézségei és az előnyei, de egész másfajta attitűdöt, hozzáállást igényel, hiszen a klasszikus zene ott nélkülözhetetlen az a fajta precizitás, tökéletesség, amire törekszünk nap, mint nap. A cigányzenénél inkább az intuíciók, inkább az érzelmek vezetik a tökéletességre való törekvés mellett természetesen az előadót. Te hogy érzed ezt?
5: Igen, én az egyik legcsodálatosabb műfajnak és zenének tartom a kávéházi cigányzenét. Nagyon szeretem hallgatni, imádom tényleg. Én úgy gondolom, ahogy mondtad, hogy az adott pillanat, hangulat, nem mint hogyha klasszikus zenében ilyen nem lenne, mert főleg van, főleg a legnagyobbaknál, de hogy igen, tehát az is, tehát én nem tartom könnyebbnek, sőt, talán nem tudom, tehát hogy rendkívül nehéz műfajnak tartom, ha belegondolunk, hogy mennyi mindent tudnak azonnal elmuzsikálni, bármilyen nemzetiségű embernek tudnak játszani. Rendkívüli hallás kell hozzá, rendkívüli érzékszervek kellenek oda is. Tehát, hogy én nagyon szeretem. A különbséget, hogyha kérdezed, talán mi arra törekszünk, hogy minél hűbek maradjunk a leírt hangokhoz. Ők pedig, náluk van azért egy olyan szabadság, amit ugye az improvizáció és az adott hangulatukból ered, és ez nagyon nehéz lehet csinálni, mert gyakorlatilag ott is van ugye jó esetben öt ember. És öt embernek azonnal együtt érezni, együtt mozogni, rendkívüli kamarazenei teljesítmény.
4: Így van. Ha már így megemlítettük a kottát, hogy a klasszikus zenészeknél a kotta hűség, és most egy picit drasztikusabban fejezem ki magam, ott a függőség kialakul. Tehát, hogy egy idő után már nem is tudunk tőle elszakadni. Ennek nyilván megvannak az előnyei, meg a hátrányai is. De hát tulajdonképpen így tanítják, és így tanultuk a klasszikus zenét. Ami egyébként nem biztos, hogy ez régen így zajlott. Hiszen amikor mondjuk Bach, Beethoven idejében, amikor ezeket játszották, akkor nem biztos, hogy kottából tanultak mindent, hanem valahol egymástól is. Tehát sokkal szabadabb, sokkal improvizatívabb volt a klasszikus zene is abból a szempontból, hogy mondjuk leült Bach az orgonához, és akkor improvizálta egy fuggát.
5: Igen.
4: Aminek a stílusát, stílusjegyeit, illetve a technikáját meg kellett tanítani a növendékeknek, hogy akkor ezek hogyan működtek. Tehát...
5: Igen, sokkal szabadabb volt a klasszikus zenéhez való hozzáállás, tanulás és képzés. Hát az előbb a családról beszéltünk, és itt akkor meg tudom említeni, hogy például itt én, nekem mondjuk testvérem, mondjuk a Szakcsillaghatos Robert, nemrég játszottunk vele egy koncerten, és lemezt is készítettünk vele. Mozart zongora versenyt játszott. A 488-as, és az egyik kedvencem. És ő például a kadenciát, saját kadenciát játszott, tehát ő improvizálta. És az volt a csodálatos, ugye a koncerten improvizált egy kadenciát, ami óriási dolog, most félért is ne esik.
4: Ez így van.
5: És ugye,
4: ez nem jellemző aztán, mostanában.
5: Nem. És ugye, mert ő jazzzongorista is, és gyakorlatilag aztán elmentünk a stúdióba, és fölvettük ugye a zongora versenyt, és ahányszor játszott, annyiszor más kadenciát játszott szinte. Tehát, hogy, és az ő apukája, a Béla bácsi, akivel volt szerencsém nagyon sokszor beszélgetni, zenéről is, meg sok minden másról. Ő mondta azt, hogy ezt fiatalkorban kell elkezdeni, tehát hogy ilyen tizenpár évesen, a tizenes évek elején, mert akkor még mer, most ugyanúgy mondom talán, ahogy ő mondta, megpróbálom, tehát azt mondta, hogy akkor még mer az ember improvizálni. Egyszer csak az ember, hogyha ezt nagyon későn próbálja, tehát ilyen 20 évesen már nem mer, mert kiesik a komfortzónáján kívül. Ő egy nagy improvizáló volt, egy nagy művész, és úgy gondolom, hogy biztos, hogy igaza van ebben, hogy ezt fiatal korban, tehát gyerekkorban, hogyha a tanárok ezt erre egy pici időt elkezdenének adni, és képezni el a srácokat erről, akkor gyakorlatilag lenne rá esély, hogy most ez így vissza jönne a klasszikus zenébe ez a fajta szabadság. mert szerintem nagyon jót tenne neki, mert vannak olyan például a zeneszerzéshez, például szerintem ez már kapcsolódik egy picit, hogy valaki, mit tudom, hogy most klasszikus zenét improvizál, tehát hogy nem a jazz zenére gondolok itt éppen, hanem például klasszikus zenét valaki improvizál. Szerintem az egy óriási dolog. Tehát vannak ilyenek, akiket én csodálattal nézek, hogy mit tudom én valakinek mondott, hogy játszom Bachot. És akkor ő barokk stílusban elkezd az adott hangszere játszani. Szerintem ez egy fantasztikus tulajdonság, mert ugye akkor már annyira benne tud lenni az adott stílusban, hogyha egy Bach művet kell neki eljátszani, akkor szerintem kevesebbet kell, kevesebb problémája lesz benne, mint egy olyan embernek, aki ettől lesz nagyon távol áll.
4: Egy személyes élményemet hadd meséljem el neked, hiszen nemrég voltam ifjabb Balázs Elemér diploma hangversenyén, tehát a híres jazzdobosunknak a fia, aki játszott Rachmaninov etüdöket, és utána egyből improvizált is rá, illetve reflektált ezekre a művekre, és egy saját gondolatot épített föl, ami nagyon-nagyon hasonlított az eredeti Rachmaninov műhöz. És én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon ritka manapság, és különleges képességekkel rendelkezik, vagy hát különleges tanulmányokkal rendelkezik az az ember, az a művész, aki akár képes a színpadon improvizálni. De ha már visszakanyarodtunk a Zeneakadémiára, akkor beszéljünk egy picit a te tanulmányaidról is, hiszen a Bartók Konzi után bekerültél a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanárképző intézetére.
5: Igen, ott is egy nagyon jó időszak történt. Mentünk versenyekre, próbáltunk sok minden újat ott megtanulni. Tóth Kingának, Dénes tanár úrnak nagyon sokat köszönhetek.
4: Kovács Dénes?
5: Dénes Laci bácsról. Dénes. Igen, tehát hogy a Laci bácsról nagyon sokat, tényleg ott nagyon sokat gyakoroltunk. Nagyon jó időszaknak gondolom ezt a főiskolát. Voltunk versenyeken, ahol sikerült mindig dobogós helyet elérni. Itthon is és külföldön is. Egy nagyszerű időszak volt. Aztán én már a közben már felvételt nyertem a Koncertó Budapestben. Amikor még...
4: Még főiskolás korodban?
5: Igen, és akkor Ligeti András volt a karmester. Tehát akkor engem igazából elsőként ő vett föl a zenekarban.
4: De ez egy óriási dolog főiskolásként, vagy hát ilyen fiatalon bekerülni egy nagyszerű zenekarban.
5: Igen, nem volt egyszerű, hogy délelőtt próba, délután pedig az órákra menni, és még akkor gyakorolni, a zenekarba is készülni, a szóló darabokkal készülni, versenyre járni, tehát, hogy mindent is megoldani. Nem egyszerű, de nagyon, nagyon érdekes és nagyon jó időszaknak volt ez abban a koromban. Nagyon sokat tanultam belőle.
4: De akkor te egy szerencsés helyzetben voltál, hiszen ha az ember fiatalon, még főiskolás korában elkezd zenekarozni, akkor először is a színpadi rutin, amit meg tudsz szerezni, sokkal többet tudsz játszani, sokkal több kihívás, sokkal jobban pörög az embernek az agya, és ez egy óriási dolog, tehát ez egy nagy előny ebből a szempontból.
5: Így van. Amikor beszéltünk az előbb, hogy mondtad, hogy nagy zenekar, kvártett és szóló, tehát hogy ezek így kapcsolódnak egymáshoz, hogy az egyikből tud a másik meríteni szerintem, tehát hogy a nagy zenekarból lehet meríteni a vonos négyesbe, a szólóból is lehet meríteni bele a kvártettbe, de a kvártettből is lehet a szólóba, tehát hogy mindez egész dolog, ez szerintem így egy összetett dolog, és én nagyon örülök annak, hogy tudom csinálni. Ha nem is mindig, tehát hogy nem, ezt nem kell érteni, hogy mindig ezt csinálom, mind a hármat egyszerre nem, sajnos, de hogy vannak ilyen időszakaim, az annak én nagyon örülök is. Hálás is vagyok érte.
4: Említetted a versenyeket, számos versenyen vettél már részt. Melyek azok, amelyeket feltétlenül ki szeretnéd emelni, és sokat lendítettek esetleg a szakmai fejlődésedben?
5: Hát igazából a Hubai verseny volt az országos, az, ami nekem egy szép emlék. Ott nagyon kemény műsor volt, és nagyon örültem neki, hogy ott első díjat tudtam nyerni. Ez nem most volt, de ez egy kellemes emlék, ez egy nagyon szép emlék, egy nagy felkészülés, és egy úgy zárni egy ilyen nagy felkészülést, hogy egy nagyon kiváló eredménnyel, én ennek nagyon örültem akkor, most is egy kicsit olyan büszkében tekint rá vissza az ember. Ez egy nagyszerű dolog volt.
4: Fontosnak tartod, hogy a fiatal művész palánták, mondjuk így, versenyezzenek, versenyre menjenek? Nem csak lovaknak való a verseny, ahogy Bartók is mondta?
5: Bartóknak igaza volt majdnem mindig mindenben. Jó is a verseny, meg nem is. Például nekem van olyan kedvenc muzsikusom, aki nem éppen a legnagyobb versenyló, de mégis egy fantasztikus géniusz és fantasztikus művész. Tehát, hogy én nem tudom. A verseny az jó is, meg nem is. Tehát kell valamilyen szinten a megmérettetés, de a zenét nagyon nehéz. Nagyon nehéz szerintem versenyeztetni. Sportban ugye ez sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb. Nyilván azok lehetnek szólisták, akik ezeket a nagyobb versenyeken olyan eredményt tudnak elérni, ezt mindannyian tudjuk, de én úgy gondolom, hogy nem feltétlen fontos ez a verseny, hanem szerintem az együtt muzsikálás és a koncertezés szerintem, ami nagyon fontos. Tehát, hogy az állandó készültséget. Tehát, hogy jobban arra nevelni, például ez a zenekaros dologgal is arra gondoltam, hogy sokkal jobban arra nevelni a legfiatalabbakat is, hogy ami fog történni. Tehát, hogy ami lesz az életben. Tehát, hogy ez az állandó készültség, és akárha kell, akkor két helyre. Mint például mondjuk most úgy kérdezted az elején, hogy a mostani hetemet, hogy koncertóval ugye a Fesztivál Akadémiának a megnyitóját játsszuk pénteken, tehát arra is eléggé készülünk. Akkor van egy kvártett koncert szombaton a koncertó művészeivel. Vasárnap szólózom a Bazilikában, tehát ezekre mind készülni kell, és ezt a szertágazó dolgot, tehát kiskorban is el lehetne kezdeni, tehát hogy nagyon fontos lenne, hogy több koncert, például hogyha egy zeneiskolásnak is több koncert lenne, akkor sokkal közelebb kerül ahhoz az élményhez, ahhoz a rutinhoz, ahhoz a szakmai tudáshoz, amire felnőtt korában szüksége van szerintem. Tehát, hogy túl kevésnek tartom például a koncert számot, ami van nekik. Tehát, hogy legyen sikerélményük, jobban le tudják vonni a tanárokkal együtt, meg tudják beszélni a mesterrel, hogy is van, mi kell fejleszteni, mi az, amit jobbá kell tenni, mi az, ami jó volt, mi az, ami nem volt annyira jó. Tehát, hogy szerintem sokkal több ilyen jellegű szereplés kéne a fiataloknak, mert gyakorlatilag amúgy meg a közönségről szól az egész, tehát ne felejtsük el, tehát, hogy szerintem a közönség is örül neki, hogy fiatal srácok, lányok játszanak, muzsikálnak, több helyen lehetne, sokkal több helyen lehetne koncert, mint amennyi helyen van, szerintem.
4: Nekem is egyébként ugyanez a tapasztalatom általában a zeneiskolai rendszerrel, de mondhatjuk egyébként a Konzit és a Zeneakadémiát is, hiszen ott sem voltak feltétlenül úgy általában elhalmozva a növendékek, amikor én is jártam ezekbe az intézményekbe, úgyhogy ez valóban egy olyan problémája a zeneoktatásnak, amin dolgozni kell. Persze természetesen vannak erre már próbálkozások, külön tanároknál, egyébként nálam is már, az én pedagógiai módszeremben is, de valamiféle nagy reformra lenne szükség ebben a tekintetben, az kétségtelen. Ami esetleg hozzásegíteni a művészeket a nagyobb fejlődéshez, hiszen ezek mind motiválók pedagógiai szempontból, ezek mind motiváló erők, akár egy koncert, akár egy verseny is. Én legalábbis így tekintek ezekre. De míg felkészül az ember egy versenyre, egy növendék, az alatt rengeteget fejlődik. Tehát ha csak néhány hónapról van szó, akkor az ember tudja, hogy kitűz maga elé egy célt, hogy nekem arra a dátumra fel kell készülni ebből a bizonyos anyagból, és sokkal több energiát tesz bele ilyenkor az ember. Nyilván ezek periódusok, tehát ezt nem lehet tanév elejétől a végéig csinálni, de azért nagyon hasznosnak tartom én is ezeket.
5: Így van, erre nagyon nagy szükség lenne. És mondom, tehát, hogy tényleg nagyon sokkal több helyen el tudnák játszani az adott műsorukat a zeniskolások, vagy már a konziban lévők, mert ugye én emlékszek rá, hogy milyen nehéz is volt az, hogy kb. Egyszerre játszottuk, és akkor játsszuk el a nagy vizsgán a tanároknak ugye az adott műsor. Tehát, hogy ez egy kicsit nehéz dolog, hogy nincs hozzászokva az ember gyakorlatilag. Tehát én arról beszélek, hogy ahhoz próbálnám szoktatni a gyerekeket, ami a legfontosabb, tehát a koncert. rendszer. Tehát mi azért gyakorolunk, azért csináljuk, azért próbálunk mindenféle formációban, mindenféle zenekarral, hogy az embereknek a szépet és a jót adjuk, tehát zenéljünk. Na most a zenélés az a koncert, tehát a színpadon van gyakorlatilag, és ott vagyunk a legkevesebbet, tehát hogy ezen egy valamilyen arányban kéne tudni változtatni, szerintem nagyon sokat lendítene a zeneoktatáson.
4: Viszont a zeneiskolások közül az is igaz, hogy nem mindenki szereti megmutatni a tudását, amit megszerzett már, tehát van ilyen is, úgyhogy ezt nyilván kötelezővé nem lehet tenni, de elmondok egy saját példát is. Kisfiam 1 éves most, és amikor született a Péterfi Sándor utcai kórházban, mi kiváló, kiemelkedő ellátást kaptunk, legalábbis mi ezt teljes mértékben így éltük át, és így éreztük, és hálából ezért mi elmentünk 1/2 évvel később a növendékeim egy részével a Péterfi Sándor utcai kórházba, hogy ott adjunk egy hálakoncertet, egy negyedórás, 20 perces kis koncertet nővéreknek, orvosoknak, kapcsolódva egy másik rendezvényhez egyébként, és nekem ez egy nagyon jó érzés volt, hogy visszaadhattam valamit azoknak, akiktől óriási szeretetet és törődést kaptam, és természetesen a növendékeimnek pedig nagyon praktikus volt, hogy kipróbálhatták a darabjaikat, és megmutathatták a tehetségüket. Nagyon szerencsések a zenészek, hiszen körbejárhatják a világot, akár egy zenekar keretén belül. De merre jártál már?
5: Hát gyakorlatilag Ázsiában elég sok helyen, Amerikában is nagyon-nagyon sok városban, hál' Istennek. Európában szerte. Hát talán azt tudom mondani, hogy Új-Zéland vagy Ausztrália, ami úgy nem, ami kiesett. Igazság szerint nagyon-nagyon sok helyen. Nagyon sok helyen. Ezek mindig nagyon tanulságos és nagyon jó dolgok. Szerintem én szeretek járni, turnézni. De majd mondom, nagyon-nagyon-nagyon jó érzés, tehát hogy innen elvinni azt a zenét, meg képviselni az országot, ilyenkor ez egy felemelő érzés. Gyakorlatilag majdnem mindegyik kontinensen szerintem. Uh-huh.
4: Melyik volt az az ország, az a város, az a koncerthelyszín, amelyikre a legszívesebben emlékszel vissza?
5: Hát ez New York, Carnegie Hall.
4: Mesélj erről a koncertről.
5: Itt az én nagyon jó barátommal, Mága Zoltánnal játszottam. Volt szerencsénk ott koncertet, ami nem is egyszer, de a legelső ugye az nagyon emlékezetes. Ez egy fantasztikus város, fantasztikus megtiszteltetés bemenni abba az épületbe, és gyakorlatilag és hogy ott is játszottam egy valami szólót játszottam azt hiszem ott is, tehát hogy valami rettenetes, hihetetlen atmoszférája van, akusztikája, és hát hogy ilyenkor az ember egy kicsit elérzékenyül, mert akik egy gyerekkorunk óta csodálunk, és istenként tekintünk ugye ezekre az óriási nagyművészekre, akkor ott beugrik az összes kép, fotó, videó, hangok, felvételek, amikor úgy megy be ott az ember, hogy úristen, mindenki itt volt, aki itt már mindenki játszott, aki az összes nagy csillag az égen, tehát hogy nagyon nagy megtiszteltetés volt ott játszani, nagyon örültem. Amikor az Oli ezt először elmondta, hogy megyünk oda játszani, szinte el sem mertem hinni, hogy ez tényleg így lesz, és tényleg úgy volt. Fantasztikus akusztika, fantasztikus a közönség, és a végén, hát azt egy picit megkönnyeztük, amikor tényleg állótapsa tudtuk elhagyni a koncertteremet, az viszont fantasztikus volt. És ott az ottani magyar embereknek a szeretete, az viszont egészen rendkívüli. Tehát akik ott vannak, azok fantasztikus, fantasztikus emberek. Nekem ez egy óriási meglepetés volt, hogy New Yorkban ilyen a magyar közösség, hihetetlen.
4: Egy zenész mindig arról álmodik, hogy fellépjen egyszer a Carnegie Hallban. Ez érthető ebből a szempontból, hogy ilyen mély benyomást tett rátok ez a koncert. A klasszikus zenészekre pedig nagyon jellemző az a fajta alázat, amit a zene, a nagy elődök, a nagy zeneművészek iránt érzünk, és tiszteletben tartjuk őket, hiszen tudjuk, hogy mennyi áldozattal jár ennek a műfajnak a tökéletességre vitele. Mit gondolsz, hogy miért fontos az alázat a klasszikus zenészeknél?
5: Azt gondolom, csak alázattal tudunk eljutni egy olyan fokra, vagy a zenének egy olyan értelmezéséhez, ami tehát az alázat gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy elengedhetetlen. Tehát az egy elengedhetetlen dolog ahhoz, hogy az ember úgy adjon elő egy darabot, hogy nem csak az a lényeg, hogy másoknak tetszen, hanem hogy saját magával is kibéküljön az ember. Tehát legalábbis ezt én így gondolom. Tehát, hogyha nem alázattal készülök föl egy koncertre és megyek neki, ennek az egész felkészültségnek, akkor gyakorlatilag szerintem sokkal kevesebb esélyem van arra, hogy hitelesen hangozzon el ez a zenemű. Márpedig azért is, mert hogyha az ember az alázatot mondja, akkor az ember egy kicsit úgy teljesen megadja, megadja magát teljesen annak a dolognak, amire készül, vagy amit meg szeretne tanulni, vagy el szeretne játszani.
4: Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Hol szeretnéd látni magad 10 év múlva?
5: Hát ezt nehéz megmondani, hogy 10 év múlva mi lesz, de azt viszont tudom mondani, hogy avval kiegyezek, hogy szokták mondani, hogy ugyanígy, ugyanezekkel az emberekkel, ezekkel a kiváló emberekkel, akikhez van szerencsém hétről hétre, napról napra együtt működni, együtt játszani, jobban mondva együtt élni, hogyha ez így lesz 10 év múlva is, akkor én azt mondom, hogy egy boldog ember vagyok. Ahogy szokták mondani, és tényleg egyre jobban én is így gondolom, hogy ha ez megvan, a boldogság megvan, egészség megvan, akkor nagy baj nem lehet.
4: A család nyilván nagyon fontos szerepet tölt be a te életedben is. Főleg úgy, hogy feleséged hegedű művész. Zenész lesz a gyermeketek?
5: Hát képzeld el, hogy egyszerűen nem is tudom nagyon másnak elképzelni, és nem azért, mert ezt én így akarom, mert nyilván az ő döntése lesz, de már most gyakorlatilag mind a két nagypapájával rendkívül módon nem hagyja őket békén, tehát hogy megy a hangszereket, hegedűket bontja ki a egyik nagyapjánál, a másiknál is. Rengel engem avvel kelt, van egy játék hegedűje, a Bonót Nonónak hívja, és akkor reggel már így tolja oda, hogy Nonó, apa, Nonó. Tehát a pici Artúr az gyakorlatilag ő is ugye ebben nőtt föl, de azt mondom, hogy az a rendkívüli benne, hogy ugye én nagyon sokat vagyok távol koncertek miatt, és tehát ugye igazából engem ő keveset hall ennek ellenére otthon gyakorolni, mert vagy bent gyakorolok a zenekarban, vagy valahol, tehát hogy ugye délután alszik, tehát hogy nehéz ezt nagyon összeegyeztetni, de ő magától, tehát hogy ő magától reggel föl kell, és gyakorlatilag az első, hogy a játék hegedűjét megfogja, és hozza oda, hogy apa, no, és akkor nekem kell rajta énekelni, meg hegedülni a játék hegedűjén reggel korán. Ez lehet 5 óra, 6 óra, 7 óra, teljesen mindegy, hány óra van. Már mindenki mindegy, nekem annyira nem. És gyakorlatilag olyan szinten vonzódik a zenéhez, hogy azt tudom neked mondani, hogy ez a csoda benne, hogy semmi más nem tudja úgy lekötni. És ez tényleg, ő teljesen magától van. Tudom, hogy hihetetlen a miszánkból ezt hallani, de tényleg, semmi más nem tudja úgy lekötni semmilyen dolog, mint a zene.
4: A kezébe adtátok a Vonót, amikor újszülött volt?
5: Igen, ez meg volt. Igen, jó, oké, ez meg volt. Igen.
4: És rámarkolt, gondolom.
5: Rá, igen.
4: Tehát akkor a fogóreflex működött.
5: Mozognak, a kezei nagyon jól mozognak.
4: De hát nem is hal tőletek más, csak annyit, hogy te is otthon zenész, édesanyja is zenél, nagyszülei is zenélnek. Minden. És mit csinálnátok egy esetleg vele, hogyha mondjuk azt mondaná, hogy ő pilóta szeretne lenni?
5: Jó.
4: Tudnátok benne segíteni például?
5: Hát nem tudom. Én nem nagyon szeretek repülni, bár nagyon sokat repültem életemben, de hát az egy érdekes dolog lenne, hogy azt mondaná, hogy pilóta akar lenni, de hát megpróbálnánk ugye neki mindent, hogyha ő azt szeretne, akkor ugye megpróbálnánk neki mindenbe segíteni, nem, ez a zene, ez nem erőszak, tehát hogy nem próbálnánk meg ezt ráerőltetni, mert az annál rosszabb szerintem nincsen, hogy valamit valakire erőltetnek. Hát ha pilóta akar lenni, az nagyon kemény lenne, amit most mondtál, mert de mindent megtennénk, hogyha ő ezt szeretné.
4: Igen, mert nem tudja ilyenkor az ember, hogy hova forduljon, kihez forduljon, hogy hol van pilóta képzés mondjuk, de azt viszont tudod, hogy kihez kell beiratni a zeneiskolába.
5: Az biztos, igen.
4: Tehát az viszont nagyon fontos, ez a családi öröksége, hogy akkor tudjuk, hogy kihez érdemes, kihez nem érdemes, mert azért meg kell mondani, ilyen is van, és akkor tulajdonképpen tudod segíteni az ő tanulmányait, sőt, folyamatosan ott tudsz lenni, te is, édesanyja is, tehát ez egy óriási előny, amitől valójában nem is szabadulhat a gyerek, és ez predesztinálja arra, hogy zenész legyen akár ő is, ha ő ezt szeretné, természetesen.
5: Így van, tehát, hogy sokszor észrevehető, sokszor nem, ezt is el kell mondani, hogy aki tényleg ilyen tradicionális zenész családba származik, tehát hogy mást jelent. Tehát, hogy mást, ez úgy nyilvánul meg talán a hétköznapokban, hogy máshogy reagál az ember egy adott szóra, adott kritikára, adott dicséretre, tehát, hogy bármire teljesen máshogy reagál az ember, mert valahogy, és most tényleg senkit nem megbántva, máshogy van benne, tehát mégünk a szervezetünkben ez van benne, tehát gyakorlatilag, tehát ez benne a véráramba is ez folyik, és gyakorlatilag ez valahol milyen szinten, ez most egy érzékeny dolog, amit én mondok, hogy tehát a hétköznapokban ez nem mindig észrevető, de azért akinek van hozzá antennája, az észre tudja venni, hogy szóval akik zenész családból származnak, azoknak más jelent ez az egész. Tehát máshogy reagál az ember, máshogy veszi, mást jelent a szívében, lelkében ez az egész zene. Nagybetű zene, ez mást jelent.
4: Ha egy lakatlagos szigetre kerülnél, akkor mi lenne az az 5 zenemű, album, CD, bakelit, amit feltétlenül magaddal vinnél, esetleg előadókkal megnevezve, hiszen nagyon fontos, hogy mik azok a zeneművek, amik tulajdonképpen egész életedre hatást gyakoroltak.
5: Ha időben a zeneszerzőket kéne mondanom, akkor a Bach szólószonátákat az biztos, hogy magammal vinném.
4: Ki lenne az előadó? Fontos?
5: Az egyik kedvencem az Isabella Faust. Megérdemlővésznő, volt szerencsénk sokszor együtt játszani. Ez egy fantasztikus művész, és szerintem ezt a zenei stílust, ezt, nem csak ezt, de hát ezt nagyon szeretem tőle, hogy játszik Bachot. Most akkor mondok egy másik előadót, hogy az én személyes kedvencemet Maxim Wenger volt. Ugye bele a romantikus hegedű versenyeket biztos, hogy egy olyan albumot vinnék oda.
4: Mondjuk Mendelssohn hegedű verseny, Csajkovszki.
5: Így van, Brahms. Így van. Mm-hmm. Így van. Aztán, ami biztos, hogy elengedhetetlen lenne, a Kocsi Zoltánnak a Bartók lemezei talán, albumja, mondjuk így.
4: Mire gondolsz? A gyermekekre, a koncertóra, az ongora versenyre?
5: Hát az ongora versenyekre. Hál' Istennek, hogy játszottam vele. Tehát kísérhettem azt, amikor ő játszott, ez is egy megtiszteltetés, egy forduló pont az ember életébe. Mert talán ő nagyon közel volt Bartók zenéjéhez. Biztos, hogy elvinném az egyik személyes kedvencem a Három Csík megyei, amit játszik, az valami rettenetes. Szép és csodálatos. Tehát biztos, hogy vinném. Nem, mert csak kettő van. Most tényleg komolyan veszem a kérdésedet, mert nem akarom, úgy gondolom, mintha tényleg így lenne. És hát én nagyon sokféle zenét hallgatok, és most lehet, hogy talán egy másik műfajt mondanak. Vinnék egy jazzlemezt, mert az is nagyon szorosan hozzátartozik, mert nekem a testvéreim, nagyon sok jazzzenész van, akit én a testvéremnek tekintek tiszta szívemből, tehát hogy úgy vinnék egy Jarrett lemezt, az biztos, hogy vinnék magammal, mert ő nekem az egyik istenem. Őt imádom hallgatni. És az 5. lemez viszont, amit elvinnék, az egy kávéházi cigányzenei lemez lenne.
4: Hogy ki játszana rajta?
5: Idősebb járok a Sándor.
4: Nagyon izgalmas válogatás, számomra is voltak benne újdonságok, úgyhogy én is mindenféleképpen ezeket újra fogom hallgatni, ezeket a lemezeket. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, számomra élmény volt veled beszélgetni, és hát természetesen várunk vissza legközelebb is.
5: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
3: Tabányi Antal hegedűművész volt ismét a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk az életéről, gondolatairól és a cigányzenéről egyaránt. A műsor végén pedig engedjék meg, hogy egy picit felidézzük idősebb Járóka Sándor életét. Idősebb Járóka Sándor prímás, a népművészet mestere, 1922-ben született Kisvárdán. 32-től az Aranyosi Rajkó zenekar egyik vezető prímása volt. 1947-ben megalakította saját együttesét. 52-től pedig a Belügyminisztérium művész együttesének népi zenekarát vezette, és az együttessel az egész világot bejárta. A színpadi sikerek után a közönséggel való közvetlen kapcsolatra vágyott, s úgy érezte, ez csak a jó vendéglátóhely adhatja meg. Szavai szerint a cigányzenész ne arra legyen büszke, hogy koncertezni tud, hanem arra, ha mindenkihez meg tudja találni az utat hegedűjével. 1958-ban új zenekart alakított, s később ezzel nyitotta meg kapuit az újjáépített Fortuna étterem. És híre járt, hogy nem lehet olyan nótát kérni tőle, amit ne tudna eljátszani. 1971-ben 6 hetes amerikai körutat tett 7 tagú együttesével, ahol Karádi Katalin és Svéd Sándor is énekelt zenekarával. 1976-ban 6 hónapig Detroitban az akkor megnyílt Budapest étteremben muzsikált. 78-ban pedig ugyanott a Magyar Falu étterem is az ő zenekarával nyílt meg. Királyok és államfők tapsolták meg, hegedült Richard Nixon amerikai elnöknek és Ruscsov szovjet pártfőtitkárnak is, majd Amerikában cigány királlyá is koronázták. Közszeretetnek és tiszteletnek örvendő prímás volt, soha nem veszekedett senkivel, derűs szóval is célt ért. Csak a zenével akart érvényesülni, soha nem törtetett és megesett, hogy munkanélkül volt, de akkor sem alkudott meg. 3 nyelven, angolul, oroszul és németül beszélt, figyelemmel kísérte a világ változásait, de a zenében nem akart újítani. Hitvallása az volt, hogy a cigányzenész ne akarjon kibújni a bőréből. Azzal ajándékozza meg az embereket, amit ősei összegyűjtöttek, és ő hegedűjével átadhat. Mint zeneszerző is sikeres volt, legismertebb szerzeményei a Holdfény szerenád és a Táncoló ujjak. Számos magyar filmben is szerepelt, mint például a Piros betűs Hétköznapok és a Lila akác. Betegsége 1984-ben ütötte ki a vonót a kezéből. Utolsó útjára cigányzenészek hada kísérte zeneszóval. Élükön 2 másik nagyprímás, Lakatos Sándor és Boros Lajos haladt. Sírjára a világ minden tájáról hoztak virágot. Ezzel búcsúzik Önöktől a mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
6: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Rádiódik.

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányzene a magyar kultúra egyik legismertebb és legkülönlegesebb zenei hagyománya. Évszázadokon keresztül fontos szerepet játszott a magyar népzene a vendéglátás és a szórakoztatás világában. A cigányzenészek tehetsége, virtuozitása és érzelmekben gazdag előadásmódja nem csak Magyarországon, hanem külföldön is nagy elismerést váltott ki. A cigányzene gyökerei a cigány népcsoport vándorló életmódjához kapcsolódnak. A cigányok eredetileg Indiában származnak, majd hosszú évszázadok alatt jutottak el Európába. Magyarországon már a középkorban megjelentek, és hamar kapcsolatba kerültek a magyar népi kultúrával. A zenélés sok cigány család számára megélhetési forrást jelentett, ezért generációról generációra örökítették tovább a hangszeres tudást. A cigányzene legismertebb hangszerei közé tartozik a hegedű, a cimbalom, a brácsa, a nagybőgő és a klarinét. A zenekarok élén gyakran a prímás áll, aki irányítja az együttest, és szólóival elkápráztatja a közönséget. A cigányzenére jellemző a gyors tempóváltás, a díszítések gazdag használata és az erőteljes érzelmi kifejezés. Egy lassú dallam szomorúságos és bánatot sugall, míg egy gyors csárdás örömöt és életvidámságot közvetít. A 19. században a cigányzene különösen nagy népszerűségre tett szert. Ebben az időszakban számos híres magyar zeneszerző és költő is rajongott érte. A nemesi udvarokban, kávéházakban és vendéglőkben gyakran cigányzenekarok muzsikáltak. A magyar zenei stílus egyik legfontosabb képviselőjévé váltak, és hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar kultúra külföldön is ismerté váljon. Napjainkban a cigányzene helyzete megváltozott, bár kevesebb vendéglátóhelyen hallható élő cigányzene még mindig sok tehetséges zenész őrzi ezt a fajta hagyományt. Számos fesztivál, kulturális rendezvény és zeneiskola foglalkozik a cigányzene továbbadásával. A modern zenei irányzatok mellett is fontos szerepe van, hiszen a cigányzene a magyar kulturális örökség része. A cigányzene nem csupán szórakoztatás, hanem érzelmeket közvetítő művészet. Gazdag történelme, különleges hangzásvilága és kiemelkedő előadói miatt ma is nagyon fontos értéket képvisel. Megőrzése és továbbadása azért is lényeges, mert a cigányzene a magyar kultúra egyik meghatározó és egyedülálló része.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick Nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 23-a van, szerda, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Farkas Róbert, a Budapest Bár vezetője és megálmodója a mai vendégem, aki mesélt nekünk a zenekar történetéről, a saját gyökereiről és művészi kiteljesedéséről. Tartsanak velünk ma este is!
4: Köszönöm szépen, Robi, hogy elvállaltad a beszélgetést!
5: Nagyon szépen köszönöm a meghívást!